0: származó, arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínein található emlékekből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedeteibe. Alapvetően prozelitáknak, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásokban jutottunk el az 5. fejezetig, ma pedig a 6.-7. fejezetről kezdünk el beszélni részletesen, tartsanak velünk. Az előző adásban megismerhettük Ananiás és Szafira minket is figyelmeztető történetét a szív és döntések tisztaságáról. Részletesen megismerhettük a szadduceusok csoportját, és életük mozgató rugóival kapcsolatban párhuzamot vontunk a kumráni közösséggel is. Végül pedig felvillant előttünk a tiszteletre méltó és bölcs Gamáliel rabbi élete. Ma a 6.-7. fejezetből ismerjük meg Szent István diakónus történetét, aki Jézusért vértanúságot szenvedett. Püspök atya, mit tudunk István vértanúról? Ki volt ő? Hol tisztelik különösképpen esetleg ma is világszerte?
1: Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk tehát az apostolok cselekedeteinek a 6. fejezetéhez. Az első 5 fejezet a jeruzsálemi ősegyház életéről szól. A 12 apostolnak a száma kiegészül, Júdás helyére Mátyást választják, utána a pünkösd eseménye, aztán az ősegyház élete, a béna meggyógyítása, és az első üldözéseknek a története, apostolok Péter és János elfogatása, a kiszabadulásuk, a közösség imádsága, és a végén hallottuk Ananiás és Szafira történetét, illetve Gamálielnek a gyönyörű beszédét a főtanács előtt. A 6. fejezettel az apostolok cselekedeteinek a 2. nagy egysége kezdődik. Ez egység azt akarja elmondani, hogy hogyan jut el az ősegyház addig a pontig, ahol megnyitja a kapuit a pogányság felé. Ez egész apostolok cselekedeteinek a legfőbb témája. Hogyan indul el az üdvösség története Jeruzsálemtől Róma felé, a zsidóság fővárosától a pogányság fővárosa felé. Tehát a 6. fejezettől sok olyan esemény leírását halljuk, amelyek előfeltételei annak, hogy ez a pogány misszió a pogányok felé való nyitás megtörténjen. Mik ezek az események? Az első Saulnak a megtérése, a népek apostola, aki majd ezt a hatalmas művet végrehajtja, illetőleg annak a legfőbb harcosa, evangélistája, apostola, igehirdetője lesz. Saul megtérésének az előfeltétele pedig Szent István vértanúnak az élete. Majd ezt látni fogjuk részleteiben is. Saul ott van István kivégzésekor. Minden bizonnyal megrendül. Ahogy látja, ennek a szent embernek az óriási hittel való halálát, a vértanúságában is megmutatott hősiességét, bátorságát, hitét, jóságát. Nem múlik el benne nyomtalanul. És amikor a damaszkuszi úton Saul hallja ezt a titokzatos hangot, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ebben ott lehet a lelkiismeret furdalás is. Ennek az eseménynek a borzalma, a szörnyűsége, ahogy a jeruzsálemi zsidó közösség megkövezi Szent Istvánt. És Saul ennek a szörnyűségnek bizonyos értelemben részese és cselekvője. Ott van ebben a lelkiismeret furdalás is. Miért üldözöl engem? Ott van a döbbenet is, ahogyan látta Szent Istvánnak a gyönyörű vértanúságát. Szent István Pálnak az előfutára. Majd látjuk abban az értelemben is, hogy már István diakónusnál megjelenik a pogányok felé való nyitásnak a gondolata. Ez tehát az első alapfeltétel, amit Szent Lukács itt leír a pogány misszióhoz Saul. Saul megtérése. Akkor hallunk arról, hogy elindul az evangélium útja. Jeruzsálemtől kezdve a pogányok felé, először Szamariába, amelyik egy félig pogány, félig zsidó terület, itt Fülöp hirdeti az örömhírt, és nagyon sokan keresztényé lesznek. Azután eljutnak Antiókiába, az első nagy Palesztinán kívüli keresztény központ, ahol először nevezik a kereszt

fegedeteinek a második nagy egysége. És ez kezdődik Istvánnak, az első vértanúnak a történetével. A neve azt jelenti, Stefanos azt jelenti, hogy koszorú, babérkoszorú, vagy megkoszorúzott. Nekünk magyaroknak különlegesen is kedves az István név, mert az első szent királyunk, Vajk, ezt a nevet kapja a keresztségben. Miért az István nevet kapja? Azért, mert a Géza fejedelemhez érkező hittérítők, akiket Pilgrim, Passaunak a püspöke küld, ezt a Szent István tiszteletet hozzák Magyarországra is, ugyanis a passaui székesegyháznak a védőszentje Szent István első vértanú. Innen kapja Vajk a keresztnevét, ezért lesz ő István. Azt halljuk, hogy ő a görögül beszélő keresztényeknek, a görögül beszélő zsidó-keresztény közösségnek a vezetője Jeruzsálemben, nekik prédikál. És utána azt halljuk, hogy vita támad közte, és a libertínusok, cireneiek, alexandriaiak, kilikiaiak és ázsiaiak zsinagógáiból levő zsidók között, akik azt állítják, hogy káromolta Istent és a szent helyet, vagyis a templomot. Talán meglepődünk ezen, hogy zsinagógákról beszél itt az apostolok cselekedetei Jeruzsálemben, ahol tudjuk, hogy ott volt a templom, a zsidóságnak a legfőbb kultuszhelye. Azonban a templom mellett Jeruzsálemben volt sok zsinagóga is, ahol igeliturgia volt, tehát tanítás, volt több helyen zsinagógai iskola gyerekeknek, akik betűvetést és a Biblia szövegeit tanulták. Itt fogadták az egyes közösségek, tehát például az Egyiptomból jövő zsidók fogadták az egyiptomi zarándokokat, vagy a Tarzusból, Kilikiából jövő zsidók itt fogadták a honfitársaikat, akik szintén Tarzusból, Kilikiából érkeztek a nagy ünnepekre. Gondoskodtak a szegényeikről, minden zsinagógában volt gyűjtés, és a saját özvegyeikről, árváikról gondoskodtak. Gondoskodtak a halottak eltemetéséről. Sok helyen a zsinagóga mellett voltak fürdők, ahol a rituális tisztálkodást el lehetett végezni. Tehát Jeruzsálemben sok zsinagóga van, ahol a Palesztinán kívüli közösségek összegyűlnek, imádkoznak, és az ünnepek alatt fogadják a zarándokokat. Hallunk erről egyébként a Talmudban, a zsidó hagyománygyűjteményben is, az alexandriaiak zsinagógájáról, vagyis ahol az egyiptomiak gyűlnek össze. Ezzel kapcsolatban hadd említsek meg egy érdekességet, hogy érezzük ezeknek a külföldi zsidó közösségeknek a fontosságát Jeruzsálemben. Nagy Heródes király kinevez egy egyiptomi zsidót főpapnak. Egy Simon nevű papot, egy egyiptomi zsidó papnak, Boétusznak a fiát, mégpedig azért, mert az ő lányát akarja feleségül venni. És ez kellő rangban történjen, ezért nevezi ki Simont főpapnak. És megtudjuk később, hogy ennek a Simonnak a családjából még 5 következő főpap lett. Vagyis a külföldi zsidók, a prozeliták, illetőleg a görögül beszélő zsidók óriási fontosságra tesznek szert Jeruzsálemben is. Aztán hallunk arról, hogy van zsinagógája a kilikiaiaknak, vagy tarzosziaknak. És itt eszembe juthat rögtön Pál, aki tarzoszi. És arról is hallunk, hogy Pál Jeruzsálemben tanul, Gamáliel lábainál, tehát ott lakik. Minden bizonnyal valahol a zsinagóga környékén, vagy akár a zsinagóga vendégházában, mint kollégista, tölti a tanuló éveit. Egy nagyon fontos ásatásban, 1913-ban feltárt egy Weil nevű régész az Ófeldonban egy zsinagógát egészen közel a jeruzsálemi templomhoz. És annak a mozaikján ezt olvashatjuk, hogy a zsinagógát egy Theodotus nevű pap és zsinagóga előjáró Vettenos fia építette. A nevekből úgy tűnik, hogy ez felszabadított rabszolga lehetett. A Vettenos névből úgy tűnik, hogy

0: Vi, rabszolga tartójának a nevét kapta meg, ahogy ez gyakran megtörténik. Josephus Flavius is a római Flavius családnak a nevét kapja meg. Könnyen lehet, hogy ez a zsinagóga pontosan a libertinusok, vagyis a felszabadított rabszolgák zsinagógája volt. Azt látjuk tehát, hogy Jeruzsálemben vannak zsinagógák, ahol a különböző hellenista, görögül beszélő zsidó közösségek összegyűlnek. Ők azok, akik rátámadnak Istvánra. Mert akkora erővel hirdeti Jézust, mint a messiást. Nincsen ellene érvük. És ezért fölbérelnek néhány semmire kellő embert, akik azt állítják, hogy István káromolja Istent és a szent helyet, vagyis a templomot. És így hurcolják Istvánt a Szinedrion, vagyis a főtanács elé. Itt a főtanács előtt István egy gyönyörű beszédet mond el. Ezt hosszan olvashatjuk az apostolok cselekedetei 7. fejezetében. Mi ennek a beszédnek a lényege? István egyrészt azt akarja elmondani, hogy Isten nincs helyhez kötve. Nem csak a jeruzsálemi templomban van jelen, hanem például a pátriárkáknak, Ábrahámnak megjelent Mezopotámiában, messze a Szentföldtől, kísérte őt, aztán lement vele Egyiptomba, aztán megjelent Mózesnek a Hórebhegyen, aztán a vándorlás alatt a pusztában kísérte a választott népet. Isten nincs helyhez kötve. És idézi itt István diakónus Izajás prófétát, ahol azt olvassuk többek között Izajás könyvében, Isten nem lakik emberi kéz által épített templomban. Az egek egei sem tudják őt befogadni. Illetve István idéz egy másik nagyon fontos dolgot az Ószövetségből. Mózes azt mondja a választott népnek, hogy Isten prófétát támaszt majd nektek, én helyettem. Vagyis arra utalít Mózes, hogy az idők teljességében eljön majd a messiás, a nagy próféta, akiben az Isten törvényének a teljessége jelenik meg és szólal meg. Vagyis az Isten tervében nem Mózes törvénye az utolsó szó, hanem majd a messiás, Jézus, aki kihirdeti az Isten tökéletes törvényét, a szeretet parancsot. Már nem a régi törvény alapján tartozik valaki Isten népéhez, a körülmetélés által, a tiszta és tisztátalan ételek megkülönböztetése által, a szombat megtartása által, hanem a keresztséggel és a Jézushoz való tartozással. Vagyis István diakónus arra utal ebben a beszédben, hogy a kereszténységnek, amely beteljesedése Isten tervének, lassanként szabad elszakadnia a jeruzsálemi templomtól, és lesz egy önálló liturgiája, az eukarisztia. Szabad elszakadnia a mózesi törvénytől, és kinyitnia a kapuit a pogányság felé. Vagyis ez a beszéd tartalmazza gyökerében azt, amit Pál apostol képvisel, hogy nem a törvény által válunk igazzá, hanem a Krisztusba vetett hit által, és bátran el lehet szakadni az ószövetségi törvénynek az idejét múlt rendelkezéseitől. A szövetség teljessége, az új szövetség Jézusban kötődik meg, Isten és most már a világ minden népe között. Ez a felismerés születik meg tehát Szent István vértanúban, illetőleg a hellenista zsidó-keresztény közösségben, Jeruzsálemben. Ahogyan ezt a beszédet elmondja, az emberek fölháborodnak, a főtanács tagjai fölháborodnak, kihurcolják őt a városon kívülre, és megkövezik. A megkövezésről sokat olvasunk a zsidó törvényekben, hogy hogyan kellett ezt végrehajtani. Mindig a városon kívül vagy településen kívül végezték el. Kihurcolták az illetőt, és egy mélyedés kellett hozzá, amit vagy megástak, vagy találtak egy ilyen helyet, legalább olyan mélynek kellett lennie, mint 2 ember magassága. Oda az első tanú, a legfőbb tanú, aki ő ellene tanúságot tett, kellett, hogy belökje a halálra ítélt embert. Ha egyből meghalt, akkor a kivégzésnek ott vége volt. Ha nem halt meg, akkor a második tanú Tehát a második ember, aki legerősebben az ő vétkes volta mellett tanúskodott, kellett, hogy az első követ rádobja, mégpedig a szívét kellett megcéloznia. Ha ettől meghalt, akkor szintén vége volt a megkövezésnek. De ha nem, akkor a közösségből mindenki köveket ragadott, és egy ilyen kőzáporral ölték meg a halálra ítélt embert. Hogy pontosan hol történt ez? Erről egy nagyon érdekes és kicsit bonyolult hagyományunk van, ezt is próbálom röviden érthetően elmondani. Arról hallunk a Krisztus utáni 5. században, tehát a 400-as években, hogy egy keresztény papnak, Lukiánosnak, aki Kafar Gamalában él, ami jelenleg Bet-Dzsemál nevet viselő falu, ennek a papnak van egy látomása, ahol egy Gamaliel nevű keresztény jelenik meg neki, és elmondja, hogy hol van az ő sírja, a fiának, Nikodémusnak a sírja, és Szent István első vértanúnak a sírja. Az ő erekéi, ahova az őskeresztény közösség a holttestét elvitte, és ahol tisztelettel el tudta temetni. Ez a Lukiánosz nevű pap, ahogy hallja ezt a látomást, hallja az álmában jövő üzenetet, elmegy Jeruzsálembe. Elmondja ezt a jeruzsálemi püspöknek, Juvenálnak, aki elrendeli, hogy az álomnak megfelelően próbálják azt a részt fölásni, megtalálni, hogy valóban vannak-e ott sírok. És ahogyan elkezdenek ásni, egyből ráakadnak mind a három említett személynek a sírjára. És hát hatalmas öröm, hogy Szent Istvánnak, az első vértanúnak a holttestét megtalálják. Jeruzsálembe hozzák a holttestet. Mégpedig december 26-án. Innen van a Szent István vértanú ünnepnek a dátuma. És ott a császárnő Eudoxia, aki második Teodózius császárnak a felesége, és Félix zarándokként, de Félix száműzöttként Jeruzsálemben él. Ő határozza el, és ő segít abban, hogy azon a helyen, ahol a hagyomány szerint, az őskeresztények által megőrzött hagyomány szerint Szent Istvánt megkövezték, ott építsenek egy hatalmas templomot, és oda temessék el Szent István vértanúnak a földi maradványait. Ez meg is történik, 460-ban épül meg a Szent István vértanú tiszteletére emelt gyönyörű hatalmas templom. Ezt a templomot 614-ben a perzsák lerombolják, ahogyan nagyon sok más templommal is ez megtörténik a Szentföldön. Azonban jóval később, 1885-ben francia domonkosok érkeznek Jeruzsálembe, és megvásárolják ezt a területet. Ásatásokat végeznek, megtalálják a templomnak a maradványait, szépen fölépítik az eredeti tervek szerint, mind a mai napig. Gyönyörűen látható ez az ókori hatalmas templom, amely megemlékezik Szent István vértanúnak a megkövezéséről. Pár száz méterre található ez a hely a damaszkuszi kaputól, amely Jeruzsálemnek a legnagyobb kapuja, feltehetően itt viszik ki Szent Istvánt, itt hurcolják őt ki, és nem messze innen történik a kivégzés. És hogy a dolog egy kicsit még komplikáltabbá váljon, Jeruzsálemben egy másik helyet is tisztelnek, úgy, mint Szent István vértanúságának a helyét. Egy pár szóval szeretném ezt is elmondani, hogy miért alakul ki ez a másik hagyomány, és hol találhatóak ennek az emlékei. A városnak van egy másik kapuja, amelyet így neveznek, hogy oroszlános kapu. Ugyanis a kapu fölött oroszlánok vannak a kőfalba vésve. Itt is hadd tegyek egy kis érdekes kitérőt. Miért vannak oroszlánok ennek a kapunak a díszítésében? Ez egy szultánnak, Bajbars szultánnak a címerében szereplő nagyon fontos állat. A szultán 1260-tól uralkodott, azonban a díszeket jóval később, amikor a falakat második Szulejmán, az általunk Mohács tragédiájában ismerős szultán építeti föl, aki 536 és 42 között építi föl Jeruzsálem falait. Ő teszi ezt a két oroszlánt az elődjének, Bajbar szultánnak a tiszteletére a városkapu mellé. Itt megint csak hadd tegyek egy érdekes további kitérőt. Talán a hallgatók számára ez nem lesz fölösleges. Második Szulejmán, aki Mohácsnál tönkreveri a magyar sereget, és tudjuk, hogy a történelmünk egyik nagyon fájdalmas, nehéz korszaka kezdődik ekkor. 4 millió magyar van a Kárpát-medencében a török hódoltság kezdetén, 2 millió marad a hódoltság idejének a végére. Ez egy csoda, hogy ebből még egyszer föl tudtunk támadni. És hadd mondjak egy pár szót itt a magáról, a mohácsi csatáról, amelynek az évfordulójára készülünk. Sokan azt gondolják, hogy itt a magyar királyság nem volt kellően fölkészülve, szedetvedett apró sereg ment ki. Nem teljesen ez a helyzet. Körülbelül 27 ezer katona, lovag megy ki a törökök elé. Abban az időben egyetlen európai nagyhatalomnak sem voltak nagyobb hadseregei. A Habsburgok, vagy akár lengyelek, vagy akár a németek, franciák nem tudtak nagyobb seregeket kiállítani. Tehát egy jelentős nagy hadsereg volt, ez nagyjából mindaz volt, amire a magyar királyság akkor képes volt. Egyébként a Szapolyai által emlegetett sereg, aki nem ért oda, valószínűleg kb. 5000 főből állhatott csak. Nem volt szokásos, hogy Erdélyből, Erdélyen kívüli csatákra katonákat vigyenek. Ez csak nagyon ritka esetben történik. Itt ezt hirdetik meg. Egyébként Erdélynek 500 katonát kellett csak határon kívülre kötelezően szolgáltatnia. Itt mivel a baj nagy volt, azért egy nagyobb toborzás történik, 5000 ember, de ez lassabban ment, és nem értek oda a mohácsi csatához. De nem ezen múlott a csata, a törökök sokszoros túlerőben voltak. És talán ezt felejtjük el legjobban, ebben az időben, tehát 1500-as éveknek az első felében a török, az oszmán birodalom hatalmas nagyra nő. Ekkor foglalják el az egész Közel-Keletet, Egyiptomot és Észak-Afrikának a nagy részét. Tehát hirtelen 2-3-szorosára nő a birodalom. Második Szulejmán nem csak Európa felé megy, hanem, ahogy hallottuk, például Jeruzsálem falait is ő építi. Egyiptomot elfoglalja. Ezért is nevezik hódító Szulejmánnak. Vagyis hirtelen a török birodalom óriásivá nő. Hatalmas anyagi forrásai vannak, és képes lesöpörni könnyedén az addig nagyon hősiesen és bátran ellenálló magyar királyságot. A török birodalom ekkor Kína után a második legnagyobb birodalom a földön. Tehát esélye nem volt itt a magyar királyságnak, hogy bármi módon ellenálljon. Nem azon múlott, hogy ügyetlenül, vagy nem kellő odafigyeléssel, akarattal készítették elő a védelmet. Nem sok esélye volt a magyar királyságnak abban, hogy ezt a hatalmas erőt valamilyen módon megállítsa. Hogy képesek voltunk mégis félig megállítani és nem tovább engedni, az őseinknek az óriási hősiességét mutatja. A végvári csatáinknak akár gondolhatunk Kőszegre, Jurisicsra, Szigetvárra, Egerre, ezeknek az embereknek a hősiességén múlott. Visszatérve tehát az oroszlános kapuhoz, amit a második Szulejmán szultán épített, ezt a keresztények így nevezik, hogy Szent István kapu. Ugyanis az a hagyomány kezd kialakulni, hogy nem a damaszkuszi kapun vitték ki Szent Istvánt és kövezték meg, hanem ezen az úgynevezett oroszlános kapun, amelynek később ez lett a neve Szent István kapu. Jóval később, 1967-ben egy ortodox templom épül is itt, Szent István vértanúságára emlékezve. Azonban úgy tűnik, hogy ez a hagyomány későbbi és téves. Mi ennek az oka? A Jeruzsálemet meghódító muszlimok 1187-ben megtiltják, hogy a damaszkuszi kapun keresztül bármilyen keresztény zarándok áthaladhasson. És ennek az eredménye az, hogy most már nem tudtak ott kimenni a Szent István vértanú tiszteletére épült templomhoz, és lassanként átkerült tévesen a hagyomány ehhez az oroszlános kapuhoz, amit a keresztények Szent István kapunak neveznek. Vagyis Szent István vértanúsága, tehát a damaszkuszi kaputól nem messze történik. Saul itt a tanúja ennek a drámai eseménynek. Tertullianus később azt mondja, vértanúk vére a keresztények magvetése. Ez először Saul életében teljesedik be, látja Istvánnak a vértanúságát, megrendül, és az első lépés abban, hogy Saulból a későbbi pálapostól legyen.
1: A hatodik fejezet elején olvasunk az első 7 diakónus kiválasztásáról. Mit jelent a diakónus szó pontosan, és ma milyen tevékenységekben lehet az atyák segítségére?
0: Hadd kezdjem egy érdekes és talán meglepő állítással. Az apostolok cselekedeteinek 6. fejezetében, ahol hallunk ennek a 7 vezetőnek a kiválasztásáról, nem szerepel a diakónus szó. És Istvánt nem nevezi Szent Lukács sohasem diakónusnak. Maga az ige, hogy szolgálni, ez szerepel, diakonein. És halljuk, hogy az asztal szolgálatát kell ellátniuk, így fogalmaz Lukács, de ezt az igét az apostolokra is használja. A 12 apostolra, akik pedig az ige szolgálatát látják el. És ha egy kicsikét tovább megyünk, és megnézzük, hogy ez a 7 ember, akit itt kiválasztanak, valójában mit csinál, akkor meglepetve azt tapasztaljuk, hogy nem az asztal szolgálatát végzik elsősorban, nem a szegények gondozását, hanem prédikálnak. István is alapvetően prédikál, vitázik a különböző hellenista zsinagógáknak a tagjaival, aztán prédikál a főtanács a Szinedrion előtt. Fülöp, a második, elmegy Szamariába és prédikál. Utána ő téríti meg az etióp udvarnokot. Ő kereszteli meg. Utána azt halljuk, hogy prédikál Asdodban, Azótusban, Gázában, vagyis a nagy filiszteus városokban. Aztán azt halljuk, hogy letelepedik Cezáreában, ahol Pál apostol őt meglátogatja. A legutolsó útja előtt, illetőleg a fogságba kerülése előtt Pál apostol vendégségben van Fülöpnél, akiről azt is halljuk egyébként, hogy van 4 profétai tehetségű lánya, a profétaság adományát megkapó szűz lánya, akik szintén az ottani keresztény közösségnek oszlopai. Ez a részlet egyébként nagyon érdekes és sokat mondó. Szent Lukács, aki írja az apostolok cselekedeteit, teljesen biztosan járt Cezáreában, ahol ott élt Fülöp, és minden bizonnyal ott él még ez a 4 lány. És úgy tűnik, hogy Lukácsnak az egyik legfontosabb forrása ők lehetnek, akik tehát ennek a Fülöpnek a lányai, aki valaha Jeruzsálemben, az ősegyház születésénél ott volt, mindent látott, a pünkösdöt, az első apostoloknak a gyönyörű ige hirdetését, a béna meggyógyítását és a többi eseményt, utána Istvánnak a vértanúságát. Tehát az első információk közül a legtöbbet Lukács minden bizonnyal ezek által, a Fülöp prófétai tehetséggel megáldott lányai által kapja. Ezt onnan is gondoljuk, hogy van egy másik ókori egyházi szerzőnk, Pápiász. Talán a kedves hallgatók emlékeznek arra, ő Kis-Ázsiában püspök, és gyűjti az ősi információkat. Őtőle hallunk nagyon sok fontos dolgot Szent Mátéről, Szent Márkról. És Pápiász ír arról, hogy ő Fülöpnek a lányaitól hallott arról, hogy az apostolok által kiválasztott első 2 személy, akik Júdást helyettesítik, Mátyás, illetőleg József Barszambász, hogy ők kik voltak. És ez szépen leírja. Vagyis Fülöpnek a lányai nagyon sok ősi hagyományt ismertek, édesapjuk elmondta nekik. És innen jutnak el ezek az információk az ősegyháznak a fontos történetíróihoz, Lukácshoz is, és később Pápiászhoz is. Ki volt akkor ez a 7 ember, ha nem konkrétan diakónusok? Nyilván van köze a diakonátushoz ennek a 7-nek, de egy kicsit távolabbi köze. Azt halljuk az apostolok cselekedeteiben, hogy vita támadt a hellenista közösség, tehát a görögül beszélő zsidó-keresztény közösség, és az arámul beszélő zsidó-keresztény közösség között az adományosztás miatt. Jeruzsálemben, ahogy említettem, a zsidóknál is voltak zsinagógák, és nagyon sok ezek között hellenista volt, tehát görögül beszélő zsidók, akik Palesztinán kívülről érkeztek. A keresztényeknél ugyanígy volt egy nagy arámul beszélő közösség, helyi, palesztinai, és volt egy egyre növekvő, görögül beszélő zsidó-keresztény közösség. És úgy néz ki, hogy a kettő között feszültség támad. Abból adódóan is, hogy az adományosztásnál kiknek az özvegyei és árvái, szegényei kapnak jelentősebb mértékben az adományokból. Ahogyan a zsidó-keresztény közösségek életét ismerik, ebben kicsit folytatják a zsidó zsinagógáknak a szokását, hogy a saját szegényeikről gondoskodnak. Erről hallunk például Rómában is, a 3. század közepén körülbelül 1500 szegénynek adtak naponta enni. Tehát egy nagyon nagy feladata, szolgálata volt az első keresztény közösségeknek. Ugyanakkor a vita tárgya valószínűleg nem csak ez volt, hogy az adományokból hogyan részesülnek, hanem talán az is, amit Szent István beszédében hallunk, hogy Isten nincs helyhez kötve, nem csak a jeruzsálemi templomban lehet őt imádni, hanem lassanként onnan el is szakadhatnánk. És a mi igazi liturgiánk az eukarisztia. Ha a zsidóság minket kitaszít, ettől nem kell megijedni, hanem bátran induljunk el a magunk útján lassanként a pogányok felé. És nem köt minket a mózesi törvény, mert a végső időkben Isten prófétát támasztott Jézust, ő a törvény teljessége, a szeretet parancs, a keresség. Tehát bátran el lehet szakadni a mózesi törvénytől és a templomtól. És minden bizonnyal az őskeresztény közösségben sokan ezt nem tudták elfogadni. Ott is kialakult ez a két párt, az arámul beszélő, a palesztínai, a helyi keresztény közösség, akiknek a vezetője Jakab, aki Jeruzsálem első püspöke lesz. És mellette a hellenisták. Vagyis úgy tűnik, hogy egy ilyen belső feszültség alakul ki, és hogy döntenek az apostolok? Azt gondolom, hogy zseniálisan. Azt mondják, hogy mi 12-en elsősorban a régi 12 törzs, az új Izraelnek vagyunk a pásztorai, de ennek a görögül beszélő, a 70 görög népet megtestesítő, vagy a 70 pogány népet megtestesítő görögül beszélő kereszténységnek legyenek más vezetői. 7. Ők legyenek a hellenista keresztény közösségnek az apostolai tanítói, és így zseniálisan elkerülik a szakadást. És félig meddig elfogadják azt, amit Szent István képvisel, amit később Pál apostol. Tudjuk, hogy nem könnyen fogadja el ezt az ősegyház, de lassanként ezt a döntést meghozza, és megnyitja a kapuit a pogányság felé. Miért 7 vannak ezek a kiválasztott hellenista vezetők? Ebben talán az őskeresztény közösség egy zsidó mintát követ, igen gyakran a zsidó közösségeknek, egy zsinagógának, egy városi gyülekezetnek 7 vezetője volt, akiket így hívtak, hogy a város hetei, vagy a hetek tanácsa, vagy a város 7 legjobbja. Nevezték őket pásztoroknak is, vagy előjáróknak is. Ők irányították egyébként a zsinagógának a szegény szolgálatát is, azt általában egy 3-tagú tanács. Ez volt az úgynevezett karitás csoport, de ebből is 1-2 tag mindig a hetek közül származott. Tehát ők irányították az özvegyek, árvák, a szegények gondozását is, de egyébként az egész közösségnek a vezetői is voltak. Vagyis úgy tűnik, hogy ez a hét ember a görögül beszélő jeruzsálemi zsidó-keresztény közösség vezetői. Mind a hétnek a neve görög. Vagyis látszik, hogy ők kötődnek ehhez a hellenista közösséghez. Egyébként zsidók, kivéve a legutolsó. Miklós, akiről ezt olvassuk, hogy antiókiai származású prozelita. Vagyis ő pogánynak született, zsinagógába járt, lassanként a zsidóság befogadta őt, a tisztulási fürdő által zsidóvá lett, és aztán később pedig keresztényé. És akkor ugorjunk egy nagyot a diakonátushoz. Honnan ered a diakonátus szolgálata az ősegyházban? Mi ennek a gyökere, és hogyan kapcsolódik ehhez az apostolok cselekedeteiben olvasott részhez a hét vezetőnek a kiválasztásához. Ahogyan láttuk, a zsinagógákban is vannak adományokat kezelő szolgák, de talán még inkább a hellenista görög vallási egyesületekben hallunk diakónusokról. Tehát maga ez a szó, hogy diákonosz, a görög nyelvben ez nem is annyira a zsidó közösségeknél jelenik meg, hanem a pogány vallási egyesületekben, Krisztus előtt 3. századtól. Egyiptomban például hallunk ilyenről, hogy diakónusok egyesülete. Lídiában hallunk erről egy egyesületről, ahol papok és papnők, diakónusok és diakonisszák az egyesület tagjai. Vagyis pogány vallási egyesületekben kialakul ez a fajta szolgálat, ami főleg felszolgálást jelent a liturgikus vagy a kultikus étkezéseknél, és más hasonló kiegészítő szolgálatokat. Diakónus ezt jelenti, hogy felszolgáló, szolga. Néha használták szakácsra, szolgára, küldöncre, gondnokra, tehát ilyen kiegészítő szolgálatokat végző személy vallási egyesületekben. A kereszténység valószínűleg az ötletet innen veszi, és a szót is innen veszi. Azonban gyökeresen átalakítja, tehát nem átvesz egy a pogányoknál meglevő vallási funkciót, hanem emlékezik arra, hogy Jézus saját magát elsősorban szolgának nevezte. Azt mondta, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, diakónus legyen, és odaadja az életét váltságul sokakért. Megmossa a tanítványai lábát. Az eukarisztia a legfontosabb keresztény liturgikus cselekedet egy asztal körül történik, ahol kell az asztalnál szolgáló személy, vagyis diakónus is. Először diakónusokról a Filippi levélben hallunk. A Filippi levél elején Pál apostol köszönti az episzkoposzokat, a püspököket és a diakonoszokat, a diakónusokat. Talán azért is említi őket, mert ebben a levélben nagyon sok szó van az adományok gyűjtéséről. Aztán hallunk diakónusokról az első Timóteus levélben, ahol például azt halljuk, hogy ne legyen kettős beszédű, és ne legyen haszonleső. Mire utal ez? A diakónusok látogatták a családokat. Ezért fontos, hogy pletykákat ne vigyenek egyik családtól a másikhoz. Ne legyen kettős beszédű. És ne legyen haszonleső, mert az adományokat ők kezelték. Ők gyűjtötték, illetőleg ők segítették ebből a szegényeket. Lassanként tehát kialakul az ősegyházban a krisztusi küldetés, az apostoli küldetésnek a hármas formája. A püspök, az episzkoposz, aki egy személyű vezetőként egy nagyobb közösség élén áll, őrzi ennek a közösségnek az egységét. A papok, presbiterek, vének, akik a püspöknek a segítői. Elsősorban az eukarisztia és a bűnbánat szentségének a szolgálatában. És a diakónusok, akik pedig elsősorban a szegények szolgálatát végzik, a karitást. Rómában például 7 diakónus van, a várost 7 részre osztják. És mindenki egy-egy nagy kerületnek a szegényeiért felel. Igen gyakran a pápa is a fődiakónusból lesz, tehát egy nagyon fontos funkciót látnak el itt a római egyházban. Lassanként azonban sajnos a diakonátus szolgálata kivész az egyházból, és csak egy lépcsőfokká válik a papszentelés előtt. Egy átmeneti diakonátus, ami körülbelül fél évig tart, és utána rögtön pappá szentelik az illetőt. A második vatikáni zsinat az, amelyik visszahozza az állandó diakonátus lehetőségét. És ezt megnyitja nős férfiak számára is. Az ő feladatuk elsősorban a szegények, a betegek, a rászorulók szolgálata. De ugyanúgy feladatuk a prédikáció is, tehát a diakonátus szentmisén is, igeliturgián is prédikál, és keresztelhet, eskedhet, temetést végezhet. Vagyis az eukarisztián és a bűnbánat szentségén kívül minden szolgálatot elláthat, ami a pap feladata.
1: István diakonusról azt olvassuk, hogy igen bölcs és lélekkel eltelt személy volt. Mit jelent lélekkel elteltnek lenni? Illetve amikor a főpapok elé vitték, azok azt látták, hogy olyan az arca az írás szerint, mint egy angyalnak. Ezzel mit akart sugallni a szerző?
0: Lélekkel eltelt. Ezt halljuk magáról, Jézusról. Szent Lukács írja, hogy Jézus a lélekkel eltelve jön a pusztából, és kezdi el az evangélium hirdetését. A keresztségkor a Jordán partján betölti őt a Szentlélek. A Szentlélek fölkeni őt hatalommal, erővel, hogy gyógyítson és jót tegyen. Ugyanezt halljuk Barnabásról, az apostolok cselekedeteiben, hogy telve volt Szentlélekkel és hittel. Hogy valaki igazi apostol legyen, mint Szent István, ahhoz szüksége van ahhoz, hogy Isten lelke őt egészen betöltse. Senki sem adhatja azt, amilyen nincs. Az lehet igazi apostol, aki élő kapcsolatban van, Istennel, az ő lelkével, Jézussal, benne él. Ennek a feltétele módja pedig az, hogy őszintén megtért ember. Ki bűnbánatot tartott, Jézust követi radikális módon, imádkozik, mély hite van. És hát ezt látjuk a vértanúsága pillanatában is. Azt írja Szent Lukács, hogy az arcát olyannak látják, mint egy angyal. És olyasfajta módon hal meg, ahogyan az Ószövetség legnagyobbjai, illetőleg ahogy maga Jézus. Az Ószövetségben van egy történet, amire Szent Lukács itt utal, Szent István kivégzésekor Nábotnak a meggyilkolása, aki Illés proféta történetében szerepel. Mit hallunk, hogy felbérelnek két hamis tanút, akik azt állítják, hogy ő káromolta Istent és a királyt, és kihurcolják a városból, és megkövezik. Vagyis utal itt Szent Lukács arra, hogy Szent István az Ószövetség legnagyobbjaihoz hasonló. De leginkább Jézusra utal. Mit hallunk Jézusnak a kivégzésekor? Hamis tanúk lépnek föl ellene. Azt állítják, hogy Jézus azt mondta, lerombolom ezt a templomot, és 3 nap alatt fölépítem. Vagyis megint csak a templomnak a gyalázása, mint Szent István esetében. Aztán mit mond Jézus a főtanács előtt? Látni fogjátok az emberfiát, ahogy eljön majd az ég felhőin. És mit mond Szent István a főtanács előtt? Látom az emberfiát, amint ott ül a hatalmasnak, a hatalmas Istennek a jobbján. Mit mond Jézus, amikor őt keresztre feszítik? Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. És mit mond Szent István? Uram Jézus, ne rótd fel nekik ezt a bűnt. Mit mond Jézus, amikor meghal? Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. És mit mond Szent István, amikor meghal? Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Vagyis Szent István úgy hal meg, mint Jézus. Minden vértanúnak az élet áldozatában megjelenik újra a kereszt, a húsvét titka. Jézus nyomába lépnek ezek a vértanúk. És ahogy a Jézusnál azt halljuk, hogy amikor kigúnyolják, akkor eltakarták az arcát, letérdeltek előtte, azt mondták, profétáj, mondd meg, hogy ki ütött meg téged. Utal itt az evangélium Mózesre, akinek eltakarják az arcát, mert ragyogott, ahogy Istent látta a Sínai hegy tetején. Jézus őhozzá hasonló, Mózeshez, őnála sokkal nagyobb, a szenvedésében is. Isten dicsősége, szeretete ragyog az ő életében, sugárzik róla. És ugyanezt látjuk Szent Istvánnál, az arca ragyog. Olyannak látják őt, mint egy angyalt. Nagyon sok helyen a vértanúk kivégzésénél ugyanezt történik. Szent Polikárp, aki Szmirna püspöke és aggastyánként mágián égetik meg. És azt halljuk, hogy Polikárp azt kéri, hogy ne kötözzék oda a Póznához, ő megáll a maga lábán is. Többenetten látják, de így is történik, megengedik, és ott marad szépen állva a mágia tetején. Meg sem mozdul, hősiesen vállalja a halált. És a körülállók azt látják, hogy nagyon érdekesen ölelik körül őt a lángok. Olyanná válik, mint egy gyönyörűen megsülő kenyér. Ragyogást látnak a lángok között. Azt halljuk, hogy amikor vértanúkat megöltek, a cirkuszok porondjain igen gyakran összekapaszkodtak, és énekeltek, ameddig csak tudtak. Hatalmas hittel és énekelve, ragyogó arccal adták az életüket Krisztusért. A vértanúknak a nagy hite, szeretete a vértanúságunkban ragyogott föl egészen, ezt látjuk Szent István esetében is. Ragyog az arca, mint egy angyal, és úgy hal meg ugyanazokkal a szavakkal, mint maga Jézus.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök Atya mindenre kiterjedő válaszait és az Önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Budai László, a Misszió Tours tulajdonosának, igazgatójának, a média tanács tagjának gondolatait hallják.
1: Most megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három, de köztük a legnagyobb, a szeretet.
2: Én a 80-as évek elején elkerültem Erdélybe, 16 éves voltam, középiskolás diák. Az akkora hatással volt rám, hogy az a kicsi, tradicionális hagyományait őrző, népviseletét őrző, népdalait, stb. Őrző kis közösség, amiből én jöttem, az ott helyileg volt. Megdöbbentem. Az akkora hatással volt rám, hogy én ezt meg akartam mutatni. Sokat jártam ki, és majd utána, a 90-es évek elejétől pedig elkezdtem vinni az embereket. Pillanatok alatt nagyon sokan jöttek. Pár év alatt minden évben többszöröződött. Egy idő után már be kellett osztanom. Mondtam, menjenek nyugodtan, már nincs több szabadságom, nem engednek el, már hát elzavarnak a faluból, hogyha én állandóan csak úton leszek. Nem, mondták, hogy ők megvárják. Ez a szeretett himnusz az, amit nekem Dzsida Jenő lefordított egy számomra minden gyakorlati teendőt összefoglaló eszenciába, ha tetszik, arszpoétikává, hitvallássá tömörítő változatát megírta, s reket hangon, félig sírva, mégis kiabálni, szakadt lelkeket foltozni, foltozni, tört szíveket drótozni, drótozni. Ha a templomba vagyok, akkor olvasom a szeretett himnuszt, ha kijövök az utcára, akkor pedig látom a szakadt lelkeket, a tört szíveket, a foltozni való, drótozni valókat. Úgyhogy valójában lehet, hogy én nem is utazásokat, hanem drótozásokat szervezek, csak ezt nem vallom be az embereknek.
0: Budai László, a Misszió Tours tulajdonosának, igazgatójának, a médiatanács tagjának gondolatait hallották.

0: irgalmasság órája.
1: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, és kérünk, Urunk Istenünk, segíts meg minket Szent Jakab apostol közben járására.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: A hit és a kegyelem kincsét törékeny cserépedényben őrizzük, hogy a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne önmagunknak. Mindenfelől szorongatnak minket, de agyon nem nyomnak. Bizonytalanságban vagyunk, de nem esünk kétségbe. Üldözést szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk. Földre terítenek, de el nem veszünk. Állandóan hordozzuk testünkben Jézus halálát, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkben. Amen.
3: Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgés néz a két szemem. Istenem. Istenem. Istenem. Zavart lelkem tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig, mindenben, minden. Boldog szimatolásaimban, gyöngéd simogatásaimban, és éles, szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az én értem vetett ágyat. Köszönöm neked az első sírást. Köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet, köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek másnak, csupán néked, mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van, szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, s hogy te leszel a halál. Köszönöm.

Hazánk szent őrangyala, tiéd a kiváltság, hogy megvéd reménységünk szeretett földjét. Hozzád fordulunk.

0: szent angyalunk, Isten igazságosságának, szépségének és igazságának hatalmas követe. Vezess elhatározásainkban, őrködj céljaink fölött. Tisztíts meg kívánságainkat. Hozd el népünk számára Isten irgalmának világosságát. Hozd el népünknek Isten irgalmas jóságát. Hozd el népünknek Isten irgalmas szeretetét. Ments meg minket Isten igazságosságának szent angyala, múltunk tévedéseitől. Tedd nemessé népünket Isten akaratának igazságával. Tedd erőssé népünket Isten akaratának bölcsességével. Árazd népünkre Isten akaratának áldását. Áraszt ki Isten lelkének jóságát földjeinkre, folyóinkra, és a szelek által fáinkra, virágainkra és mezőinkre. Áld meg állatainkat, alainkat és madarainkat. Vedd hatalmas szárnyadra népünket, és vigyél minket mindörökre Isten irgalmas szívébe. Amen. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, irgalmasság anyja, könyörögj érettünk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Mária Rádió.
2: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
3: Istenem, Uram, Te emberi szóval beszélsz hozzánk, a szavak eszközét használod, hogy közeledjünk hozzád. Adj nekem nyitott és éber hitet, hogy magamba fogadjam mindazt, amit lelkem mélyén mondani akarsz. Hogy csendet teremtsek magamban, és így mondjak valamit rólad. Világosítsd meg szívemet, szememet, hogy lássam az igazságot rólad és az általad teremtett világról, és tisztítsd meg lelkemet, hogy erőd eltöltsön és átalakítson.

Isten gyermekeinek a szabadsága. Isten azt akarja, hogy mindig az jelenjék meg benned, ami jó. Hogy a világosságotok felragyogjon mások szemében. Ezt mondja Jézus. Ha csekély benned a világosság, csak pislákolni fogsz. Hagyd, hogy világítson a világosságod. Ne a sötétséget terjeszd magad körül. Az igazi őszinteség azt jelenti, hogy magadban annak adsz elsőbséget, ami benned a legjobb. És ezt sugározod másokra. Ez az őszinteség vezet el az igazi szabadsághoz. A keresztény hiteles szabadsága valójában abban áll, hogy már nem külső impulzusok vezetik, és többé nem lesz mindenféle benyomás, érzés, vagy lehetséges vágy rabjává. Akkor vagy szabad, amikor odafigyelsz a lényed mélyéből hallatszó hangra, ahol saját lelked Isten lelkével azt tanúsítja, hogy Isten gyermeke vagy, ahogy a rómaiaknak írt levélben olvassuk. A szabadság latinul libertas. A család gyermekei liberi, azaz szabadok voltak. Velük ellentétben a szervi, a rabszolgák sem a családban, sem a társadalomban nem rendelkeztek a legcsekélyebb joggal sem. Szabadnak és gyermeknek lenni ugyanazt jelenti. Szent Pál Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságáról beszél, szintén a rómaiaknak írt levélben. Ha Isten gyermeke ki tud benned bontakozni, akkor vagy szabad. Sokan azt vélik szabadok, ha azt választják, ami éppen az eszükbe jut, vagy éppen amire késztetik őket. Az eféle szabadság pontosan azt mutatja meg, lesüllyedtünk, mivel megszakadt a kapcsolatunk a Teremtővel. Lényünk zavarodottságára utal, ha a rossz, a sötétség, a kegyetlenség felé hajulunk. Aki Istennel egyesülten él, ösztönösen a világosságot, a jót választja. Ha engeded, hogy az vezessen, ami a lényed legmélyéről tör fel, ahol Isten lakik, igazi, szabad ember vagy.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
2: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a Szűzanya kertjében hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessem. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
4: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.
3: Mária Rádió.
5: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Mária Rádió budapesti stúdiójából. Murányi Nikolett vagyok. Hummel Kornél atya életéről, haláláról és áttemetéséről fogunk beszélgetni az Együttlátók Alapítvány kuratóriumának elnökével, Béber Mária látássérő gyógypedagógussal és a testvérével, aki az alapítvány alapítója, Béber József, Váci egyházmegyés atya. Szeretettel köszöntelek benneteket.
6: Mi is szeretettel köszöntünk téged is, és a rádió hallgatókat is.
5: Kezdjük egy rövid imával a beszélgetést, hogy Isten áldása legyen rajta.
6: Az atya, a fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Amen.
6: Szentlélek Úr Isten, légy velünk, és világosíts meg a mi elménket, világosíts meg a mi szavainkat, hogy ez a mai beszélgetés, ez mindannyiunk közös lelki javára váljék, és Isten dicsőségére. Amen.
5: Amen.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
5: Beszélgetésünknek az adta az aktualitást, hogy Hummel Kornél atyát, aki 1945. január 17-én halt meg, most 2026. január 19-én áttemették. És ti szerveztétek meg az Együttlátók Alapítványa ezt az áttemetést. Meséljetek és a kedves hallgatóknak arra, hogy ki is volt ő, és mi volt a szerepe ennek az áttemetésnek.
7: Deo gratias, Istennek legyen hála. Ezzel a rövid mondattal kezdem ezt a beszélgetést, azért, mert ezek voltak Hummel Kornél atya utolsó szavai, amelyeket a halála pillanatában mondott, és hogy ez hogy történt, nyilván erre majd egy picit később kerítünk sort. A vakok papja volt, és a szeretet áldozatává vált. 1935. szeptemberétől volt a Vakok Állami Intézetének a papja, napi szinten járt be oda szentmisét bemutatni, és mintegy 120 vak hölgy, akik ott laktak bent, az ő lelki gondozásokat végezte az egyéb munkái mellett, mert hitoktatóként is tevékenykedett Kornél atya.
6: Kornél atya Budapest esztergomi egyházmegye papja volt, nagy szociális érzékenységgel bírt mind a látássérültek felé, mind pedig a betegek felé.
7: 1907. július 12-én született Budapesten. Hárman voltak testvérek, és szüleit fiatalon elveszítette, és egy rokon családhoz került, ott nevelkedett föl, elég szerény körülmények között nőtt föl, már iskolás korában be kellett segíteni a család megélhetésébe, és a tanulás mellett a keleti pályaudvarnál cipőpucolással igyekezett egy kis pénzt keresni, és ezzel segíteni a rokon családot. Az ő élettörténete Meszlényi Zoltán, Magyar Szentek Szentéletű Magyarok című munkája nyomán maradt fenn. Az ő könyvéből Hummel Kornél atya életrajzának a leírását 2007-ben, tehát Kornél atya születésének a 100. évfordulójára önálló könyvként nagybetűs formátumban jelentette meg Fehér Anna nővér megbízásából az Új Ember könyvkiadó. Akkor még Fehér Anna nővér a Hummel Kornél látássérülteket segítő alapítványnak volt a kuratóriumi elnöke. Kornél atya vértanúság hírében halt meg. Nyilván, hogy ezt az egyház jogosult kimondani róla, de az egész életét maga a vértanúságra való felkészülés végig kíséri. 1925-ben kezdte meg papi tanulmányait Esztergomban, és 4 évvel később, 1929. június végén szentelték pappá, mégpedig Szent Péter és Pál apostol fejedelmek ünnepén, akik szintén vértanú halált haltak. Abban az évben elég sok papot szenteltek, és Kornél atyának csak piros színű miseruha jutott, és ő ezt már akkor úgy értelmezte, úgy értékelte, hogy ez egy jel az ő életében. És az első szentmiséjét pedig július 1-én mutatta be, 1929-ben, ami a Szent Vér ünnepe volt akkor, és a Szent Mise után a regnumi kápolnában, egy kis agapé keretében beszélt is erről, hogy neki ez mennyire nagyon sokat jelent. Arról is beszélt, hogy 18 éves korában volt egy álma, ami arról szólt, hogy később egy idegen katona fogja őt lelőni, tehát megálmodta a vértanúságát.
5: Hát akkor ez nagyon gondviselésszerű végül is, hogy ő valóban úgy halt meg, hogy az életét adta másokért.
6: De ő tudatosan készült egyébként egész életében, a szemináriumi tanulmányai alatt, illetve a papságában is. És mindezre kísérő jeleket, amelyekről Marchesi mind beszélt, ezt ő úgy is fogta föl, hogy ez egy irányba vezet, illetve egy úton halad, és ennek az útnak a vége, illetve a beteljesedése a vértanúsága lesz. Tehát az, hogy ő egyedül kapott piros miseruhát, úgy, mint ami a vértanúság jele, ráadásul a vértanúk ünnepén szentelték pappá, az, hogy Szentvér ünnepén mutatja be az első szentmiséit szintén pirosba, liturgikus szín szerint, ezt mind úgy érte meg, hogy ez annak az álomnak a része, illetve a beteljesedéséhez vezető út.
5: Igen. És manapság milyen sokan panaszkodnak, hogy jaj, milyen nehéz gyerekkoruk volt. Hát neki igazán nehéz gyerekkora volt, és nem hogy kárára lett volna, hanem lelkileg egy erős ember lett.
6: végig szegények voltak. Meg kellett küzdeni az élet nehézségeivel.
5: Szüleit elvesztette.
6: Így van, azzal, hogy tényleg fiatalon dolgoznia kell, és ezt az egyszerű életmódot, ezt a szegénységet a papságában is fölvállalja, illetve megéri, és mindaz, amilyen van, azt képes megosztani másokkal. Azért maradtak fent róla leírások, legendák, hogy a hozzá bejáró fiatalokat mennyire szerette és vendégül látta, és mindig volt elérhető helyen számukra valami kis édesség, valami kis sütemény, amit megtalálhattak, vehettek belőle, és igazából az sem tragédiaként élte meg az életében, amikor azért voltak olyanok, akik ezzel visszaéltek. És nem csak édesség szintjén, hanem anyagiakban is voltak, akik megkárosították, és fölvállalta, és nem tragédiaként élte meg az életében.
7: Igen, amikor pappá szentelték, akkor az első szolgálati helye Balassagyarmaton volt, és innen került föl később, 32-ben Budapestre, és amiről József atya mesél, ott a balassagyarmati évek alatt történt, mindenféle papi szolgálatot elvállalt, és statisztikai adatok vannak arról, hogy nagyon sok keresztelést, temetést, tehát a szentmisén kívül is nagyon sok szolgálatot végzett, ezen kívül az ifjúsággal foglalkozott, mint hitoktató is, és mint kulturális programok szervezője is. Nagyon nagy bizalma volt a fiatalok felé. Tehát volt egy karizmája, ami segítette őt, hogy szót értsen a fiatalokkal, és ezzel előfordult, hogy volt, aki visszaélt.
6: És nyitott volt, tehát bármikor be lehetett hozzá menni.
7: Fönn maradt róla a leírásokban, hogy egyébként fizikailag egy nagyon vékony testalkatú ember volt, és gyermekként talán még ilyen tüdőbetegnek is látszott. Tehát tényleg nem egy jól táplált, jól.
6: Nem erős fizikumú fiatal emberről beszélünk.
7: És ennek ellenére minden szolgálatra való lehetőséget megragadott. Az oltári szentséget nagyon szerette, szívvel, lélekkel imádkozott. A pap lakban is, ahol lakott, de a templomba is gyakran bement és szentségimádást végzett, és a rózsafüzér is egy nagyon kedves imádsága volt, amit naponta imádkozott.
5: Említjük meg itt, hogy az Együttlátók Alapítvány székhelye, ez Budapesten a Tököli út, Gizella út sarkán van, egészen közel a Vakok Intézetéhez, ami a Hermina úton. Ez is ad egy szempontot. A másik pedig, hogy ő, ha jól tudom, a Szabó József utcában lakott élete utolsó idejében, ami a Tököli úti Rózsafűzér királynéi templom szomszédságában van, és járt is abba a templomba, ugye?
7: Járhatott, nem tudjuk, de egészen biztos, hogy a templom állt már akkor is, amikor ő ott fiatalként tevékenykedett, jött, ment, de papi szolgálata nem kötötte ehhez a templomhoz, de nehéz elképzelni, hogy úgy elment volna egy ilyen gyönyörű templom előtt, hogy nem ment be, és nem
5: lenne, hogyha szerette ott a rózsafűzér imádságot, akkor a Rózsafűzér királynéjának szentelt templomba csak bejárt.
7: Egészen biztos.
6: És valóban, tehát ott lakott a Szabó József utcába, életének utolsó időszakába, az a ház ma is. Tehát az a ház ma is áll. Azt, hogy pontosan ott hol lakott.
7: Melyik
6: melyik lakásban, azt nem lehet tudni, de azt lehet tudni, hogy oda egy ismerőse fogadta be, és pontosan azért egyfelől, hogy tudjanak róla gondoskodni, másfelől pedig azért, hogy a látássérültekhez közelebb kerüljön, és egészen addig lakott ott, ameddig itt a háború vége felé úgy nem gondolta, hogy beköltözik magába az intézménybe, hogy közelebb legyen a látássérültekhez, és hogyha bármi történne, akkor nem csupán a szolgálatokat tudjon lenni, lelkiekben támaszt tudjon nyújtani, hanem hogyha kell, akkor meg is tudja őket védeni.
5: Igen.
7: Mindez Budapest ostroma közepén, amikor már így az események egyre súlyosabbá váltak, akkor történt 1944 karácsonyán, és akkor Budapestnek erről a részéről, és a Vakok Intézetéből is, aki csak tudott, az próbált elmenekülni, és biztonságos helyet találni magának. Így a személyzet egy része is elhagyta az intézményt, és ebben a nagy szükséghelyzetben vállalta Kornél atya azt, hogy ő viszont nem el, hanem beköltözik az intézetbe. Utólagos visszaemlékezésekből tudjuk, hogy egyébként egy visszafogott, csendes, szelíd papként ismerték őt, akit ebben a nagyon nehéz helyzetben, hogy olyan határozottan, olyan nagy lelki erővel tudott föllépni, hogy meglepte, tehát meglepetést szerzett számukra, így pozitív irány, pozitív szempontból, sőt az ott lévő férfiakat is meglepte, hogy mennyire bátran és józan ítélő képességgel meg tudta szervezni az ott maradt látássérült fiataloknak és idősebbeknek az életét. Tehát azt, hogy az óvóhelyen berendeztek a látássérültek kérésére egy kápolnát, ahol Kornél atya misét mutatott be, és imádságokat is szerveztek, és ezt úgy szervezték meg, hogy ökumenikus szemlélettel, hogy azok is részt vehessenek rajta, akik nem katolikusok, megszervezte nem csak a hit élettel kapcsolatos tevékenységet, hanem egyáltalán a napi szükségleteknek az ellátását is, a vízhordást néhány utcával távolabbra kellett járniuk, hogy vizet hordjanak naponta, az élelem elosztását, és akartak neki egy kicsit kedvezni, többet vagy jobbat juttatni abban a nagyon szűkös helyzetben, és nem fogadott el sem több ételt, sem jobb ételt, mert ugyanazt akarta fogyasztani, ami mindenkinek, tehát ami a többieknek is jutott. Amikor olyan volt a lehetőség, akkor a sebesülteket segített szállítani a közelben lévő uzsoki kórházba. Tehát a Vakok Állami Intézete egyébként ma is a Hungária körút 146-148 szám alatt van, és ez egy nagy intézménykomplexum volt akkoriban. Maga az udvaron is voltak műhelyek, ahol dolgoztak, és a Hermina úton, ahol most egy orvosi rendelő található, az is a látássérültekhez tartozott. Egy nagy területen mozgott Kornél atya, és látta el ezt a szolgálatot akkoriban.
5: Uh-huh. És mi is történt azon a bizonyos utolsó napon, amikor az életét adta?
6: Hát nagyon mozgalmas napja volt a visszaemlékezések szerint, mert az ostrom állapotok lehetővé tették a sebesültek összegyűjtését és kórházba szállítását, és a nap nagy részében ebben tevékenykedett. Tehát járta a környéket, és segített a sebesülteket kórházba szállítani, és gondolom ellátta a papi feladatait is ez idő alatt, mert a szentségeket is kiszolgáltathatta azoknak, akik ezt kérték tőle. És ott a délutáni kora esti órákban, pedig amikor visszatért az intézménybe, akkor ott gyóntatni kezdett. Éppen gyóntatás közben szóltak neki, hogy baj van, mert szovjet katonák bejöttek az intézménybe, és ott az egyik látássérült hölgyel, fiatal lányjal elkezdtek erőszakoskodni, mert nem hitték el, illetve a katona nem hitt el, hogy az illető látássérült. És a gyóntatást félbehagyva rohant ki az udvarra, és hogy ennek a lánynak a tisztességét és a becsületét megmentse, megőrizze, aki elmondások szerint a földön volt, és a katona pedig fölötte állt, kettőjük közé állt. Pontosan ott mi történt, azt nem lehessen tudni. Valószínűleg reverendája zsebébe tehette a kezeit, amit a katona fenyegetésnek érzékelt, mert nem tudta, hogy van-e nála fegyver, vagy nincsen, és nagyon közelről lőtte szíven, kétszer, ha jól emlékszem, ugye, Marcsi?
7: Igen.
6: És még volt annyi lélek jelenléte, hogy a halála előtt kétszer érthetően, és harmadszorra pedig a szája mozgásáról tudták leolvasni azok, akik ott vannak, hogy az utolsó szavai azok voltak, amivel ezt a beszélgetést Marcsi kezdte, hogy Deo gratias, vagyis Istennek legyen hála. Mert hogy beteljesedett az az élet, amely számára nem volt idegen, és amely tulajdonképpen életében és papuságában is készült, és az életét adta, vagy adhatta a fele barátaiért, illetve a fele barátjáért, ezért a lányért, és miután őt meglőtte ez a katona, ő el is menekült, és nagy szomorúsággal tapasztalták azt, hogy az atya halálos sebet, vagy sebeket kapott, és ott rövid időn belül meg is halt.
5: És a lány megmenekült.
6: Ő megmenekült, így
7: van. A lány megmenekült, és akkor az atyát bevitték még az épületbe, lefektették, és egy szűk fél órán belül, tehát már nem tért magához, és szűk fél órán belül meg is halt, és úgy írja ez a könyv, hogy abban az órában halt meg, amikor a rózsafüzért szokták imádkozni, és akik körülötte vérasztottak, ők imádkozták is a rózsafüzért, ez este 8 óra volt akkoriban, tehát este 8-kor imádkozták, és mindez 1945. január 17-én történt. És két nappal később temették el.
5: Temették előtt először?
7: A Hermina kápolna kertjébe, és az volt egy vágyuk azoknak a látássérülteknek, akik ismerték, tisztelték, szerették Kornél atyát, hogy minél közelebb legyen a sírhely az intézményhez, hogy tiszteletüket és tiszteletét és emlékét meg tudják őrizni, és tudják látogatni majd ezt a sírhelyet.
5: És ha jól tudom, akkor a Hermina úti sírjából többször is áttemették. Nem tudom, ennek mi volt az oka, lehet-e tudni, van-e jelentősége?
6: Hát az első áttemetés az ott a háború után volt, és ott közegészségügyi okokra hivatkozva bolygatták meg az ősíját, és temették át.
7: a Kerepesi úti temetőbe vitték át, így van, és ezt követően még több áttemetés is volt. Ezeknek a pontos okát nem ismerjük. Egyébként Kornél atya 38 éves volt, amikor bekövetkezett az ő halála, és 16 éve volt pap. Az utolsó előtti sírhely az 1999-ben kerültek az ő hamvai a Vakok Batthyány László gyermekotthon kertjébe, Fehér Anna nővér révén.
5: És hogy jött most a gondolat, hogy át kellene temetni?
7: Fehér Anna nővérnek szívügye volt Kornél atya emlékének az ápolása, az ő tiszteletének a megőrzése. Ezért is szerette volna, hogy minél közelebb legyen hozzá, és azokhoz a védenceikhez, akiket Anna nővér gondozott fenn a Svábhegyen. Ezért ennek a gyermek otthonnak a kertjében alakított ki egy sírhelyet. Amíg Anna nővér élt, gondoskodott a sírhelyről is, és arról is, hogy rendszeresen mutattak be szentmisét Kornél atya tiszteletére, és azáltal, hogy Anna nővér a COVID idején elhunyt, azáltal...
6: Anna nővér nem csak a sírhelyet alakította ki, hanem Hummel Kornél atyának a tiszteletét is fenntartotta a rendszeres szentmisékkel, illetve imádságokkal, és a COVID első hullámának lett áldozata. És az ő halála után az intézmény fenntartásában is változások történtek. És
5: így jött nektek a gondolat?
6: Nem jött nekünk nem? a gondolat. Nekünk semmi gondolatunk nem volt Hummel Kornél atyával kapcsolatban, annyira nem, hogy én annyit tudtam, hogy van egy alapítvány Fehér Anna nővér révén, de hogy ki volt az a Hummel Kornél, és hogy ő mit csinált, és milyen élete volt nekem, őszintén megmondom, nem volt róla tudomásom. Sőt, azt is őszintén megmondom, hogy igazából nem is érdekelt annyira. Egészen addig, míg meg nem találtak bennünket, illetve nővéremet ezzel a kéréssel, mert a Kornél atyának vannak élő családtagjai, és van neki egy unokahúga, akit Hummel Gizellának hívnak. Ő vetette föl felénk azt, hogy ő idős emberként akkor lenne a legnyugodtabb, hogyha a Kornél atya hamvait olyan helyen tudná, ahol az ő tisztelete, emléke fenntartható, megőrizhető, nem bizonytalan, és a látássérültekhez ugyanúgy, mint az életében, a halálában is közelebb kerülhetne. Így kezdődött el az ő áttemetésének a megszervezése és lebonyolítása, és amikor ez a feladat bennünket megtalált, akkor mi is beszélgettünk arról, hogy jó, és akkor hol? És hogyan és milyen módon lehetne ennek a felkérésnek eleget tenni, és nézegettünk a környéken lehetőségeket. Illetve megnéztük azt, hogy Kornél atya hol élt, hol dolgozott, hol tevékenykedett, hol érte a halál, és abban a körben milyen lehetőségeink lennének.
5: Ha én jól emlékszem, azért ezelőtti már elkezdtetek imádkozni, komolyan imádkozni az ő közbenjárását kérve, és az ő boldog avatásáért az alapítvány összejövetelén. Jól emlékszem? Vagy pontosítsátok?
7: Igen, mert Kornél atyának még Fehér Anna nővér idejében volt egy ima szöveg, amit a látássérültek közösségében együtt imádkoztak Kornél atya boldoggá avatásáért, és az Együttlátók Alapítvány 2021-ben kiadott egy imakönyvet a Legkedvesebb Imáink címmel, és ebbe az imakönyvbe mi is beszerkesztettük ezt az imádságot, és onnantól kezdve nálunk is, tehát nem csak ismerté vált, hanem imádkoztuk is szentmiséghez kötötten, illetve van egy online rózsafüzér ima csoportunk, 2024. szeptembere óta működik, és ebben az ima csoportban is minden héten elimádkozzuk ezt az imádságot. És Kornél atyának az áttemetése kérés formájában talált meg bennünket. Imádkoztunk ezért erre a szándékra, és a végén úgy érzékeltük, hogy ez Anna nővérnek egy lelki öröksége, ami nincs ellentétben az ő szándékával vagy vágyával, mert ő arra vágyik ma is, hogy ahogy ő gondoskodott Kornél atyának emléke megőrzéséről, ezt szeretné ma is. És erre most 2026-ban ilyen módon nyílt lehetőség ennek a folytatására.
5: És hol találtátok meg a megfelelő helyet a sírja számára?
6: A Tököli úti Rózsafüzér királynője templomba, és Nagy Károly atyának nagy köszönet, hogy amikor megkerestük, hogy mi mit szeretnénk tőle, illetve magától a templomtól, akkor nyitott volt, együttműködő és segítőkész, és addig nézték ott az urnatemető sír helyeit, urnafülkék, míg nem találtak egyet, amit fel tudtak ajánlani erre a célra, és így került sor, különböző engedélyek beszerzése után Kornél atya hamvainak az áttemetésére. Érdekesség, hogy amikor mi terveztük az áttemetést, illetve az időpontját, akkor a vértanú illetve a halálának az évfordulójára terveztük, de kiderült, hogy ez az időpont a plébániának nem felel meg egyéb programok miatt, és viszont a temetésének az időpontját sikerült megtalálnunk, illetve annak a napján sikerült öt újra temetnünk a templom urna temetőjében.
5: Talán nem is tudjátok, hogy milyen gondviselésszerű, hogy ott egyáltalán van urna temető.
7: De tudjuk, mert Károly atyának az első mondata az volt, hogy betelt az urna temető, és ezért mi úgy álltunk ehhez a feladathoz, hogy a Jóisten vezetésére bíztuk a történéseket, és azt gondoltuk, hogy ha ő ezt, ez az ő akaratával megegyezik, és Anna nővérnek is a szíve kívánságával megegyezik, nem beszélve Hummel Kornél atyának a szíve kívánságáról, akkor ők fogják vezetni ezt az ügyet, és Károly atya azt mondta, hogy betelt az urna temető, és azért újra, tehát megnézik, és egy ilyen mondat után néhány héttel később kaptuk a hírt, hogy mégiscsak.
5: Igen, én arra gondoltam, hogy azt mondom el nektek, hogy itt nem volt régen urna temető. Én ugye tőzsgyökeres vagyok ebben a templomban, ott nőttem föl mellette a harmadik házban. 97 július 1-én leégett a templom. A domonkosok voltak itt. Aztán. És nem az egész templom, az orgona égett le, de hát
6: elektromos
5: megsérült.
6: Tűz volt, igen. Ha az emlékeim nem csalnak.
5: Igen, megsérült a templom, és a domonkos atyák találták ki, hogy kellene csinálni egy urnatemetőt, van ott egy kis kápolna, van ott hely, azért, hogy akkor ezzel tudnak pénzt gyűjteni a templom rendbehozatalára. Csak azért mesélem, hogy ez 2000 körül csinálták meg ezt az urnatemetőt.
7: És hogy nem annyira... Volt.
5: És július 1-e, amit mondtatok, hogy az ő új miséje. Hát igen, azon a napon égett van. Le a templom.
7: És hogy annyira gyönyörű ez az urnatemető, hogy látássérültként azt tudom mondani, hogy leszállok a buszról, néhány lépést teszek, pár lépcsőfokon föllépve már a templomban vagyok, és utána nem kell egy altemplomba lemenni, hanem a templommal egy szintben megtaláljuk az urnatemetőt, tehát nagyon akadálymentes.
5: Igen.
7: Az elhelyezkedése is, és arra a kérdésedre, hogy találtuk ezt a helyet. Egy évvel ezelőtt szerveztünk egy emléksétát, Kornél atya életét fűztük föl, élettörténetének Zuglóra vonatkozó eseményeit fűztük föl egy séta útvonalra, és mivel a Szabó József utcában lakott 1939 és 44 között, ezért nem a ház elől indultunk, hanem ezt a templomot találtuk meg kiinduló pontnak, és akkor éreztük meg, hogy nem lehet, tehát olyan nem létezik, hogy a Kornél atya, aki a rózsafűzért annyira szerette, hogy ehhez a templomhoz ne lett volna szívvel, lélekkel köze. És akkor ez az emléksét a tulajdonképpen megerősített bennünket abban, hogy bár több helyszíne van az ő életének, de a legeslegfontosabb események itt ezen a területen zajlottak. Tehát amikor Zuglóban akár jól látó emberként, akár látássérült emberként járunk a Tököli úton, a Hermina úton, a Szabó József utcában és a környező utcákban, akkor gyakorlatilag Hummel Kornél atya lábanyomába lépünk, és hát az a vágyunk, hogy lelki értelemben is egy olyan életutat tudjunk bejárni, hogy a földin túl az ég felé mutasson ez az életút.
5: Sokat jelent nektek az ő személye, közel került hozzátok, úgy érzem.
6: Igen, igen, és egyébként fontos volt az, hogy tényleg egy olyan helyet találjunk, remélhetőleg végső nyughelyének, amely a látássérültek számára is megközelíthető, jól megközelíthető, és olyan hely legyen, amihez effektíve valamilyen formában az ő élete kötődik.
5: Igen.
6: És egyébként úgy, ahogy mondod, kapcsolódunk hozzá, mert én mondtam, hogy én nem túl sok mindent tudtam róla. És igazából azt gondolom, hogy az ő élete arra mutatná, és azért fontos a mai világban is a látássérülteknek, és hogy tudják a látássérültek, hogy bizony a katolikus egyházban van egy olyan személy, aki azért halt meg, hogy egy látássérültet védelmezzen, illetve megóvja az ő tisztességét és becsületét. Nem mondhatjuk azt, hogy véletlenül volt, mert ezt az egyházi eljárás állapít.

0: ez a Krisztusi ígéret kíséri végig az ő életét.
1: Én szeretném hozzátenni, hogy Kornél atya nem csak a látássérülteknek, hanem a jól látó embereknek is tud példát adni a tisztánlátásban. És a tisztánlátásra mindannyiunknak nagyon nagy szükségünk van, és az ő élete szűk területre koncentrálódott látszólag, de ezen messze-messze túlnyúlt, és vannak olyan részei az életének, ami még nincs is igazán föltárva. Például az, hogy ő embermentő volt, holokauszt központban föl van jegyezve az ő neve, mint embermentő. Az áttemetés Erdő Péter bíboros úr engedélyével és a Nemzeti Örökség Intézet engedélyével történt. A sírhely védettséggel rendelkezik Kornél atyának a sírhelye. Az áttemetés szertartásának végzésével Erdő Péter bíboros úr Süllei László általános helynök urat bízta meg, aki gyönyörűen végezte ezt a szertartást. Neki is nagyon hálásak vagyunk, és mindazoknak a paptestvéreknek és hívő testvéreknek, akik ezen a szertartáson részt vettek. Deo gratias.
2: Még egy kérdésem maradt hátra, hogy boldogávatási eljárás elkezdődött?
1: Hummel Kornél atya boldogávatásáról már a halálát követően is beszéltek. Ennek a jegyében kezdték el összegyűjteni akkoriban az élő szemtanúk visszaemlékezéseit, és ebből született meg később 1976-ban ez az életrajzi könyv, amit mi is ismerünk, és Fehér Anna nővérnek is nagy vágya volt Kornél atya boldogávatása, de tudtunkkal hivatalosan senki még nem indította el, de ez egy vágy, egy cél és egy nagy álom.
0: Esemény, reményeink szerint lesz, aki felkarolja az ő boldoggá avatását, illetve szenté avatási eljárásának elindítását és kezdeményezéseit, és remélhetőleg elő vagy utóbb a látássérültek is el tudják mondani azt, hogy van egy védőszentjünk.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, Deo gratias.
0: Köszönjük.
2: A budapesti stúdióban Murányi Nikolettát hallották, Hummel Kornél atyáról beszélgettünk, az Együttlátók Alapítvány kuratóriumának elnökével, Béber Mária látássérült gyógypedagógussal, és testvérével, aki az alapítvány alapítója, Bíber József Váci Egyházmegyés atyával. Köszönöm a figyelmüket!

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhatnak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Legutolsó alkalommal az egyházról beszéltünk, méghozzá annak a sokféleségéről és a sokféleségben megvalósuló egységéről. Említettük, hogy az első pünkösd napján már rengeteg nép a hatalmas római birodalom szinte minden tartományából érkeztek emberek Jeruzsálembe, akik az első pünkösd napján mindjárt egy közösségé váltak. Szó volt arról is, hogy az egyházban egyébként is alapvető a sokszínűség, a sokféleség. Sokféle karizmát oszt ki a Szentlélek az egyház különböző tagjainak. Csak megemlítek néhányat, amelyekről ma már nemigen beszélünk, de annak idején nagyon jól ismerték, hogy mi ez, bölcsesség, tudás, hithirdető, missziós adottság, tanítás, profétálás, amely buzdítást, figyelmeztetést, vigasztalást is magában foglalt, csodatévő hatalom, gyógyító képesség, és ezen kívül még hát ugye nem csak a gyógyító képesség, hanem a ugyanakkor a betegségnek és az egyéb szenvedéseknek a türelmes elviseléséhez adott képesség az is ide tartozik. Aztán ilyenek, mint a nyelvek ajándéka, a nyelvek értelmezése, a szellemek elbírálása, ezek is akkor ismert és emlegetett adományok voltak, mert ki megkapotta maga, hát éppen beosztásának megfelelően. Aztán a mai időkben viszont ki kell hangsúlyoznunk az ilyen karizmákat, tehát kinek-kinek, de nem mindenkinek megadott kegyelmi ajándékot, mint például a hivatása szüzességre, arra, hogy valaki mondjuk szerzetes legyen. De ugyanilyen karizma a házasságra szóló hivatás is, a keresztény házasságra külön szentség kegyelme teszi képessé az embereket. Aztán a különböző foglalkozásoknak, mesterségeknek a keresztény módon való betöltéséhez szintén szüksége van kinek-kinek a megfelelő kegyelemre. Például ahhoz, hogy valaki keresztény művész legyen, zenész, énekes, festőművész. Éppen most temettük el Somogyi Győző osztálytársamat és barátomat, aki az én véleményem szerint egy karizmatikus festőművész volt, aki rengeteg embert meg tudott szólítani a festményei által. De ugyanígy vannak karizmatikus szobrászok, színészek. Azt gondolom, hogy még a közéleti szerepöknek a keresztény módon való betöltéséhez is kell a Szentlélek kegyelme. Az, hogy valaki jó király legyen. Ugye ismerünk szent királyokat, ismerünk szent minisztereket, például mondjuk Mórus Tamást. De ma is jó lenne, hogyha lennének szent miniszterek, miniszterelnökök, polgármesterek, főispánok, megyei közgyűlési elnökök, államtitkárok, országgyűlési képviselők. Tehát mindnek, hogy valaki keresztény módon tudja ezt betölteni, ez kellene sajátos kegyelem, sajátos kegyelmi ajándék, amit karizmának nevezünk. De természetesen a papi és a püspöki hivatáshoz is kell a kegyelem. Van külön papszentelés, van külön püspökszentelés, amely segíti az embert abban, hogy a papi, illetve püspök hivatását Istennek tetsző módon be tudja tölteni. A kivonulás könyvében szerepel egy Becsalel, illetve egy Oholiáb nevű ember, akik ahhoz kapnak Istentől sajátos kegyelmet, hogy a szent sátort, annak a berendezési tárgyait, az oltárt, a frigyládát, a függönyöket, a díszítő elemeket el tudják készíteni. Hangsúlyozza a Biblia, hogy ez is sajátos isteni kegyelemre volt szükségük. De hogy valaki tisztességes, földműves legyen, iparos, mérnök, tudós, az is szükség van sajátos kegyelemre. Tehát megvan a sokféleség, amelyet a Szentlélek oszt ki az egyházban. Sokféle szerep, ez a sokféle kegyelem. Ugyanakkor megvan az egység. Az első pünkös napján már 3000 emberből egy egyetlen közösség jött létre. Mi az, ami az egyháznak az egységét ma is biztosítja? Mindenek előtt a megszentelő kegyelem, amely viszont nem csak ennek, annak, meg amannak, hanem mindenkinek szükséges az üdvösséghez. A hit, a remény, a szeretet, mint isteni kegyelem, amely minket erre képesít, hogy higgyünk, reméljünk, szeressünk, ez is szükség van Istennek a kegyelmére, de ez már nem karizma, nem sajátos kegyelem, hanem ez olyan kegyelem, amely a különböző karizmát hordozó embereket közösségbe szervezi. A karizmák a sokféleséget, a többi kegyelmek, hitremény, szeretet elsősorban az egységet szolgálják. Az életre szentségre való törekvés viszont, ezt is hangsúlyoztuk, mindenki számára szükséges. Volt időszak, amikor azt gondolták, hogy vannak olyan emberek, akiknek törekedniük kell az élet szentségre, különösen a papok és a szerzetesek. Másoknak meg csak arra kell törekedniük, hogy üdvözüljenek, hogy úgymond mentsék a lelküket. Ez egy nagyon erős, soha hosszan tartó középkori felfogás volt. Talán még a kedves hallgatóim között is vannak, akik ebben a világban nőttek fel. Papok, apácák, azok legyenek szentek, mi meg mentsük a lelkünket. Nos, ez így nem helyes. Azt gondolom, hogy mindannyian hivatottak vagyunk az élet szentségre. Mindannyian erről először, az én tudomásom szerint az Assisi Szent Ferenc, bocsánat, tévedtem, Szalézi Szent Ferenc volt az, aki erről beszélt, hogy az iparos emberek, a családos emberek, a katonák, azok is kötelesek arra törekedni, hogy szentek legyenek. És nem csak a papok, és nem csak az apácák, nem csak kiválasztottak. Tehát, kedves hallgatóim, nekünk is, mindannyiunknak törekednünk kell az élet szentségre, és ez a szentséged megint nem sajátos adomány, hanem ez mindenkinek, erre mindenkinek kellene törekednie. Újra említem, hogy Szalézi Szent Ferenc volt az, aki a 1567 és 1622 között élt, aki a Jámborság útja című könyvében már hangsúlyozta, hogy az igazi jámborság nem sérti meg az egyes hivatások és foglalkozások követelményeiket, hanem azokat érdemesebbé és szebbé teszi. Idézem most Szalézi Szent Ferencet. Tehát tévedés, sőt eretnekség lenne, ha a jámborság gyakorlását ki akarnánk zárni a hadseregből, az iparosok műhelyeiből, a fejedelmek udvaraiból, vagy a házas emberek köréből. a szemlélődő, kolostori és szerzetesi jámborságok kívül van még sok másfajta is, amely igen alkalmas arra, hogy általa a világi életet élők is a tökéletességre jussanak. Ezt a kérdést egyébként a II. Vatikáni zsinat véglegesen eldöntötte, amikor kimondta, hogy mindenki előtt világos, hogy bármilyen rendű, rangú keresztény ember meg van hívva a teljes értékű keresztény életre, és az is nyilvánvaló, hogy ez az életszentség a földi társadalomban is előmordítja az emberhez méltóbb életet. Az Egyház a népek világossága című úgynevezett dogmatikai konstitúció tartalmazza ezt, amit most felolvastam. Ez az új világszemlélet, illetőleg egyház szemlélet hozzájárult ahhoz, hogy ma már nem csak apácákat és papokat, meg püspököket, meg királyokat szentelnek, avatnak szenté, és nem csak vértanukat, hanem például itt van Lizeő Szent Teréznek a szüleit is szenté avatták. Batthyány István Lászlót, vagy Bódi Magdit is nemrégiben boldoggá avatták. Sőt, imádkozhatunk Batthyány István László feleségének, Koret Mária Teréziának a mielőbbi boldoggá avatásáért is. Most arról szeretnék még beszélni, kedves hallgatóim, hogy milyen legyen az egyháznak és az államnak a viszonya, illetőleg a vallás szabadságot hogyan kell biztosítani az egyes államokban. Amikor a kereszténység megszületett, az állam, a római birodalom kimondottan üldözte az egyházat. Rengeteg papot, szerzetet és világi embert is kivégeztek. Már Krisztus után 64-ben Rómában, ahogy egy pogány történetíró megírja, ingens multitudo, azaz nagy tömegember ment a halálba Krisztusért. Tehát ekkor vallásszabadságról szó sem volt. Az állam üldözte a kereszténységet. Aztán változott a helyzet. 313-ban megszületett a milánói ediktum, amely már biztosította a birodalomban a keresztényeknek is a teljes vallásszabadságot. Aztán telt az idő, 380-ban már a kereszténység államvallássá változott. Tehát korábban a keresztények voltak hátrányos helyzetben a birodalomban, most pedig az az igazság, hogy már a pogányok kezdtek hátrányos helyzetbe kerülni. Évszázadokon keresztül megvolt a birodalom, az állam és az egyház között egyfajta összefonódás, amely jellemezte az egyház és az állam viszonyát. Ebben az időszakban nem tisztázódott, hogy mi az egyház feladata és joga a társadalomban, és mi az állami. Az állam támogatta az egyházat, például a teljes bizánci birodalomban, a karolingi birodalomban, és a később felújított nyugat-római birodalomban is, amely körülbelül 800 és 1500 között működött. Ugyanakkor a támogatás fejében benyújtották a számlát. Akkor az egyház, a pápa szinte játékszernek minősült a császárok kezében. 16. Benedek pápa nem az első, hanem a 8. olyan pápa volt, aki lemondott a pápaságról. de az ő elődei mind azért mondtak le, mert elüldözték őket Rómából. És számüzetésben voltak, és az egyháznak mégis lehessen pápája, ezért kényszerűségből lemondtak. Voltak köztük szentélvatott pápák is, Poncianus, Silverius és Első Márton például szentek voltak. És mindegyik a birodalom bizonyos pontjára száműzve volt kénytelen lemondani a pápaságról. Amikor aztán a pápák igyekeztek kielégíteni a császárok kívánságait, ez meg az elvilágiasodás veszélyével járt. Ilyen esetekben a császár jelöltjeit ültették a püspöki székekbe, és ennek következtében az egyház erkölcsileg nehéz helyzetbe került. Természetesen előfordult ennek az ellenkezője is, amikor a pápa jutott olyan politikai hatalomhoz, hogy császárokat tudott megbuktatni. Harmadik Ince pápa például, aki 1198-1216 között volt pápa, ő akkora hatalommal rendelkezett, hogy amikor az egyes királyoknak az alattvalóit fölmentette az alattvalói hűségük alól, ezáltal a császárokat megbuktatta. Így például föld nélküli János, tehát angol királyból mi lett? Egy föld nélküli király. És többnyire azért nem a világi hatalmak, hanem a pápák és az egyházi vezetők kerültek kiszolgáltatott helyzetbe a fejedelmekkel, királyokkal és császárokkal szemben. Az egybefonódás formái koronként változtak, ekkor az előnyei, de sokszor a hátrányai jelentkeztek. A felvilágosodás korában megindult folyamat az állam és az egyház szétválasztására, a maga módján tulajdonképpen akár hasznosnak is mondható. De nem teljes mértékben, mert a Volterék, Rousseauék és társaik, azok viszont abba a túlzásba estek, hogy ők meg az egyházat és az államot teljesen szétválasztották egymástól, és hát üldözték a vallásnak a gyakorlását. Manapság vannak olyan országok, különösen a muszlim országok, amelyekben a egyház politikai hatalmat is gyakorol. Aztán vannak olyan országok, ahol vannak államvallások, még ma is. Norvégiában nemrégiben még az evangélikus egyház volt az államvallás. A skandináv államokban szintén, a Svédországban és Finnországban is. Angliában természetesen az anglikán egyház vált államvallássá, és a többi egyházak pedig hátrányos helyzetbe kerültek. Romániában, Bulgáriában, Görögországban pedig a román, a bolgár, illetve a görög ortodox egyház volt államvallás. Az állam beleszólása odáig ment, hogy polgári törvények írták elő, hogy évente hányszor kell úrvacsorát tartania a evangélikus és református lelkészeknek. Emlékezzünk a saját történetünkre. Második József király 1180-1190 között még azt is meghatározta, hogy hány gyertya éghet az oltáron. Európa legújabb kori történetében ezekkel a példákkal szemben a totális szétválasztás jelentkezett. Franciaországban egy időben megtiltották minden vallásnak a gyakorlását. Majd az egyház és az állam teljes szétválasztása mellett döntöttek. De ez a megoldás az én véleményem szerint szintén nem tökéletes. Példaként megemlítem, hogy én ma Franciaországban nem léphetek be egy őrkormányzati hivatalba, úgyhogy nyakamban van a püspöki mellkeresztem. Ott a ruhatárban el kell felejtenem még azt is, hogy katolikus vagyok. Akár ilyen papi, mondjuk ruhába se léphetnék be náluk, mert ottan az állam az laikus, tehát ottan nincs semmi keresni valója az egyháznak a laikus intézményekben. Nagyon érdekes az is, hogy például Franciaországban egy polgármester, aki hívő ember. Polgármester például magánemberként elmehet a templomba, ott térdet hajthat, keresztet vethet magára, és gyónhat, áldozhat. De a polgármesteri minőségben megy át, mondjuk vendégeket kísér át, hogy megmutasson egy műemlék templomot, akkor legalábbis elvileg nem hajthat térdet, nem vethet keresztet magára. Miért? Mert ott nem az egyház képviselője, hanem a laikus államnak a képviselője. Ugye milyen érdekes? Tehát mint az ember két darabból állna. Erre mondtam én azt az egyik újságírónak, hogy kérem szépen, én püspök vagyok, de amikor a templomban keresztelek, bérmálok, esketek vagy bármit csinálok, én akkor is magyar állampolgár is vagyok. Az állampolgárságomat nem vetem le sem a püspöki hivatalban, sem a plébánián, sem a sekrestyében. Amikor viszont elmegyek és meglátogat egy polgármestert, vagy egy országgyőrség képviselőt, vagy mondjuk megáldom a kormánynak a hivatalát, amire egyszer sor került, én oda is mellkeresztbe mentem, és világi papi szerelésben. Nem választottam ketté a világi és az egyházi embert magamban. Az ember nem lehet külön pap és külön civil ember. Nyilván a tökéletes megoldás a nyilván valahol középen található meg, az optimális irány, amely föltételezi a konstruktív együttműködést az állam és az egyház, a világi intézmények és az egyházi szervezetek között, a püspökségek, plébániák és mondjuk a polgármesteri hivatalok között. Tehát ez az optimális megoldás. Nem helyes az egybeolvadás, nem jó az, hogyha papok lennének mondjuk polgármesterek is, meg főispánok, meg mit tudom én, miniszterek. Volt ilyen. Ez nem helyes. De az sem helyes, hogyha az államnak semmi köze nincs az egyházhoz. Miért van ez így? Azért, mert a legtöbb ember nem csak egy államnak a polgára, hanem ugyanakkor egy egyháznak a tagja is. Nagyon érdekes ugye, hogy 90-es években történt meg az, hogy az állam, magyar állam teljesen lemondott arról, hogy beleszóljon a püspököknek, a pápáknak, hát a pápán az császárok szóltak be ennek idején, de például a püspököknek a kinevezésébe. Én emlékszem még az úgynevezett kommunista időkre, amikor az állam nem csak a püspökök kinevezésébe szólt bele, hanem a egyes plébánosoknak, kanonokoknak, espereseknek a kinevezéseibe is igenis beleszólt, és nem járult hozzá egyes embereknek a kinevezéséhez. A normális állam tehát ilyet nem tesz, ugyanakkor mégis nyújt segítséget az egyháznak. Ugyanis az államnak érdeke az, hogy az egyházak jól működjenek. Ahol jó a hitélet, kedves hallgatóim, jó a hitélet, ottan jobb a munkamorál, jobb az adó morál, nagyobb a közbiztonság, de még a turisztikai szempontból jelentős egyházi műemlékek is jobb állapotban vannak. Tehát igenis, az államnak érdeke az, hogy az egyházak jól működjenek, akár a katolikus, akár a református, akár az evangélikus, akár a baptista, vagy bármelyik, vagy a görög keleti, hogy jól működjék. Mert ha jól működik az egyház, abból az államnak is haszna van. Azok az egyházak, amelyeket az állami törvények elismernek, azok sajátos támogatásokat is kapnak a működésükhöz. Persze az a helyzet, hogy ugye az egyházak is részt vesznek látszólag laikus feladatok teljesítésében is. Tehát ugye egyházak tartanak fenn iskolákat, óvodákat, főiskolákat, egyetemeket is Magyarországon is. Azon kívül vannak egészségügyi intézményeink, van nagyon sok szociális intézményünk. Tehát nyilvánvalóan az államnak érdeke, hogy ezek jól működjenek, mert azok az emberek, akik a egyházi egyetemen tanulnak, vagy akik a egyházi főiskolára járnak, egyházi általános iskolába, óvodába, vagy gimnáziumba tanulnak, azok is magyar polgárok. Tehát jó, hogyha azok is jó oktatásban részesülnek. Azok a polgárok, akiket az állam segít szociálisan, vagy amelyeket egyházi intézményben gyógyítanak, ugye azok is magyar polgárok. Természetesen vannak olyan bizniszegyházak, amelyeknek csak a neve egyház, valójában semmi közük a vallási élethez, ezek jó, ha nem kapnak támogatást. Akarnak sajnos olyan egyházi közösségek is, nem nagy számban, de azért akadnak, például Japánban, de talán még időnként Magyarországon is, akik destruktív tevékenységet folytatnak. Annak idején azt állították a kommunista időkben, hogy Magyarországon az Erdő Péter bíboros döntött el, hogy az állam milyen egyházaknak nyújt, milyen támogatást. Ez természetesen rágalom volt. Erdő Péter bíboros úrtól és a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciától semmi sem áll távolabb, mint hogy beleszóljon az egyházak és a vallási közösségnek az állami minősítésébe. Mi annak örülünk, ha minél több egyházi közösség kap állami elismerést, és kap bizonyos a tevékenységének megfelelő támogatást is. A katolikus egyház a krisztusi tanítást követi. Ha úgy teszik, szigorúbb álláspontot képvisel egyes állami erkölcsi normákkal szemben. Ezen a ponton fölvethető, hogy az etikának nevezett tantárgyban mit fognak majd tanítani. Ugye néhány éve bevezették az etikának a tanítását is az összes iskolába. Sajnos vannak olyan liberális, erkölcsi és etika tanárok, akik például az abortust természetesnek, megengedettnek tekintik, akik természetesnek tekintik a egyneműek házasságát, a szabad szerelmet, a élettárs és az élet szakaszpartneri kapcsolatokat. Jól lehet tudjuk, hogy a szabad verseny, amennyiben minden korlátlanul szabad, abban azért az államnak igenis bele kell avatkoznia. És olyan piaci folyamatokba is, amelyek a szegény emberek kizsákmányolásához, a gazdag embereknek pedig a mértéken felüli meggazdagodásához vezet. Tehát vannak ilyen dolgok, amelyekben az egyháznak a felfogása szigorúbb, mint akár a mai magyar államé is. Valaki azt mondta, kisé fanyar megjegyzésként, hogy Magyarországon minden szabad, csak az állatok kínzása az nincs megengedve. Kétségkívül ki vagyunk téve annak a veszélynek, hogy lassan az állatoknak több joguk lesz, mint egyes embereknek. A védett állatokat nem szabad sterilizálni, de az ember szabad. A védett állatok magzatát tilos elpusztítani, de az embernek a magzatát, az abortus, azt engedélyezik. Azért azt tudom mondani, hogy a magyar törvények még a jobbak közé tartoznak Európában. Szerintem tudjuk, hogy például a katolikus többségű Spanyolországban a homoszexuálisok és a leszbikus párokat elismernek házas embereknek. Engedélyezik nekik azt is, hogy gyermeket neveljenek. De kérdezem én, kedves hallgatóim, ezek milyen gyermeket nevelnek? Amely gyereknek nincsen édesapja, csak két anyukája van, nincsen édesanyja, vagy csak apukája van, abból milyen gyermek lesz? A mai magyar alkotmányban bent van az is, hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, s ettől kezdve védelmet érdemel. Újra mondom, az emberi élet a fogantatással kezdődik, és innentől kezdve védelmet érdemel. Sajnos meg kell mondanunk, hogy ez a törvény ez nem érvényesül a gyakorlatban. Mert ha érvényesülne, akkor egészséges embereknek egészséges magzatait nem volna szabad elpusztítani. Ma sokan támadják a hagyományos családmodellt. Az uniónak számos vezetője és parlamenti képviselője olyan erkölcsi elveket vall, amelyek sajnos azzal a veszéllyel járnak, hogy Európa visszatér Szodomába és Gomorrába, illetve a Római Birodalom dekadens korszakába, és ez nem a jövőnek az útját jelenti. Csak remélni lehet, hogy az Európai Parlamentben egy idő múlva kiegyensúlyozottabb nézetű emberek jutnak majd be, és akkor majd az igazi családmodellt tartják követendőnek, és a hagyományos, mint ahogy a Magyarországon is, ezért még az embereknek a többsége emellett van. Kedves hallgatóim, imádkozunk azért, hogy Magyarországon is, és nagyobb hazánkban, Európában is létrejöjjön az egyes államok és az egyházak között egy olyan optimális együttműködés, amely nem egybeolvadással jár, ugyanakkor elkerülje a teljes szétszakadásnak a veszélyét is, a kettő optimálisan együttműködik az emberek üdvösségére és az Istennek a dicsőségére. Köszönöm szépen a figyelmet!

Gondolatok a júliusi életigéhez. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét, és meg is érti. Aztán gyümölcsöt hoz. Az az ige, mely Jézus szava, lélek és élet. Ne hagyjunk egyet sem a kövek közé hullani, nyitott szívvel fogadjuk be. Örök életet adó igék. Mert amikor éljük az igét, Isten országát építjük, mely átvezet az örök életre. Ahogy az eukarisztia minden morzsájának jelentőséget tulajdonítunk, és nem hagyjuk veszni, úgy az ige minden szavára is ilyen törődéssel kellene figyelnünk. Először is döntenünk kell, méghozzá nem egyszer, hanem minden nap, minden percben. Imáinkkal, döntéseinkkel, tetteinkkel műveljük a földet, hogy az igét be tudjuk fogadni. Mint Mária, mi is forgassuk szívünkben az igét, el-elgondolkodva rajta, így születik meg bennünk a szenvedélyes szeretet Isten igéje iránt. Isten igéjében, Jézusban, aki legyőzte a világot, találjuk meg reménységünket. Amikor az ige által Jézus élő bennünk, segít, hogy megszülessen az egység közöttünk. Ahhoz, hogy egy termés megérjen, sok feltételnek teljesülnie kell a jó földön kívül. Napfény, víz, hőmérséklet. A mi termésünket az erények táplálják. Szeretet, türelem, megértés, életünk odaadása. Kiára Lubik gondolatai. Jézus szava, lélek és élet, mert az égből származik fény, amely a magasból száll alá, és magasságbeli hatalma van. Igéi átfogóbbak és mérehatóak, bármilyen más szónál, még a filozófusok, politikusok vagy a költők szavainál is. Örök életet adó igék, mert magukban foglalják, kifejezik és átadják az isteni élet teljességét, amelynek soha nem lesz vége. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét, és meg is érti, aztán gyümölcsöt hoz.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
3: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Kérjük az Urat, erősítse családjaikat, gyermekeik növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: Az örvendetes rózsafüzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen!
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, s ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
5: Hiszen Szent Életemben, hiszen a katolikusan Szent Egyháza, a Szentek közösségét, a bűnünk bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad ez igen, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Azt az Úr szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.

0: azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot. Öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülül elborítja egész lényét, s a találkozáson kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordozza a szívedben, élő tabernákulummá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.

0: Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádd hozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miként kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódolatteljes magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában benne nekik az Istenség teljessége. Hódolatból hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némánni csodálkozol, mint a pásztorok. Leburulsz előtte, mint a talpkértű bölcsek, nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozol hátva örvendezve, az ő békében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld, Mária lelkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét törjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről mindent. De Isten öröme fakad benned, ha felveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már el lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja: Atyám, amikor elméked az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária,
4: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy mi méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük majd magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus a Úrunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
5: Az örvendetes rózsafüzért, a roma közösség családjaiért és gyermekeiért ajánlottuk fel.
6: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 30-a. Amíg el nem ismered, hogy a fölséges uralkodik, Dániel könyvében olvassuk ezt a 4. fejezet 29. versében. Amíg el nem ismered, hogy a felséges uralkodik. Kivágott fa lesz nem csak minden hatalmasság, hanem mindenki ezen a világon, aki el nem ismeri az Isten felségét. Ez a babilóniai király látomásának az üzenete. Nem Istennek van szüksége arra, hogy elismerjük őt, hanem nekünk. Hogy életünkben érvényesüljön az Isten rendje, és ezáltal boldog életünk legyen Isten dicsőségére. Isten fölsége ugyanis azt jelenti, hogy ő nem csak odafönn uralkodik, hanem idelen is. Aki ezt nem ismeri el, az olyan, mint aki az autópályán szembe rohan a forgalommal. Jézus Krisztus az Úr imádságában is összekapcsolja a mennyet és a földet. Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. A fölséges Isten ugyanis törődik azzal, hogy mi hogyan bánunk egymással. Az Urat érdekli az életünk. Az Urat érdekli a gondunk, a foglalatosságunk, érdekli a gazdaságunk, a politikánk, az egyházunk. Ő féltő szeretettel figyel ránk. A fölségest, idézőjelben érdekli Babilon. A fölséges azt akarja, hogy az a látomásbeli fa a tönkből újrahajtson, zöldeljen és gyümölcsöt teremjen. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatóink, ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
2: Kedves hallgatóink! Mostantól az üres üvegek és palackok visszaváltásával is támogathatja a Mária Rádió fennmaradását. Olvassa be a QR kódot a Repont automatánál, melyet a júliusi magazinhoz mellékeltünk. Amennyiben nincs még ilyen kártyája, igényelheti bármelyik elérhetőségünkön. Dobja be a palackokat és válassza a banki utalás lehetőséget, az összeg automatikusan a Mária Rádióhoz érkezik. Kérjen kártyát, ha még nincs, és támogassa a Szüzanya Rádiójának fennmaradását. Köszönjük!
3: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.
4: Hírpercek.
5: Véget ért 14. Leó pápa nyári pihenő időszaka, visszatért a Vatikánba. Harmadfokú hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos csütörtöktől keddig. Ókeresztény város maradványaira bukkantak az egyiptomi sivatagban. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Július 27-én hétfőn este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Rómához közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba, számolt be a Magyar Kurír. 23 napos Castel Gandolfói tartózkodása idején 14. Leó az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. Pihenő időszaka során három vasárnap, július 12-én, 19-én és 26-án az apostoli palota főbejáratánál a jelenlévő hívekkel együtt elimádkozta az úrangyalát. Továbbá egy jótékonysági ebéd és koncert gazdagította programjait. Nagy taps fogadta őt, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról. Éljen a pápa! Kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szentatya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megállott autója ablakából. Július 29-én szerdán még visszatért Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. Harmadfokú hőségriasztás rendelt el csütörtökön 0 órától 2-24 óráig az ország területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészség ügyi és gyógyszerészeti központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent. Ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségét. segítségére. A tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezethet. Javasolták, hogy a hőségben mindenki figyeljen jobban egyedül élő idős rokonára, szomszédjára. A hőség okozta rosszullétek elkerülése érdekében kiemelten fontos a folyadékpótlás, elsősorban vízfogyasztásával. Jelentős ókereszténykori település maradványai tárták fel Egyiptom nyugati sivatagában, a Dakhla oázisban. Számolt be az Aletheia. A Krisztus utáni 4. századból származó városban bazilika, lakóházak, őrtornyok, erődítmény és csaknem 200 feliratot cseréptöredék került elő. A kutatók szerint az egyik épület kezdetben házi templomként működhetett, mielőtt felépült volna a település központi bazilikája, ami ritka bizonyítéka a korai keresztény közösségek fejlődésének. A feltárt feliratok kereskedelmi ügyletekről, levelezésről és a mindennapi életről árulkodnak, míg az előkerült bizánci kori érmék a település gazdasági kapcsolataira utalnak. Mindezek új ismeretekkel gazdagíthatják a korai egyiptomi keresztény közösségek életéről alkotott képet, és megerősítik, hogy a hit már a római birodalom távoli sivatagi vidékein is gyökeret vert. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.

Ezt mondja az Úr, mivel az íg a trónusom és a föld lábam zsámolja, miféle házat építhetnének nekem, milyen helyet nyugvó helyemül? Hiszen mindezt az én kezem alkotta, így mind az enyém, mondja az Úr. Tekintetem mégis azokon pihen, akik alázatosak és megtört szívűek, és akik remegve félik a szavam.

0: Adjunk hálát Krisztus Urunknak, aki világossággal ajándékozott meg minket a mai napon, és hangos szóval mondjuk, áldj meg, Urunk, és szentelj meg minket. Te bűneinkért áldozatul ajánlottad fel magadat. Fogadd el mai kezdeményezéseinket és terveinket.
1: Áldj meg, Urunk, és szentelj meg minket.
0: Te örömet szereztél nekünk, amikor új világosságot gyújtottál szemünknek. Te légy a hajnalcsillag szívünkben is.
1: Áldj meg, Urunk, és szentelj meg minket.
0: Add, hogy ma mindenkihez nagy lelkűek legyünk, és így téged kövessünk.
1: Áldj meg, Urunk, és szentelj meg minket.
0: Add, hogy már korán reggel tapasztaljuk jóságodat, és a benned való örvendezés legyen erősségünk.
1: Áldj meg, Urunk,

0: Mindenható örök Isten, fölségetett reggel, délben, este esedezve kérjük. Űzd messze szívünkből a bűn sötétségét, és vezess minket Krisztushoz, az igaz világossághoz, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa üzenete egy chilei konferenciára. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Leó pápa új szentszéki állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyermekkórusa részvételével. A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. Kína. Duan Yongun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték.
1: Leó pápa. Minden technológiai eszköz szolgálja az igazságot és a jót. Parolin bíboros aláírásával a pápa üzenetet küldött a chilei fővárosban megrendezett nemzetközi szemináriumra, amely az egyházi kommunikációval foglalkozott. A Santiago-i Pápai Katolikus Egyetemen a mesterséges intelligencia kihívásairól tanácskoztak július 27-én és 28-án. A kommunikáció őrizze meg az emberi személy méltóságát, a technológiai fejlődés adta új lehetőségek előtt is. A mesterséges intelligencia kihívásai. Ezzel a címmel tartották meg a 7. nemzetközi szemináriumot az egyházi kommunikációról, melynek a chilei Pápai Katolikus Egyetem adott otthont. A két nap alatt kommunikációs szakemberek, lelkipásztori munkatársak, egyetemi előadók és egyházi képviselők cseréltek eszmét Latin-Amerika és a Karibi térség területéről. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája fényében megvizsgálva, hogy milyen etikai, kulturális és vallási kihívások elé állít minket a mesterséges intelligencia. A szeminárium elején fölolvasták a pápa üzenetét, amelyet államtitkára Pietro Parolin bíboros látott el kézjegyével. A chilei püspöki konferencia elnökének René Osvaldo Rebolledo Salinas érseknek címzett üzenetében a pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy olyan kommunikációt mozdítsanak elő, mely a technológiai fejlődés nyújtotta új lehetőségekkel szemben képes megőrizni az emberi személy méltóságát, és minden eszközt az igazság és a jó szolgálatába állít. 14. Leó pápa azt kéri a Szentlélektől, hogy világosítsa meg gondolataikat, és segítsen bölcsen és felelősen szembenézni a mesterséges intelligencia kihívásaival, hogy az egyházi kommunikáció hozzájáruljon a személyek közötti találkozáshoz és az evangélium hirdetéséhez. A szemináriumot megnyitó beszédében Santiago érseke Fernando Natalio Chomali Garib a közösségi média hatásáról elmélkedett, aláhúzva, hogy ezek a fórumok valóban emberi tereket hoznak létre, mivel érzelmeket, kapcsolatokat és konfliktusokat tükröznek. Mindaz, ami megtörténik velünk, az ott is megtörténik, mondta a főpásztor, majd négy alapvető kommunikációs szempontra hívta fel a figyelmet. Igazság, jóság, szépség és hasznosság. Az érsek szerint a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikát, mely az emberi személy megóvásáról szól a mesterséges intelligencia korában, nem kizárólag technológiai távlatból kellene értelmezni. Ma sok vita folyik a mesterséges intelligenciáról, de ez az enciklika elsősorban az emberi méltóságról, az igazságról szól. A chilei főpásztor rámutatott, hogyha ezek az elvek határozzák meg a kommunikációt, akkor az megerősíti a közösségi életet egy rendkívül individualista társadalomban. Támogatni fogjuk a párbeszédet, a testvériséget, végső soron Jeruzsálemet fogjuk építeni, nem Bábelt, fogalmazott az érsek. Ezek a témák megjelentek az általa bemutatott, koncelebrált Szentmise homiliájában, melyben a Magnifica Humanitast krisztológiai enciklikának nevezte. Olyan kommunikációt sürgetett, amely odafigyel és megkülönböztet, és annak a kívánságának adott hangot, hogy a mesterséges intelligenciát állítsák az emberi méltóság szolgálatába. A szemináriumon felszólalt a chilei Pápai Katolikus Egyetem rektora Juan Carlos de la Hiera, valamint Reboedo Salinas érsek püspökkari elnök, aki megállapította, hogy a találkozó, a szinodalitás és az egyház közös útjának konkrét kifejeződése. A Magnifica Humanitas közzététele új mélységet adott az egyház lelkipásztori aggodalmainak. Az emberi személy sérthetetlen méltósága kell, hogy legyen az alapelve, a kritériuma és a célja, mind a technológiai fejlődésnek, mind pedig a tudományos haladásnak, húzta alá a chilei főpásztor.
0: Leo pápa új, szentszéki, állandó ENSZ megfigyelőt nevezett ki New Yorkba. 14. Leo Christoph Zakia El Cassis érseket nevezte ki a szentszék új állandó ENSZ megfigyelőjévé New Yorkba, ahol a szentszéket az ENSZ székházában fogja képviselni. A kinevezést szombaton jelentette be a szentszék sajtóirodája. A libanoni születésű El Cassis érsek, Rozel címzetes érseke, eddig apostoli nunciusként szolgált az Egyesült Arab Emírségekben és Jemenben, valamint apostoli delegátusként az Arab félszigeten. 1994-ben szentelték fel, és 2000-ben lépett a szentszék diplomáciai szolgálatába, Indonéziában, Szudánban, Törökországban és az államtitkárságon dolgozott. A szentszék állandó megfigyelői státuszt tart fenn az Egyesült Nemzetek Szervezeténél, amely lehetővé teszi számára, hogy részt vegyen a közgyűlés és más ENSZ szervek munkájában.
1: Békehimnusz. Zenés ima találkozó a békéért Castel Gandolfóban a pápa vezetésével, Andrea Bocelli és nemzetközi gyerekkórusa részvételével. Július 29-én szerdán este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu ad otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoznak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekel az ABF Voices alapítvány 164 fős gyermekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók. A Vatican News internetes oldalán és YouTube csatornáján élőben közvetíti az eseményt. Az est Assisi Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójához kapcsolódik, aki a naphimnuszon keresztül megosztotta a világgal az egyetemes testvériség, a kiengesztelődés és a teremtő dicséretének szemléletét, emlékeztetnek a szervezők. A találkozóra Leó pápa visszatér Castel Gandolfóba, miután hétfőn este befejezte nyári pihenését és visszaköltözött a Vatikánba. Az imádságot Andrea Bocelli tenorénekes és az ABF Voices gyerekkórusa kíséri, melynek tagjai különböző országokból érkeztek, Izrael, Cisjordánia, Uganda, Haiti és Olaszország, azon belül Nápoly és Camerino. Különböző élettörténetek hordozói, melyekre gyakran rányomja a bélyegét a háború, a szegénység vagy a szenvedés, de az éneken keresztül tanúskodnak arról, hogy a művészet miként válhat a párbeszéd, a remény és a kiengesztelődés egyetemes nyelvezetévé. A kórus éneklés élményén keresztül ezek a tehetséges fiatalok újra fölfedezik a találkozás, a kölcsönös megértés és a közös célban való osztozás élményét. Ez az énekes imádság a pápával egy 10 napos találkozó csúcspontja, melynek során az énekesek és nevelőik most először gyűltek össze a zene közös szeretetétől vezérelve a globális falu szellemében. 800 évvel Szent Ferenc halála után az egyetemes testvériségről szóló üzenete ma is rendkívül aktuális egy olyan világban, amelyet háborúk, megosztottság és humanitárius válságok sújtanak. Arra emlékeztet, hogy a béke abból születik, hogy felismerjük testvéri mi voltunkat, hogy óvjuk a teremtett világot és gondját viseljük egymásnak. 14. Leó pápa az este során imádkozik a résztvevőkkel, hogy a béke ajándékáért könyörögjön a világnak, Szent Ferenc naphimnuszának egyetemes üzenetétől vezérelve. A találkozón részt vesznek a szentszéki digasztériumok, a vatikáni kormányzóság alkalmazottai és a római kúria tagjai. A pápa csapatát arra hívják, hogy a testvériség és a megosztás élményén keresztül újítsák meg együtt az egyház elkötelezettségét a béke, a kiengesztelődés és minden ember méltósága szolgálatára. Az ima találkozó végén a nemzetközi énekkar küldöttségei ajándékoznak a pápának egy-egy hazai kézműves terméket, ezzel mutatva meg identitásuk értékét, és tanúsítják mély hálájukat a Szentatyának a béke és a testvériség üzenetéért. Az estet fogadás zárja, ami újabb alkalom a párbeszéd, a találkozás és a testvériség megélésére. A kezdeményezés a Laudato Si falu programjába illeszkedik, ahol az átfogó ökológiára nevelés, a teremtett világ védelme, az emberi méltóság előmozdítása és a béke iránti elkötelezettség küldetése a hitben gyökerezik. Assisi Szent Ferencre emlékezve, halálának 8. centenáriumán a békehimnusz több akar lenni egy ünneplésnél. Felhívás mindenki felé, hogy újra fedezzük föl, egymás testvérei vagyunk, ugyanannak a közös otthonnak az őrzői, és egy olyan béke főszereplői, mely a szívekben születik, a kapcsolatokban épül, és a szeretet, a párbeszéd és a remény apró hétköznapi gesztusain keresztül terjed a világban, vallják a szervezők.
0: A JOR közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését. A Vallási Művek Intézete, a JOR, ismertem nevén a Vatikáni Bank, közzétette 2025-ös fenntarthatósági jelentését, amelyben megerősíti elkötelezettségét a gazdasági felelősségvállalás, az emberekről való gondoskodás és a környezetvédelem integrálása iránt egy olyan pénzügyi modellen keresztül, amelyet az egyház társadalmi tanítása ihletett, és amely a fenntartható hosszú távú értékteremtésre összpontosít. Az intézet július 28-án kedden kiadott sajtóközleménye szerint a jelentés felvázolja a JOR hozzájárulását a fenntartható pénzügyek és az embert szolgáló, az emberi méltóságot tiszteletben tartó és a közjót előmozdító gazdaság előmozdításához. Kiemeli továbbá azokat az eredményeket, amelyeket az év során elért a környezeti, társadalmi és vállalatigazgatási tényezőknek az intézet tevékenységébe való integrálása terén. A Vatikán városállamban professzionális pénzügyi tevékenységek végzésére felhatalmazott egyetlen intézményként a JOR több mint 12 000 a katolikus egyházhoz tartozó vagy annak szolgálatában álló ügyfelet szolgál ki több mint 110 országban. Az idők során kidolgozott működési modell révén az intézet aktív befektetési megközelítést alkalmazva fektet be a pénzügyi piacokra, amely a befektetések gondos kiválasztását ötvözi az ügyfelek befektetési céljaival és kockázati profiljaival. Az előző évekhez hasonlóan a mostani jelentést is az Európai Vállalati Fenntarthatósági Beszámolási Irányelv alapelvei által ihletett, kettős lényegességi elemzéssel készítették, hivatkozva a globális jelentéstételi kezdeményezés szabványaira, amely a fenntarthatósági jelentéstétel egyik vezető nemzetközi keretrendszere. Ez a megközelítés tükröződik az intézet befektetési politikájában is, amelynek célja az ügyfelek által rájuk bízott eszközök védelme és gyarapítása, miközben biztosítja, hogy a befektetések összhangban legyenek a katolikus hit alapelveivel. Az emberi életre, a környezetre, a társadalomra vagy a jó kormányzásra károsnak tekintett tevékenységeket folytató vállalatokhoz kapcsolódó pénzügyi eszközök kizárásra kerülnek. 2025-ben minden vagyonkezelési termék továbbra is teljes mértékben megfelelt a katolikus etikai elveknek, miközben pozitív bruttó hozamot ért el. Az év során a JOR 67,6 millió euró gazdasági értéket generált, szemben a 2024-es 50 millió euróval, 51 millió eurós nettó nyereséggel. A létrehozott értéket a Szentatya az alkalmazottak és a beszállítók között osztották fel, míg a fennmaradó részesedést az intézet tőkéjének megerősítésére, hosszú távú stabilitásának és fenntarthatóságának támogatására tartották meg. A rábízott eszközök kezelése szintén körülbelül 142,5 millió euró értéket generált, hozzájárulva a JOR Egyetemes Egyház szolgálatában álló küldetéséhez. A jelentés kiemeli az intézet elkötelezettségét a foglalkoztatottjaiba való befektetés iránt is. 2025 folyamán az alkalmazottak több mint 2700 órányi technikai és szakmai képzésben részesültek, beleértve a megfelelésre, kockázatkezelésre és auditra, valamint vallási képzésre szánt több mint 300 órát. Az intézet folytatta strukturált pénzügyi oktatási programját is, mintegy 300 ügyfél számára, elősegítve a katolikus etikai elveken és társadalmi felelősségvállaláson alapuló pénzügyi kultúrát. Környezetvédelmi szempontból a JOR folytatta erőfeszítéseit környezeti hatásainak csökkentésére, energiahatékonysági intézkedésekkel, megújuló energiaforrások felhasználásával és a nyersanyag fogyasztás csökkentését célzó kezdeményezésekkel. Az év során az intézet felgyorsította digitalizációs és dematerializációs folyamatát a JOR portál online banki szolgáltatás folyamatos fejlesztésével és az archivált dokumentumok teljes digitalizálásával. Ezek a kezdeményezések hozzájárultak a papírvásárlás 37%-os csökkentéséhez, miközben az intézet által termelt összes hulladékot újrahasznosítási folyamatokba irányították. A 2025-ös fenntarthatósági jelentés közzétételével a JOR kiemeli folyamatos erőfeszítéseit, hogy a gondos pénzügyi gazdálkodást az emberek és a környezet iránti gondoskodással ötvözze, összhangban az egyház társadalmi tanításával és a közjó szolgálatára irányuló küldetésével. Kína. Duan Yongkun Bamengi egyházmegyei helynököt koadjutor püspökké szentelték. 14. Leo pápa június 15-én kinevezte Francis Xavier Duan Yongkunt Bameng koadjutor püspökévé a belső mongóliai autonóm területen, a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében. Francis Xavier Duan Yongkunt július 29-én szentelték püspökké Bamengben, Kína belső mongóliai autonóm területén. A pápai kinevezés a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás keretében benyújtott jelölésének jóváhagyását követte. Francis Xavier Duan Yongkun 1980. december 6-án született a belső mongóliai Hanjin Houki-ban. 2000 és 2007 között a Hebei Teológiai Szemináriumban tanult, 2008 és 2013 között a Pekingi Egyetemen és a Pekingi Idegen Tanulmányok Egyetemén tanult. 2011. január 1-én szentelték pappá a Bamengi Egyházmegyében. 2013 és 2016 között a tajvani Fu Yen Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait. Miután visszatért egyházmegyéjébe, 2016 és 2020 között a helyi képzőközpont igazgatójaként szolgált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió.
3: Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
5: Jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséje Győrben. Regisztrációs határidő 2026. augusztus 10-e, hétfő. A hálaadó szentmise időpontja 2026. szeptember 5-e, szombat. A helyszíne Nagyboldogasszony Székesegyház, Győr, Káptalandomb. Az esemény. Jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséje akik ebben az évben ünneplik szentségi házasságkötésük kerek évfordulóját. Program. 10 órakor Szent Mise, az 5., 10., 15., 20., 25., 30. és 35. házassági évfordulójukat ünneplők hálaadása. 15 órakor Szent Mise. A 40., 45., 50., 55., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplők hálaadása. Ülőhelyet és emléklapot kizárólag a határidőig regisztrált házas párok számára tudnak garantálni. A névre szóló ültetés miatt kérik, hogy a házas párok a szentmise kezdési időpontja előtt legalább fél órával korábban érkezzenek meg a székesegyházba. Akik idős vagy mozgásukban korlátozott hozzátartozóikat szállítják, felhajthatnak gépjárművel a káptalan dombra, de parkolási lehetőség csak korlátozottan áll rendelkezésre. Regisztrálni kizárólag a plébániákon, a plébános atyáknál lehet, legkésőbb augusztus 10-e hétfő 24 óráig. Szeretettel várják a jubiláns testvérek plébánosait is a közös hálaadásra. Porciunkul a búcsúi Szent Mise. Augusztus 1-én a Bodajki Segítő Szűz Mária kegyhelyen a 10 órakor kezdődő Porciunkul a búcsúi Szent Misét Balázs atya mutatja be. Az ünnep a Ferences Világi Rend tagok találkozója. A kegyhely búcsúrendjéről és állandó eseményeiről a www.bodajkikegyhely.hu oldalon olvashatnak bővebben.
3: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Július végéig várják a jelentkezőket a debreceni Szent László Katolikus Szakkollégiumba. A szelídség és a szolgálat jegyében ünnepeltek ezüstmisét és búcsút Anarcson. Felkerült az Olympos-hegy az UNESCO világörökségi listájára. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Felvételt hirdetett a debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium a 2026-27-es tanévre egyetemista fiatalemberek számára, akik elhivatottak egy fiatalos keresztény közösség építésére és a mindennapok során szeretnék megélni a keresztény hitüket. Írja a Magyar Kurír. A fiúk számára fenntartott kollégium a hit és a tudomány közös nevezőjeként működik Debrecenben. Az intézmény szorosan együttműködik a debreceni római katolikus egyetemi lelkészséggel, melynek feladata, hogy megtalálja, hol lehet belépni abba a dinamikusan fejlődő valóságba, amely egy fiatal életét jellemzi. Isten jelenlétében. A nagy erdő közepén 2013-ban épült villaépület alkalmas otthonként szolgál az egyetemista fiatalok számára. A szakkollégiumban a Debreceni Egyetem bármely nappali tagozatos képzésén résztvevő hallgató jelentkezhet. A felvételi jelentkezés határideje július 31. Július 27-én tartották az Anarcsi görögkatolikus templom búcsúját, a Pócsi könnyezés emléknapját, írja a Magyar Kurír. A búcsúi szent liturgia idén különleges hangsúlyt kapott, hiszen a helyi közösség Kovács Róbert Anarcsi parókus 25 éves ezüstmisés jubileumát is ünnepelte. Az ünnepi eseményre egybegyűlt hívek, családok, vendégek és lelkipásztorok imáiba Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök is bekapcsolódott, aki szintén idén tölti papságának 25. évét. A főpásztor prédikációjában a szelídség fogalmát állította középpontba. A szelíd ember birtokában van az erő, de nem él vissza vele. A sebzés helyett a gyógyítást választja, az igazságszolgáltatás pedig Istenre bízza. Fogalmazott. A prédikáció végén Szocska Ábel püspök átadta Leó pápa apostoli áldását a jubiláló lelkipásztornak, megköszönve az egyházmegyében végzett alázatos munkáját. Vasárnaptól Hellász legmagasabb orma, a legendás Olympos-hegy is a világörökség része, adja hírül az Index. A görög istenek antik mitológia szerint állandó lakhelye 12 év várakozás után került fel az UNESCO világörökségi listájára. Az UNESCO, vagyis az ENSZ nevelés ügyi tudományos és kulturális szervezetének világörökségi bizottsága vasárnap a dél-koreai Puszanban tartott ülésen döntött arról, hogy az Olympos-hegy felkerül a világörökségi listára. A 2018 méter magas hegyet vegyes, avagy egyszerre kulturális és természeti világörökségi helyszínként ismerték el. A döntést Görögországban nagy örömmel fogadták, mivel a világörökségi cím egyszerre ismeri el a terület kiemelkedő természeti és kulturális értékeit, valamint szakmai tanácsadást és bizonyos esetekben pénzügyi támogatást is biztosíthat a helyszínek megőrzéséhez. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Budai László, a Misszió Tours tulajdonosának, igazgatójának, a média tanács tagjának gondolatait hallják.
1: Most megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három, de köztük a legnagyobb, a szeretet.
2: Én a 80-as évek elején elkerültem Erdélybe. 16 éves voltam, középiskolás diák. Az akkora hatással volt rám, hogy az a kicsi, tradicionális, hagyományait őrző, népviseletét őrző, népdalait, stb. Őrző kis közösség, amiből én jöttem, az ott helyileg volt. Megdöbbentem. Az akkora hatással volt rám, hogy én ezt meg akartam mutatni. Sokat jártam ki, és majd utána, a 90-es évek elejétől pedig elkezdtem vinni az embereket. Pillanatok alatt nagyon sokan jöttek. Pár év alatt minden évben többszöröződött. Egy idő után már be kellett osztanom. Mondtam, menjenek nyugodtan, már nincs több szabadságom, nem engednek el, már hát elzavarnak a faluból, hogyha én állandóan csak úton leszek. Nem, mondták, hogy ők megvárják. Ez a szeretett himnusz az, amit nekem Dzsida Jenő, lefordított egy számomra minden gyakorlati teendőt összefoglaló eszenciába, ha tetszik, arszpoétikává, hitvallássá tömörítő változatát megírta, s reket hangon, félig sírva, mégis kiabálni, szakadt lelkeket foltozni, foltozni, tört szíveket drótozni, drótozni. Ha a templomba vagyok, akkor olvasom a szeretett himnuszt, ha kijövök az utcára, akkor pedig látom a szakadt lelkeket, a tört szíveket, a foltozni való, drótozni valókat. Úgyhogy valójában lehet, hogy én nem is utazásokat, hanem drótozásokat szervezek, csak ezt nem vallom be az embereknek.
0: Budai László, a Misszió Tours tulajdonosának, igazgatójának, a média tanács tagjának gondolatait hallották.

0: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, Önök a Mária Rádió napindító című műsorát hallják 2026. július 30-án. Szeretettel köszöntöm Önöket a Veszprémi stúdió mikrofonjától. Földi Gábort hallják a mai reggel is, ismét nagy barátsággal szeretettel köszöntöm velem szemben Tamás Zoltán atyát, a Veszprémi Árpádházi Szent Margit templom káplányát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké amen, és én is nagy szeretettel és örömmel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Gábor, jó úrja itt lenni a stúdióban.
0: Köszönöm szépen, Zoltán atya. Öröm látni, hiszen ritkán fordulsz meg itt nálunk, havonta most már csak egy alkalommal, de vigasztalásképp jelezném, hogy augusztusban is háromszor jövünk, úgyhogy,
1: ja, jó.
0: Úgyhogy jöhetsz.
1: Jó, rögzítem.
0: Oké, köszönöm szépen előre is. Kezd helyről most is?
1: Nem, most innen a plébániáról érkeztem most.
0: Nem kérdezek semmit már.
1: Nem, most így.
0: Üdvözlöm a stúdióban Kis Dávid munkatársunkat is, a Veszprémi Esekség turisztikai központjából.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit én is.
0: Hú, kedves hallgatóink, azért ezt a hangot jegyezzék meg, mert nagyon belebugott a mikrofonba, Dávid. Nagyon köszönjük, hogy itt vagy te is. Ő majd később szerepel itt nálunk, illetve kap hangot. Úgyhogy, de hogy mivel is készültünk a mai reggelre, Zoltán atya hamarosan felolvassa nekünk a mai evangéliumot, és egy picit tanít minket, majd pedig Dávid jön a Veszprémi Érseki Turisztikai Központ látnivalóival, hogyan várjuk Önöket, mivel várjuk Önöket itt Veszprémben, a Várnegyedben. Aztán Salgó Ferenc atyát keressük majd meg pápáról, aki igazából el is köszönt meg, nem is, tehát egy nagyon érdekes beszélgetés vár ránk. Lesznek hírek, ha minden jól megy, napszentje is, és 8 óra után pedig keressük Csengei Ágotát, az Zalaegerszegi Mincentinaum igazgatóját, és őt követi majd Gáber András, az Eukariszt Együttes vezetője. Úgy gondolom, hogy érdemes lesz ma is velünk tartani ebben a szűk másfél órában, hogy így mondhatjuk. Zoltán, hogy akkor kérlek, a mai evangéliummal folytassuk a műsort.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és neki ülve kiválogatják. A javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik. Ott sírás lesz, és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét. Ezek az evangélium igéi. Krisztusom, kedves testvéreim, kedves rádióhallgatók! Úgy gondolom, hogy az Úr Jézus tanítása mind a mai napig azért eléggé meghatározó és formálhatja életünket is. És ha valóban elköteleződtünk Krisztus mellett, akkor szó szerint kötelességünk megtartani tanítását. Tudnunk kell, hogy az Úr Jézus a maga idejében felhívta az emberek figyelmét az Isten nagyságára, és arra, hogy mindenki számíthat rá. Példabeszédeiben különböző képeket használt, hogy megismertesse az emberekkel, milyen is valójában az Isten. És mindig olyan képeken keresztül tette ezt, ami közel állt az emberekhez. A mai evangéliumban halászattal kapcsolatban mond egy történetet, ami eléggé elgondolkodtató, és hasznos lehet nekünk is, a mai kor embereinek. Azok, akik hallgatták, jól ismerték a halászat világát, tudták, hogy amikor a halászok kivetik a hálót, az nem válogat. Minden belekerül, értékes hal, kevésbé értékes, még olyan is, amit nem lehet elfogyasztani, és a válogatás nem ott történik a hajón, hanem a parton. És ez egy egyszerűnek tűnő kép, egyszerre szól Isten végtelen türelméről, és az ember felelősségéről. Úr Jézus legelső üzenete az, hogy Isten mindenkit meghív. Tudnunk kell, hogy az egyház az nem egy elit klub, ahol csak a tökéleteseknek van helyük, hanem a keresztségben minden ember meghívást kapott a szentségre. És a templomban egymás mellett ülnek olyanok, akik hosszú évek óta hűségesen követik Krisztust, olyanok is, akik talán most keresik az utat, vagy nem olyan régóta kapcsolódtak be az egyház életébe. Vannak, akiknek rendezett az életük, és vannak, akik súlyos terheket hordoznak. Sokfélék vagyunk, de ez lehet, hogy néha még feszültséget is okozhat. Az embernek van egy nagyon érdekes tulajdonsága, szeretjük eldönteni, hogy ki jó katolikus és ki nem. Jézus azonban arra figyelmeztet, ne akarjuk átvenni Isten szerepét. Ma, amikor közösségi médiában néhány perc alatt ítéletet mondunk a másik fölött, amikor egyetlen mondat, egy fénykép vagy egy hír alapján végleges véleményt alkotunk valakiről, különösen is aktuális a mai evangélium. És a modern korban az internet világa megtanít bennünket arra, fiatalokat, időseket egyaránt, hogy azonnal reagáljunk minden egyes dologra, ami körülöttünk van. Az evangélium viszont arra tanít, hogy várjunk. Ezt teszi az Isten is, mert ő ismeri azt is, amit mi nem látunk, a szándékot, a küzdelmet, a könnyeket és a megtérés pillanatait. De a példabeszéd fontos része, amikor leírják, és Krisztus tanítja, hogy a halakat szétválasztása, válogatása a parton történik. Mi még nem értünk partot. Ez azt jelenti, hogy amíg élünk, addig van lehetőség változtatásra.

időm lesz Istenre, majd ha rendeződnek a dolgaim, majd ha kevesebb lesz a munkám. Bizonyára mindenki számára ismerősek lehetnek ezek a kijelentések. Az Úr Jézus azonban mindig a mai napra helyezi a hangsúlyt. Nem tudjuk, mikor ér partot életünk. Viszont a példabeszéd leglényegesebb része, hogy minden hal ugyanabban a hálóban van. Ez arra figyelmeztet bennünket, hogy önmagában nem elég kereszténynek nevezni magunkat. Nem elég megkeresztelkedni, néha elmenni a templomba, követni a vallásos szokásokat, hanem valóban hagyni kell, hogy Krisztus formáljon bennünket. Az egyház nem olyan hely, ahol elrejtőzünk a világ elől, hanem olyan, ahol megtanulhatunk úgy élni, ahogy Krisztus élne közöttünk. Mai evangélium reményt akar adni számunkra, mert Isten még mindig gyűjti az embereket a hálójába. Várakozik, megbocsát, felkínálja az újrakezdés lehetőségét. Ezért ne azt kérdezzük, hogy ki jó keresztény és ki rossz, inkább azt kérdezzük meg magunktól, engedem-e, hogy Krisztus napról napra formálja életemet? Ha igennel válaszolunk, akkor nem kell félnünk attól a naptól, amikor életünk hajója partot ér. Mert akkor nem egy szigorú bírót látunk majd magunk előtt, hanem azt az Istent, aki egész életünkben türelmes szeretettel hívott, vezetett és várt bennünket. Amen.

0: folytatódik is a Mária Rádió reggeli napindító műsora innen Veszprémből, és a következő témánk, meghívott vendégünk természetesen, Kiss Dávid, a Veszprémi Érseki Turisztikai Központ marketing munkatársa. Ismét köszöntünk itt körünkben. Szervusz, Dávid!
1: Szeretettel köszöntök mindenkit!
0: A nyári időszakban Veszprémbe és a Várnegyedbe is egyre több látogató érkezik. A Veszprémi Érseki Turisztikai Központ idén is számos különleges programmal, vezetett sétákkal és kulturális eseményekkel várja a látogatókat, érdeklődőket. Hogy mit érdemes idén nyáron megnézni, illetve miért érdemes a Veszprémi Várba feljönni, erről fogunk most beszélgetni. Dávid, javában tart a nyári szezon. Milyenek voltak eddig a látogatók? hogyan élték meg a túrákat, amiken eddig részt vettek? Kezdjük ezzel kis lazító kérdéssel.
1: Egy kis visszatekintéssel kezdeni.
0: Igen.
1: A megújítás 5 évében is úgy tűnt nekünk, hogy töretlenül népszerű a Várnegyed. Nem mindenkihez jutott el az információ, hogy egy nagyszabású megújulás alatt áll a Várnegyed, legalábbis 19 épülete, és nagyon sokan fordultak vissza még 3 évvel ezelőtt csalódottan, hogyha nem jutottak be. Legalább a teret hadd nézzük meg, mondták. Legalább az érseki palotába hadd menjünk be. A főszékes egyházat hadd nézzük meg. És most, hogy megnyílt a Vár utca májusban, rengeteg érdeklődő van, hál' Istennek. Minden időszaknak megvan a saját maga érdeklődő szegmense, ezek mondjuk az osztálykirándulások, az idősebb korosztály, vagy a családok. A családok most nyáron nagyon-nagyon nagy számban jönnek fel a várban.
0: Zoltán, hogyha valami felmerült benned ezzel kapcsolatban? Mondd nyugodtan, tehát vágj bele a szavamban, mint ahogy szoktuk.
2: És hogy mi a tapasztalat, ugye az emberek hogyan viszonyulnak így a felújításokhoz?
1: Nyitottság van bennük. Amikor valaki felérkezik a várba, most már szól finoman, halkan egy barokk zene a Szent Háromság téren, ami rendkívül jól passzol az egyébként zömében barokk stílusra visszaállított, megújult házakra. És ez alapvetően nyitottá teszi őket, és érdeklődnek, kíváncsiak. Nagyon kevés olyannal találkozunk, akik esetleg rossz szájízzel vagy ballábbal keltek fel. Ahogy fölérkeznek a várba, de nagyon jó helyen van ez a Szent Háromság tér, mert megteszünk akaratlanul is egy utat gyalog. Ez lehet, hogy összefüggéseiben hasonlít más elemekre. Megteszünk gyalog ezt az utat, és az a látvány, ami ott fogad bennünket, az a gyönyörű, megújult, rekonstruált látvány, az nagyon kevés helyen jelenik meg ma Európában, igen, vagy Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ez egyrészt betudható a nyitottságnak és a jókednek és a nagy számú érdeklődésnek. Másrészt azt is látszik, hogy nyáron a családok, a párok, tulajdonképpen majdnem mindenki, akkor valahogy a szabadság idejét tölti, és a szabadság idő alatt is az emberi jóket felhatványozódik, mint olyan, úgyhogy ez is okozhat némi örömet.
2: Mentesül minden felelősség alól.
1: Igen, nincsenek kötöttség, nem kell a telefont nézni, lerakunk bizonyosodó terheket a szabadság alatt.
0: Mivel várjátok a látogatókat, mi most az extra a hétvégén is, akár meg augusztusban is?
1: Alapvetően két vezetett vársétát kínálunk a látogatóknak. Ez az Ezer év útja, ami a Szent Mihály Főszékes Egyházat, a Szent György kápolnát és az altemplomot jelenti, és van egy másik vezetett várséta, ez egy picit most úgy tűnik, hogy népszerűbb, bár nem tudnám rangsorba helyezni a kettőt, a Fény és Áhítat sétája, ami az érseki palotát és a Gizella kápolnát jelenti. Azt gondolom, az emberek egy kicsit vevőbbek a pompára, a szemüket szeretnék legeltetni gyönyörű dolgokon, amit esetleg nem tudnak megtenni a mindennapokban. Én ennek tudom be, hogy egy picit népszerűbb az érseki palota és a Gizella kápolna, vagyis a Fény és Áhítat sétája. Ami még extrákat most szolgáltatásba tudtunk okozni a látogatóknak, az filmvetítéssel egészül ki, ez a fény és áhítat sétája, tehát bizonyos létszámú csoportokat tudunk csak indítani, úgyhogy ezután mondom, hogy érdemes online venni jegyet előre, mert akkor biztos, hogy van, lesz jegye a látogatónak. Bemennek az érseki palotába, a Gizella kápolnát megnézik, és utána az Ezer év öröksége című dokumentumfilmet is megnézhetik, és így egyben ez a túra ezzel a filmen kiegészítve, ez egy nagyon-nagyon szép, egységes és egészséges képet ad az elmúlt 5 évről, és egyébként a szándékokról, a gondolatairól, a megújulásnak, és magáról a, nem szívesen szoktam dobálózni ezen a szóval, de ez az elmúlt 1000 évről, erről nagyon-nagyon jó képet ad ez a fény és áhítat vezetett várséta. Szombatonként, illetve minden este 6 órakor, 2-től vasárnapig, este 6 órakor az érseki palota kertjébe is vezet ugyanez a séta. Tehát az úgy néz ki az este 6-os, hogy érseki palota, Gizella kápolna és a palota kert. Ezek az extrák, amikkel tudunk nyújtani. Ha valakit érdekelne önmagában az 1000 év öröksége dokumentumfilm, akkor péntekenként tudja megtekinteni 2 órakor.
0: 17 óra.
1: 17 órakor.
0: A szombati 14 óra.
1: Így van, bocsánat, tévesztem. Elnézést kérek.
0: Egy kicsit hadd akasszalak meg, és arra kérlek, válaszolj nekünk, hogy amit egyébként sokan kérdeznek, akár a túrák előtt ott a téren, hogy mi a fény és áhítat? Egy picit elárultad, mert én hallottam, de sokakba felmerül a kérdés, hogy mit jelent az, hogy fény és áhítat?
1: A barokk jegyei közé tartozik alapvetően a fény. És ez kapcsolódóan az áhítat is. Én egy példát hadd mondjak erre. Amikor az érseki palotába belépünk, akkor az előcsarnokba a lépcsőházat látjuk, ahol nincsen agyon díszítve a tér. Ugyanakkor mégis. Bizonyos, tehát tele van stukkókkal, ezeket olasz stukkátorok, az Orzetti család készítette annak idején, és ezt most kitűnő állapotra visszahozták a restaurátorok. A lépcsőfokok távolsága, a lépcső dőlési szöge, a stukkók íve és a díszítés íve mind egyúttal adja azt, hogy az ember nem fejlehajtva kullog fel ezen a lépcsőn, hanem fölemeli a fejét, kiegyenesedik, és ezt a barokk egyébként nagyon jól csinálta. Vannak ilyen kis műhelytitkai a barokk művészetnek, hogy megérkeztet minket a reprezentatív terekbe, ahova érdemes megérkezni. Egyúttal ez természetesen azt is jelenti, hogy mondjuk 100-150-200 évvel ezelőtt, ha valaki bármilyen állapotba bement, akkor ez a lépcső, a lépcsőház, amíg felért, addig ezt letisztította, hogy illendően tudjon bemenni a reprezentatív terekbe, vagy találkozni fontos személyekkel. Ez az a mechanizmus, ami leginkább jellemzi. És még nem is beszéltünk a barokk terekről. A barokk terek szépsége. Én azt gondolom, hogy megfelel annak, ami a barokk stílus jegyei közé tartozik, a meghökkentés. Az elkápráztatás. És ebben az elkápráztatásban és ebben a meghökkentésben ott van jelen akaratlanul is, mi meglepő egy érseki palotában, az áhítat, az összes tárgyban, az elkészítésében. Ha ránézünk egy rokokó asztalra, akkor látjuk, hogy abban benne volt a mester szeretete, áhítata és a hite.
0: Igen, ez pontosan így van egyébként, hogy aki már kijön a túráról, ő már nem kérdezi ilyeneket, tehát megéli, amit most elmondtál, és nagyon köszönjük, hogy ilyen szépen mondtad. A 18 órási túra, amit mondtunk, hogy extra, az mitől extra, hogy kimennek a kertbe?
1: Az érseki palota kert is megújult. Én előszeretettel szoktam hangsúlyozni, hogy 2026-ban, amikor turisztikai szempontból is kinyitottunk a Várhegyen, akkor olyan tereket nyitott meg az érsekség, ami eddig nem volt bejárható. akár gondolok itt a Birogicei ház, kanonoki ház, kanonoki kertjére, vagy gondolok itt a királyné kertjére, vagy a nagy szeminárium mögött található kertre, és nem utolsó sorban az érseki palota kertjére is. Ezeket gyönyörű, szép esztétikus állapotra visszahozták, azok olyan növényekkel telepítették tele, ami növények mind szimbólumot hordoznak még. Még van egy plusz jelentése. Ezek gyönyörű dolgok. Nem csak egy, nem tudom, most csak hasonlítok, mondok valamit, nem csak egy akácfa lett oda telepítve, hanem olyan növények és olyan virágokkal lett teleültetve, amiben még van történet, még van szimbólum, még van jelentés.
0: És ugye ráadásul a szuszpoén az, hogy egyébként zárva tartjuk ezt a kertet, és érsek atya használja, illetve a mindenkori érsek püspök használja kizárólag saját magán célra, illetve a vendégei fogadására, ahonnan csodálatos panoráma tárul a város egyes részére, például a Szent Margit templomra.
2: Igen, pont szembe.
0: Igen. Sokszor mondjuk azt Enikővel, amikor őt érjük el, csak ő szabadságon van most, úgyhogy jó pihenést kívánunk neki innen is. És lehet, hogy lecseréljük Enikőt. Nem, persze. De nagyon jó, hogy itt vagy. Tehát szoktunk arról beszélni, hogy egy egész napot is el lehet tölteni a Veszprémi Várnegyedben. Attól függetlenül, hogy kicsinek tűnik a hely, de mégis annyi minden van. Hogyha esetleg erről mesélnél.
1: Igen, az a törekvés, hogy jelenleg egy egész napot el lehet tölteni a Várhegyen. Az azt jelenti, hogy van két vezetett vársétánk, vannak extrával töltött vezetett vársétánk, a Birogicei ház 4 kiállítása, ami egyenként is, én azt gondolom, hogy egy másfél órát el lehet tölteni egy kiállításba, hogyha van érdeklődő fél erre, de ha mégsem annyira múzeumi beállítottságú a látogató, akkor meg remek játékok párosulnak a kiállításokhoz. Rejtvények, jelkereső játékok, és most a legújabb és nagyon-nagyon népszerű játékunk, a Bogáncs és Lilium című kiállításhoz egy, én nem mondanám családi játéknak, mert akár felnőttek, gyerekek, kisebb csoportok, 4-5 fő is el tud játszani ez a játékkal. UV-keresős játék, ez nagyon népszerű most a Birogicei házban. Szóval a kiállítások, a tárlatvezetéseink, bizonyos időpontokban borkóstolókat is tartunk, és az érseki palota pincéjében, ami hát egy exkluzív hely
2: csodálatos
1: szintén.
2: Csodálatos lett tényleg, hogy
1: igen. És ha az étkezésen gondolkodnának a látogatóink, arra is tudunk alternatívát kínálni. Castellum étterem az egyik legszebb hely Veszprémben, hogyha valaki a szoborpárra, Szent István és Boldog Gizella szobrával szemben áll, akkor jobbra található egy pici kert. Itt van egy kerthelyiség, és nyilván bent az étterem. Azonban ezeket felhívom a figyelmét a kedves látogatóknak, hogy érdemes előre egyeztetni, érdemes előre lefoglalni. Minden megtalálható a vtk.hu honlapunkon ezzel kapcsolatban. És még törjük a fejünket további szolgáltatásokon is, mert az igazi az lenne, hogyha mondjuk egy egész hétvégét be tudnánk tölteni.
2: Akkor lényegében ezek nem szezonális programok, hanem akkor egész évben működnek ezek, vagy szeretnék, hogy menne?
1: Hiszünk benne, igen. A szezon az egy nagyon szép szó, ugyanakkor eléggé el is tudja rettenteni a turisztikai kollégákat. A szezon kívül egyre népszerűbb az, hogy szabadságra mennek az emberek, és kikapcsolódnak. Egy évben nem csak egyszer, hanem mondjuk többször két kicsi szabadságot vesznek ki. És hát a szállást is ide sorolnám, a közelben tudunk biztosítani szállást, és olyan programokon törjük jelenleg is a fejünket, ami a kikapcsolódásra és az élménynyújtásra visz tovább.
2: És igen. És hogy mi a tapasztalat, hogy honnan jönnek az emberek, hogy melyik országrészről vagy, hogy így azt tudnia?
1: Pontosan rálátunk, főleg az internet világában, hogy honnan érkeznek. azok a látogatók, akik, és érdekes, hogy természetesen van egy ilyen kötelezettségünk, hogy ha lehetség, és akkor fel kell egyezik, hogy ki honnan érkezik. Ugyanakkor a látogatók pedig büszkén mondják valamiért, hogy ők Zalaegerszegről érkeztek, ők Miskolcról érkeztek, ez büszkén mondják, ami nagyon érdekes jelenség. Én azt gondolom, azt húzódik a háttérbe, hogy jegyezzük meg, hogy ők onnan jöttek el idáig. Ezt abszolút meg kell becsülni, ezt a gondolatot. A Balaton környéke az természetesen primőr helyen áll a rangsorban. A veszprémi lakosok tekintetében is ugyanúgy népszerű, kíváncsiak. Elég nagy a város, és mindenki általában úgy van vele, hogy megnyitották a várat, hallottad? Persze, persze. Fölmegyünk? Jó, majd jövő héten. De egyszer csak elérkezik ez a jövő hét, és egyszer csak feljönnek a várba. Először csak felsétálnak. Akkor látják, hogy vannak bizonyos szolgáltatások. Meginni egy pohár bort, kisétálni a Benedekhegyre, részt venni egy jó vezetett vársétán. És aztán látják, hogy ez egy este alatt nem bejárhatok, visszajönnek később. Budapestről is nagyon sokan érkeznek. Ha válaszolnom kéne egy mondatba a kérdésre, akkor a Balaton környéke, Budapest és Veszprém. De az ország számos pontjából érkeznek hozzánk vendégek.
0: Ma például Szegedről jönnek, ezt konkrétan tudom. Szegedről is, és Budapestről is várunk egy 120 fős csoportot.
1: Igen, ez nagyon fontos, hogyha csoportok érkeznek hozzánk, saját maguknak könnyítik meg a látogatásukat, hogyha előre bejelentkeznek, itt is minden információ fönt van a honlapunkon, a turizmus@veszprémi-érsekség.hu e-mail címre várjuk a jelentkezésüket. Ugyanis létszámában korlátozottak például a vezetett vársétánk, 25 fő, 20 fő, 40 fő, ez attól függ, hogy az a bizonyos helység, ahova bevisszük a csoportot, az hány fő befogadó képes. Természetesen meg tudjuk oldani azt is, hogyha nagyobb létszámú a csoport, amit az előbb a Gábor mondott, 120 fővel is elbírunk bátran, és ezért jó, hogyha előre tudnak tervezni.
0: Kicsit a látványossággal térjünk még át, illetve hogy egésznapos kirándulást lehet tervezni. Kukkantsunk be egy kicsit a bazilikába. Ott mit nézhetnek meg, illetve van egy nagyon különleges lehetőség is, az orgona. Orgonát is meg tudják hallgatni szinte bármikor.
1: Igen, az orgona, ez egy kuriózum. És legalább fél órát tudnék róla beszélni, de nem teszem, nem akarok ezzel senkit untatni. Egy rendkívüli lehetőség, ami az új orgona kialakításából adódik, hogyha az orgona művész följátszik valamit, akkor nem hangfelvételt készít az orgonán, hanem a géppel megegyezteti ugyanazokat a billentyű kombinációkat ugyanabban az időben, amit a művész csinál, amit a művész érez. Nem javít. Ugyanazt visszaadja, képes visszaadni az orgona, és gyakorlatilag még a billentyűket is lenyomja a klaviatúrán. Van egy olyan szolgáltatásunk, hogyha valaki bejön a Szent Mihály Főszékesegyházba, akkor külön megrendelhető, mondjuk egy 10 perces orgonajáték, ami azért azt gondolom, hogy elég kuriózó olyan tekintetben, hogy bemegyünk, megnézzük a Főszékesegyházat, szólaljon meg az orgona. Ez egy nagyon laza gondolat, ugyanakkor ez is tele van unik különlegességgel. A Szent Mihály Főszékesegyház terét, történetét ismerheti meg, aki mondjuk a vezetett vársétára csatlakozik hozzánk, a Szent György kápolna történetét, amit az legutóbbi megújítások során egy csomó olyan új információ került napvilágra a régészek és a történészek kezemunkája alól, ami újabb kérdéseket vetett fel, és hál' Istennek jó válaszokat is adott. Nekem a személyes kedvencem a Ne üljetek a küszöbre felirat a Szent György kápolna küszöbkövén. Ez egy egyszerű feliratnak tűnik, ugyanilyen a mai világban a vészkijáratok jelzése, vagy egy közlekedési tábla. Látszólag nem fontos, de amit jelent, ami mögötte van, hogy nagyon népszerű zarándokhely volt a 13.-15. században, és eljutottak odáig, hogy föl kellett vésni ezt a feliratot a körre, mert annyian voltak, hogy ellátták a kápolna bejáratát. És itt már van egy történetünk, hogy mit is jelent ez a felirat. Ő a személyes kedvencem, és még az altemplomba is le tudnak menni, ahol többek között Padányi Bíró Márton gyönyörű síremlékét is meg tudják nézni. Eszméletlen sok mindent tudnék még ezzel kapcsolatban mondani, de nem akarok mindenről lerántani a leplet. Én azt gondolom, hogy érdemes eljönni. A Szent Mihály Főszékesegyház is legalább olyan élményt ad, olyan katarzishoz közeli állapotot tud adni, mint mondjuk az érseki palota és a Gizella kápolna.
0: Az elérhetőséget még egyszer hadd kérlek meg, hogy elmondott hallgatóinknak, hogy milyen internetes cím, egy kicsit olyan nyakatekert, vagy ilyen nyelvtekerő, vagy...
1: Turizmus, ez idáig jó, kukac, veszprémi érsekség, ékezetek nélkül, egybe, .hu. Ez a, és a vjtk.hu-n, ami a Veszprémi Érseki Turisztikai Központ rövidítése, ezen az oldalon van még telefonszám is, ahol tudnak jelentkezni, illetve hát innen van lehetőség online is megvásárolni jegyeket. Sajnos ebben sokszor belefutunk, hogy jönnek föl, érezhetően siettek, lihegnek a látogatók, hogy szeretnének a két órás vezetésre részt venni. Hát sajnos az a helyzet, hogy el kellett minden jegy. Érdemes online előre megvenni a jegyet, ezt nem győzöm hangsúlyozni.
0: A szavaidból nagyon jól lehetett érezni, hogy miért érdemes feljönni a Veszprémi Várnegyedben, meglátogatni, mégis arra kérlek így zárszóként, hogy hívd meg hallgatóinkat, hogy itt látogassanak el Veszprémbe, hogy miért is érdemes, hogy te miért várod őket, mert hogy veled is találkozhatnak a látogatók a 10-30-as vezetéseken kimondottan, de amúgy is előfordulunk kint a téren.
1: Kedves leendő látogatóink, kedves volt látogatóink, kedves azon látogatóink, akik még nem is tudják, hogy látogatóink lesznek, nagy szeretettel várjuk Önöket a Veszprémi Várhegyre, ahol úgy gondolom, hogy élményt és rengeteg csodálatos dolgot tudunk mutatni, ami és azért is vagyok talán ennyire magabiztos, mert szoktam nézni, hogy vezetett vársétákról, vagy a kiállításokról, vagy a különböző szolgáltatásainkról hogyan jönnek ki az emberek. Meg is szoktuk őket kérdezni. És egyöntetűen az szokott lenni a válasz, hogy ejha, ez nem volt semmi.
0: Nagyon szépen köszönjük Kis Dávidnak, hogy eljött hozzánk ma reggel, és mindezt elmondta. Várjuk Önöket szeretettel.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Köszönöm, és egy kis zenével folytatjuk, majd pedig hívjuk Ferenc atyát pápáról.

0: folytatódik a Mária Rádió csütörtök reggeli napindítója innen a Veszprémi stúdióból. Elnézést kérünk hallgatóinktól, ismét a technika ördöge reszel ellenünk folyamatosan mindent. A csoda, hogy egyébként szólunk. A budapesti kapcsolatot egyszerűen nem tudjuk helyreállítani, a Baracska János kollégámmal itt közben egyeztettünk. Közben Ferenc atya sem érhető el, úgyhogy Ágotát köszöntjük itt a telefonvonalban. Nagy szeretettel, szervusz Ágota!
1: Nagyon viszonyzom Gábor.
0: Igen, nagyon köszönöm, hogy ezt jelezted, mert le is halkítom, és akkor talán jók leszünk. Ágota, akkor arra kérnének, hogy így most sajnos csak 5 percben, mert ugye nincs befolyásom az adásgépre, az adásmenetre. Mondd el nekünk, kérlek, hogy mivel várjátok a látogatókat Zalaegerszegre, a Mincentineumba, arra gyönyörű helyre?
1: Hát nagy örömmel, és köszönöm szépen a lehetőséget ismét. Hát nagyon gyorsan elment már a nyárból 2 hónap, és hát most az augusztusi programokat fogom a kedves hallgatók, hallgatói család figyelmébe ajánlani. A honlapunkon még ugyan úgy látják, hogy augusztus 31-éig vagyunk nyitva, de ez egy kicsit változik, és 23-áig, mert utána egy hétig nagy takarítunk, ablakot pucolunk, és készülünk az őszi időszakra, tehát mindenkit arra biztatok, hogy aki nyáron még a közelben jár, a Zalaegerszeg környékén, vagy esetleg itt a Balaton, nyugati csücskében, az feltétlenül jöjjön le, és nézze meg a Mincentineumot. Ingyenes tárlatvezetésekkel várjuk a látogatókat az időszaki és az állandó kiállításokban is, az állandó jegy mellé. Ez minden szerdán és pénteken délután van ez a tárlatvezetés. Ilyenkor az én saját tárlatvezetőim ismertetik meg a kiállításokat a látogatókkal. Minden szintet fél órában, összesen 4 kiállítási szintünk van, tehát 2 órát azért minimum oda kell szánni. De természetesen el szoktuk azt mondani ilyenkor, hogy akinek megvan a belépője, egy egész napot is nálunk töltheti, hiszen nagyon sok olyan interaktív eszközünk van, hallgatnivaló, korabeli hangzóanyagok, látogatni vagy nézegetni való újságok, például az Új Ember legelső számát meg lehet nálunk tekinteni, amiben érdemes belenézni, és ezért mindenkinek javasoljuk, hogy ne siessen nagyon tovább tőlünk. Szintén augusztus 23-áig lehet megtekinteni, és ez is fontos, egy nagyon szép időszaki kiállítást, hiszen most az élő népművészet kiállítást láthatják egészen április végétől, de már nagyon sokan megnézték, és mindenki csodálattal beszélt róla, hogy ilyen gyönyörű népiparművészeti tárgyakat már régen látott. Ez az országos népművészeti kiállítás Nyugat-Dunántúli régióból gyűjtötte össze a legszebb tárgyakat, már mennek, tehát 1-2 tárgy már jövő héten kedden szerdán ki is kerül a kiállításból, mert az országosra megy föl Budapestre, a Néprajzi Múzeumban is előtte ilyen előkészítés van. Az a kiállítás majd csak össze fog megnyílni, de már 1-2 tárgy a szükségük van Budapesten, tehát arra biztatok mindenkit, hogy jöjjön és látogassa meg. Ehhez kapcsolódóan lesz egyébként egy nagyon jó tárlatvezetésünk is, hát ez már az utolsó a sorban, minden hónapban volt egy, és itt most jövő pénteken, tehát augusztus 7-e, péntek 4 órától várjuk a fafaragó és a fa szerelmeseit, hiszen szubjektív tárlatvezetést tartanak azok az alkotók, akiknek a kiállításait láthatják, akik most éppen a fafaragással foglalkoznak. Minden hónapban egyébként valamilyen tematikára épültek a kiállítás vezetéseink. Most vagy július hónapban akkor a kerámia volt a középpontban, most a fafaragás és a fa lesz a középpontban, úgyhogy erre várjuk mindenkit, vagy erre várunk mindenkit, akit ez érdekel. Ez nagyon izgalmas. Aminek nagy sikere van az idei nyáron, és ennek nagyon örülünk, ugye van nekünk egy szabaduló szobánk, Gábor már régóta biztatott, hogy
0: ebben felkerekedni. Kedvenc.
1: Igen, hát ezt most nyáron családi szabadulószobává alakítottuk, hát Árnyasliget Manukkalan lett a címe, és hát nagyon nagy öröm nekünk az, hogy az 50. családot fogjuk keresni jövő héten, most tartunk körülbelül a 41-2-nél, minden nap van szabadulószobánk, és nagyon boldogan jönnek a szülők a gyerekekkel, hiszen ez egy nagyon jó szünidős program, azért is találtuk ki egyébként. És amit hirdettünk múlt hétvégére, hiszen akkor a nagyszülők és az idősek világnapját hirdettem meg Ferenc pápa, ehhez kapcsolódva mi meghirdettük a nagyszülők és unokák manókalandját, illetve szabadulószobát, arra is volt jelentkező, vagy a kiállításban, hogy hozzá kell az unokáikat a nagyszülők, tehát nagyon örültünk neki, hogy erre is nagy volt az érdeklődés. Amit még érdemes elmondanunk, hogy minden csütörtökön ugyanúgy folytatjuk a kvízjáték sorozatunkat, itt a baráti pár, baráti családokat vagy baráti társaságokat várjuk erre a kvízesre. Ez 6 órától kezdődik minden csütörtökön, mint ma is, már tegnap 6 csapatunk volt, úgyhogy ez egy nagyon jó 2-3 órát el lehet nálunk tölteni. Ingyenes zarándoknapunk lesz augusztus 8-án, és hát augusztus 20-án is természetesen. Augusztus 8-án arról emlékezünk meg, hogy Mindszenty József körlevelet intézett a néphez a boldogasszonyról, és erre emlékezünk. Tavaly ilyenkor egyébként megnéztem, hogy miért hirdettük meg tavaly ilyenkor, és augusztus 8-án, hiszen Bódi már...
2: Hírek.
3: Harmadfokú hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos csütörtöktől keddig. Július végéig várják a jelentkezőket a debreceni Szent László Katolikus Szakkollégiumba. Ókeresztény város maradványaira bukkantak az egyiptomi sivatagban. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Harmadfokú hőségriasztás rendelt el csütörtökön 0 órától 2-24 óráig az ország területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészség Ügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent. Ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségét. A tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezethet. Javasolták, hogy a hőségben mindenki figyeljen jobban egyedül élő idős rokonára, szomszédjára. A hőség okozta rosszul létek elkerülése érdekében kiemelten fontos a folyadékpótlás, elsősorban vízfogyasztásával. Felvételt hirdetett a debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium a 2026-27-es tanévre egyetemista fiatalemberek számára, akik elhivatottak egy fiatalos keresztény közösség építésére, és a mindennapok során szeretnék megélni a keresztény hitüket. Írja a Magyar Kurír. A fiúk számára fenntartott kollégium a hit és a tudomány közös nevezőjeként működik Debrecenben. Az intézmény szorosan együttműködik a debreceni római katolikus egyetemi lelkészséggel, melynek feladata, hogy megtalálja, hol lehet belépni abba a dinamikusan fejlődő valóságba, amely egy fiatal életét jellemzi. Isten jelenlétében. A nagy erdő közepén 2013-ban épült villaépület alkalmas otthonként szolgál az egyetemista fiatalok számára. A szakkollégiumban a Debreceni Egyetem bármely nappali tagozatos képzésén résztvevő hallgató jelentkezhet. A felvételi jelentkezés határideje július 31. Jelentős ókereszténykori település maradványait tárták fel Egyiptom nyugati sivatagában, a Dakhla oázisban. Számolt be az Aletéja. A Krisztus utáni 4. századból származó városban bazilika, lakóházak, őrtornyok, erődítmény és csaknem 200 feliratot cseréptöredék került elő. A kutatók szerint az egyik épület kezdetben házi templomként működhetett, mielőtt felépült volna a település központi bazilikája, ami ritka bizonyítéka a korai keresztény közösségek fejlődésének. A feltárt feliratok kereskedelmi ügyletekről, levelezésről és a mindennapi életről árulkodnak, míg az előkerült bizánci kori érmék a település gazdasági kapcsolataira utalnak. Mindezek új ismeretekkel gazdagíthatják a korai egyiptomi keresztény közösségek életéről alkotott képet, és megerősítik, hogy a hit már a római birodalom távoli sivatagi vidékein is gyökeret vert. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
4: Aranyszavú Szent Péter, püspök, egyháztanító. Aranyszavú Szent Péter születésének pontos idejét nem tudjuk. Valószínű, hogy kevéssel 400 előtt látta meg a napvilágot Imolában. A város püspöke Cornelius vezette el jó atyaként a papságra. Péter még 430 előtt Ravenna püspöke lett. Péternek Agnellus adta a Chrysologus, aranyszavú nevet, követve az antiókiai példát, ahol János papot, a későbbi konstantinápolyi püspököt ékes szólása miatt Chrysostomus, aranyszájúnak nevezték. Aranyszavú Péternek mintegy 180 beszéde maradt fenn. Stílusa tömör volt, és megfelelt az ókori szónoklás szabályainak. Nem beszélt tovább, mint egy negyed óráig. Forró nyári napokon nem beszélt, nagypénteken pedig azért hallgatott, mert eltemették a szót, vagyis Jézus Krisztust. Beszédei, mivel arra törekedett, hogy a nép megértse, szemléletesek voltak. A korabeli ízlésnek megfelelően sok görög szót használt. A hit és erkölcs tanítása terén kifejtett tevékenységért Aranyszavú Pétert 1729-ben az egyháztanítók sorába emelték. Halálának pontos idejét nem tudjuk. Utolsó beszédeiben háborús veszedelemre, járványra, hadifoglyok tömegeire utal. Lehetséges, hogy a hunok betöréséről beszélt. A ravennai egyház püspökkönyve szerint Péter Ravenna mellett július 31-én halt meg. Ünnepét 1729-ben vették fel a római naptárba december 4-ére. 1969-ben áthelyezték július 30-ára. A hagyomány megőrizte, milyen sajátos módon látta el püspöki feladatait. A karizmatikus szónok csak hamar megnyerte hallgatói szívét. Sokakkal megesett az, ami Ágostonnal, Ambrus szószéke közelében, a szavak behatoltak a lélekbe, és a hallottakat nem lehetett semmibe venni. Akarva akaratlanul hatottak. Irítséggel telt udvaroncok vetélytársaikat előnyben részesítették, zsugorjak és fösvények szétosztották gyűjtött javaikat a szegények között. Vége szakadt az erkölcstelen játékoknak és táncoknak, a haladó antik világ e kísérő jelenségeinek. Tévtanok hívei megtértek, és fölvételüket kérték az egyházba. Egy nap, amint olvashatjuk, a szószéken elhagyta a hangja. A túlzott erőfeszítéstől megbénultak a hangszallagjai. A nép hangosan feljajdult a templomban, és nem akart lecsillapodni. Sokan a 8 hónap alatt, míg nem hallhatták, annyira szomorúak voltak, mintha személyes gyász érte volna őket. Néhány részlet aranyszavú Szent Péter beszédeiből. A hazatért tékozló fiúval ezt mondatta: mindent elveszítettem, amit csak egy fiú elveszíthet, de az atya abból, ami őt atyává teszi, semmit nem veszített el. Az évvégi ünnepélyek túlkapásai ellen így emelt szót: aki az ördöggel mulat, az nem ünnepelhet Jézus Krisztussal. Szentelése évfordulóján elmondta, hogy szerinte milyennek kell lennie a püspöknek. Jól együtt kell működni az állam vezetőivel. Az öregek iránt tisztelettel kell viseltetnie. A fiatalokat jósággal és szeretettel kell megnyernie. A paptestvéreket és a gyerekeket pedig szeretnie kell, mindenben Krisztus szabad szolgájának kell bizonyulnia. A mi atyánkról ezt mondta egyik beszédében: Krisztus azért tanított meg röviden imádkozni, mert gyorsan meg akarja adni, amit kérünk. Menjünk hát, gyermekeim, ahová az irgalom szólít, a szeretet vonz, a vágy hív. Istent, az atyát érezze a szív, mondja a nyelv, szólítsa a lélek, és minden, ami bennünk van, legyen nyitva kegyelmének, s ne a félelemnek, mert a bíró atyává változott, s nem azt akarja, hogy féljük, hanem hogy szeressük őt. Imádkozzunk aranyszavú Szent Péter ünnepén. Istenünk, te aranyszavú Szent Péter püspököt, megtestesült igéd kiváló hirdetőjévé tetted. Közben járására add, hogy az üdvösség szent titkait szívünkben szüntelenül fontolgassuk, tetteinkkel pedig hűségesen megvalljuk.
2: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Folytatódik a Mária Rádió csütörtök reggeli napindítója innen a Veszprémi stúdióból. Szeretettel köszöntünk ismét mindenkit Tamás Zoltán atyával, aki velem szemben foglal helyet itt a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenek, amen!
0: És a folytatásban pedig az Eucharist zenekarral fogunk foglalkozni, hiszen a zenekar több mint két évtizede hirdeti az evangélium örömhírét zenéjén keresztül. A nyári hónapokban számos településre ellátogatnak, ahol koncertjeikkel és dicsőítő alkalmaikkal szeretnének reményt, örömöt és hitet közvetíteni, amit szerintem nagyon jól szokott sikerülni nekik. A nyári turnéról, valamint a közelgő zsámbéki lemezbemutató koncertről kérdezzük most Gáber Andrást, az Eucharist zenekar vezetőjét. Szervusz András, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Köszönjük szépen, reggelt. Hogy itt vagy velünk ma reggel, és arra kérlek, hogyha esetleg visszhangozna a telefonod, akkor jelez nekem bátran, és akkor visszavesszük itt a pótmétert.
2: Nem, nekem teljesen jó, köszönöm.
0: Tökéletes, jól van, szuper. András, javában tart a nyári turné, látjuk a Facebookon. Milyennek voltak az eddigi alkalmak? Milyen élményekkel gazdagodtatok?
2: Most jutott eszembe az a hasonlat, amikor én iskolás voltam, akkor volt még ez a sűrített tej. És hát nagyon szerettük így kiszivogatni a tubusba a sűrített tejet. Na most egy kicsit nekünk így alakult ki, nem túl nagy szándékoltsággal, hogy hát nagyjából július végére, augusztus elejére összesűrűsödött sok olyan meghívás, sok olyan közösség részéről, ahová hát nagyon szívesen elmegyünk, és úgy gondoltuk, hogy szívesen dicsérjük velük együtt Jézust. És hát így szinte, hát holnaptól, péntektől szinte nap mint nap leszünk valahol, és szolgálunk valahol. Ami hát családapaként azt mondom, hogy ez így a nyáron, ez egy nagyon nagy ajándék volt Jézustól. Tényleg ez egy gondviselés, mert hát tényleg tudtunk időt szánni arra is, hogy a gyerekeinkkel, a családunkkal, a feleségünkkel együtt lehessünk, és még fogunk is tudni majd augusztus végén. De hogy az sem kell a fiókba tolnunk, vagy az sem kell nagyon pihentetnünk, hogy eljussunk. Nagyon sok szép élményünk volt már eddig is a nyáron, de hát most egy ilyen eléggé sűrű időszak következik.
0: Azt láttuk, hogy nem kevés koncert áll előttetek. És ha jól tudom, akkor a komplett mind a két család utazik el erre a sok koncertre?
2: Hát ez egy ilyen váltakozó jellegű felállás. Ugye az Eucharist zenekarnak az állandó stábja, ők is felkészültek, lesz olyan alkalom, amikor velük szolgálunk, és lesznek olyan alkalmak, amikor a már felnövekedett, vagy felnövekvő gyermekeink, akik szintén muzsikát tanultak, és nagyon szeretik ezzel a zenével dicsérni a mennyei atyát, hát ők jönnek velünk, és egészítik ki a csapatot. Így volt ez most hétvégén Ordason is, ahol a református templomnak a tornyáért volt egy jótékonysági koncert, és olyan sokan eljöttek, és annyira jó volt megtapasztalni, hogy ott voltak, és hát ott is a két családunk volt így együtt, plusz még a Robi, aki egyébként a keresztfia, úgyhogy majdnem családunk, hogy a dobos az Eucharistból. És hát így volt azt hiszem, hogy egy nagyon szép dicsőítő koncert, de ugye már a családunk megjelent a dicsőítő szigeten is, amivel indítottuk a nyarat, úgyhogy igazából már ott egy kicsit így debütálhattak a saját gyerekeink, ott nem fogtuk a kezüket,

0: maximum a felkészülésen segítettünk nekik, de ott ők egy órán keresztül összeállított programmal és nagyon szép imádsággal, imádságukkal a dalok között, hát nagyon sok jelenlévőnek a szívét megragadták.
1: Ővelük hol találkozhatunk legközelebb, így a családokkal?
0: Szeptember 12-én lesz az Adullám Fesztivál Vácon, és ez az Arszakra hét keretében folyó esemény, és ők fogják megnyitni. Egyébként lett egy nevük is, ezt én adtam. Hogy emberfia. Emberfia, mert hogy
1: stimmel.
0: Ugye ez Jézusra utalva, emberfia, de hát, hogy hogy ők a következő generáció, mi vagyunk ebben az ember, ők meg a fiúk, tehát, hogy tényleg átvették, vagy éppen
1: átveszik.
0: Átveszik ezt a stafétát, és olyan jó. Olyan jó, és nagyon-nagyon jól csinálják. Tehát, hogy azért ők már technikailag, az internet segítségével is azért sok olyan segítséget megkapnak, akár zeneileg, akár már lelki téren is, amiből tényleg táplálkozni tudnak, hogyha jól válogatnak belőle. Plusz hát már szegények hány szakroszon képzésen részt vettek, félig, félfüllel hallgatva, vagy úgyhogy hogy tényleg tudják már helyettünk is akár már meg tudnának tartani egy-egy etapot. Úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, hogy mégis ez egy egység közöttünk, mert most azért gondoljunk bele, hogy hát sok kamasz gyerek, hát csúnyán néz az apjára, nem értenek együtt, meg az anyjára is, mennek a nagy világba, és úgy gondolják, hogy ők egészen mást akarnak csinálni, mint a szüleik. Mégis nálunk van ez a közös alap, hogy Jézust közösen dicsőítjük. És a zenében nincs apa a felsőbbrendű, meg a fiú a alsóbbrendű, hanem ott mindenki igazodik az abszolút tempóhoz, mérőhöz, ritmushoz, és ott apa is téveszthet, meg a fiú is. Viszont bajtársak vagyunk. Tehát, hogy van egy közös alap, ami Jézus dicsőítésében ölt testet, úgyhogy ez egy nagyon nagy ajándék.
1: Így van, hadd hozzam ide Boldog Bódi Mária Magdolna egyik újévi üzenetét, amit a lelki atyának írt egy papírra, hogy az elvetett mag 100 taros termést hoz. Ez nálatok teljesen jól működik.
0: Hát, hogyha most darabszámra nézzük, akkor csak 8 és 8. Meg a többieknél is vannak, hála Istennek, gyerekek. De hát nagyon-nagyon bízunk abban, hogy az, amit átadunk, az egy edényzetet tudott képezni az ő életükben, az ő szívükben, amit Isten meg tud tölteni az ajándékaival. Nem kell kopírozniuk, mint ahogy látjuk is, hogy ők nem ugyanazt akarják azért, mint apáik, de talán valamit át kezdenek venni abból a szívből, ami viszont minden dicsőítéshez, a hétköznapi dicsőítésekhez, ami nem zenével megy, azokhoz is szükséges. Tehát ez a mindent adni, ez most így nagyon szépen hangzik, de gyakorlatban ez tényleg egy nagy folyamat lemondani az egómról, a saját elképzelésemről, és engedni Istennek, hogy ő valami jobbat valósítson meg.
1: Igen. A nyár egyik kiemelt eseménye áll előttünk, hiszen Zsámbékon lesz egy lemezbemutató koncert. Mitől lesz ez különleges, ez az alkalom, és mire számíthat a közönség, akik ellátogatnak? És amúgy pontosan mikor is kezdődik?
0: Augusztus 3-án este 8 órától, tehát ez egy esti koncert lesz. Zsámbékon az öreg templomnál, a kicsit már romosabb templomnál, ez egy nagyon szép helyszín. Gyönyörű. És mi pedig a legszebb dalainkat visszük oda. Lemezbemutató koncertnek neveztük el. Bevallom őszintén, hogy a lemez egy kicsit csúszik, meg késik, de azért bemutatjuk a dalait, amik lesznek. Tehát, hogy itt összegyűlt azért, nem vagyunk mostanában, nem írunk olyan rengeteg sok dalt, de van egy csokorra való, egy 9-10 dal, amelyik még nem jelent meg albumon, nem jelent meg így egy csokorban. Lehet, hogy ez online, Spotify és nem tudom milyen megosztókon fog inkább terjedni, de hogy szeretnénk azért ezt ennek megadni a módját. Ahogy régen, én már nem a bakelit lemez gyermeke vagyok, de azért a kazetta meg a CD-nek a gyermeke az vagyok, és nagyon szerettem oda nyújtani egy ilyen műtárgyat, szinte egy ilyen szépet valakinek, és örültem, amikor örülnek neki. Ma ez egy kicsit már átformálódott, de szeretnénk bemutatni. És ennek az alkalomnak lesz itt ez a bemutató koncertje este 8 órától. Hát azt mondják, hogy nagyon szép időnk lesz, de hogyha esne az eső, mi akkor is ott vagyunk, és hát mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Egyébként a beszélgetésünk előtt elhangzó ének, az A te terved, az lesz a nyitódal, úgyhogy ez nagyon-nagyon jól összevág így ezzel a mai beszélgetésünkkel.
1: Még akkor is, hogyha technikailag egy kicsit itt szenvedünk, de így jött össze, és nincsenek véletlenek, ezt szoktuk mondani, és ez tényleg így is van. Az új dalok, lesznek új dalok benne, vagy a régi gyönyörűeket hallhatjuk újra?
0: Szerintem lesz olyan ének, nekünk lesz olyan dal, amit most fogunk először koncerten énekelni. Igen, lesz, és lesznek olyan mazsolák, lesznek olyan csemegék, amiket ha valaki minden koncertünkre járt, akkor elmondhatja majd, hogy na, emlékszem, ez mondjuk volt a RAM koncerten, vagy ez volt, nem tudom, a Dicsőítő szigeten egyszer elhangzott, de most ez így egyben hallható. Talán aki a Mátyás templomban volt, az már hallhatta a szimfonikus zenekari kísérettel egyik-másik dalunkat ebből a merítésből, például az Abba címűt, ez egy különlegesen fontos dal nekem is, és az új időszámítás, szerintem ezt még a legtöbben nem hallották, és hát nagyon nagy öröm, hogy ez most úgy fog tudni megszólalni, mint ahogy egyébként szerettük volna, hogy stúdióban is megszólaljon, ami technikailag egy kihívás volt, mert azért ebben van már egy ilyen modernebb hangszerelés, picit gépi, picit számítógép is van benne, de ezt itt élőben elő tudjuk adni, úgyhogy ez egy különlegesség lesz, illetve hát mivel jövőre leszünk 30 éve, hogy itt szolgálunk így Gellérttel ebben a dicsőítő zenei szolgálatban, úgy gondoltuk, hogy egy picit elővételezzük a Jézus, én téged választottalak című dalunknak az újra dolgozott verzióját, és ezt itt be is mutatjuk, és talán ez majd beharangozója lehet majd a következő évi, hát hálaadó évünknek, és hát azért különleges lesz ez a dal, mert kapott egy plusz refrént, ami eddig refrén volt, az nem, az átment egy ilyen prekórusba, és akkor most lett egy új refrén, és az új refrénnek az üzenete, az pedig végre hozta azt, amit én ifjú koromban nem fogalmaztam meg ebben a dalban. Annak idején azt mondtam, hogy Jézus, én téged választottalak, én megfogtam az Isten lábát, én téged választottalak. Most viszont ezzel a refrénnel bele tudtam írni azt, mert volt zenei szövet alapján még lehetőségem megfogalmazni, hogy amit olyan régóta szerettem volna, és ezért már nem annyira kedveltem ezt a dalt énekelni, bele tudtam fogalmazni, hogy ja, én azért tudtalak Jézus választani, mert te már sokkal előbb kiválasztottál engem. És így ide becsempésztük azt a Jézusi mondatot, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Ő előbb szeretett minket, és hát ez azt hiszem, hogy az elmúlt 30 év sok szolgálati alkalma után ez egy olyan üzenet számunkra is, ami egyrészt alázatot is ad, másrészt, mert nincs mire kérkednünk, nincs a saját mellünket, nem döngethetjük amiatt, ami kincseket kaptunk, viszont mégis hálát tudunk adni Jézusnak a szeretetért, az Atyának a szeretetért. Úgyhogy Zsámbékon ez így lesz augusztus 3-án, aki akar jönni szobra, vagy szob van hozzá közelebb, akkor ott 3:30-tól leszünk augusztus 2-án, a Pengető Fesztiválon, augusztus 1-én Zsámbokon leszünk, 17:30-kor, ez Zsámbok, óval, nem Zsámbé, ez ilyen vicces, ott leszünk.
1: Tehát szép távolság van a kettő közt.
0: Igen, van, Ott fél hatkor a Lecsó Fesztiválon, talán kapunk majd valami kóstolót is, és hát azt csak úgy elmondom egyébként, hogy a Sacrosong szakmai napját tartjuk holnap Veszprémben, és negyedikén pedig Bugacra megyünk, a Hit tanyára, és ott lesz egy koncertünk este 7-től, és az nyilvános egyébként, tehát aki az Alföld környékén van, ott is találkozhat velünk, bocsánat, fél héttől lesz, fél héttől, 4-én, augusztus 4-én, majd pedig visszatérünk így Veszprém és környékére, Balaton, Alsóörsön, az Amfiban leszünk augusztus 9-én, de az délután 4 órakor kezdődik, és hadd tegyem ide még, hogy ennek a sornak így nagyjából a végén, augusztus 10-én, tehát hétfőn, Albert Irsán, tehát volt egy Alsóörs, utána Albert Irsán, ilyen nagyon hasonló betűkből állnak ezek a települések.
1: Jó választás. Jó, és igen.
0: Albert Irsán pedig este, azt hiszem, hogy 6 órakor. Ha valaki 6-ra jön, az nem fog elkésni.
1: Úgy van. Hát műsoridőnk végéhez közeledtünk, illetve még van szűk másfél percünk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és kívánjuk, hogy a nyári turné hátralévő állomásai, és természetesen a zsámbéki, nem tudok beszélni, lemezben mutató koncert is sok ember számára
0: köszönjük.
1: Legyen valódi találkozás Istennel.
0: Az köszönjük szépen, keresztül. És ott mindenkit szeretettel várunk, esetleg téged is, vagy atyát is, hogyha van.
1: Ja, az Zoltán atyát most elnyomtuk itt egy kicsit. Hát én valami oknál fogva megyek Zsámbékre, igen, igen.
0: Na, halleluja, szuper.
1: De találkozunk Alsóörsön, és szerintem holnap Veszprémben. Ez most új, de ezt majd mindjárt megbeszéljük.
0: Oké, rendben. Mindenkit szeretettel köszöntök.
1: Nagyon köszönjük és a mi atyánkkal búcsúzunk hallgatóinktól. Köszönjük, hogy itt voltak velünk. Hallgassanak továbbá is minket. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Egy különleges ünneplésben volt része, július 4-én a Zalaegerszeg Botfai Egyházközség híveinek. A megújult templomuk új padokat kapott, és így a füttést is hozzáigazították. Ennek megáldására érkezett a templomba Tornavölgyi Krisztián atya, a veszprémi érseki irodaigazgató. Az áldás után közösen mutattak be szentmisét Furján Gellért plébános atyával. A következőkben az áldást, Krisztián atya tanítását és az ünneplést tudják meghallgatni a kedves hallgatók. A felvételt és adásba igazítást Furján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes készítette.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen
1: veletek. És a lelkeddel.
2: Nagy szeretettel köszöntöm itt Botfán, egyházmegyén szélén, Tornavölgyi Krisztián irodaigazgató urat. Örülünk, hogy eljöttél közénk ünnepelni és megáldani a felújított templom belső egy részét, hiszen nem kellett mindent, hála Isten. Csak adokat meg a fűtést, de ugye ezek nagyon fontosak, hogy ne vonják el a figyelmet a görcsös ülés és térdelés a szentmiséről és a lényegről, és hála Isten, hogy nem csak kényelmes, hanem nagyon szép és templomhoz illő ülő alkalmatosságokat tettünk, és még komfortosabb így a szentmisén a részvétel. Úgyhogy jó Isten áldását kérjük, add ezekre a berendezési tárgyakra, és Isten hozott itt
3: köszönöm szépen.
4: Köszönöm a kedves köszöntő szavakat, főtisztelendő plébános úr, Gellért atya és a hívek részéről. Örömmel jöttem el, érsek atya megbízásából, hogy veletek együtt imádkozzak és ünnepeljek az évközi 14. vasárnapon, és Isten áldását kérjük a ti templomotokra, a megújult padokra, amelyek majd innentől fogva az imádságos életeteket, kényelmeteket is, de az összeszedettséget is szolgálja majd, amikor jöttök Isten házába, hogy őt imádjátok, hogy a föltámadt Krisztus halálon aratott győzelmét hétről hétre megünnepeljétek az egyetemes egyházzal egységben. Isten áldása legyen mindazoknak a munkáján, adományain, a szolgálatán, amelyet tett az Isten házáért. Most a Szent Mise elején az Úr áldását kérjük a megújult padokra.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a lelkeddel.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, aki választott edényed, Szent Pál apostol által kijelentetted, hogy Istennek minden teremtménye jó, és semmit sem kell megvetni, ami a te Isten ígéddel és imádsággal megszenteltetik. Kérünk, tekints kegyelmesen ránk, és ezen új templomi padokra és fűtésre, amelyet a te neved, dicsőségére és templomod szolgálatára készítettünk. Add, hogy mindazon jámbor híveid, akik ide, a Botfai Szűz Mária szent neve templomodba eljönnek, hogy ezen eszközök kényelmét használva Krisztussal találkozzanak, és szívük imádságban veled és egymással összeforjanak, a boldogságos Szűz Mária közben járására részesüljenek az ég minden áldásában. A jó szívű felajánlók áldozatkészségét és a munkások szorgalmát pedig isteni kegyelmeddel jutalmazd, bűneik bocsánatát és országod örökségét ajándékozva nekik. Alázattal kérünk tehát téged, Istenünk, tekints imádságunkra, s küldd le áldásodat eme templomi padokra és fűtésre, és e szentelt vízzel való meghintés által áld meg és szenteld meg azokat, hogy méltókká lehessenek szent templomot szolgálatára, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mert te vagy a mi megszentelésünk, és téged dicsőítünk egyszülött fiaddal, és legszentebb, jóságos szent lelkeddel együtt, most és mindenkor, és mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Megszenteltet nekem a templomi padok, a szent lélek malasztja és a szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében.
1: Amen.
4: Isten áldása legyen minden adományozón, mindazokon, akik Isten templomáért és az ő ügyért tettek, adtak, legyen hála a szívünkben értük. Az Úr pedig jutalmazza őket boldogsággal és az örök élettel.

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzá mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek

0: Krisztusban szeretett kedves testvéreim! 14. évközi vasárnapon hallottuk ezt a gyönyörű evangéliumi részletet. Jézus egyik imáját idézi, azon kevesek egyikét, amelyeket lejegyeztek. Máté a 12 tanítványnak mondott jézusi beszéd, egy hosszú beszéd végére helyezi Jézusnak ezt az imáját. Dicsőítelek téged, Atyám, ég és föld ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket, és a kicsinyeknek tártad fel. Nem mintha a mennyei Atya azért fordult volna a kicsinyek felé, mert kudarcot vallott volna a tanult emberekkel. Ez Isten egyértelmű döntése. Csak úgy, mint a szegények előtérbe helyezése. Az ókorban ezt kiváltságként, privilégium, paupérumként, a szegények, a kicsinyek kiváltságaként emlegették. Isten nem csak a koruk miatt választja ki és közeledik a kicsinyekhez, a gyermekekhez, hanem azért is, mert elhagyatottak, kivetettek. Pontosan ők azok, akik felismerik Jézust, vonzódnak hozzá és követik őt. A nagyobb gőgükben esetleg lemondanak erről a követésről. Kevésbé készségesek a meghívásra, és kevésbé készek arra, hogy kövessék Krisztust. Ez az a titok, ez az a misztérium, amelyben mi is mindannyian helyet kaphatunk. Legyünk tanultak, kevésbé tanultak, idősebbek, fiatalok, bölcsek, még a bölcsességben nem eljutottak a bölcsesség magasabb fokaira. Mindegy, hol állunk és milyenek vagyunk, az Isten szeretete ennek a nagy családnak a gyermekeivé tett mindannyiunkat. A keresztség által, s ránk bízta Isten országának az evangéliumát, örömhírét. Jézus, miértünk is hálát ad az Atyának? Talán erre nem szoktunk gondolni, amikor azt mondja, hogy magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted ezt a bölcsek és okosak elől, és föltártad a kicsinyeknek. Nem csak az akkoriak, a mostaniak is. Mi is benne vagyunk Jézusnak ebben a hálaadásában. Már Sirák fia is megjegyezte, mivel, hogy igen nagy az Isten hatalma, tiszteletben tartják az alázatosak. De ez nem alázatoskodást jelent, amely igazolja a lusta és a beletörődő hozzáállást. Jézus bátorságot kér a tanítványaitól. Arra kéri őket, hogy legyenek nagy fává. A tanítványoknak, tehát mint annak a kis magnak le kell szállniuk a történelembe, meg kell érinteniük a sebeket, és menedékké, vigasszá és támasszá kell válniuk. Minden korban Krisztus tanítványainak ez feladata, küldetése. Jézus elsőként mutat példát, ő az elsőszülött úgy szeret, ahogy az Atya. És ezért mindenkinek mondhatja, hogy gyertek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én megkönnyítelek titeket, felüdítelek titeket. Ő az a nagy fa, amely befogadja az ágain megpihenő égi madarakat. Ő az, aki közel áll a tegnapi és a mai fáradt és kimerült tömegekhez, akiket elnyomnak az erőszak, a háborúk, az éhség, az igazságtalanság, feltartóztatnak a falak, magára hagy a közöny. Szerencsére Isten ajándékaként a világnak olyan pontján élhetünk, ahol ezeket nem kell megtapasztalnunk. Természetesen tele vagyunk panasszal, különféle dolgok miatt panaszkodunk, hogy mehetne jobban és lehetne jobb, De soha ne felejtsük el a bolygónk kevésbé szerencsés pontján élő embertársainkat, és elég, hogyha a híreket nézzük, amikor látjuk ezeket a tömegeket. Az erőszak, a háborúk, az éhség által sújtott embertestvéreinket, akik nem tehetnek arról, hogy milyen helyzetben vannak, milyen körülmények között kell élniük. Mennyire elcsigázottak, kimerültek azok az emberek. És ott van a szívünkben a szánalom érzése. Akár mi is kerülhetnénk ilyen helyzetbe. És ők ebben vannak, ebben élnek, ebben küzdenek, sokszor remény nélkül, konkrét remény nélkül, hogy a helyzetük az majd jobb lesz és változik. Mi, akik ekkora gonoszság előtt valóban kicsinyek vagyunk, mert bár szeretnénk segíteni, de nem tudunk a kicsiny voltunk miatt. Nincsenek meg az eszközeink, nincsen a kezünkben az a hatalom, amellyel meg tudnánk tenni. Akiknél meg ott van a hatalom, nemhogy könnyítenének a bajokon, hanem nehezítik azt. Ezt láthatjuk a világban, annyi helyen, annyi országban, annyi konfliktust generálnak a hatalomvágy miatt az emberek, és konfliktusok sújtják azokat, akik erről nem tehetnek. Isten erejének tudatában vagyunk mindezek mellett, és arra vagyunk hivatottak, hogy hangosan ismételjük ennek a tömegnek, és magunknak is. Jöjjetek, az Úr megkönnyít titeket. Jézus mindannyiunkat hív. És megkönnyíti őket, és ezt rajtunk az ő kicsinyein keresztül teszi meg. Mindez elköteleződés és fáradozás nélkül nem lehetséges. Ez az az iga, amiről Jézus beszél. Kövessetek engem, és gyertek utánam, vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szív, és nyugalmat talál a lelketek. Az ő követésében, ő nála, az ő fájának ágai között megpihenve tudjuk ezt a megkönnyítést megtapasztalni, ezt a fülüdülést átélni. Újra és újra. Iga, amiről Jézus beszél, de édes. Inkább úgy lenne helyes értelmezni ezt a szót, hogy nem szorít. Olyan, ami viselhető, amit el lehet hordani. Annyit jelent ez az édes kifejezés. Mert iga nem mondja, hogy nem. Ránk van téve az ő igája, az ő követői számára és életében, de ez az iga, ez hordható, ez viselhető, és az ő terhe könnyű. Teher, de megint hordható, könnyű. Tanuljatok tőlem, mondja nekünk is Jézus. Kövessük őt tovább, hallgassuk a szavait. Az Isten ajándéka, hogy összegyűlhetünk, nem azért, mert kötelező, nem azért, mert egy régi szép szokás, amelyet a szüleinktől, nagyszüleinktől megörököltünk, és hát visszük tovább, adjuk tovább. Mi magunk is éljük, hogy hétről hétre az Úr házában az Isten szavát, igéjét hallgatjuk és befogadjuk a szívünkbe. Hogy Krisztussal, a föltámadottal találkozunk szavában és az eukarisztiában. Hogy ahogyan a keresztény elődeink tették, hálát adnak a napnak a napján, az ő föltámadásának győzelmes napján, amikor megtaposta, legyőzte a halált. És nem mulasztották el volna keresztény elődeink, hogy ezen a napon ne együtt adjanak hálát Krisztusnak a megváltói művéért. Milyen szép, hogy ezt megtehetjük, hogy a templomaink megvannak és várnak bennünket, hogy Istennel, Krisztussal találkozzunk. Járjunk a nyomában, és akkor, ahogyan az olvasmányban hallottuk Zakariás próféta szavait, akkor széttöri a harci íjakat, és békét hirdet a népeknek, és uralkodik tengertől tengerig, a folyótól a földkerekség határáig. Békét akar tenni. A béke építésére, megvalósítására hívja meg az embert, az emberiséget Isten. Hallgatunk-e rá? Saját helyünkön és a lehetőségeinkhez mérten teszünk-e ezért, a családunk békéért, a településünk, egyházközségünk békéért, az ország, a nemzet békéért, a világ békéért. Innen indul a szándék és a megvalósítás az Istennek való odaadottságból, a nyitott szívből, és az Isten békét teremtő szándékát befogadó lélekből. Adja Isten, hogy a ma elhangzó tanítás és igék az Úrtól szívünket megerősítsék. Ebben a munkában, feladatban, és kitartóak legyünk ezen az úton. Amen. Most pedig valljuk meg szent hitünket.
1: Hiszek az egy Istenben. Akárhányszor egy templom megújul, ez az egyház megyének is érték, hiszen templomaink mindenhol Jóistenről tesznek tanúságot, és úgy gondolom, hogy az érsekség is nyugodtabb, érsek atya is, hogyha a templomok rendben vannak, és itt ott van, ezért nagyon sokat tesznek a kedves testvérek. A templomok megújulása tehát mindig külön érték mindenki számára, nekünk is, és itt Botfán ezt nagyon ügyesen művelik, kedves testvérek, amióta itt vagyok, már nagyon sok minden megszépült ebben a templomban, ugye a keresztút, a Lourdes kápolna, itt is a szentély berendezései, de akár az üvegablakokra gondolunk, lett új orgonánk is, és most ráadásul kényelmesebbé és sokkal szebbé vált a szentmisén való részvételünk, az új padok, és a fűtéssel eddig sem volt nagy gond, de most hozzáigazítottuk szépen a padokhoz, hogy ne legyen belőle probléma, és talán még egy kis spórolni is tudunk vele, mert gazdaságosabb lesz. Ezek mind-mind azt szolgálják, hogy tényleg, ha ide jövünk, akkor itt ezek nem vonják el a figyelmünket arról, hogy kihez jöttünk. Meg tudjuk élni, hogy Isten valóban minket, a kis botfai híveket is szereti. A kicsinyekek akarja, hogy a halottuk tiszteletjától. Jó, úgyhogy most az a fontos, hogy ezek a padok elkopjanak. Az előzőek kényelmetlenek is voltak, ezért is cseréltük. Ezek kényelmesek, úgyhogy nem fogjuk azért lecserélni, hogy még kényelmesebb legyen, hanem el kell koptatni. Ebben a kedves testvéreknek lesz majd része, úgyhogy akkor jöjjünk bátran, és használjuk a templomot, hiszen az Úr Jézus itt van, és mindig vár bennünket, nekünk kell hozzá eljönni. Azért kiírtam, hogy mit jelent ez a fölül megújulás anyagi szempontból, amit jogszívvel mondhatom, hogy teljes mértékben a hívek adományából, most úgy értve nyilván az egyházközség is tett hozzá, de úgy, hogy azt is a hívek adták. Jó? Úgyhogy igazából a teljes költségét a botfai hívek és az adakozók, adományozók állták. Hálásan köszönöm mindenkinek, aki ehhez hozzájárult. A padok és a fűtés felújítása 3.351.994 forint volt, ez a végső költség. Úgyhogy tapsoljuk meg azokat, akik fáradoztak ezen, meg önmagunkat is, hogy megvalósítottuk. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy akkor most tökéletes a templom, hogy mi sem vagyunk tökéletesek, de próbálunk azzá válni Isten szent lelke által. Még van mit tennünk. Itt januárban már elhangzott, megbeszéltük, hogy következő nagy projektünk a szentélyben lévő festményeknek, falfestéseknek a visszahozatala, ami nagyon sok botfainak a szíve várja. Emlékszem, amikor ide kerültem, én annyira nem vonzódtam utána, aztán amikor megláttam, hogy milyen is volt, na azóta úgy vagyok, hogy hát mégiscsak jó volna. Úgyhogy a vetítésen túl, amit majd szervezünk, ez lesz. Ha újra kopogtatnak, hogy gyűjtünk a templomra, akkor várjuk továbbra is majd az jókedvű adakozókat.
0: Legyen Isten áldása ezen a templomon, és rajtatok, akik ide betértek imádkozni, betértek vasárnapról vasárnapra Krisztus föltámadását megünnepelni. Az Úr áldását kívánom mindannyiótok és családtagjaitok számára. Fogadjuk most a szentmise ünnepélyes áldását. Az Úr legyen veletek!
2: És a te lelkeddel!
0: Irgalmazz, Urunk, a te népednek, és ne hagyd földi vigasztalás nélkül azokat, akiket az örök életre meghívtál, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: És és a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindenkor.
2: Amen.
1: A Szent Mise véget ért, küldetéstek van, menjetek békével.
0: Istennek legyen hála.

Kedves Mária Rádió hallgatók, köszönjük, hogy bennünk hallgattak. Az előzőekben, július 4-én Zalaegerszeg Botfai templomában történt ünnepi szentmise keretében elhangzott új padok megáldását és Tornavölgyi Krisztián érseki irodaigazgató tanítását hallhatták. A felvételt Fúrján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes készítette. Hallgassák továbbiakban is a Mária Rádió adásait. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírek.
1: Véget ért 14. Leópápa nyári pihenő időszaka, visszatért a Vatikánba. Harmadfokú hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos csütörtöktől keddig. Ókeresztény város maradványaira bukkantak az egyiptomi sivatagban. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Július 27-én hétfőn este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Rómához közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba, számolt be a Magyar Kurír. 23 napos Castel Gandolfói tartózkodása idején 14. Leó az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. Pihenő időszaka során három vasárnap, július 12-én, 19-én és 26-án az apostoli palota főbejáratánál a jelenlévő hívekkel együtt elimádkozta az úrangyalát, továbbá egy jótékonysági ebéd és koncert gazdagította programjait. Nagy taps fogadta őt, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról. Éljen a pápa! Kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szentatya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megállott autója ablakából. Július 29-én szerdán még visszatért Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. Harmadfokú hőségriasztás rendelt el csütörtökön 0 órától 2-24 óráig az ország területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészség Ügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent. Ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. A tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezethet. Javasolták, hogy a hőségben mindenki figyeljen jobban egyedül élő idős rokonára, szomszédjára. A hőség okozta rosszullétek elkerülése érdekében kiemelten fontos a folyadékpótlás, elsősorban vízfogyasztásával. Jelentős ókereszténykori település maradványai tárták fel Egyiptom nyugati sivatagában, a Dakhla oázisban. Számolt be az Aletheia. A Krisztus utáni 4. századból származó városban bazilika, lakóházak, őrtornyok, erődítmény és csaknem 200 feliratot cseréptöredék került elő. A kutatók szerint az egyik épület kezdetben házi templomként működhetett, mielőtt felépült volna a település központi bazilikája, ami ritka bizonyítéka a korai keresztény közösségek fejlődésének. A feltárt feliratok kereskedelmi ügyletekről, levelezésről és a mindennapi életről árulkodnak, míg az előkerült bizánci kori érmék a település gazdasági kapcsolataira utalnak. Mindezek új ismeretekkel gazdagíthatják a korai egyiptomi keresztény közösségek életéről alkotott képet, és megerősítik, hogy a hit már a Római Birodalom távoli sivatagi vidékein is gyökeret vert. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a Budapesti Mária Rádió kápolnájából. A szertartást Kirer Imre atya mutatja be.

0: az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mindenható Isten, Te elküldted fiadat a világba, hogy megváltunk és örökfő papunk legyen, és kiárasztottad a Szent Lelket, hogy működjön egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezesd az élet szentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad egyházadat. Ébreszt papi hivatásokat, adj bátorságot fiataljainknak, hogy igen mondjanak hívásodra, és álhatatosak maradjanak küldetésükben. Adj áldozatként húzgóságot minden hívőnek, hogy imával és tettekkel segítsék a papjaikat és egymást a hozzád vezető úton. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.

0: Ma aranyszavú Szent Péter egyháztanítónak az emléknapja van. A szentmisét pedig súlyos beteg József testvérünkért és általában az egyházi szolgálatban lévőkért, kántorokért, sekrestésekért ajánljuk fel. Szólásra nyitotta ajkát az egyházban, és az Úr betöltötte őt a bölcsesség és az értelem lelkével, a dicsőség ruháját adta rá. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt ebben a szent áldozatban. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk!
1: Megvédkeztünk ellened!
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat!
1: És add meg nekünk az üdvösséget!
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmezz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Könyörögjünk! Istenünk, Te Szent Péter püspököt megtestesült igéd kiváló hirdetőjévé tetted. Közbenjárására add, hogy az üdvösség szent titkai szívünkben szüntelenül fontolgassuk, tetteinkkel pedig hűségesen megvalljuk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így tudósít az Úr parancsáról. Így szólt az Úr, kelj fel, és menj le a fazekashoz, ott majd meghallod igéimet. Lementem tehát a fazekas házába, és íme az éppen dolgozott a korongom. Ha a fazekas kezében rosszul sikerült az edény, amelyet az agyagból formált, újból készített belőle egy másik edényt, ahogy a fazekas szemében helyesnek látszott, hogy elkészítse. Akkor így hangzott az Úr igéje hozzám. Vajon nem tehetek én is úgy veletek, Izrael háza, mint az agyag edénnyel tett az e fazekas? Igen, Izrael háza, olyanok vagytok ti is az én kezemben, mint az agyag a fazekas kezében. Így szólt az Úr, ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála!
3: Válaszol Zsoltár. Boldog az az ember, akinek segítője Jákob Istene.
4: Boldog az ember, akinek segítője Jákob Istene.
3: Dicsérd lelkem az Urat. Az Urat dicsérem, amíg élek, Zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek.
4: Boldog az az ember, akinek segítsége Jákob Istenem.
3: Fejedelmekben ne bízzatok, de más emberfiában se, mert nem tud segíteni rajtatok. Lelke elszáll és visszatér a porba, és még aznap megsemmisül minden terve.
4: Boldog az az ember, akinek segítője Jákob Istene.
3: Boldog, akinek segítője Jákob Istene, és akinek Istenben az Úrban van reménye. Ő alkotta az eget és a földet, a tengert és mindazt, ami benne él.
4: Boldog az az ember, akinek segítője Jákob Istene.
3: Alleluja!
4: Alleluja.
3: Uram, nyisd meg szívünket, hogy meghallgassuk fiad igéit.
4: Alleluja.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenem.
0: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják. A javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik. Ott sírás lesz, és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Ede ő így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, kicsit talányos az Úr Jézus megfogalmazása a régi és az új átadásának kapcsán. Legtöbbször úgy értelmezik ezt a kijelentést, hogy a keresztény élet kialakításához szükség van a régire, vagyis az ószövetségi hagyományra is, és az újra is, ami Jézus Krisztus tanítása. Ha az egyház életét nézzük, föl is fedezhetjük benne a régi hatásait. A liturgikus életben éppen úgy, mint az erkölcsi és hitbeli tanításban. Életünk alaptörvénye továbbra is a 10 parancsolat, Isten imádása pedig az imádság és az áldozat által történik. Ünnepeink rendszere is sokban igazodik az ószövetségi hagyományokhoz. A tanításunk pedig nem csak elismeri, hanem fel is használja az ószövetséget. Nem véletlen, hogy a vasárnapi szent misében ószövetségi olvasmány is szerepel a Szentlecke és az evangélium mellett. De Krisztus tanítása által sok új is került a mi Isten tiszteletünkbe. A leglényegesebb, hogy az egyetlen Isten szent háromságnak valljuk, magunkat pedig Isten új szövetségi népének tartjuk a hit által. Isten gyermekei vagyunk, nem pedig választott nép, akik Krisztus által visszakapták az Isten gyermekséget és a megszentelő kegyelem érdemszerző és örömteli állapotában élünk. A szentségek pedig az állandó gyarapodás lehetőségét adják meg nekünk. Nem a parancsolatok vezérlik az életünket, hanem azoknak a gyökere, a szeretet gyakorlata. Vagyis a régit fölhasználjuk, de túllépünk rajta, megváltunk tanítása és áldozata révén. Az Úr Jézusnak a régire és újra vonatkozó szavait értelmezhetjük a föld életünk gyakorlataira vonatkoztatva is. Ebben a rohanó világban, amely rengeteg újdonsággal kápráztat el bennünket, úgy érezzük magunkat, mint akiket elragadott a szélvész. Nincs mibe kapaszkodnunk, és csak sodornak az újabb és újabb dolgok.

0: Van a vasárnap megünneplése. Gyermekként alig vártam a vasárnapot, mert akkor fölvehettem az ünneplő ruhámat a templomba menet. De a vasárnapi ebéd is különlegesebb volt a hétköznapinál. Ha a szegénységünkből tellett, akkor akár hús is kerülhetett az asztalra. Hasonló hagyomány lehetett a nagyszülők sírjának gondozása a gyerekekkel együtt, vagy a vasárnapi kirándulásokként a közeli Mária kegyhelyek fölkeresése. Nem is beszélve a családi közös imádságról. Természetesen ezeket megőrizve lehet újakat is bevezetni, mint amik megerősítik a hit gyakorlatot és mélyítik az Úristenhez való kötődésünket. Régit és újat, ez persze a szülők részéről nem kis áldozatot is jelent. Nem felejteni a régit és keresni az új lehetőségeket. Ehhez persze az is kell, hogy a vallásos kötelezettségeinket ne letudni akarjuk, teljesítettük és túljutottunk rajta. Az Isten iránti szeretetünknek éppen a megőrzött hagyományok lehetnek a fényes bizonyítékai. Nem engedjük, hogy ezeket elsodorja az idő és az új életstílus. A régi és új megbecsülése nem csak egy ötlet az Úr Jézus részéről, hanem működésének alapelve, hiszen így épül maga az egyház is. A hegyi beszédben az Úr Jézus egyértelművé tette, hogy nem azért jött, hogy lerombolja a régit és valami egészen újat hozzon. A fejlődés mindig szerves dolog, a régi talaján épül, abból merít erőt az új, újhoz, és fejleszti azt tovább, teszi teljesebbé az egészet. Ezért magyarázta az Úr Jézus, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy megszüntessem, hanem hogy tökéletessé tegyem. Ez azt is mutatja, hogy az emberi élet egységes, nincs szétválaszva benne a földi megélhetés gondja és az öröküdvösség elnyerésének lehetősége. A mindennapi tevékenységünk nem csak földi eredményeket hoz, hanem a lelkületünktől függően Isten kegyelmét is megszerzi. Így nem csupán az imádságaink és más kegyes cselekedeteink szolgálnak Isten dicsőségére, hanem minden percünk is, ha annak tartalmát Isten kezébe ajánljuk. Ezért biztatja Szent Pál apostol a korintusiakat, akár eztek, akár isztok, vagy bármi más tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Tehát a régi tettek szokásait megőrizve, és az újakat is az Isten kezébe ajánlva, e világi gyarapodásunkat is szolgálhatja, miközben lelki növekedésünket adja. A döntő, hogy Isten gyermekeiként éljünk és cselekedjünk. A dolgok lényegét tekintve érdemes elgondolkodnunk azon, hogy mi is az új és a régi. A Prédikátor könyve kijelenti, mi az, ami volt, ugyanaz, mint ami lesz. Semmi sem új a nap alatt. Sirák fiának könyve pedig kijelenti, az új barát meg sem közelíti a régit. A Zsoltáros viszont többszörösen is lelkünkre köti, énekeljetek új éneket az Úrnak. Mindez megmutatja, hogy nem valami teljesen újról, a régitől tökéletesen előtőről van szó, hanem valójában megújulásról, felfrissülésről és újult erőről. Éppen ezt kell megvalósítanunk az Isten szolgálatban, küzdeni az elfásultság és megszokás ellen, vagyis Krisztusban élni és cselekedni. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Isten, minden világosság Atyát, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit.
1: Adjunk egyházamnak bőrstanítókat és apostoli lelkületi hirdetőket, hogy egyre jobban megismerje a világ Szent Fiat evangéliumát.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Ott, hogy megszűnjék.

0: az igaz tudatlanság a földön és a Szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Támasz hívő szakembereket és az emberi tudás minden ágában, neved dicsőségére és a lelkek javára.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelése tettek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Ne engedd, hogy a világi tanulmányaink előre haladva elhanyagoljunk a szentek tudományát, az imádságos lelkületet és az ember szeretet gyakorlását.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Súlyos beteg József testvérünknek add meg a felgyógyulás kegyelmét, az egyházi szolgálatban lévőknek, kántoroknak, sekrestéseknek add bőséges áldásodat, hallgass meg, Uramunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Téríts meg mindazokat, akik a kereszténység ellenségévé szegődtek, hallgass meg, Uramunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Tarts távol tőlünk az elemi csapásokat, járványokat, gonosz embereket és a háborút, hallgass meg, Uramunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: A Szent Atya ima szándéka, imádkozzunk az emberi élet megbecsüléséért és védelméért, annak minden szakaszában, mert ez az Isten ajándéka, hallgass meg, Uramunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Istenünk, Te kiaphatatlan fényességben lakozol. Gyarapítsd híveidet minden ismeretben, és add meg nekik szent lelked segítségét, hogy életükkel tanúskodjonak igazságaidról. Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Áldott vagy Urunk, mindenség Istene, mert a tevőkezőségedből kaptok a kenyeret. Felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.
3: Áldott legyen az Isten mindörökké.

0: áldott vagy olyan mindenség istene, mert a te bőkezőségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.
1: Áldott legyen az Isten mindörökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a ti áldozatotok kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
1: Fogadja az út kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész mennyezetje az javára.
0: Istenünk, fogad szívesen ezt az áldozatot, amelyet készséges szívvel bemutatunk. Aranyszavú Szent Péter püspök ünnepén. Add, hogy tanításán felbozdulva téged dicsőítsünk, és magunkat is egészen neked adjuk. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
2: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Aranyszavú Szent Péter ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbenjárásával óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és a szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, és néked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értek.

a vacsora után, ugyanígy kezébe vette a kelyhet, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme üdvösségünk szent titka. Üdvözíts bennünket, világ megváltója, ki kereszted és föltámadásod által megmentettél minket. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egyből a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselj szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben 14. Leó pápánkkal, Péter főpásztorunkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében álmunk testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tiszteleti dicsőség, mindörökkör örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára, és Isteni tanítása szerint így merünk imádkozni.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békességes.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

ez a hű és okos intéző, akit az úr a háza népe fölé rendelt, hogy idejében kiadja részüket az élelemből.

0: Amen.
1: Krisztus teste. Krisztus teste.
2: Amen.
1: Krisztus teste.
2: Amen.
1: Krisztus teste.
2: Amen.
1: Krisztus teste. Krisztus teste.
3: Amen.

0: akik nem tudtak szent áldozáshoz járulni, mert nem templomban vannak, hanem otthon hallgatták a szentmisét, azok számára most a lelki áldozás lehetőségét biztosítjuk.
1: Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, nekem, neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben, és halálom után is. Amen.

0: Krisztusra keszentelj meg engem, Krisztus teste üdvözíts engem, Krisztus vére ifles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A gonosz ellenségtől oltalmaz engem, halálom óráján hívj magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk. Ez a... Urunk Istenünk, Te Krisztussal az élő kenyérrel tápláltál minket. Kérünk, Krisztus legyen tanítómesterünk is, hogy Szent Aranyszavú Péter ünnepén igazságodat még jobban megismerjük, és szeretetben tettekre váltsuk. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Amen. Szent Mihály főangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszít vissza a kárhozat helyére. Amen. Imádkozzunk a békéért. Urunk Jézus Krisztus, az örök Atya fia, küld el most lelkedet az egész földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet édesanyja, a boldogságot szűz Mária, legyen a mi közben járunk. Amen. Magyarország fővédő szentjéhez is fohászkodjunk. Üdvözlégy, Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözlégy, hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne veszék. Amen. Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Laudato si, mi signore. Áldott légy, Uram, énekelte Assisi Szent Ferenc. Ezzel a gyönyörű himnusszal arra emlékeztetett minket, hogy közös otthonunk olyan, mint egy nővér, akivel osztozunk a létben, és olyan, mint egy szép anya, aki karjába zár minket. Áldott légy, Uram, földanya nővérünkért, ki fenntart és ellát minket. Gyümölcsöket terem, színes virágokat és füvet. Ez a nővér kiállt, amiatt a kár miatt, amelyet az Isten által beléje helyezett javak felelőtlen használatával és a velük való visszaéléssel neki okozunk. Abban a hiszemben nőttünk fel, hogy birtokosai és urai vagyunk, és fel vagyunk hatalmazva arra, hogy kizsákmányoljuk. Az erőszak, mely a bűn által megsebzett emberi szívben lakozik, azokban a betegség tünetekben is megnyilvánul, amelyeket a talajban, a vízben, a levegőben és az élőlényeken észlelünk. Ezért a legelhagyatottabb és a legsanyargatottabb szegények közé sorolhatjuk a mi elnyomott és elpusztított földünket, amely sóhajtozik és vajudik. Elfelejtkezünk arról, hogy mi magunk is föld vagyunk. Testünket a bolygó elemei alkotják, annak levegőjét lélegezzük be, annak vize éltet és frissít fel bennünket. Semmi sem közömbös számunkra ezen a világon. Több mint 50 évvel ezelőtt, amikor a világ egy nukleáris válság peremén imbolygott, Szent 23. János pápa írt egy enciklikát, amelyben nem a háború elutasítására szorítkozott, hanem békejavaslat talált elő. Pácem in terris kezdeti üzenetét a katolikus világnak szánta, de hozzátette, és minden jó akaratú embernek. Látva a globális környezetkárosítást, most a bolygón lakó minden emberhez szeretnék fordulni. Evangelii Gaudium kezdetű buzdításomban az egyház tagjainak írtam, hogy egy még megvalósításra váró missziós reform folyamatot mozdítsanak elő. Ezzel az enciklikával pedig különösképpen azt szeretném, ha mindenkivel párbeszédet kezdhetnénk közös otthonunkról.
1: Enciklikák.

0: Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallják.
1: Van egy különös tulajdonsága a nyelvnek. Képes emlékezni. Olyan történeteket is megőriz évszázadokon, sőt évezredeken keresztül, amelyeket talán már nem mindenki ismer. Amikor azt mondjuk, hogy valahol paradicsomi állapotok uralkodnak, amikor tiltott gyümölcsről vagy bábeli zűrzavarról beszélünk, valójában a Biblia szólal meg a nyelvben, még ha ezt sokszor észre sem vesszük. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ferenczi Gábor vagyok, ez pedig a Mária Rádió Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő műsora, amelyben adásról adásra a bibliai eredetű fordulataink jelentését fedezzük fel közérthetően. Mai útunk a Biblia első lapjain kezdődik. A teremtés történettől indulunk, majd Noé bárkáján át Bábel tornyáig jutunk. Közben azt figyeljük meg, miként váltak ezek a történetek a magyar nyelv ma is élő kifejezéseivé. Első állomásunk az Éden kertje. Ha valamire azt mondjuk, hogy paradicsomi, békére, harmóniára és gondtalanságra gondolunk. A paradicsom szavunk alapvetően nem héber, hanem iráni eredetű, és eredetileg bekerített kertet jelentett. A Biblia azonban új jelentéssel ruházta fel, így a szó a tökéletes, majd az elveszített boldogság jelképévé vált. Ugyanebből a történetből származik a tiltott gyümölcs kifejezés. Ma minden olyan dolgot jelent, amelyet nem volna szabad megszerezni, éppen ezért különösen csábító. Érdekes, hogy a Biblia nem nevezi meg a gyümölcs fajtáját. Az almát csak a későbbi európai hagyomány kapcsolta a történethez. A következő bibliai történet Káin és Ábelé. Innen ered a Káin bélyeg kifejezés. A köznyelv jelentése azonban eltér a bibliai szövegtől. A Szentírásban a Káinra tett jel Isten oltalmát szolgálta, a magyar nyelvben viszont olyan erkölcsi terhet jelent, amely hosszú időre meghatározza valakinek a megítélését. Jó példája ez annak, hogy a nyelv nem csak megőrzi, hanem alakítja is az örökölt jelentéseket. Noé bárkájának történetéből két ismert kifejezés is származik. Az özönvíz ma már minden rendkívüli áradást vagy felhőszakadást jelöl, jelentése tehát jóval tágabb lett eredeti bibliai értelménél. A másik az olajágat nyújtani. A bárkához visszatérő galamb olajága a pusztulás végét jelezte, ezért lett a békülés és a megbékélés egyik legismertebb jelképe. Mai útunk utolsó állomása Bábel tornya. A Biblia szerint az emberek addig egy nyelvet beszéltek, amíg nyelvük össze nem zavarodott, és többé nem értették egymást. Innen ered a bábeli zűrzavar kifejezés. Ma már nem csak különböző nyelvek találkozását jelenti, hanem minden olyan helyzetet, amikor a sok beszéd ellenére sincs valódi megértés. A jelentés így jóval túlmutat az eredeti történeten. A modern tudomány természetesen másként magyarázza a nyelvek kialakulását, a Bábel történet értelemszerűen nem nyelvtörténeti magyarázat. Inkább arra emlékeztet, hogy a közös nyelv és a kölcsönös megértés minden emberi közösség alapja. A paradicsomi állapot, a tiltott gyümölcs, a Káin bélyeg, az özönvíz, az olajágat nyújtani, vagy a bábeli zűrzavar mind azt mutatja, hogy a Biblia nem csak vallási hagyományunknak, hanem nyelvi örökségünknek is része. Van egy különös tulajdonsága a nyelvnek. Emlékezik. Egy-egy szó vagy szólás évszázadokon át megőrizhet egy történetet akkor is, amikor eredetét már régen elfelejtettük. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is a Bábel örökösei című műsorban. A viszonthallásra!
0: Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallották.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Július végéig várják a jelentkezőket a debreceni Szent László Katolikus Szakkollégiumba. A szelídség és a szolgálat jegyében ünnepeltek ezüstmisét és búcsút a Narcson. Felkerült az Olympos-hegy az UNESCO világörökségi listájára. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Felvételt hirdetett a debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium a 2026-27-es tanévre egyetemista fiatalemberek számára, akik elhivatottak egy fiatalos keresztény közösség építésére, és a mindennapok során szeretnék megélni a keresztény hitüket. Írja a Magyar Kurír. A fiúk számára fenntartott kollégium a hit és a tudomány közös nevezőjeként működik Debrecenben. Az intézmény szorosan együttműködik a debreceni római katolikus egyetemi lelkészséggel, melynek feladata, hogy megtalálja, hol lehet belépni abba a dinamikusan fejlődő valóságba, amely egy fiatal életét jellemzi. Isten jelenlétében. A nagy erdő közepén 2013-ban épült villaépület alkalmas otthonként szolgál az egyetemista fiatalok számára. A szakkollégiumba a Debreceni Egyetem bármely nappali tagozatos képzésén résztvevő hallgató jelentkezhet. A felvételi jelentkezés határideje július 31. Július 27-én tartották az Anarcsi görögkatolikus templom búcsúját, a Pócsi könnyezés emléknapját, írja a Magyar Kurír. A búcsúi szent liturgia idén különleges hangsúlyt kapott, hiszen a helyi közösség Kovács Róbert anarchi parókus 25 éves ezüstmisés jubileumát is ünnepelte. Az ünnepi eseményre egybegyűlt hívek, családok, vendégek és lelkipásztorok imáiba Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök is bekapcsolódott, aki szintén idén tölti papságának 25. évét. A főpásztor prédikációjában a szelídség fogalmát állította középpontba. A szelíd ember birtokában van az erő, de nem él vissza vele. A sebzés helyett a gyógyítást választja, az igazságszolgáltatást pedig Istenre bízza. Fogalmazott. A prédikáció végén Szocska Ábel püspök átadta Leó pápa apostoli áldását a jubiláló lelkipásztornak, megköszönve az egyházmegyében végzett alázatos munkáját. Vasárnaptól Hellas legmagasabb orma, a legendás Olympos-hegy is a világörökség része, adja hírül az Index. A görög istenek antik mitológia szerint állandó lakhelye 12 év várakozás után került fel az UNESCO világörökségi listájára. Az UNESCO, vagyis az ENSZ nevelésügyi tudományos és kulturális szervezetének világörökségi bizottsága vasárnap a dél-koreai Puszanban tartott ülésen döntött arról, hogy az Olympos-hegy felkerül a világörökségi listára. A 2018 méter magas hegyet vegyes, avagy egyszerre kulturális és természeti világörökségi helyszínként ismerték el. A döntést Görögországban nagy örömmel fogadták, mivel a világörökségi cím egyszerre ismeri el a terület kiemelkedő természeti és kulturális értékeit, valamint szakmai tanácsadást és bizonyos esetekben pénzügyi támogatást is biztosíthat a helyszínek megőrzéséhez. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Kírer Imre atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. A mai nap aranyszavú Szent Péter püspöknek az ünnepe, aki egyháztanító. A 400-as évek tájékán élt, 380 körül született, és 460 körül halt meg. Na, kérem szépen, Ravenna püspöke volt, és nagyszerű prédikációkat mondott, úgyhogy az ember nem csak segítségét kéri, hanem egy kicsikét talán irigyli is, hogy jó prédikációkat tudott mondani. Pap mindig szeretné ezt megvalósítani. Az ő segítségét kérhetjük ahhoz, mert hiszen egy háztanító, hogy jobban megértsük a Szentírást, az Isten tanítását, és ezt a jobban megértett tanítást egyre jobban beleillesszük a mindennapi életünkbe. Vagyis istenes életet éljünk, és igazi keresztények legyünk. Nem húzom tovább az időt, mert hiszen vannak újabb kérdéseim, remélem, hogy lesznek rá újabb válaszok is. Gazdagabban, mint a múlt alkalommal egy hete, mert akkor teli találat nem volt. Sőt, volt olyan, aki nem is tudta az első kérdésre a választ. Hát kérem szépen, a mostani kérdéseink, de először mondom a telefonszámot. 061 374 0904-es 061 374 0904-es. Na akkor pedig az első kérdés. Izrael leányai miért siratták Jefte leányát? Ez egy szokás lett, hogy 4 napig kivonulnak és siratják Jefte leányát. No, a második kérdés. Mi a különbség a koldus Lázár és a duzgazdag halála között? Szent Lukács evangéliumában tetszenek megtalálni a különbséget. Harmadik kérdésem pedig a Szentlélek 7 ajándéka. Föl kéne sorolni. Szentlélek 7 ajándéka. Tehát az első, Izrael leányai miért siratták Jefte leányát? Mi a különbség a koldus Lázár és a dúsgazdag halála között? A harmadik pedig a Szentlélek 7 ajándéka. Hát kérem szépen, a mostani hét azért bővelkedik gazdag ünnepekben. Például éppen holnap lesz Loyolai Szent Ignácnak az emléknapja, aki ugye a jezsuita rend megalapítója, már idősebb korában ült be az iskolapadba, és Párizsban barátaival, köztük Xaveri Szent Ferenccel, alapította meg a Jézus Társaságát. Ez pedig az alapelve, hogy ők a pápának rendelik magukat alá közvetlenül, tehát a pápának engedelmes, nem a püspöknek, nem ilyen vagy amolyan előjárónak, hanem maga az egész rend a pápa rendelkezésére áll. Ez elsősorban a missziók szempontjából volt igen jelentős, de a tanítás szempontjából is igencsak hatékony volt a jezsuita rend. Mindenféleképpen hozzájuk fűződik az Úr Jézus Szent Szívének tisztelete, imádása, ennek terjedése, illetve fenntartása. Hát ez mindenképpen ajánlatos mai napon, hiszen végül is valamennyien Jézus szívéhez fohászkodunk, alakítsa szívünket az ő szíve szerint. Hát persze itt nem csak arról van szó, hogy ő alakítsa, hanem nekünk magunknak kell alakítani magunkat Jézus szentséges szíve szerint aki szelíd és alázatos szívű, mondta önmagáról az Úr Jézus. Hol van manapság a szelídség, nem beszélve az alázatról? Hát a keresztényekben legyen meg, és akkor lesz ebben a világban továbbra is alázat meg szelídség. Nekünk kell ezt így megvalósítanunk a mindennapi életben, példát is adva, meg ugyanakkor másokat erre hangolva. Még egyszer elmondom a kérdéseket, de előtte a telefonszámot is. A telefonszám 061-374-0904-es. A három kérdés pedig, Izrael leányai miért siratták Jefte leányát? Második kérdés, mi a különbség a koldus Lázár és a dúsgazdag halála között? A harmadik kérdés a Szentlélek hét ajándéka. Véget ér a héten az augusztus, a július, vagyis Jézus szent vérének hónapja, még azért holnap van alkalom arra, meg ma is a Szentvér litániát tessenek el imádkozni, és akkor szombaton megkezdődik augusztus, ami számunkra, magyarok számára igazán kedves hónap, Nagy Boldogasszony ünnepe és Szent István királyunk ünnepe. Nagy Boldogasszony Szent István király halálának ünnepe és az ország szűzanyának való fölajánlása. És éppen ezért aztán számunkra a Nagy Boldogasszony egyszer s mind a magyarok nagyasszonya, bár annak van egy külön ünnepe októberben, de mégiscsak úgy tekintünk a szűzanyára, nem csak mint a világ királynőjére, hanem nekünk külön királynőnk, nagyasszonyunk, a boldogságos szűzanya, Szent István király révén. Aztán azóta ezt számtalanszor megújítottuk, ezt az ígéretet, fogadalmat, és remélhetőleg továbbra is úgy tartjuk magunkat számon, mint Szűz Mária országa és népe. Ez mindenféleképpen nekünk van hasznunkra. A szűzanya ebből nem profitál semmit, mi azonban annál többet. Neki inkább kolonc vagyunk, mert hiszen annyi mindenben kérjük a segítségét, és várjuk el anyai oltalmát, hogy emberileg szólva nem győzi mindezeket, de győzi, nem kell félnünk, győzi, meg is adja, csak kérjük bátran minden vonakodás vagy aggodalom nélkül, és a szűzanyától megkapjuk a kellő segítséget. Még egyszer mondom a telefonszámot és a három kérdést, és utána egy kicsit zenélünk. A telefonszám 061-374-0904. A három kérdés pedig, Izrael leányai miért siratták Jefte leányát? Második, mi a különbség a koldus Lázár és a dúsgazdag halála között? Harmadik kérdés, mi a Szentlélek hét ajándéka? És akkor most egy kéz.

Remélhetőleg az erőteljes akkordok hozzásegítették a hallgatókat a megoldásokhoz, erőt adva, bátorságot adva, hogy csak nekilássanak a kérdések megfejtésének. Mi pedig elkezdjük a hittanórát, ahogy szoktuk, imádsággal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. No, kérem szépen, az egyháztörténelemben sötét századokat, két századot, 850 és 1050 közötti időszakot néztük át, ami kérem szépen az egyház süllyedésének az időszaka volt, investitúra, és aztán papok nősülése, egyáltalán az egész egyház erkölcsi süllyedése. Ennek vetett véget 7. Szent Gergely pápa, akit a klőnyi reform Klőnyben tartózkodott egy ideig, és ezt a reform szellemet vitte át, és valósította meg a pápai trónon. Az egyház kemény harcába került, hogy lerázhassa magáról a világi hatalom visszaéléseit, és megszüntesse az investitúriát. Túrát. 7. Gergely pápa, mondhatnánk, belehalt ebbe a harcba, hiszen végül is számüzetésbe került, Salernóban halt meg 1085-ben. Miközben harccal próbálta megmenteni az egyházat, Rómát földulták, és előbb az Angyalvárba, majd aztán Salernóba menekült. Minden esetre a következő nemzedék azért már igazán eredményre juttatta mindazt, amit elkezdett a szentéletű pápa. A megegyezés a pápai állam és a császárság között a következő

Az egyház részéről pedig az első lateráni egyetemes zsinat 1123-ban iktatta törvénybe, vagyis ezzel megtiltották az investitúrát. A megegyezés lényege, a főpapokat szabadon választja a káptalan, mármint hogy az apátot a szerzetesek testülete, a püspököt a székes káptalan, és így aztán nincs állami beleszólás. Na persze a kását soha nem eszik olyan forrón, ahogyan főzik, tehát még egy időbe beletellett, amíg ez meg is valósult. Minden esetre az alapelvek már rögzítve lettek. Hát a szerzeteseknél talán egyszerűbb, hogy ők választják meg az apátot. A püspökök a székes káptalan, vagyis a székes egyház papjainak testülete által lettek megválasztva. De egy ideig még beleszólt a nemesség, ugye a maga adományai miatt. Az uralkodó császár csak ezután iktathatta be, miután megválasztották szabadon, elvben szabadon az illető személyt, beiktathatta a hűbér birtokba, vagyis amit adományként adott, hát az aztán persze valami befolyással továbbra is rendelkezett, de elvben úgy tűnt, hogy szabadon van választva, és befolyás nélkül működhet akár a főpap, akár a pap, vagy akár éppen a szerzetes. A vitás választás esetén a döntő bíráskodás a császárt illette meg. Minden esetre érdekes, hogy nem szóbeli többséggel választották meg az illető szemét, akár püspöknek, akár apátnak, hanem a bölcsebb személy számított nagyobbnak. Tehát aki idősebb volt, vagy már sok minden munkát letett az asztalra, akkor annak mégiscsak jobban kedvezett a választás. Ezt a latin így mondja, hogy pars senior, pars major, tehát a idősebb rész az a nagyobbik rész. Hát így aztán remélhették, hogy bölcsebb vezetők kerülnek az egyházi intézmények élére. 16 évvel később aztán a második lateráni egyetemes zsinat véglegesen kimondta, és ez kérem végül is az egyház erkölcsi fölemelkedésének kezdete, az alsó papság életének javítása érdekében, hogy tilos a papok nősülése, sőt, mi több, azt mondta, hogy az alszer papságtól kezdve tilos az érvény, tehát nem tudnak érvényes házasságot kötni. A szentség, illetve ez az alszer papságtól való ordó fölvétele, ez a kettő kizárja egymást. Alszerpap manapság már ilyen nincsen, diákonus van, az alszerpap az a szubdiákonus volt, amikor engem szenteltek, én még voltam szubdiákonus, és nagyon is sokat köszönhetek a szubdiákonátusomnak, mert akkor kezdték el éppen az én szentelésem előtt bevezetni újból, hogy a papok mégsem megbízhatatlanok, nosza akkor elviszük őket katonának. Én már szubdiákonus voltam, és kérem szépen ez volt 66 őszén, amikor az ötöd évről a mi kurzusunkból csak engem akartak besorozni, nagyon szívesen láttak volna mundérban. Aztán mégsem vonultam be, és amint később hallottam, azzal érveltek az egyházi vezetők, hogy hát én már szubdiákonus vagyok, én már nem nősülhetek, és ezért aztán a katonaság lemondott rólam. Nagy örömömre nem tudtam eléggé hálát adni, hogy nem kellett bevonulnom. Nem, mint hogyha ártalmas lett volna, de hát azért egy megpróbáltatással kevesebb került az életembe. Na, tehát ilyen hatása van ennek, kérem szépen, még ezekben a napokban, vagy ezekben az esztendőkben is. Minden esetre
Ez az második vatikáni zsinat, egyetemes zsinat, ez kimondta ezt, és ilyen módon valóban életbe lépett mind az alsópapság erkölcsi fölemelkedése, mind

0: pedig az investitúra megvalósítása, illetve annak kiiktatása az életből. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
1: Dicsértessék.
0: Mindörökké, amen.
1: Hát azt mondja, hogy Izrael leánya azért csiratták el Jefte leányát, mert apja súlyos fogadalma miatt fiatalon meg kellett halnia. Tehát az életét az úrnak szentelte, így nem ment férhez, és nem született gyermeke. És hát ugye örök szüzességben halt meg.
0: Igen.
1: A második, az angyalok Ábrahám kevelére vitték. Igen, és a második, tehát a gazdagok pedig nagyszabású pompás temetést rendeztek, a lelke a pokolba került, ahol gyötrődés és nagy kínokat élt át a gazdag. A harmadik pedig a hét ajánlat, a bölcsesség, értelem, jó tanács, tudomány, lelke erőssége, jámborság. Köszönöm szépen!
0: Ez csak 6 volt, de nem baj. Köszönöm szépen.
1: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, igen.
0: Már pedig 7-en vannak.
1: Igen, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm szépen. Jó. Akkor egy kicsit zenéljünk.

0: Azt szokták mondani, hogy in Hungária non valet, vagyis Magyarországon nem érvényes. Sajnos azért érvényes, hiszen hazánkban a papok nősülése annyira el volt terjedve, hogy még Szent László királynak is tűrnie kellett egy ideig, bár korlátozta, ő 1095-ben halt meg. Tehát ennyire el volt terjedve, sajnos Magyarországon is. Nyilvánvaló, hogy itt ugye Szent István térített, hát aztán nem minden részletre lehetett egyből rá beszélni, kényszeríteni a papságot. Minden esetre az már, hogy 10 falunak volt egy temploma, már nagy dolog volt, meg volt egy papja, tehát remélhetőleg az a lelkekkel törődött. De hát a kor szelleme akkor is érvényesült, akár csak a mai világban. Minden esetre az investitúráról Szent László utódja Kálmán király mondott le 1106-ban. Mégpedig önként, ez igen érdekes, mert hiszen őt eredetileg papnak szánták, komoly egyházi műveltsége volt, így aztán lelkiismereti kérdést csinált, hála Istennek ebből az ügyből, és önként lemondott az investitúráról. Ettől kezdve a káptalanok szabadon választhatták meg a magyar püspököket, egészen az Anjou-korig, akkor a pápai kinevezés jött szokásba. Tessék parancsolni, várom a válaszokat.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus Erzsébet vagyok. Az első kérdés volt, hogy miért siratják Izrael leányai Jefte leányát.
0: Igen.
1: A Ószövetségi Bírák könyvében úgy van. Ez a történet, hogy ez az apa, ez a Jefte harcba ment, és azt ígérte Istennek, hogy ha győz, akkor az első, aki vele szembe jön a házából, az feláldozza neki.
0: Igen.
1: De nem áldozta fel, hanem örök szüzességre rendelte. És akkor 4 napig Izrael leányai siratják Jefte leányának a szüzességét, hogy ő nem mehetett férhez, ő neki nem lehetett gyermeke, és nem teljesedhetett ki ilyen témában. De én azt úgy olvastam, hogy nem ölik meg. Tehát, nem ölték meg, hanem valami olyan szolgálatra rendelték, ahol a örök szüzességbe kellett lennie.
0: Rosszul tetszett olvasni.
1: Rosszul olvastam?
0: Igen.
1: Az alsegítség.
0: Jefte a leányát feláldozta.
1: Feláldozták.
0: Punktum.
1: Uh-huh. Jó.
0: Úgyhogy hát ez...
1: Akkor ez most rosszul
0: ez,
1: néztem
0: ez mindenképpen
1: meg.
0: Tény. Nem, abban tökéletesen igaza van, hogy valóban. Tehát ő kérte az apját, tehát nem egyből áldozta föl, kérte az apját, hogy elsirathassa a szüzességét.
1: Igen.
0: Miért volt ez náluk olyan nagy baj? Nem úgy, mint a mai lányoknál, azok nem siratják, sőt, igyekeznek minél hamarabb elveszíteni. De hát a zsidóknál ez miért volt? Mert megígérte az Úristen, hogy olyan sokan lesznek, mint a föveny a tengerparton.
1: Igen, igen.
0: Tehát vagyis nekik sokasodniuk kellett ennek a kis családnak, hogy valóban nagy népé, Isten nagy népévé legyenek. Hát már a Bírák könyvében, már hiszen Egyiptomban már ott meg sokasodtak eléggé, de a továbbiakban is ez volt az egyik alapelv, hogy sokasodni kell.
1: Sokasodni kell.
0: Igen.
1: Igen.
0: Aztán...
1: Akkor a második volt, vagy a harmadik? A
0: második.
1: Második volt a...
0: Lázár.
1: Mi a különbség a Lázár, igen, és a
0: túlgazdag.
1: A Lázár ugye, neki nem is volt temetése, hanem az angyalok rögtön Ábrahám kebelébe vitték. A duzgazdagnak fényűző temetése volt, de a lelke a pokolba jutott. Ez az átjárhatatlanság a pokol,
0: igen,
1: és a mennyország között, az igazságtétel, a földi életben hozott döntések határozzák meg, ki hová kerül.
0: hadd javítsam ki.
1: Igen.
0: Az embernek a saját döntései döntik el, hogy ki hová kerül.
1: Igen.
0: Tehát nem róla döntenek, hanem ő dönt.
1: Ő dönt, igen.
0: Annak alapján aztán az véglegesítik, amit ő döntött.
1: Igen, ez Jézus példabeszédében a Lukács evangéliumában található.
0: Harmadik
1: pedig a Szentlélek 7 ajándéka, a bölcsesség, az értelem, a jó tanács, a tudomány, a lelki erősség, a jámborság és az Isten félelem.
0: Nagyon szépen, köszönöm.
1: Jó. Én is köszönöm.
0: A végén én is elmondom a magamét.
1: Igen.
0: Köszönöm szépen.
1: A Jézus Krisztus, áldott köszönöm napot szépen.
0: Kívánok. No, kérem szépen. Az investitúra harc nem csak súlyos nehézségekkel járt az egyház életében, hanem fontos eredményeket is hozott az egyházba. A reform mozgalom segítségével megszilárdult a papság fegyelme, és fellendült a szerzetesi élet. Hát ez a bencéseknek, a klűnyi bencéseknek köszönhető elsősorban. Ennek pedig jótékony következménye volt, hogy a laikusok között is egyre erősödő mozgalom indult meg, amely az evangéliumi szegénység és az apostoli élet eszményét igyekezett megvalósítani. Vagyis a hívek kezdték komolyan venni, amit az evangélium mond, nem csak meghallgatták, hanem igyekeztek meg is valósítani, és nem véletlen, hogy ebben az időben kezdődik meg, és ebben főképpen a magyar Szent István család, Árpádházi család vezet, hogy a szegényekről gondoskodjanak. Már maga Szent István király is ilyen volt, aztán ugye Árpádházi Szent Erzsébet, és annak mindenféle kiágazása, portugáliai Szent Erzsébet, vagy éppenséggel a prágai Szent Ágnes, és mások is. Tehát a magyar fejedelmi királyi család ebben nagyszerű példát adott egész Európának. De hát átment a hívek gyakorlatába is, és kezdtek a szegényekről gondoskodni. Aztán egy másik fontos hatása volt ennek a viszonylag nehéz időszaknak az, hogy az egyházi hivatal megerősödött. Mivel a világiak nem szólhattak bele, megvalósulhatott a központi egyházi kormányzat. A pápa eddig csak a Róma környéki egyházak fölött tudott igazán hatalmat gyakorolni. Mostantól kezdve kezd kialakulni a Róma városától független és az egész egyháza kiterjedő hivatalrendszer. Hát egy kis bürokrácia, de ennek nagyon sok hatása, jó hatása volt. 9. Leó pápa idején megvalósul a legátusi rendszer, tehát követeket küldenek a különféle királyi udvarokba. Ugyanakkor a pápák a római zsinatok helyett egyre inkább a kardinálisokkal tárgyalják meg az egyház ügyeit. Vagyis a pápa körül kialakul egy igazi tanácsadó testület. Megvalósul a központi írásbeli ügyintézés, vagyis az okleveleket kiállító hivatal az apostoli kancellária nevet kapja meg. A közigazgatályban működő papok pedig a pápának, mint udvari káplánok segítenek. Második Orbán pápa ezt a Kúria Románának nevezte el, ez lett a központi hivatalokat összegző elnevezés, Kúria Romána. Hát manapság is használjuk mindezt. Így megerősödött a pápa egyházfői hatalma, és ez mutatkozott meg az első nyugaton megrendezett egyetemes zsinaton is, az első lateráni zsinaton. Vigyázat, nem összekeverendő a vatikáni zsinattal, mi ugye az első, második vatikáni zsinat után vagyunk, ez lateráni, tehát a lateráni székesegyháza utal ez, 1123-ban. Ahol 300 püspök vett ki részt. Tessék belegondolni, az akkori utazási viszonyok közepette 300 püspök jön el a pápa hívására a zsinatra, és ezért mondható egyetemes zsinatnak. Köszönöm szépen, a hittanórát kénytelenek vagyunk befejezni, mert itt az idő, és az idő az ugye nagy úr. Na, akkor én mondanám a helyes válaszokat. Már félig meddig azért már megbeszéltük ezeket, tehát Izrael lányai miért siratják Jefte leányát? Azért kérem szépen, mert Szüzen kellett meghalnia. Vagyis az apja valóban feláldozta őt, de engedte, hogy 2 hónapig sirassa a maga szüzességét. Vagyis, hogy nem növeli Izrael létszámát a maga gyermekeivel. Hát azért kérem szépen, azóta a szüzesség, mint Istennek szentelt állapot, már a katolikus egyházban egy megbecsült, kiemelt állapot, tehát már itt most már nem a szaporasága fontos, bár ugyan az Úristen eredeti törvénye, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, töltsétek be a földet, de hát ez jó, bizonyos életállapotokban erről le lehet mondani önként, természetesen önként, és ez a szerzetesi állapot akár férfi, akár nő részéről. Na, a Jefte leánya, hát a Jefte pedig elég bonyodalmasan került be a zsidó nép történetébe, mindegy, ezt az ostoba fogadalmat tette, miközben az Úristen már eleve megígérte neki, hogy győzni fog, legyőzi a zsidókat, sanyargatókat, és ennek ellenére tette ezt az ostoba fogadalmat, és sajnos be is tartotta még ostobább módon. Amikor ilyen fogadalmat tesz valaki, akkor az nem kötelezi őt. Tehát ilyen, hogy az élet fölött nem lehet ő úr, az isteni az élet. Na, erről ennyit. Ami a Dúsgazdag és a Lázár halálát illeti, nagyon érdekes, hogy az evangélium szó szerinti értelmezése szerint akár azt is gondolhatnánk, hogy a Lázárt az angyalok testestül, lelkestül a mennyországba vitték. Ez azonban nem így van, a Szent Lukács nem ezt állítja, csak azt állítja, hogy kérem szépen, a testi halál nem olyan fontos, ahogyan a testi életesen volt olyan fontos, nem törődtek vele, de a lelke az az üdvösségre jutott. Szemben azzal a Dúsgazdaggal, akinek annyira fontos volt a lelki, a testi élete, még egy morzsát sem adott a Lázárnak, és ugyanez mutatkozik meg. Eltemetik, hát mi mondjuk, feltételezzük, hogy ünnepélyesen, mert hiszen ezt hangsúlyozza Szent Lukács, hogy eltemették, de a lelkéről ott még nem szól. Később derül ki, hogy a pokolba kerül. A harmadik kérdés, kérem szépen, a Szentlélek 7 ajándéka, bétetjú. Ez egy nanotechnikai szó. Aki ezt meg tudja jegyezni, az tudja a Szentlélek 7 ajándékát. Vagyis a 7 ajándék első betűit kell összeolvasni. Bétetjú. Bölcsesség, értelem, tudomány, erősség, tanács, jámborság, úrfélelem. Bétetjú. Más ilyen is van, például a kevésség, tehát milyen bűnök, azok kérem szépen a kefőbitohare, tehát a súlyos bűnök, azoknak egy ilyen másik ilyen nanotechnikai szava van. A filozófiában is használják ezeket a ilyen gyártott szavakat. Tehát bétet jó, és akkor tudja az ember a Szentlélek 7 ajándékát. Köszönöm szépen a figyelmet, befejezzük a hittanórát, ahogy szoktuk, imádsággal. Mégpedig ez alkalommal Szent Cipriánnak az imádságát mondjuk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Milyen nagy a te hatalmasságod, Krisztus Urunk, milyen nagy a te jóindulatod és jóságod, hiszen megengeded, hogy az Isten jelenlétében imádkozzunk, és őt atyánknak nevezzük. Ahogyan te Isten fia vagy, úgy minket is fiaknak hívnak. Saját magától senki sem merte volna imájában ezeket a szavakat használni. Arra volt szükség, hogy te magad bátoríts erre bennünket. Ó Jézus, emlékeztes, hogy amikor Istent atyánknak szólítjuk, Isten gyermekeként viselkedjünk. Ha nekünk örömünk telik atyánkban, neki is kedvét kell találnia bennünk. Atyánk, hadd legyünk templomod, amelyben az emberek fölismerik jelenlétedet. Amen. Magyarország fővédőszentjének segítségét is kérjük. Üdvözlégy Szent István király néped áldott reménye. Üdvözlégy hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyek nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.

0: Rádió. Hírpercek.
1: Harmadfokú hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos csütörtöktől keddig. Július végéig várják a jelentkezőket a debreceni Szent László katolikus szakkollégiumba. Ókeresztény város maradványaira bukkantak az egyiptomi sivatagban. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Harmadfokú hőségriasztás rendelt el csütörtökön 0 órától 2-24 óráig az ország területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészség Ügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent. Ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. A tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezethet. Javasolták, hogy a hőségben mindenki figyeljen jobban egyedül élő idős rokonára, szomszédjára. A hőség okozta rosszul létek elkerülése érdekében kiemelten fontos a folyadékpótlás, elsősorban vízfogyasztásával. Felvételt hirdetett a debreceni Szent László katolikus szakkollégium a 2026-27-es tanévre egyetemista fiatalemberek számára, akik elhivatottak egy fiatalos keresztény közösség építésére, és a mindennapok során szeretnék megélni a keresztény hitüket. Írja a Magyar Kurír. A fiúk számára fenntartott kollégium a hit és a tudomány közös nevezőjeként működik Debrecenben. Az intézmény szorosan együttműködik a debreceni római katolikus egyetemi lelkészséggel, melynek feladata, hogy megtalálja, hol lehet belépni abba a dinamikusan fejlődő valóságba, amely egy fiatal életét jellemzi. Isten jelenlétében. A nagy erdő közepén 2013-ban épült villaépület alkalmas otthonként szolgál az egyetemista fiatalok számára. A szakkollégiumba a Debreceni Egyetem bármely nappali tagozatos képzésén résztvevő hallgató jelentkezhet. A felvételi jelentkezés határideje július 31. Jelentős ókereszténykori település maradványait tárták fel Egyiptom nyugati sivatagában, a Dakhla oázisban. Számolt be az Aletheia. A Krisztus utáni 4. századból származó városban bazilika, lakóházak, őrtornyok, erődítmény és csaknem 200 feliratot cseréptöredék került elő. A kutatók szerint az egyik épület kezdetben házi templomként működhetett, mielőtt felépült volna a település központi bazilikája, ami ritka bizonyítéka a korai keresztény közösségek fejlődésének. A feltárt feliratok kereskedelmi ügyletekről, levelezésről és a mindennapi életről árulkodnak, míg az előkerült bizánci kori érmék a település gazdasági kapcsolataira utalnak. Mindezek új ismeretekkel gazdagíthatják a korai egyiptomi keresztény közösségek életéről alkotott képet, és megerősítik, hogy a hit már a római birodalom távoli sivatagi vidékein is gyökeret vert. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
1: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061 374 0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit a Mi Rádiónk című műsorban. Én Varga Kata vagyok, és itt van velem a stúdióban.
1: Horváth Nelli, köszöntöm Önöket.
0: A technikai pultnál pedig Prószéki Anna Mária szolgálatát köszönhetjük. Egy kicsit érdekesen alakul ez a mai műsor. Ugye a műsoros szekció van most soron, 5. csütörtök révén, viszont egy kicsit ellátogatunk a műsor során Mária kertjébe, ami ismét megnyílt itt a nyáron, júliustól kezdve. Ez egy érdekes, egész országos lelki mozgósítást annak szánjuk. A lelekhangja.hu oldalon lehet látni, hogy egy digitális térképen minél több virágot szeretnénk meggyújtani, vagy hát lehet, hogy ez nem biztos, hogy teljesen jól hangzik, de hogy azt szeretnénk, hogy tündököljön. Nagyon látványos egyébként egy fekete térképen, tényleg ott így kigyúlnak a kis virágfények. Minden esetre az a szándékunk, a júliusban indult kampány célja, hogy 20 000 virágot szeretnénk elültetni Mária kertjében, és hogy egész Magyarország térképét vizuálisan is beborítsák ezek az imádságok, imaszándékok, amik által egy ilyen világító lelki kertet hozunk létre. Többféle virágot is ültethetünk el Mária kertjében, itt a lelekhangja.hu oldalon lehet választani, lehet látni, például a piros fénnyel jelzett hála virágot, azokért a kegyelmekért, imákért, csodákért, amiket a jó Istentől kaptunk Mária közbenjárásával, akár a gyógyulásért világ, hát ugye akik testi, lelki betegségekkel küzdenek, a szenvedőkért, akik a kórházban vannak az őértük is, valamint a sárga virág, a sárga fénnyel ragyogó virág a szeretteinket szimbolizálja, családjainkat, gyerekeket, a fiatalokat, a házasokat, és otthonainkban a béke érdekében is lehet ilyen virágot ültetni, valamint a fehér fény, azaz elhunyt szeretteink emlékéül szolgál. Itt látszik is a térképen egyébként, hogy nagyon szép és színfeszóló imaszándékokkal jöttek elénk a hallgatók. Például van, aki a lánya munkahelyre találásáért adott hálát, van, aki a fülbetegsége, fülcsengésért kér imádságot. Ezeket az imádságokat szívünkön hordozzuk, és itt a rádióban a rózsafüzérimák révén ezek is a felajánlásra kerülnek. És az nagyon fontos, még hogy az imádság felajánláson kívül szeretnénk kérni a hallgatókat, hogy adománnyal is segítsék ezt a kampányt, amit többféle módon is meg lehet tenni. Banki utalással a Mária Rádió bankszámlájára. Itt nagyon fontos, hogy a közleménybe Mária kertje megjegyzést írjanak, hiszen ezért innen tudjuk majd, hogy erre a Mária kertje kampányra lett számva a támogatásuk. Ezen kívül sárga csekken, postai úton, ezt akár a magazinban, akár itt a recepciónkon való igényléssel lehet beszerezni, és itt is a közleménybe szeretnénk, hogyha jeleznék, hogyha a Mária kertje kampányt szeretnék gazdagítani, és ezen kívül a honlapunkon már bankkártyás fizetéssel is lehet ezt megtenni, valamint itt személyesen a Google utca 28-as szám alatt a Leheltértől pár percre várjuk-e kedves hallgatókat. Néhány jó szóra, néhány kis találkozásra itt a munkatársakkal, önkéntesekkel, úgyhogy erre hívjuk a kedves hallgatókat, hogy töltsük meg színes virágokkal Mária kertjét az idén nyáron is.
1: A virág téma és a lélek témája szinte kimeríthetetlen tárház, úgyhogy a mai műsorunk nagyon színes lesz is virágzó. Most pedig egy kis zenei ráhangolódással szeretnénk kedveskedni a hallgatóknak. A Hallelujah Anyway, a legendás amerikai soul és gospel énekesnő Candy Staton egyik legnépszerűbb felemelő dala. A dalt eredetileg 2002-ben rögzítették a híres You Got the Love, Nálad van a szeretet vagy szerelem koncert adásaként, és a reményről szól a nehézségek idején. A Hallelujah Anyway kifejezés a feltétel nélküli hitet és a hálát jelenti a nehézségek ellenére. Az énekesnő dalában ez a bánat feletti győzelmet és a belső béke megőrzését szimbolizálja a próbatételek idején. Hallgassuk!

0: ezután a vidámságot keltő zeneszám után szeretettel köszöntjük a telefonvonalban Virág József atyát. Hát ugye szokták mondani, a név kötelez, ki mást is hívhatunk a virágokról szóló tematikus műsorunk során, mint József atyát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Örökkelment szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és titeket is, akik virágoznék, a virágoztok nélkülem is szerintem.
0: Nem tudom, hogy a férfiaktól talán kevésbé szokták ezt megkérdezni, de talán megkérdezem tőled, József atya, hogy neked mi a kedvenc virágod és miért?
1: A mákvirág az mindenképpen, mert azért, mert kiskoromban mindig ezt hallgattam, hogy te egy mákvirág vagy, és ezt azt hittem, hogy valamilyen szidalom, az óvodától kezdve mákvirág. És ezzel rájöttem, hogy ez egy kedvesség, akik ezt mondták, az valószínűleg inkább meghívást adtak arra, hogy hát az ember a maga szépségi, hogy olyan maga adottságaiban is azzá legyen, amivel Jóisten akarja, és egy ilyen kedves frasztizás volt, megmaradt ez a kép. Fogalmas is, hogy néz ki egy igazán mákvirág. Hát ez nem a pipacs, nem? Ezek a piros.
0: Lehet, hogy ahhoz van köze. Mindenesetre nagyon érdekes történet, így tényleg... Ugye a Bibliában is olvashatjuk, hogy ugye Isten még a virágokat is fölöltözteti pompába, hát mennyivel jobban minket is, a teremtményeit, embereket is. József atya, így ugye a Mária Rádió köré is fonódik ez a műsor. Tudnál esetleg néhány olyan élményt kiemelni a Mária Rádiós szolgálatodból, ami meghatározó volt?
1: A világtémát egy pillanatra még megtartanám, igazából azért, mert butácska volt a válaszom, komolyra fordítva egyébként, volt ajándéka, jó volt ősnek, hogy a Václátott botanikus kert mellett élhetem a közösség szolgálatában plébános koromban is, és ott Kereszti Zoltánnal jó kapcsolatom volt, aki nagyszerű szakember. Tehát magyarul, hogyha közelében vagy a virágoknak és a növényeknek, akkor meghívás arra, hogy megismerd őket és tanulj tőlük. És nekem van nagyszerű könyve a Biblia növényeiről, és így visszatérek a kérdéset az mostanihoz, hogy a Mári Rádió pedig van hasonló. Az a lehetőség, hogy meghívtatok már hosszú évekkel ezelőtt Péter kívott, hogy kapcsolódjon a rádió szolgálatába és a Mária Rádió életébe. Ez ugyanezt jelenti, tehát hogy nem arra vagyunk hívott, hogy magunknak virágozzunk és illatozzunk és szépek legyünk önmagunkban, vagy szebbek akarjuk lenni, hogy magunkra találjunk, hogy milyen szépek vagyunk Isten szeretetének a jeleként, hanem hogy hát ezt tényleg megéljük. És a rádióval kapcsolatom így foglalható össze már hosszú évek óta, hogy én ezért tudok hálát, hogy ha bármit is Isten ilyen szépséget, vagy valamit is rám bízott, hogy nekem adott, akkor azt megoszthatom másokkal. De valójában a teremtő szépségéről szólhatok, és nem a magaméről. Tehát a virág nem önmagáról szól, hanem arról, hogy milyen szép a teremtője, hogyha ő maga ilyen szép tud lenni. Úgyhogy ez az időzet talán éppen a szikkadság és a asszály ellenére talán éppen erre emlékezett bennünket, hogy találjunk a saját szépségünkre, és akarjuk azt arra vigyázni, és ezt elmutatni. Tehát ne szégyeljük azt, hogy milyennek alkotott minket a teremtők, hanem ezt tudjuk bátran megmutatni a többieknek. Virágozzunk valóban.
2: A virágnak gyógyító ereje is van. Mit gondol József atya, hogy a Mária Rádió hogyan tud így kivirágoztatni minket?
1: Úgy, hogy például rámutat az Istentől kapott hivatásunkra. Én azt gondolom, hogy egy növény nem tudja azt, egy kamillavirág nem tudja, hogy gyulladást képes enyhíteni. Egy levendula nem tudja, hogy stb. Tehát az, hogy minden növénynek csodálatos, a teremtés rendjében csodálatos képessége van, és Máriádő szerintem pont azt adja nekünk, hogy rámutat arra, hogy ember nem csak Isten teremtménye vagy, nem csak Jézus testvére, barátja lehetsz és legyél, hanem például Mária szűzanyának is a gyermeke, és csodálatos, hát igen, lelki gyermeke vagy. Tehát Mária Rádió minden szolgálata és minden megnyilvánulása szerintem arra segíthet, hogy felfedezzük ezt a teremtés rendjében, hogy kik vagyunk, kikkél, mikké, és minek szám minket Isten, és átadálkozunk a csodatos hivatásunkra. Úgyhogy, hogyha valaki mondjuk belehallgat, mondjuk például most minket hallgat, akkor azt mondja, ki ez a fickó, akit dadok, hebek, habog, mi van vele, mit csinált éppen, nem számít, de éppen azt próbálja megmondani, tanúságképpen kimondani, hogy ha valaki belehallgat a Már Rádióba, akkor talál egy ilyen kérdést, és szembesül azzal a válaszadással, és a kérdésre való meghívottságával, hogy te miben látod magadat ajándéknak a többiek számára? Mi az, amit Isten benned és elrejtve neked adott, hogy a dicsőségére legyél és másnak a javára szolgálja? Tehát magyarul, hogy mindenki rájön arra, hogy Istentől kapott csodálatos képességé vannak, és a teremtés rendjében a helyét jobban megtalálja. A Mária Rádiónak szerintem egyik fő feladata az, hogy ezzel szembesítsen bennünket napról napra.
0: Hát ez egy nagyon csodálatos üzenet, és remélem, hogy a hallgatók, akik ezt a műsort soron követik, nyomon követik, ebből is épülhetnek a mai napra is, akár egész életükre. József atya, nagyon köszönjük, hogy velünk voltál, és további szép napot, és nem csak virágozó, hanem gyümölcsöző szolgálatot is kívánunk.
1: Nos, állj meg egy pillanatra. A hölgyek azok, akik alapvetően szépek, ugye, a férfiak inkább bölcsek. Úgyhogy én bölcsességet elmondtam, ti pedig illetődöttek is a szépségetekkel, testi-lelki szépségetekkel legyetek ajándék. Ha ma ti vagytok a rádióban az ügyeletesek, akik megszólalnak, akkor ezt kívánom nektek is, hogy az Isten szépségét tudjátok hirdetni, továbbadni és ragyogjatok. Köszönöm, hogy lehetőségem volt ebbe belekapcsolódni, és hogy szép napot nektek, és minden kedves hallgatót köszöntök szeretettel.
2: Szép napot köszönjük szépen, és igyekszünk ennek eleget tenni, ennek a kérésnek, József atya.
1: Helyes. Dicsértesség az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen. Virág József atyát hallhattuk most itt a Mári Rádió kampányában, Virág kampányában, és hát eléggé tág ez a téma, annyi sokat lehetne beszélni akár a virágokról, nagyon-nagyon-nagyon sok szempontból, ugye akár itt a gyógyító hatásokról, gyakorlati hatásokról, amit te mondtál. Én viszont egy kicsit más témá, vagy más szemszögből szeretném ezt megfogni, egy kicsit átvitt értelemben. Lehet, hogy a hallgatók hallottak már a virágnyelvről, erről egy ilyen nagyon összetett és képletes kifejezésmódról, ami tulajdonképpen a növények fizikai tulajdonságait, a színeket, az illatukat, a formákat, azokat kapcsolja össze emberi érzésekkel, általában ilyen mélyebb érzelmekkel. Ez egy nagyon érdekes kulturális örökségünk, már egyébként nagyon-nagyon régóta jelen van, a történelemben nagyon régóta keletkezett. A virágnyelvnek a gyökerei keletre nyúlnak vissza egyrészt, ahol ugye a szigorúan elzárt nők és a férfiak közötti kommunikáció eszköze is volt. Ezen kívül ugye Európába a keresztény virágszimbolika a vallási élet által alapozta meg ennek a növényeknek a mélyebb jelentéstartalmát, ugye ez már a középkorban járunk. A kolostor kertekben is nevelt növények nem csak a gyógyhatásuk miatt voltak ismertek, hanem szimbolikusan is tulajdonképpen egyetemes szimbólumokká váltak. Talán az egyik legismertebb a rózsa, ugye már például a rózsa füzér szóban is benne van. Az ómagyar Mária sírólom is említi azt, ugye Mária Jézust úgy nevezi, hogy világnak világa, virágnak virága, és akár Jézus, akár Mária szimbólumaként, valamint a mártíroknak a jelképeként is sokszor az egyházi építészetben, akár például a gyönyörű rózsa ablakokat is, hogyha megnézzük, tehát nagyon sokszor használták. Van is egyébként egy ilyen mondás, hogy szubróza, tehát a rózsa alatt, amit többek között a gyónási titokra használtak, tehát ami a rózsa alatt maradt, az ilyen diszkrécióban volt. Ezen kívül a lilium és a tulipán, ugye a lilium ő Krisztust is szimbolizálta, valamint a tisztaságot, és a 16. században török közvetítésben Európában megérkezett a tulipán, és valahogy a formai hasonlóságuk miatt így Magyarországon legalábbis a népművészetben is ezt a tulipán és a lilium összekapcsolódott. Hát ugye közmondásunk is őrzi azt, hogy tiszta, mint a lilium. Ezen kívül nagyon érdekes vonala volt ennek az, hogy főleg a leánygyermekek nevelését szolgálta, az, hogy a virágnyelv egy tulajdonképpen az erkölcs tannak az egyik ez egyik kifejezésmódja volt. Már 1591-ben például Pécsi Lukács nevű nagyszombati nyomdász megjelentetett egy könyvet a keresztény szüzeknek tisztességes koszorúja címmel, és ebben 20 virágot női erényekhez társított. Vannak olyanok, amik például kicsit egyértelműbbek, hogy a rózsa, az a tökéletesség, a szemérmesség, de meglepő módon például a kankalin az ebben az erkölcstani virágnyelvben az Isten igéje iránti szeretetet képviselte. Aztán ugye elérkezünk a reneszánsz és a felvilágosodás korszakáig, ugye a szigorú egyházi allegóriák mellett a virág énekek is helyet kaptak, ezek általában ilyen szerelmi, világi témájú dalok, így rejtettem például egy udvarlás virágnyelven ment végbe, és a virág ének költészetben a magyarok közül Balassi Bálint jeleskedett, az általa teremtett hagyomány, hogy a virágneveket, például az, hogy rózsám, violám, a szeretett nő megszólításaként használta, és akkor ugye ez így évszázadokon át énekeskönyvekben, népdalokban is folklorizálódott. Ezen kívül a 18.-19. századra érte el talán a tetőfokát ez a virágnyelv, virágköltészet itt Magyarországon. Itt általában, akik ilyen szabadságra, függetlenségre és egy kis privát szférára törekvő fiatalok voltak, ők használták ezt a nyelvet, amit hát az öregek nem nagyon értettek, és a 19. század közepétől sorra jelentek meg zsebkönyvek, amik ezeket próbálták rögzíteni, egyrészt nyugati mintára, másrészt egyébként nagyon érdekes, hogy sokszor költőknek a költeményeivel, verseivel is összekapcsolták ezeket. Például ugye Csokonai Vitéz Mihály sorai köszöntek vissza abban, hogy csak maradj magadnak, és erre a kis elutasításra például csalán növény használtak, és akkor ezt adták az illetőnek, akit vissza szerettek volna utasítani. Mindenesetre Magyarországon belül sem volt egységes ez a virágnyelv, hiszen volt magyar, pesti magyar, pesti német, és például debreceni virágnyelv is, mint egy ilyen dialektus, és érdekes módon ugye mindenhol más-mást jelentettek ezek a virágok, például, hogyha egy pesti német hölgy kapott fehér orgonát, akkor az egy szerelmi vallomás volt, viszont hogyha egy pesti magyar hölgy kapott fehér színű orgona virágot, akkor sajnos az a viszonyzatlan szerelmet jelképezte. Viszont, hogyha mondjuk egy debreceni hölgyet ért az a szerencse, hogy egy szép fehér orgonát ajándékoztak neki, akkor egy nagyon érdekes üzenete volt, egy ilyen hazafias buzdítás, hogy magyar hölgynek született, és hogy áld érte a sorsodat. Minden esetre, ugye mostanság már ez eléggé kiveszőben van, tényleg közmondásokban, szólásokban élnek sokszor virágokra utaló hasonlatok, de az biztos és az egységes, hogy aki a virágot szereti, az rossz ember nem lehet.
2: Már szinte érzem is az orromban a virágok illatát, most pedig engedjék meg, hogy elkalandoztassam önöket a koktélművészet világában, hogy ott hogyan is fordulnak elő a virágok, a világok is, tehát a virágokra térjünk vissza. Ami talán úgy nem lehet annyira meglepő, hogy a virágokról, mint beszéltünk, gyógynövényként is előfordulnak, tehát így megtalálhatóak likőrökben, de ami egy fontos likőr, talán a virágok közül a legfontosabb, az az íbolya likőr, vagy violet likőr.

0: lesznyevirág, vagy japánul a szakura, amely tényleg borzasztóan elterjedt, virágos aromát is, tehát az aroma az illatot jelent, nem íz, tehát ezt nagyon sokszor keverik, tehát virágos aromája van, hogyha felé hajolsz ezeknek a dzsineknek, és ebben a szakurában egy kis sóságot, egy árnyalatnyit fel lehet fedezni, és tényleg a nagyon sok választék elérhető már belőle. Azonban a vodkákról tudjuk, hogy az a legjobb, amikor egy tiszta, borzasztóan tiszta vodkát fogyasztunk, az a top. Azonban használnak már a skandinávok, készítenek botanikus vodkákat, amikben megjelennek a természetes összetevők. Én az organikus körömvirág, szirmok, kamillavirág és kézzel reszelt citromhéj, amit hát egy kicsit olyan szárazabb, de mégis nyári fűszeres, kicsit jeges teás aromák jellemzik. És kezdetben, hogyha fogyasztjuk ezeket a vodkákat, kissé fanyarnak hathatnak a citrom miatt, de nagyon harmonikus ízelegyet alkotnak a lecsengésükben. A koktél művészetben használnak úgynevezett aromatikus bittereket, ebből pár csepp elegendő egy koktél felfrissítéséhez, és ez is színpompás illatokban elérhető, ilyen a narancs, hibiszkusz, rózsa, levendula, bodza, de igazából itt is nyugodtan lehet trükközni, csak a képzelet szabhat határt, nyugodtan bárki tud bittereket készíteni, oly módon, hogy egy 40-50 fokos vodkát vesz, és akkor abban szépen hidegen kiáztatja mondjuk a rózsaszirmokat, de minél tovább ázik, annál több lesz az aromája és az íze is. De igen, már nem keverem ide a bonyolultabb dolgokat, tehát ez a legegyszerűbb módja, ahogyan el lehet készíteni, de pár cseppet, hogyha a limonádéba cseppentenek belőle, abból sem lesz bódulat, úgyhogy ha valaki szeretne ilyet készíteni. Aztán a szirupokban, házi szirupokban, úgynevezett kordiálokban is megtalálható, itt is csak a csillagoség határt neki, és ezeket már azért lehet belőlük rafinálkodni, alkoholmentes koktélokat is. Tehát, hogy ne csak azokra gondoljunk, akik alkoholt fogyasztanak, hanem azokra is, akik nem. És ugyanide tartoznak a tonikok is. Tehát, hogy a hibiszkusz az egy nagyon népszerű összetevő, például hibiszkuszos tonikok is elérhetőek, jázmin. Ami nekem nagy kedvencem, így virágos frissítőkből, ez egy alkoholmentes afrikai ital, szobolónak nevezik, amelyet Nyugat-Afrikában fogyasztanak, szinte minden alkalommal előveszik, de alkalom sem kell hozzá, mert annyira kedvelik. Szárított hibiszkuszt használnak hozzá, és általában felfőzik vagy ananászlében, vagy narancsban, és ehhez társul még gyömbér, kardamom is, vagy bármilyen fűszer, tehát még bors is, és ez tényleg egy nagyon különleges ízű frissítő, szintén nagyon jó koktél alapanyag is lehet. És a virágokat nem csak felhasználni lehet koktélokban, hanem a gasztronómiában, illetve ugyancsak a koktélokban használják évformájukban is díszítő elemként, de a gasztronómiában ugye salátákba is tehetik, vagy sütik be. Itt nagyon fontos, hogy nyilván ehető virágokat használjunk, mint az ibolya, a körömvirág, vagy a rózsák különböző fajtái, de hogyha még messzebbre szeretnénk kalandozni, akár a virágokat kandírozni is lehet. És ez így egy még intenzívebb élményt tud adni egy-egy virágos, parfümös koktél mellé, hogyha még van hozzá egy ilyen kis rákcsa is esetlegesen. Remélem, hogy igazán felfrissültek a koktél kalandok után, és Kata, te mit gondolsz? Te milyen virág lennél, ha virág lennél, vagy milyen közel hozzád a leginkább?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Azt mondanám, hogy Alapvetően talán a sárga virágok, én nagyon szeretem a sárga színt, szerintem az a legvidámabb szín. A sárga rúzsát nagyon szeretem, talán egy kicsit elrugaszkodik attól a standardtől, hogy ugye vagy sárga, vagy fehér rúzsát.

0: kaviárt szoktak ajándékozni az emberek, de a pittypangot is nagyon szeretem. A maga kis egyszerűségében valahogy gyerekkoromra emlékeztet, mindig egyébként, hogyha megyek az utcán, és éppen amikor már kifehéredett a pittypang, azt mindig elfújom minden esetre. Valahogy az nagyon tetszik benne, hogy kicsike, egyszerű, mint hogy olyan kis jelentéktelen lenne, de mégis egyébként olyan szép, mikor egy ilyen nagy mezőn ott virítanak a sárga pittypangok. Ezen kívül azt is szeretem, hogy ugye mindenféle módon lehet használni a pittypang virágját, levelét, a növényt, többféle módon, igen. Visszakérdezek, Nelly, hogy mi az, ami téged szimbolizál a virágok között?
1: Én nagyon szeretem a fátyolka virágot. Ez egy apró szemű kis virág, amit mennyasszonyi koszorúkba szoktak elrejteni, és ebből van fehér rózsaszín, változatban is azt hiszem, de nekem a fehér a kedvencem, és ez több apró kis virágból áll össze, ezért kedvelem igazán, mert nem egy egész, hanem több rétű csokor. Egy csokor. Most pedig kalandozzunk el a költészet mezején is. Petőfi Sándor a Virágok című verse következik. Ezt a verset 1847-ben Székesfehérváron írta, amely a természet és a lányok szépségét párhuzamba állítva fejezi ki a költő életigenlését és a líra végakaratát, a lírai végakaratát. Hát tudjuk, hogy a művészek mindig olyan lírai módon szeretnének eltávozni a földről. Fogadják szeretettel!
2: Petőfi Sándor, a virágok. Ki a mezőre ballagok, hol fű között virágterem? Virágok, szép virágaim, bekedvesek vagytok nekem. Ha látom, mintha jányt látnék, szívem reszket, keblem dagad. Síromra, hogyha meghalok, ültessetek virágokat. Leülök a virág mellé, és elbeszélgetek vele. Szerelmet is vallok neki, s megkérdem, engem szerete? Nem szól, de úgy hiszem, hogy érti jól szavaimat. Síromra, hogyha meghalok, ültessetek virágokat. S ki tudja, az illat vajon nem a virág beszéde-e? Csak hogy nem értjük, nem hat át testünkön, lelkünk fülibe. Szagolja csak, s nem hallja meg a test e szellem hangokat. Síromra, hogyha meghalok, ültessetek virágokat. Igen. Az illat a virág beszéde, annak dala ez. S a lényem durvább része a sírban rólam lefejledez, nem szagolom többé, hanem hallom majd a szép dalokat. Síromra, hogyha meghalok, ültessetek virágokat. Virágillat, virágdala, te lész majd ott bölcső dalom, melynek lágy zengedelminél tavaszonként elaluszom, s következendő tavaszig lelkem szép álmokkal múlott. Síromra, hogyha meghalok, ültessetek virágokat.
0: Szép verse után műsoridőnk lassan lejár, így elköszönünk a kedves hallgatóktól. Kövessék nyomon azt, hogy hogyan borul virágba egész Magyarország alelekhangja.hu oldalon, és hogyha megtehetik, ültessenek önök is egy-egy szál szép virágot. Elköszön önöktől a két műsorvezető,
1: Horváth Nelly
0: és Varga Kata. A technikai szolgálatot pedig Prószéki Anna Máriának köszönhettük. Kövessék továbbra is a Mária Rádiót, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.

0: az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jaj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Hallgass meg, áldott Krisztusunk, minket, kik hozzád fordulunk, hitünket, hogy ne törje le a rossz világ bűnös keze. Kerüljön el rossz gondolat, sírítségnek konok tüze, a sértést némán tűrjük el, a rosszat jóval üzzük el. Szívünkből végleg tűnjön el csalás, kevéség, otthonok, a kapzsiság, sóvár szeme, minden bajoknak útfeje.

Terat lahit ben szüntelá. Krisztus kegyelmes nagy király, neked s atyádnak tisztelet.

0: Az Úr szava oltalmat ad a benne bízóknak. Az Isten útja szeplőtelen út, az Úr szava a tűzpróbát kiálta, oltalmat ad a benne bízóknak. Van-e más Isten a mi Urunkon kívül? Van-e más menedék, mint a mi Istenünk? Isten övezett fel engem erősséggel, ő tette utamat fedhetetlenné. Lábamat gyorsá tette, mint a szarvas lábát. Biztonságos magaslatra ő emelt fel engem. Ő edzette kezemet a harcra, hogy karom az ércíjat meg tudja feszíteni. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr szava oltalmat ad a benne bízóknak. A te jobbod, Uram, átölelt engem. Oltalmazó pajzsot te nyújtottál nekem, a te jobbod ölelt át engem, és a te jóságod nevelgetett. Lépteimet biztossá tetted, lábam azért nem ingadozott. Ellenségeimet űztem és elértem. Vissza sem fordultam, míg el nem vesztek. Összezúztam őket, megállni sem tudtak. Mind oda hulladtak lábam elé. Felöveztél a csatára erővel, és elgáncsoltad a rámtörőket. Ellenségeimet megszalasztottad, szétszórtad gyűlölőimet. Kiáltottak, de nem volt szabadítójuk. Hívták az Urat, de rájuk nem hallgatott. Szétszórtam őket, mint a szél a port, összetiportam, mint az utca sarát. Kimentettél a nép viszályaiból, nem szegedeltél. Szolgám lett oly nép is, melyet nem ismertem. Engedelmesen hallgatnak rám. Idegenek keresték kedvemet. Az idegenek fiai elsápadtak előttem, és reszkedtek rejtekükben. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A te jobbod, Uram, átölelt engem. Ilyen az Úr, magasztaltassék megmentő Istenem. Ilyen az Úr, segítőm legyen áldott. Dicsőség üdvöm Istenének. Elégtételt adtál nekem, Uram, és a népeket hatalmam alá vetetted. Dühött ellenségeimtől megszabadítottál. A lázongók fölé emeltél, és kiszabadítottál az erőszakosok kezéből. Magasztallak ezért, Uram, a nemzetek között, és nevednek zsoltárt énekelek. Csodálatos győzelmet adsz királyodnak, jóságos vagy fölkentethez, Dávidhoz és családjához mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ilyen az Úr, magasztaltassék megmentő Istenem. Csodáidra nyisd föl szememet, Uram, hogy törvényeidet csodálhassam.
1: Olvasmány Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, talán hibát követtem el, amikor magamat megaláztam, hogy titeket felmagasztaljalak, és ingyen hirdettem köztetek az Isten evangéliumát. Más egyházakat fosztottam ki, amikor tőlük támogatást fogadtam el, csak hogy nektek szolgálhassak. Amikor meg köztetek tartózkodtam, nem voltam senkinek terhére, akkor sem, ha szükséget szenvedtem. Ha valamiben hiányt szenvedtem, a Macedóniából jövő testvérek segítettek ki a bajból. Mindenképpen ügyeltem rá, hogy ne legyek terhetekre, s a jövőben is ügyelek. Krisztus igazságára mondom, ezt a dicsőséget Achája tájain sem vehetik el tőlem. Vajon miért? Talán mert nem szeretlek titeket? Isten a tudója. De amit eddig tettem, ezután is megteszem, nehogy alkalmat adjak azoknak, akik keresik a módot, hogy dicsekvésükkel hozzánk hasonlónak tűnjenek fel. Az ilyenek állapostolok, álnok munkások, akik csak a látszatát keltik annak, hogy Krisztus apostolai. És ez nem csoda, hiszen a sátán is a világosság angyalának tetteti magát. Nem nagy dolog tehát, ha a szolgái is az igazság szolgáinak akarnak látszani. Végük méltó lesz tetteikhez. Megismétlem, ne tartson senki balgának. De ha mégis, akkor fogadjatok el úgy, mint a balgát, hogy egy kissé én is dicsekedhessem. Amit most mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem mert dicsekvésre szántam el magam, mint egy balgaságomban. Olyan sokan dicsekszenek a test szerint, tehát én is dicsekszem. Hiszen ti, okos emberek, engeditek, hogy a balgák megnyerjenek benneteket. Eltűritek, hogy valaki szolgává alacsonyít benneteket, ha kifoszt, ha kihasznál, ha fölétek kerekedik, ha arcul üt. Szégyenkezve vallom meg, hogy ilyesmire mi nem vállalkoztunk. De ha valaki dicsekedni mer, balgaként mondom, merek én is. Zsidók ők, én is. Izrael fiai, én is. Ábrahám leszármazottai, én is. Krisztus szolgái, balgaság mondani, de mondom, én még inkább. Hiszen többször fáradtam, többször voltam börtönben. Mód felett sok verésben volt részem, sokszor forogtam halálveszélyben. A zsidóktól 5 ízben kaptam egy híján 40-et, 3-szor megbotoztak, 1-szer megköveztek. 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 nap és 1 éjjel nyílt tengeren hányódtam. Sokszor voltam vándorúton. Veszélyben forogtam folyóvizeken, veszélyben rablók miatt, veszélyben népem körében, veszélyben a pogányok között. Veszélyben a városokban, veszélyben a pusztaságban, veszélyben a tengeren, veszélyben az áltestvérek közt. Fáradtam és gyötrődtem, sokat virrasztottam, éheztem és szomjaztam, sőt, koplaltam, fagyoskodtam, és nem volt mit fölvennem. Nem tekintve az egyebeket, naponként a zaklatásokat, az összes egyház rám nehezedő gondját. Ki gyönge, hogy én ne volnék gyönge? Ki bot ránkozik meg, hogy én ne égnék? Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az általam hirdetett evangélium nem embertől való, hiszen nem embertől kaptam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából. Krisztus igazságára mondom, Isten evangéliumát hirdettem köztetek, hiszen nem embertől kaptam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából.
2: Olvasmány jeruzsálemi Szent Cirill püspök hitmagyarázataiból. Katolikus, egyház, mindannyiunk szent édesanyjának, ez a sajátos neve. De az egyház Isten egyszülött fiának, a mi úrunknak, Jézus Krisztusnak a jegyese is, mert megvan írva, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és feláldozta magát érte, úgy szeresse a férj is a feleségét. Az egyház előképe és hasonlata is a magasságbeli Jeruzsálemnek, amely szabad asszony és mindnyájunk anyja. Előbb gyermektelen volt, de most már számtalan gyermeke van. Miután az előbbi, vagyis az ószövetségi közösség megszűnt, ebben a másodikban pedig, vagyis a katolikus egyházban, Pál szavai szerint Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatevő hatalmat, gyógyító erőt, segítő készséget, kormányzó képességet, különféle nyelvtudományt, és minden erénynek tökéletes példáját. Értem alatta a bölcsességet és értelmességet, a mértékletességet és igazságosságot, az irgalmasságot és emberszeretetet, és az üldözésekben tanúsított legyőzhetetlen türelmet. Ez az egyház először az üldözések és megpróbáltatások idején az igazság támadó és védő fegyverét hordozva dicsőségében és megszégyenülésben a szent vértanúk homlokára sokszínű és százféle virágból font koszorút a türelmesség jutalmaként. Most pedig a béke időszakában, Isten kegyelméből a királyok s más magas méltóságban lévők kötelességüknek érzik, hogy nagy tiszteletben tartsák, és ugyanígy minden rendű és rangú ember is. És amíg a föld különböző részein levő népek királyainak hatalma csak az ország határain belül van, addig egyedül csak a Szent Katolikus Egyház az, amelynek a hatalma korlátlanul terjed ki az egész földkerekségre. Határaidon ugyanis békét ad Isten, olvassuk a Szentírásban. Ha ebben a Szent Egyházban megszerezzük a kellő ismereteket, és igazán megtérünk, miénk lesz a mennyország, és örökségünk az örök élet. Ezért mindent el is szenvedünk, csak hogy elnyerjük az Úrtól, mert nem akármilyen semmiség a mi kitűzött célunk. Mi az örök élet jutalmáért fáradozunk. Ezért a hitvallásunkban, miután kimondjuk, hogy hiszem a test feltámadását, tudnillik a halálból való feltámadását, amelyről már adtunk oktatást. Rögtön hittel valljuk meg az örök életet is, ezért harcolunk mi, keresztények. Az élet tehát igazán és valóban az Atya. Ő pedig, mint forrás, a Fiú által a Szentlélekben árasztja ki mennyei ajándékait az összes emberre. Az ő szeretetének köszönhetjük, hogy mi, emberek is megkapjuk az örök élet biztosan megígért javait. Áldott a nép, amelyet a mindenség ura megáldott, mondván, kezem műve és örökségem vagy te, Izrael. Boldog a nemzet, amelynek Istene az Úr, a nép, amelyet örökül választott. Kezem műve és örökségem vagy te, Izrael.
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az órai medérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyám, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk.

0: Csodáidra nyisd föl szememet, Uram, hogy törvényeidet csodálhassam. Csak légy jó szolgádhoz, és élni fogok, és én igédet megtartom. Csodáidra nyisd föl szememet, hogy törvényeidet csodálhassam. Csak jövevény vagyok a földön, parancsaidat ne rejtsd el tőlem. Csupán egyetlen vágy emészti lelkemet, hogy mindig végzéseidet kövessem. Csak fenyítsd meg a kevélyeket. Jaj annak, aki parancsaitól eltévelyeg. Csalárdságtól és megvetéstől ments meg. Rendelkezéseidhez én hű maradok. Cselcsőhetnek, vádolhatnak a hatalmasok. Szolgád akkor is törvényeidről elmélkedik. Csak bizonyságaidban gyönyörködöm, és igaz igéd lesz tanácsadóm. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Csodáidra nyisd föl szememet, Uram, hogy törvényeidet csodálhassam. Igazságod szerint vezess engem, Uram. Lelkem hozzád emelem, Uram. Én, Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent. Ne újjongjon ellenség fölöttem, hiszen aki benned bízik, meg nem szégyenül. Az piruljon, aki megszegi hitét minden semmiségért. Utaidat, Uram, mutasd meg nekem. Taníts meg ösvényeidre. Igazságod szerint vezess, taníts engem, mivel te vagy az én megmentő Istenem, és szüntelen benned bízom. Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való. Ne emlékezz ifjúkorom bűnére, vétkére, irgalommal gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Az Úr igazságos és jóságos, ezért a bűnösöket útjára oktatja. A szelideket törvénnyel vezeti, az alázatosaknak ösvényét tanítja. Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, akik szövetségét s törvényét megtartják. Uram, bocsáss meg nekem a te nevedért, mert sok vétek terheli lelkemet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Igazságod szerint vezess engem, Uram.
1: Tekints rám és irgalmazz, Istenem!

Meikutonyario, mindig jól esorozi ilyen embernek, és ivadék örökli a földet. Az Isten félőket az Úr barától fogadja, szövetségét feltárja előttük. Szemem mindig az Úrra tekint, hiszen ő vonja ki lábam a csapdából. Tekints rám és irgalmazz, elhagyatott vagyok és nyomorult. A gyenyületet szívem gyötremének, szabadíts ki bajaimból. Lásd, megaláztak és szenvedek,

0: Ártatlanság és becsületesség óvjon engem, mivel teljességgel rád hagyatkozom. Szabadítsd meg, Istenem, Izraelt minden sanyarúságból. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Tekints rám és irgalmazz, Istenem, elhagyatott vagyok és nyomorult.
1: Ő alkotta a fias tyúkot és az Oriont. Hajnalra fordítja a sötétséget, a nappalt meg éjszakára változtatja. Ő hívja elő a tengervizét, és kiönti a föld színére. Az Úr az ő neve.
0: Színe előtt jár a fényesség és a fönség, szentélyében erő és dicsőség.
1: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, benned nincs semmi sötétség, semmi homály. Árazd ránk fényességed ragyogását, hogy parancsait, törvényét felfogva, tágra nyílt szívvel hűségesen járjunk utadon, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Áprili Lajos, útra való. A lélek, mikor búcsúzva bontja szárnyait, visz magával a földről valamit. Eszmét, melyet világra ő hozott. Virágot, melyet ő virágoztatott. Én Istenem, én mit vigyek neked? Nem vihetek én mást, csak verseket. Kiválasztok pár utamra valót, a többinél tisztábban dalolót. S ahol ösvénnyel vár az égirét, zenét hallok majd, felséges zenét. Barátom, aki már előre ment, azt a zenét rég hallja odafent. S ahogy azt a muzsikát hallgatom, azt a keveset rendre hullatom. Az a zene csak vallatja velem, süket sor, nem merem, ezt sem merem. S amikor, Uram, hozzád érkezem, könnyű kezem miatt szégyenkezem. A választottakból csak egy marad, az, melyben elfogtam egy sugarad. Az, amelyikben elmondtam neked, hogyan szerettem drága földedet. S szólok. Csak ennyit hoztam, ó Uram. Ne ítéld meg nagyon szigorúan.

0: Hírpercek.
1: Véget ért 14. Leó pápa nyári pihenő időszaka, visszatért a Vatikánba. Harmadfokú hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos csütörtöktől keddig. Ókeresztény város maradványaira bukkantak az egyiptomi sivatagban. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Július 27-én hétfőn este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Rómához közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba, számolt be a Magyar Kurír. 23 napos Castel Gandolfói tartózkodása idején 14. Leó az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. Pihenő időszaka során 3 vasárnap, július 12-én, 19-én és 26-án az apostoli palota főbejáratánál a jelenlévő hívekkel együtt elimádkozta az Úrangyalát. Továbbá egy jótékonysági ebéd és koncert gazdagította programjait. Nagy taps fogadta őt, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról. Éljen a pápa! Kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szentatya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megállott autója ablakából. Július 29-én szerdán még visszatért Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. Harmadfokú hőségriasztás rendelt el csütörtökön 0 órától 2-24 óráig az ország területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészség Ügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelés jelent. Ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. A tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezethet. Javasolták, hogy a hőségben mindenki figyeljen jobban egyedül élő idős rokonára, szomszédjára. A hőség okozta rosszul létek elkerülése érdekében kiemelten fontos a folyadékpótlás, elsősorban vízfogyasztásával. Jelentős ókereszténykori település maradványait tárták fel Egyiptom nyugati sivatagában, a Dakhla oázisban. Számolt be az Aletheia. A Krisztus utáni 4. századból származó városban bazilika, lakóházak, őrtornyok, erődítmény és csaknem 200 feliratot cseréptöredék került elő. A kutatók szerint az egyik épület kezdetben házi templomként működhetett, mielőtt felépült volna a település központi bazilikája, ami ritka bizonyítéka a korai keresztény közösségek fejlődésének. A feltárt feliratok kereskedelmi ügyletekről, levelezésről és a mindennapi életről árulkodnak, míg az előkerült bizánci kori érmék a település gazdasági kapcsolataira utalnak. Mindezek új ismeretekkel gazdagíthatják a korai egyiptomi keresztény közösségek életéről alkotott képet, és megerősítik, hogy a hit már a római birodalom távoli sivatagi vidékein is gyökeret vert. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő mélyébe fogadá Szentlélek köszöntjét.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozé.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Július 30-án, csütörtökön a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor. Programajánló, 12 óra 10 perckor. A Világosság rózsafüzérét imádkozzuk, 12 óra 15 perckor. Részletek a Szentírásból, 13 órakor. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán Szabó Tamás műsorát 13 óra 10-kor hallgathatják meg. Szemelvények, lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor. Dr. Erdő Péter bíboros primás Esztergom budapesti érsek sorozata 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Kirer Imre atyával 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor. Imalánc, 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor. A fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk, 15 óra 15 perckor. Beszélgetés életről és a Szentírásról, 16 órakor. Heim Kriszti Pilates oktató műsora 16 óra 30 perckor. A Máltai Szeretett Szolgálat műsora 16 óra 35-kor hangzik el. Molnár János atya szentbeszéde a júliusi fatimai imaesten a zalaegerszegi Mária Rádió összeállítását 18 órától hallgathatják meg. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. Schindler Mátyás atya homiliáig 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Dr. Körösi István közgazdász műsora a keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről 20 óra 16 perckor. Café Francesco Podcast 56. Az egyedülállók helyzete az egyházban. Asztalosné Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus előadását 21 óra 5-kor hallgathatják meg. Zenei időutazása a 60-as, 70-es években 22 órától. Bábel örökösei, dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozata 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadása 23 órakor hangzik el. Új szövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor. Végül a zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, szép nyári napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
3: Mária Rádió.
4: A béke nem üres szó, hanem elkötelezettség és életmód. A békét nem szabad üres szónak vagy illuzórikus elvárásnak tekinteni. A béke elkötelezettség és olyan életmód, amely lehetővé teszi, hogy kielégítsék minden ember jogos elvárásait. Ilyenek a táplálékhoz, a vízhez, az energiához, a gyógyszerhez, a technológiához való hozzájutás, de ide tartozik a klímaváltozás felügyelete is. Csak így lehet építeni az emberiség jövőjét, elősegíteni teljes értékű fejlődését, ma és holnap. Különösen találó 6. Pál pápának évtizedekkel ezelőtti megfogalmazása, hogy a béke új neve a fejlődés. A béke biztosítása érdekében ezért támogatni kell számos fejlődő országnak 2007-ben meghatározott makroökonomiai céljait a gazdag országok hatékony szociálpolitikai intézkedéseivel és a vállalt segélykötelezettségek teljesítésével. Amen.
5: Programajánló következik.
6: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
7: Jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséje Győrben. Regisztrációs határidő 2026. augusztus 10-e, hétfő. A hálaadó szentmise időpontja 2026. szeptember 5-e szombat. A helyszíne Nagyboldogasszony Székesegyház Győr Káptalandomb. Az esemény. Jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséje, akik ebben az évben ünneplik szentségi házasságkötésük kerek évfordulóját. Program. 10 órakor szentmise az 5., 10., 15., 20., 25., 30. és 35. házassági évfordulójukat ünneplők hálaadása. 15 órakor szentmise. A 40., 45., 50., 55., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplők hálaadása. Ülőhelyet és emléklapot kizárólag a határidőig regisztrált házaspárok számára tudnak garantálni. A névre szóló ültetés miatt kérik, hogy a házaspárok a szentmise kezdési időpontja előtt legalább fél órával korábban érkezzenek meg a székesegyházba. Akik idős vagy mozgásukban korlátozott hozzátartozóikat szállítják, felhajthatnak gépjárművel a Káptalandombra, de parkolási lehetőség csak korlátozottan áll rendelkezésre. Regisztrálni kizárólag a plébániákon, a plébános atyáknál lehet, legkésőbb augusztus 10-e hétfő 24 óráig. Szeretettel várják a jubiláns testvérek plébánosait is a közös hálaadásra. Porciunkul a búcsúi szentmise. Augusztus 1-én a Bodajki Segítő Szűz Mária kegyhelyen a 10 órakor kezdődő Porciunkul a búcsúi szentmisét Balázs atya mutatja be. Az ünnep a Ferences Világi Rend tagok találkozója. A kegyhely búcsúrendjéről és állandó eseményeiről a www.bodajkikegyhely.hu oldalon olvashatnak bővebben.
5: Programajánlót hallottak.

0: Bontatott Szent Élektől, született Szűzmágjától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Élekben, hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, mágia, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, mágia, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megövizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, mágia, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Jézus, aki maga a tisztaság, nyilvános működésének kezdetén a tisztulás jelképeként alámerült a Jordán vizében. Ennek eredményeként nyilvánosan is betöltötte Jézust a Szentlélek. Kérlek Jézusom, add kegyelmedet, hogy rendszeres önuralom gyakorlatokkal tudjak ellene mondani a sátán csábításainak. Irányítsd akaratomat, hogy minél többször a szeretet parancsa szerint akarjam szolgálni környezetemet a te dicsőségedre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes.

0: Teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. A szűzanyát, Názáret alázatos, szeretetet sugárzó leányát mindenki ismerte. A fia szava 30 éves fiatalemberként lehet, hogy kevés lett volna, hogy a szolgák a kérésének eleget tegyenek. A Szent Szűz közbenjárására azonban azonnal cselekedtek. Kérlek Jézusom, add kegyelmedet, hogy édesanyám közbenjárását elfogadjam, a szavát meghalljam, és napról napra egyre közelebb juthassak hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Jézus 3 éven át járt páradhatatlanul az emberek között, hirdetve Isten csodálatos szeretetét. Akik nyitott szívvel befogadták Isten igéjét, azok között csodát is tudott tenni. Közben rendszeresen elvonult imádkozni, a mennyei atyával beszélgetni. Kérlek Jézusom, add kegyelmedet, hogy a Szentírásban olvasottakat imáimmal tudjam elmélyíteni lelkemben, hogy a te szeretet üzenetedet tudjam sugározni az emberek felé. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
4: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa füzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézusom, te kiválasztottál 3 apostolt, és előttük megmutattad teljes isteni dicsőségedet. Mindez szeretetből értünk vállalt szenvedésed előtt tetted, hogy megerősítsd lelkünkben a kiválasztottakat, hogy majd ők minket erősíthessenek meg. Kérlek Jézusom, add kegyelmedet, hogy nap mint nap egyre inkább a te akaratod szerint éljek, hogy földi életem végén a te dicsőségedet szemlélhessem az örök életen át. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindében, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Jézus a földi életből való távozása előtt, a mennyei atya akaratát teljesítve megalapította az oltári szentséget, hogy misztikus módon itt maradjon közöttünk. Szentségi jelenléte 2000 éve bátorítja és élteti a híveket. Kérlek Jézusom, add kegyelmedet, hogy meg ne inogja hitem a te valóságos jelenlétedben, hanem az egyre rendszeresebb szentségimádásomon keresztül erősíts meg engem, hogy a világ világossága, a föld sója lehessek, legalább a környezetem számára. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: Imádkozzál égettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
6: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával, megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos szűz Mária szent orvosainak elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amirunk által.
1: Amen.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
7: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Július végéig várják a jelentkezőket a Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégiumba. A szelídség és a szolgálat jegyében ünnepeltek ezüstmisét és búcsút Anarcson. Felkerült az Olympos-hegy az UNESCO világörökségi listájára. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Felvételt hirdetett a Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium a 2026-27-es tanévre egyetemista fiatalemberek számára, akik elhivatottak egy fiatalos keresztény közösség építésére, és a mindennapok során szeretnék megélni a keresztény hitüket. Írja a Magyar Kurír. A fiúk számára fenntartott kollégium a hit és a tudomány közös nevezőjeként működik Debrecenben. Az intézmény szorosan együttműködik a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészséggel, melynek feladata, hogy megtalálja, hol lehet belépni abba a dinamikusan fejlődő valóságba, amely egy fiatal életét jellemzi. Isten jelenlétében. A nagy erdő közepén 2013-ban épült villaépület alkalmas otthonként szolgál az egyetemista fiatalok számára. A szakkollégiumba a Debreceni Egyetem bármely nappali tagozatos képzésén résztvevő hallgató jelentkezhet. A felvételi jelentkezés határideje július 31. Július 27-én tartották az Anarcsi görögkatolikus templom búcsúját, a Pócsi könnyezés emléknapját, írja a Magyar Kurír. A búcsúi szent liturgia idén különleges hangsúlyt kapott, hiszen a helyi közösség Kovács Róbert Anarcsi parókus 25 éves ezüstmisés jubileumát is ünnepelte. Az ünnepi eseményre egybegyűlt hívek, családok, vendégek és lelkipásztorok imáiba Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök is bekapcsolódott, aki szintén idén tölti papságának 25. évét. A főpásztor prédikációjában a szelídség fogalmát állította középpontba. A szelíd ember birtokában van az erő, de nem él vissza vele. A sebzés helyett a gyógyítást választja, az igazságszolgáltatás pedig Istenre bízza. Fogalmazott. A prédikáció végén Szocska Ábel püspök átadta Leó pápa apostoli áldását a jubiláló lelkipásztornak, megköszönve az egyházmegyében végzett alázatos munkáját. Vasárnaptól Hellas legmagasabb orma, a legendás Olympos-hegy is a világörökség része, adja hírül az Index. A görög istenek antik mitológia szerint állandó lakhelye 12 év várakozás után került fel az UNESCO világörökségi listájára. Az UNESCO, vagyis az ENSZ nevelésügyi tudományos és kulturális szervezetének világörökségi bizottsága vasárnap a dél-koreai Busanban tartott ülésen döntött arról, hogy az Olympos-hegy felkerül a világörökségi listára. A 2018 méter magas hegyet vegyes, avagy egyszerre kulturális és természeti világörökségi helyszínként ismerték el. A döntést Görögországban nagy örömmel fogadták, mivel a világörökségi cím egyszerre ismeri el a terület kiemelkedő természeti és kulturális értékeit, valamint szakmai tanácsadást és bizonyos esetekben pénzügyi támogatást is biztosíthat a helyszínek megőrzéséhez. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. Miután Jézus ezt a tanítását befejezte, így szólt tanítványaihoz. Tudjátok, hogy 2 nap múlva húsvét lesz, és az emberfiát kiszolgáltatják, hogy keresztre feszítsék. Akkor összegyűltek a főpapok és a nép vénei Kajafás főpap palotájában. Tanácsot tartottak, hogyan foghatnák el, s ölhetnék meg Jézust cselvetéssel. Megjegyezték ugyanis, ne az ünnep napon, hogy zavargás ne támadjon a nép között. Amikor Jézus Betániában, a leprás Simon házában tartózkodott, oda jött hozzá egy asszony. Alabástrom edényben drága illatos olajat hozott, s az asztalhoz telepedett Jézus fejére öntötte. Ennek láttára a tanítványok elégedetlenkedtek. Mire való ez a pazarlás? Mondták. Drágán el lehetett volna adni ezt, árát ki lehetett volna osztani a szegények közt. Jézus észrevette, és így szólt hozzájuk. Mit bántjátok ezt az asszonyt, hiszen jót tett velem? Szegények mindig lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek. Ha ő most megkente testemet ezzel az olajjal, a temetésemre tette. Bizony, mondom nektek, mindenütt a világon, ahol csak hirdetni fogják az evangéliumot, megemlékeznek majd arról is, amit ő tett. Ezután egy a 12 közül, a Karióti Júdás elment a főpapokhoz, és így szólt. Mit adtok nekem, ha kiszolgáltatom nektek őt? Azok 30 ezüst pénzt fizettek neki. Attól fogva csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik. A kovásztalan kenyér első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Hol készítsük el számodra a húsvéti vacsorát? Ő így felelt. Menjetek a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki. A mester üzeni, közel az időm. Nálad tartom tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. A tanítványok úgy tettek, amint Jézus meghagyta nekik, s el is készítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, asztalhoz telepedett 12 tanítványával. Étkezés közben megszólalt. Bizony, mondom nektek, egyiktek elárul engem. Erre igen elszomorodtak, és sorra kérdezték. Csak nem én vagyok, uram? Ő így válaszolt. Aki most velem együtt a tálba nyúl, az árul el engem. Az emberfia ugyan elhagyja a világot, amint írva van róla, de jaj annak az embernek, aki elárulja az emberfiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem született volna. Erre Júdás, az árulója is megkérdezte, csak nem én vagyok, mester. De te vagy, felelte. Étkezés közben Jézus kenyeret vett a kezébe. Megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta tanítványainak. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal adta nekik. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségé, amelyet sokakért kiontok a bűnök bocsánatára. Mondom nektek, nem iszom a szőlő terméséből addig a napig, amíg majd az újat nem iszom veletek atyám országában. Miután elmondták a hálaadó zsoltárt, kimentek az olajfák hegyére. Ott Jézus így szólt hozzájuk. Ti mindnyájan megbotránkoztok bennem az éjjel. Írva van ugyanis, megverem a pásztort, s elszélednek a nyájjuhai, de föltámadásom után megelőzlek majd titeket Galileában. Péter erre így fogadkozott. Ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én meg nem botránkozom soha. Jézus csak ennyit mondott. Bizony mondom neked, még az éjjel, mielőtt a kakas szól, háromszor tagadsz meg engem. De Péter tovább erősködött. Ha meg is kell halnom veled, nem tagadlak meg. Hasonlóképpen fogadkozott a többi tanítvány is. Közben Jézus a Gecemáni nevű majorba érkezett velük. Üljetek le itt, amíg tovább megyek, s imádkozom, mondta tanítványainak. Csak Pétert és Zebedeus két fiát vitte magával. Egyszerre csak szomorkodni és gyötrődni kezdett. Halálosan szomorú a lelkem, mondta nekik. Várjatok itt, és virrasszatok velem. Kicsit tovább ment, és arcra borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Aztán visszament tanítványaihoz, de alva találta őket. Rászólt Péterre. Így hát egy óra hosszat se tudtatok virrasztani velem. Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan készséges, a test azonban gyönge. Másodszor is elvonult, és így imádkozott. Atyám, ha nem kerülhet el ez a kehely, anélkül, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. Mikor visszatért, megint alva találta őket, mert szemük elnehezült. Erre otthagyta őket, ismét elment, s harmadszor is ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Aztán visszatért tanítványaihoz, és így szólt. Aludjatok csak, és nyugodjatok. Itt az óra. Az emberfia bűnösök kezébe kerül. Keljetek föl, menjünk. Nézzétek, itt jön, aki elárul engem.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Július 30-a. Amíg el nem ismered, hogy a fölséges uralkodik. Dániel könyvében olvassuk ezt a 4. fejezet 29. versében. Amíg el nem ismered, hogy a felséges uralkodik. Kivágott fa lesz nem csak minden hatalmasság, hanem mindenki ezen a világon, aki el nem ismeri az Isten felségét. Ez a babilóniai király látomásának az üzenete. Nem Istennek van szüksége arra, hogy elismerjük őt, hanem nekünk. Hogy életünkben érvényesüljön az Isten rendje, és ezáltal boldog életünk legyen Isten dicsőségére. Isten fölsége ugyanis azt jelenti, hogy ő nem csak odafönn uralkodik, hanem idelen is. Aki ezt nem ismeri el, az olyan, mint aki az autópályán szembe rohan a forgalommal. Jézus Krisztus az Úr imádságában is összekapcsolja a mennyet és a földet. Legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. A fölséges Isten ugyanis törődik azzal, hogy mi hogyan bánunk egymással. Az Urat érdekli az életünk. Az Urat érdekli a gondunk, a foglalatosságunk. Érdekli a gazdaságunk, a politikánk, az egyházunk. Ő féltő szeretettel figyel ránk. A fölségest, idézőjelben érdekli Babilon. A fölséges azt akarja, hogy az a látomásbeli fa a tönkből újrahajtson, zöldeljen és gyümölcsöt teremjen. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
2: Hallgatni arany. Amikor imádkozni kezdünk, nem annyira Istennek kell meghallgatnia bennünket. Sokkal inkább mi vagyunk azok, akik meghallgathatjuk, amit Isten fel akar nekünk tárni. Így válik világossá a keresztény ima minden formájának a paradoxona. Azért olvasunk vagy mondunk szavakat, hogy figyelmesebben hallgassuk a már bennünk lakozó Isten hangját. Jézus magyarázata, amelyet a magvetőről szóló példabeszédével ad, annak elismerésére kell késztessen bennünket,

0: benne gyökeret, mert csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar megbotránkozik. A szúros bogáncs közé hullott pedig az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok és a csalók a gazdagság elfolytja a tanítást, úgyhogy nem hoz termést. Végül a jó földbe hullott az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, s jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Jézus elmagyarázza, hogy amikor Isten beszél, általában 3 dolog történik velünk, sőt 4. Az első, hogy nem értjük, ezért nem tudjuk megtartani a szavát. A második, hogy megállunk és érzéseinknél, és amikor az érzéseink megszűnnek, azt hiszük, hogy mindennek vége. A harmadik esetőség, hogy önzésünkbe és kényelmünkbe zárkózunk, éppen akkor, amikor Isten igéje elkezd némi gyümölcsöt teremni bennünk. Nem értünk, nem érzünk, nem vagyunk képesek szeretni. Amikor ezek a dolgok megtörténnek velünk, általában rosszul érezzük magunkat, szomorúságunkba és bűntudatunkba zárkózunk. Az evangélium ezzel szemben azt mondja, hogy ez a 3 dolog éppen azért történik, mert Isten beszél hozzánk, és mi hallgatjuk őt. Ez egy hatalmas kinyilatkoztatás, amelyet meg kell próbálnunk komolyan venni. Ha Isten szavának hallgatása azt jelenti, hogy megtapasztaljuk képtelenségünket arra, hogy megfeleljünk neki, még ha ez átmeneti is, akkor talán már elismerültünk az imádság misztériumában, annélkül, hogy ennek tudatában lennénk. Ez egy nagyon jó hír, amely hirtelen és véglegesen kitágítja ennek a nehéz és mégis olyan természetes lelki művészetnek, az imádságnak a horizontját. Talán éppen ez volt a végcélja Jézus példabeszédének, amelyben a végén egy negyedik és egyben utolsó helyzetet is említ, mely Isten szavának hallgatása közben áll elő. A jó talajra való utalása a Jézus, mintha azt mondaná, hogy a nehézségek ellenére olyan talaj vagyunk, amely képes megteremni emberségünk szabad és boldog kibontakozásának nagyszerű gyümölcsét. Ez az a végcél, amelyhez az imádság el akar vezetni bennünket. Olyan sokat és olyan jól hallgatni Isten hangját, hogy felfedezzük, életünk legérettebb gyümölcse nem olyasmi, amit fáradtságos munkával kell meghódítanunk vagy megvédeni. Életünk legérettebb gyümölcse olyan ajándék, mely csendben és idővel, bőségesen és ellentmondást nem tűrően érlelődik. Nekünk csak el kell fogadnunk, és meg kell becsülnünk teljes szívvel. Ezt a sorsot megismerni és vállalni, ezt jelenti megtanulni, imádkozni.
1: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.

0: Nagyon szépen köszönjük, hogy elvállalt egy sorozatot a Mária Rádióban, egy olyan érdekes témát érintve, amiről még nem esett szó a Mária Rádió elmúlt 10 évében, méghozzá hiszek egyről. Miért találta ezt most nagyon korszerűnek és fontosnak?
1: Azt hiszem, hogy a katolikus hitnek a bemutatása a küldetésünk. 6. Pál pápa azt mondta, hogy az egyház az evangélium hirdetése véget létezik. Szeretnék részt venni ebben a munkában, és nagyon fontosnak tartom, hogy egyszerű, világos formában a hitünk lényegét elő tudjam adni. Megpróbálom ezt, és köszönöm a Mária Rádiónak, hogy lehetőséget kaptam rá.
0: Többféle változatban működik a hiszek egy, ennek mi a történetisége, mire vezethető vissza?
1: A keresztények a hitük összefoglalására szinte rákényszerültek, hiszen valamit hirdettek, és azt, amit hirdettek az apostolok és az első generációknak a misszionáriusai, azt utána az emberek egy része elfogadta. Annak a tartalmát meg kellett fogalmazni, össze kellett foglalni, és ez volt a keresztségnek a feltétele. Tehát ezek a hitvallások, amelyek a legősibb szövegeink, keresztségi hitvallások voltak, az első-második században leginkább kérdés-felelet jellegűek, többnyire hármas tagozódásúak, ahogyan a Szent Háromság hite is három elemből áll. Később aztán folyamatos szövegekké váltak, így ismerjük mondjuk a cezáreai egyháznak a hitvallását, vagy később a római egyház keresztelési hitvallását. Ebből a szövegből alakult ki szinte azonos vele az, amit mindmáig imádkozunk apostoli hitvallás néven. Apostolinak nevezzük, nem azért, mert konkrétan valamelyik apostol szó szerint így írta meg, hanem azért, mert ez volt az apostolok hite, ez volt a meggyőződése az egyház közösségének, hogy folyamatosan Krisztus tanítványai óta ezt valljuk és hiszük. Most ez a hitvallás, vagy hiszek egy, különböző módon osztható részekre. És már a középkortól kezdve, különösen aztán a reneszánsz korban és a reformáció korában 12 cikkelyre osztották, 12 állítást különböztettek meg benne, és ezeket magyaráztak. Ez alkotta sokszor a hitoktatásnak a gerincét. Egyébként ma is a katolikus egyház katekizmusa az többek között a hitvallásnak a témáin megy végig. Nos, az első cikkely, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Azt hiszem, hogy itt mindjárt az első szóval problémája lehet sok mai embernek. Mi az, hogy hiszek? Mit jelent az, hogy hinni?
2: Most ugye nem a kérdezőnek lenne a tiszta témát kifejteni, de tudjuk azt, hogy az agy kétféleképpen működik. Egyrészt ugye a ráció, ami egyenként szekvenciálisan részekre bontja a világot, és aztán rakja újra össze. A másik pedig, ami egyszerre rávilágít a dolgokra, és egyetlen egy nagy villanásban érti meg, vagy gondolja megérteni a világot. Ez ugye a jobbfélteke tulajdonsága, és a hit is itt székel. Tehát itt nem lehet magyarázni, itt vagy hiszem, vagy nem.
1: Azt hiszem, hogy ez a tudományos felismerés megvilágítja azt, ahogyan az egyház a hit fogalmáról beszél. Hiszen megkülönböztetünk hitet a szó tárgyi értelmében, tehát amit hiszünk. Ez az a hit, amit meg lehet vallani, amit meg lehet fogalmazni, a hit tárgya. Aztán megkülönböztetjük a hitet, mint emberi magatartást. Azt hiszem, ez már inkább ezt a belátást fejezi ki. De ennek az emberi magatartásnak is két nagyon fontos összetevője van. Hisszük és valljuk, hogy a hit az kegyelmi ajándék. Tehát a Krisztusba vetett hit, az igaz Istenbe vetett hit, az nem csak emberi agyműködés eredménye, hanem valamilyen isteni ajándékot, segítséget is feltételez. Majd talán később eljutunk oda is, hogy mi az a pont, ami már ezt megkívánná. Ugyanakkor a hit emberi cselekedet. Tehát működik benne az ember szabadsága is. Ez is egy nagyon fontos kérdés, a szabad akaratnak a felelőssége, akár azért is, hogy a hitünket megőrizzük, hogy a hitünkhöz hűségesek legyünk, de a hit elfogadásának a pillanatában is. Na most itt pedig a szabadság, ha tetszik a választás, az mindig föltételezi azt, hogy az ember elvonatkoztat, fogalmakat alkot, jelenről, jövőről valamilyen képet alkot magának, nem pedig egyszerűen csak az audiovizuális benyomásoknak a hatására reflexió nélkül cselekszik. Hiszen azt tudják az állatok is, reflexió nélkül reagálnak a környezetük hatására, még a növények is. az embernek azonban egy nagyszerű sajátosság, ugye Arnold Gehlen az emberről szóló híres könyvében ezt nagyon szépen leírta, hogy a beszéd, a jelrendszer, az elvonatkoztatás a fogalomvilág segítségével tehermentesít. Tehát a rengeteg ingerből fontosakat kiemel, és erről tud egy gondolati képet alkotni. Ezért van jövőképe, és a jövőre tekintettel tud választani. Tehát az elvont gondolkodásnak és a választás szabadságának döntő kapcsolata van egymással. Ugye manapság sokan mondják, hát nem kell itt elvontan gondolkozni, jön az internet, mert rengeteg inger, megnyomjuk a mosolygó vagy a szomorkás kiskarikát, és akkor ezzel lereagáltuk. Ezt is lehet, csak ez az embernek ezt a különleges, értékes képességét megkerüli. Tehát az emberi szabadság az egy olyan érték, amit azt hiszem, hogy a továbbiakban is nekünk nem csak őrizni, de használni is kell. A hitben a szabadság is kifejeződik.
2: Igen, távoli fény az éjszakában.
1: Igen. Ugyanakkor a hit mégiscsak bizonyosságot ad, és ebben teljesen egyetértek. Nem csupán a hétköznapi vélekedés fogalmának a kifejezése az azt hiszem, hanem a vallásos hit az egyfajta szilárd meggyőződést is jelent. Egyfajta bizonyosságot. Na most, amikor tehát mi a hitet megvalljuk, akkor elkezdjük mondani, hogy miben is hiszünk. Az első állítás, hiszek egy Istenben. Itt az Isten fogalom mindjárt egy óriási kihívás, hiszen nem a világban érzékszerveinkkel tapasztalható valóságról van szó, hanem valami egészen másról, a nagybetűs másikról. És akkor szoktak gúnyolódni a valláskritikusok azon, hogy hát ezek gyerekes elképzelés biztosan, és valami antropomorf, valami emberszabású Istenben hisznek azok, akik még nem elég fejletten gondolkodnak. Ugyanakkor pedig az Isten képünk nem ilyen, a keresztény Isten kép semmiképpen, de mondjuk meg őszintén már a görög filozófia is eljutott egy igen magas és a keresztény kinyilatkoztatással összhangba is hozható Isten képhez.
0: Miért nem csak annyit mondunk, hogy hiszek Istenben, miért fontos, hogy oda tegyük azt a szót, hogy hiszek egy Istenben?
1: Fontos egyrészt azért, mert az ószövetségi kinyilatkoztatás hitében állunk. Tehát az, hogy az Isten egy, ez a legfontosabb üzenete az egész ószövetségi kinyilatkoztatásnak, és ehhez a kereszténység az összes kezdeti viták ellenére is hűséges maradt. Tehát amikor a pogányoknak hirdették Krisztus örömhírét, amikor a Szent Háromságnak az igazsága kibomlott a keresztény tanításban, megjelent az a kísértés, hogy jó, hát akkor van három Isten, vagy tegyük fel, hogy akiben mi hiszünk, az számunkra a legközelebb álló, de biztos vannak mások is. Ehhez képest Istennek az abszolút volta. Nem is az, hogy szellemi lény, hanem az, hogy a legtökéletesebb. Ez a görög filozófiai felismerés és a zsidó istenhitnek a hagyománya, a monoteizmusnak a hagyománya együtt van jelen a keresztény istenhitben. Tehát legtökéletesebb csak egy lehet.
2: Ez eligazítja a közösséget is.
1: Eligazítja a közösséget feltétlenül, és egyben azt is jelenti, hogy nincs olyan közösség, akinek csak egy saját Isten van, és nem törődik a többiekkel, hát ha azoknak van valaki más, hanem mindannyian mi emberek az egyetlen Istenbe való hitre hivatottak vagyunk. Ő az, aki nekünk mindenható atyánk, ahogyan a hitvallásunkban mondjuk is. Tehát nem egy érzéketlen, nem egy velünk kapcsolatba lépni nem kívánó, valamilyen titokzatos valóságról van szó, hanem egy személyről, aki szeret minket. Na most ezt a puszta filozófia eszközeivel nem tudjuk felismerni. Azt, hogy létezik valami, hogy ez az általunk érzékileg tapasztalható világon túli rétege a létezésnek. Ez valami fontos és talán szükségszerű, idáig sokan eljuthatnak. De hogy az a valóság, aminek az alapján az általunk ismert kozmosz egyáltalán létezik, hogy ez a valóság személyes, és ez a valóság jóindulatú irántunk emberek iránt, ez már a zsidó-keresztény vallásos hitnek és örökségnek a tárgya.
2: És értelmet ad az életünknek is.
1: Értelmet ad az életünknek, és értelmet ad a világ mindenség életének. Ugye az értelem, meg az érték, Ez mindig valamilyen kapcsolatot, valamilyen relációt fejez ki. Az árukat is mondjuk pénzben értékeljük, ezzel viszonyítunk egy másik valósághoz. A cselekedeteinknek az értelmét általában az eredménnyel, vagy azzal mérjük, hogy kinek segítünk vele, kinek vagyunk a javára. Az egész világ mindenségnek értelme és értéke csak akkor van, ha van egy másik, akihöz ennek a mindenségnek valamilyen viszonya van. Most ez a viszony milyen lehet? Megmondja a hitvallásunk, de azt hiszem, hogy érdemes elgondolkozni rajta, hogy mit jelent ez, mennek és földnek teremtőjében. Tehát hiszek egy Istenben, mindenható atyában, az egy, a tökéletes Istenben, aki személy és szeret minket, és aki mennek és földnek teremtője. Ugye a régi ember, mondjuk a babiloni ember, vagy az, akinek a világképében a teremtés történet részletei megfogalmazódtak, az ég és föld kifejezésen azt értette, hogy minden, ami létezik. Úgyhogy az általunk megismerhető világ egészének a teremtőjéről van szó. Nem azt valljuk, hogy lenne egy jó Isten, aki teremt bizonyos dolgokat, meg egy rossz erő, amelyik vele egyenrangú, és ő teremt más dolgokat, mondjuk az anyagot. Az ilyenfajta világnézetet a kereszténység sose fogadta el. Bár voltak időszakok, mikor nagy volt a kísértés.
2: És reményt ad a halálban is, mert ha van értelme az életnek, akkor a halálnak is van értelme.
1: Természetesen. Tehát egyáltalán az emberi életnek a kezdete és vége, hogy hová tartunk, ez is ennek a hitnek a fényében megvilágosodik, de ezt majd egy későbbi hitcikkel fogja igazán föltárni, amikor már Jézus Krisztusról beszélünk. El fogunk jutni a hitvallás végén a test feltámadásáig és az örök életig. Most azonban a mennek és földnek teremtője, szóban a teremtő és a teremtés kifejezés az, amire még vissza kell térnünk. Hiszen teremteni annyit jelent, hogy a semmiből alkotni, nem valamilyen már meglévőt átalakítani, hanem a semmiből alkotni. Itt a lét és nem lét kérdése merül föl, ami nagyon mély probléma, hiszen azt tudjuk, hogy az érzékszerveinkkel elérhető anyagvilág sem biztos határokkal rendelkezik, hanem beszél ma a természettudomány arról, hogy különböző létezési módjai lehetnek, hogy az anyag és az energia között átmenet lehetséges. Tehát tulajdonképpen az, hogy anyag és szellem, ez nem jelent világos eligazítást számunkra. Ellenben az, hogy mindaz, ami bármilyen módon létezik, kapcsolatban van azzal a másik valósággal, aki tökéletes, aki tehát nem osztható részekre, aki időben nem változik, azaz fölött áll térnek és időnek, ezzel a valósággal milyen kapcsolatban lehet? Lehet oksági kapcsolatban, azaz azért létezik a kozmosz, azért létezik a mindenség, mert az a másik valóság létrehozta, tartja a létben, kormányozza. Ugye úgy szoktuk a hittanban mondani, és helyesen, hogy Isten megteremtette, fenntartja és kormányozza a világot. Tehát ma sem lehetne a mindenség a létben, ha ő nem akarná. Ha azonban ez így van, akkor szerényen el kell ismernünk azt is, hogy a teremtés, a fenntartás és a kormányzás műve a mi emberi oldalunkról válik csak szét. Ha Isten túl van a téren és az időn, benne nincs előbb és később, ő egyszerűen akarja ezt a mindenséget, és ez a mindenség működik. De Isten akarja a mi szabadságunkat is. Ez az, ami majd később szintén elő fog kerülni, ez adja a lehetőségét a rossznak, ez adja a lehetőségét annak, hogy mi ezt a szabadságot az ő tervétől eltérő módon használjuk. Annak pedig meg vannak a következményei.
2: Részekre kell szednünk a valóságot, vagy egy kicsit jobban megpróbáljuk megérteni.
1: Igen, az emberi értelem ilyen, hogy a valóságot részekre kell bontani, hogy fogalmakkal kell dolgoznunk, de ez segít minket a tehermentesítésben. Tehát ha jó módszerrel haladunk előre ebben, akkor mind a szellemtudományokban, mind a természettudományokban értékes ismereteket szerezhetünk. Azt hiszem az utóbbi évszázadok ezt igazolták.
2: Igen, sőt, most, ahogy beszélgetünk, eszembe jött az, hogy semmiből teremtette ezt, nagyon sokan szokták kifogásolni ezt az állítást. Na, de hát az az őstojás, az egy olyan pici szingularitás volt, hogy azt matematikai formulával jelölik, hogy az szinte semminek tekinthető.
1: Illetőleg az honnan volt,
2: igen.
1: És azelőtt mi volt. Úgyhogy azt hiszem, hogy a téren és időn kívül létező tökéletes Isten valósága, és mindaz, ami egyébként létezik, az egymással nehezen hasonlítható össze. Tehát azt mondani, hogy valamiből, az már azt jelenti, hogy akkor előtte is volt valami. Még ha azt mondjuk, hogy semmiből, azzal azt fejezzük ki, hogy ez már egy másik kategória, egy másik létrend. És ettől kezdve nem biztos, hogy a teremtésnek a kezdetére, ha tetszik, még alkalmazható az időnek a kategóriája.
2: Nem is mondták, igen? Akkor sem idő, sem tér nem volt.
1: Igen. Hát erről van szó. Viszont volt Isten, és Isten nem a semmi, hanem a minden. Na itt megint van a mai kornak egy érdekes kísértése, ez pedig a panteizmus. Nem új ötlet, de ma sokak számára vonzónak látszik, mert a valóságnak ezt a titokzatos és az általunk tapasztaltat meghaladó mélységét, ezt sokan úgy élik meg, hogy igen, hát akkor bizonyára az összes létező egyetlen organikus egységet alkot, és talán a világunknak is a jelenségei azok az egyetlen titokzatos létezőnek a működési formái, amely aztán változik, és néha látható, néha nem látható. Ehhez képest a mi hitünk különbséget tesz. Azt mondja, hogy nem minden Isten, egyébként ha minden Isten, akkor semmi sem az. Szóval akkor a szentnek a sajátos jellege vészel, de ettől függetlenül a keresztény hit megkülönbözteti Istent a teremtett világ összességétől. És ez is egy különleges tanítása a hitünknek, de ebben a tekintetben is a teljes zsidó-keresztény hagyomány folyamatos, és nem csak folyamatos, hanem összetalálkozott, az ókorban ez volt az egyik nagy felismerés, összetalálkozott a görög filozófiának a legjobb irányzataival. Tehát a keresztény teológia fejlődésére pont ez a találkozás nagyon erős hatással volt. Ugyanakkor ma elképzelni a teremtést, elképzelni, hogy hogyan viszonyul Isten valósága ahhoz a kozmoszhoz, amiről magáról is egyre inkább tapasztaljuk, hogy meghaladja a mi saját képzeletünket és kategóriáinkat. Ez nehéz dolog, de hát ilyen bonyolult a világ. Szóval az Istenbe vetett hitet ma nem érezzük valószínűtlennek. És ez fontos dolog. A közvetlen fizikai tapasztaláshoz képest egy más típusú bizonyosság, de ez a bizonyosság szintén elegendő lehet arra, hogy az embernek vezérfonalat adjon a cselekvéséhez.
2: És ha visszatérünk a panteizmushoz, mondhatjuk, hogy az öncélú? Tehát saját magában találja meg a célját, míg hogyha Istenben hiszünk, akkor azért egy fölsőbb.
1: Igen, ezt úgy fejezném ki, hogy a panteizmus szerint nincsen a másik. Ezért mertem azt mondani, hogy ha minden Isten, akkor semmi sem az, mert akkor megint nincs mihez viszonyítani. Akkor miért ér többet az ember, mint egy kőszikla? Egyszerűen mind a kettő van, és ugyanaz a kiváló valóság produkálja mind a kettőt. Tehát attól kezdve megint csak szinte a fátumnak, vagy a véletlennek a mezején vagyunk, mert akkor az, hogy ez a valóság isteni jellegű, panteizmus, az nem jár semmilyen következménnyel.
2: Igen, és akkor mondhatja az az illető egykori újságíró, amikor egy eléggé csúnya üggyel vádolták, hogy ezt a lapot kaptam, ezt osztotta nekem a sors.
1: Nyilvánvaló, hogy az emberi szabadság és a felelősség összetartoznak. Ha az ember cselekvése teljes mértékig determinált a génjei, a környezete, stb. Alapján, és neki nincs választási lehetősége, akkor nincs alapja a felelősségnek sem. De ha nincs alapja a felelősségnek, akkor mindazok a társadalmi szankciók és mechanizmusok, amelyek mondjuk büntetik a bűncselekményeket, azok már nem a személy felelőssége alapján, hanem a többiek önvédelme alapján működnek csupán. Ez pedig egy alacsonyabb szint. Tehát a büntetőjog fejlődéséből tudjuk, hogy az archaikus szinten, amikor megsértették a tabut, akkor automatikusan beálltak ugye a kegyetlen megtorlási szankciók, és később hosszú évszázadokkal kezdték csak firtatni azt, hogy hát ha véletlenül tette, ha nem akarta, ha kényszerből tette, akkor talán mégse érdemli meg ugyanazt a büntetést. Tehát kezdték a személyes felelősséget felfedezni. És enélkül, a szabadság nélkül nincs felelősség.
0: Eliád ugye írta sokszor a szent és a profán elkülönítését, és nekem az nagyon tetszett az ő gondolataiban, hogy azt írja, hogy minden ember eredendően hordozza magában a hitet, tehát hogy utalásszerűen benne van. A mai világban az önmagukat ateistának valló emberek is talán beismerik azt, hogy valaki vezeti az ő életüket, tehát hogy a sorsuk irányítva van.
1: Igen, csak ők akkor elkezdenek keresgélni mindenféle sötét erők, meg szellemek, meg varázslók, meg nem tudom kik után, hogy ki lehet az a valaki. Hát azt hiszem, hogy ebben a tekintetben az embernek az ősi igénye, mondják ma, nem kevesen, nem egy fejlődési rendellenesség. Nem arról van szó, hogy az emberi értelem valami olyat vetít elénk, ami abszurd, ami ellenkezik a valósággal, hanem éppenséggel a valóság jellegéből következik. Tehát magyarul az ember magában hordozza a képességet a hitre.
2: Már de az ősi barlangrajzokon is állítólag megjelentek az Isten keresésére utaló nyomok.
1: Igen, és hát a legrégebbi emberi leleteket éppen azáltal azonosítjuk emberi jellegükben, hogy valamiféle vallásos elemet is találunk ott, neandervölgyi emberek sírjain, a rengeteg virág például. Tehát virágokkal borították a sírt. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy neandervölgyi ember.
0: A szabadság kapcsán engem mindig foglalkoztat az, hogy sokan azt mondják, hogy igen, én önmagam hívőnek gondolom, de azért a vasárnapi szentmisére nem megyek el, nem bérmálkoztam, de nekem van egy Istennel való kapcsolatom, és ez úgy jó, ahogy van.
1: Hát én azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, ami majd tovább vezet a többi hitágazatok felé, mert azt a problémát veti fel, hogy hogyan lépünk mi kapcsolatba az Istennel, hogyan ismerjük meg az akaratát, mi a szerepe ebben a közösségnek, az emberi közösségnek, a vallási közösségnek és a történetiségnek. De azt hiszem, hogy ez már egy másik beszélgetés tárgya lehetne.

Dr. Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus Szentvére.
2: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
3: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.
4: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Hírek.
1: Harmadfokú hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos csütörtöktől keddig. Július végéig várják a jelentkezőket a debreceni Szent László katolikus szakkollégiumba. Ókeresztény város maradványaira bukkantak az egyiptomi sivatagban. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Harmadfokú hőségriasztás rendelt el csütörtökön 0 órától 2-24 óráig az ország területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészség Ügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent. Ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. A tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezethet. Javasolták, hogy a hőségben mindenki figyeljen jobban egyedül élő idős rokonára, szomszédjára. A hőség okozta rosszul létek elkerülése érdekében kiemelten fontos a folyadékpótlás, elsősorban vízfogyasztásával. Felvételt hirdetett a debreceni Szent László katolikus szakkollégium a 2026-27-es tanévre egyetemista fiatalemberek számára, akik elhivatottak egy fiatalos keresztény közösség építésére, és a mindennapok során szeretnék megélni a keresztény hitüket. Írja a Magyar Kurír. A fiúk számára fenntartott kollégium a hit és a tudomány közös nevezőjeként működik Debrecenben. Az intézmény szorosan együttműködik a debreceni római katolikus egyetemi lelkészséggel, melynek feladata, hogy megtalálja, hol lehet belépni abba a dinamikusan fejlődő valóságba, amely egy fiatal életét jellemzi. Isten jelenlétében. A nagy erdő közepén 2013-ban épült villaépület alkalmas otthonként szolgál az egyetemista fiatalok számára. A szakkollégiumba a Debreceni Egyetem bármely nappali tagozatos képzésén résztvevő hallgató jelentkezhet. A felvételi jelentkezés határideje július 31. Jelentős ókereszténykori település maradványait tárták fel Egyiptom nyugati sivatagában, a Dakhla oázisban. Számolt be az Aletheia. A Krisztus utáni 4. századból származó városban bazilika, lakóházak, őrtornyok, erődítmény és csaknem 200 feliratot cseréptöredék került elő. A kutatók szerint az egyik épület kezdetben házi templomként működhetett, mielőtt felépült volna a település központi bazilikája, ami ritka bizonyítéka a korai keresztény közösségek fejlődésének. A feltárt feliratok kereskedelmi ügyletekről, levelezésről és a mindennapi életről árulkodnak, míg az előkerült bizánci kori érmék a település gazdasági kapcsolataira utalnak. Mindezek új ismeretekkel gazdagíthatják a korai egyiptomi keresztény közösségek életéről alkotott képet, és megerősítik, hogy a hit már a római birodalom távoli sivatagi vidékein is gyökeret vert. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vontatják, és nekiülnek, kiválogatják. A javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Kicsit talányos az Úr Jézus fogalmazása a régi és az új átadásának kapcsán. Legtöbbször úgy értelmezik ezt a kincset, hogy a keresztény élet kialakításához szükség van a régire, vagyis az ószövetségi hagyományokra is, és az újra, amit Jézus Krisztus tanítása ad. Ha az egyház életét nézzük, fel is fedezhetjük benne a régi hatásait, a liturgikus életben éppen úgy, mint az erkölcsi és hitbeli tanításban. Életünk alaptörvénye továbbra is a 10 parancsolat, Isten imádása pedig az imádság és az áldozat által történik. Ünnepeink rendszere is sokban igazodik az ószövetségi hagyományhoz. A tanításunk pedig nem csak elismeri, hanem fel is használja az Ószövetséget. Nem véletlen, hogy a vasárnapi szentmiségben ószövetségi olvasmány is szerepel a Szentlecke és az evangélium mellett. De Krisztus tanítása által sok új is került a mi Isten tiszteletünkbe. A leglényegesebb, hogy az egyetlen Isten Szent Háromságnak valljuk, magunkat pedig Isten új szövetségi népének tartjuk a hit által. Isten gyermekei vagyunk, nem választott nép, akik Krisztus által visszakapták az Isten gyermekséget, és a megszentelő kegyelem érdemszerző és örömteli állapotában élünk. A szentségek pedig az állandó gyarapodás lehetőségét adják meg nekünk. Nem a parancsolatok vezérlik az életünket, hanem azoknak a gyökere, a szeretet gyakorlása. Vagyis a régit fölhasználjuk, de túllépünk rajta, megváltunk tanítása és áldozata révén. Az Úr Jézusnak a régére is újra vonatkozó szavait értelmezhetjük azonban a földi életünk gyakorlataira vonatkoztatva is. Ebben a rohanó világban, amely rengeteg újdonsággal kápráztat el minket, úgy érezzük magunkat, mint akiket elragadott a szélvész, nincs mibe kapaszkodnunk, és csak sodornak az újabb és újabb dolgok. Nem véletlenül hangsúlyozzák a hagyományok fontosságát, amik mégis valami azonosságot adnak nekünk, és gyökeret biztosítanak az életünknek. Ezek nem csupán szokások, hanem bizonyos rendszert is visznek az életünkbe, és gyökérként kapcsolnak minket helyhez, családhoz, nemzethez. Vagyis értelmezhetjük úgy is az Úr Jézus szavait, hogy a jó családapa átadja gyermekeinek a hagyományokat is, miközben nyitott az új dolgokra és szokásokra is. Nem csak az újdonságok gazdagítanak ugyanis minket, hanem a megőrzött hagyományok által értékekre építhetünk, mint szilárd alapra. Ilyen hagyomány volt a mi családunkban például a vasárnap megünneplése. Gyerekként alig vártam a vasárnapot, mert akkor fölvehettem az ünneplő ruhámat, templomba menet. De a vasárnapi ebéd is különlegesebb volt a hétköznapinál. Ha a szegénységünkből tellett, akár még hús is kerülhetett az asztalra. Hasonló hagyomány lehet a nagyszülők sírjának gondozása a gyerekekkel együtt, vagy vasárnapi kirándulásként közeli Mária kegyhelyek fölkeresése. Nem is beszélve a családi közös imádságról. Természetesen ezeket megőrizve lehet újakat is bevezetni, ami megerősíti a hitgyakorlatot és mélyíti az Úristenhez való kötődésünket. Régit és újat, ez persze a szülők részéről nem kis áldozatot jelent. Nem felejteni a régit és keresni az új lehetőségeket. Ehhez persze az is kell, hogy a vallásos kötelezettségeinket ne letudni akarjuk, teljesítettük és így túljutottunk rajta, hanem az Isten iránti szeretetünknek éppen a megőrzött hagyományok lehetnek a fényes bizonyítékai. Nem engedjük, hogy ezeket elsodorja az idő és az új életstílus. A régi és új megbecsülése nem csak egy ötlet az Úr Jézus részéről, hanem működésének alapelve, hiszen így épül maga az egyház is. A hegyi beszédben az Úr Jézus egyértelművé tette, hogy nem azért jött, hogy lerombolja a régit és valami egészen újat hozzon. A fejlődés mindig szerves dolog. A régi talaján épül, abból merít erőt az újhoz és fejleszti tovább azt, teszi teljesebbé az egészet. Ezért magyarázza az Úr Jézus, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy megszüntessem, hanem hogy tökéletessé tegyem. Ez azt is mutatja, hogy az emberi élet egységes. Nincs szétválasztva benne a földi megélhetés gondja és az örök üdvösség elnyerésének lehetősége. A mindennapi tevékenységünk nem csak földi eredményeket hoz, hanem a lelkületünktől függően Isten kegyelmét is megszerzi. Így nem csupán az imádságaink és más kegyes cselekedeteink szolgálnak Isten dicsőségére, hanem minden percünk is, ha annak tartalmát Isten kezébe ajánljuk. Ezért biztatja Szent Pál apostol a korintusiakat. Akár esztek, akár isztok, vagy bármi más tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Tehát a régi tettek szokását megőrizve, és az újakat is Isten kezébe ajánlva, e világi gyarapodásunk is szolgálhat lelki növekedésünkre. A döntő, hogy Isten gyermekeiként éljünk és cselekedjünk. A dolgok lényegét tekintve érdemes elgondolkodnunk azon, hogy mi is az új és a régi. A Predikátor könyve kijelenti, mi az, ami volt, ugyanaz, mint ami lesz, semmi sem új a nap alatt. Sirák fiának könyve pedig kijelenti, az új barát meg sem közelíti a régit. A Zsoltáros viszont többszörösen is a lelkünkre köti, énekeljetek új éneket az Úrnak. Mindez megmutatja, hogy nem valami teljesen újról, a régitől tökéletesen elütőről van szó, hanem valójában megújulásról, felfrissülésről és újult erőről. Éppen ezt kell megvalósítanunk az Isten szolgálatban, küzdeni az elfásultság és megszokottság ellen, Krisztusban élni és cselekedni. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai Jó hírek szerkesztő műsor vezetője. A Magyar Kurír hírportálon olvashatunk arról, hogy miért szólnak a harangok délben. 1456. július 22-én a Nándorfehérvárt, a mai Belgrádot védő magyar seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mehmed török szultán hadaira. A győzelem 555. évfordulója alkalmából az országgyűlés 2011-ben e napot a Nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította. 1453. május 29-én az oszmánok alig 21 éves uralkodója, II. Mehmed elfoglalta Konstantinápolyt, a bizánci birodalom fővárosát, a városok városát. Az ifjú uralkodó felvette a hódító melléknevet, és a várost hamarosan birodalma fővárosává tette. Mehmed szultán félelmetes serege 1456-ban Magyarország ellen, a térség egyetlen számot tevő hatalma ellen indult. Harmadik Kalixtusz pápa keresztes hadjáratot hirdetett, és június 29-én imabullájában elrendelte, hogy napi háromszori harangszó szólítson imára minden hívőt a kereszténység védelmében. Így búzítsák mindazokat, akik a hódítok ellen küzdenek. A hódítok seregét Hunyadi János, Magyarország főkapitánya, és a 70 éves itáliai ferences szerzetes kapisztrán János, valamint az általuk toborzott zsoldosok és a környék felkelt keresztesei, parasztok, kézművesek, szegény emberek állították meg Nándorfehérvár falainál 1456. júliusában. A Konstantinápolyt meghódító szultánra az utolsó összecsapás napján, július 22-én Hunyadiék súlyos vereséget mértek. Sokan az ima erejének tulajdonították, hogy a túlerőben lévő oszmán hódítók ellen a Hunyadi János és kapisztrán János ellen vezetett sereg győzelmet aratott. A pápa később számos mások levélben is úgy említi a déli harangszót, mint a Nándorfehérvári csodáért szóló hálaadást. A korábbi

0: pedig a magyar szentet, Árpádházi Szent Kingát, Lengyelország és Litvánia védőszentjét ünnepli az egyház. Árpádházi Szent Kinga, IV. Béla magyar király és Laszkarisz Mária bizánci császári hercegnő elsőszülött gyermeke. Testvére volt Árpádházi Szent Margitnak és Boldog Jolánnak. A következő bejátszásban dr. Osztye Zoltán atya elmélkedését hallhatjuk a két szentről.
1: Budapest belvárosi nagyboldogasszony főplébánia templom számos erekével gazdag és büszkélkedik. Ezek között különösen is fontos számunkra Szent Kinga és Szent Hedvig királynő erekéje. Itt a mögöttem lévő Jézus szíve oltárban láthatjuk és tisztelhetjük a két szentet. Miért olyan nagyon fontos Szent Kinga számunkra? Holnapi napon, július 24-én ünnepeljük őt. Először is IV. Béla királyunk és Laszkarisz Mária gyermekéről, leányáról van szó, a legidősebbről. Az ő testvére Árpádházi Szent Margit és Boldog Jolán. Milyen család az Árpádházi családjaink közül is az egyik kiemelkedő, amelyik ilyen szenteket, boldogokat ajándékozott a magyar nemzetnek, méghozzá a kezdetekkor, hiszen az 1200-as években vagyunk. Ő pedig 15 évesen került Szent Kinga Lengyelországba Boleszló fejedelemnek a feleségeként. Csodálatos asszony, hűséges feleség, és otthonról hozza magával azt a vallásos lelkületet, amelyet át tudott plántálni az ő férjébe is, aki kész volt pedig követni az általa is annyira viszont szeretett feleségét. Tudjuk, hogy a tatárjárás dúlta azokban az időkben Európa nagy részét, többek között lengyel-litván területeket is. Miután véget ért a tatárdúlás, hazatért Szent Kinga, és édesapjától kapott bányákat, amelyekkel és egész hozományával együtt a helyreállítás munkáját támogatta. Kolostorokat, templomokat, szociális intézményeket alapított, és valódi anyja lett az ő nemzetének. Azonosult a lengyel-litván közösséggel, nemzettel, társadalommal, szolidáris volt, és segítségére volt a rászorulóknak. Mi az, ami táplálta őt? Hiszen azért is olyan nagyon lényegesek az ő alakjaik, mint Szent Kingáé, mint Szent Hedvig és még másoké, mert hiszen alapjául szolgálnak a magyar-lengyel barátságnak, testvéri történelmi viszonynak. Először is a lelkület, a keresztény lelkület. Az írók följegyzik, hogy az eukarisztia imádó hódolata, a szentségimádás, pedig akkoriban nem volt ez magától értetődő, a szentgyónás szentsége, amelyhez rendszeresen járult, és a boldogságos szűzanya és a szentek tisztelete. Ezek a vallásos életnek pillérei határozták meg Szent Kingának az életét. Rá is igaz az, mint minden szentre, nem azért lett anyja nemzeteknek, mert olyan nagyszerű ember volt, hanem mert szent volt, ezért lehetett olyan, amilyen életének teljesítményét ezért csodáljuk. És nem fordítva, nem erkölcsi cselekedetei tették, hogy szenté lett. A szentségre pedig mindannyian meghívást kaptunk.
0: A Magyar Kurier Hírportál arról tudósít, hogy nagyot nőtt a pedagógus képzésre felvett hallgatók száma az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Közel 30%-kal emelkedett a pedagógus alapszakokra felvett hallgatók száma az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, áll az intézmény július 23-án kiadott sajtóközleményében. A Váci és Budapesti kampusszal rendelkező főiskola óvodapedagógus, valamint csecsemő és kisgyermeknevelő alapszakán csúcsot döntött a leendő első évesek száma, de a nappali tagozatos tanító képzést is többen kezdhetik meg. A tanító B-alszak népszerűsége idén országosan is nagyot nőtt, 30%-kal több első helyes jelentkezőt vonzott. Minden szakon, a nappali és levelező képzéseken, az alap- és mesterszakokon is emelkedett az új hallgatók száma

0: az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, ezzel újabb rekordot döntött az intézmény. Derült ki este 8-kor a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárainak kihirdetésekor. A pedagógusokat és segítő szakembereket képző főiskolát idén közel 900-an jelölték meg első helyen, szeptemberben pedig több mint 520 hallgató kezdheti meg tanulmányait a Váci és a Budapesti kampuszon. Hitéleti képzéseit hirdeti meg a POT felvételén az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A felvett hallgatók magas száma miatt az Apor Vilmos Katolikus Főiskola várhatóan csak hitéleti képzéseit hirdeti majd meg a 2026-os POT felvételén. Az érdeklődők a katekéta lelkipásztori munkatárs, a kántor Béa képzésre, valamint a tavaly indított hittanár, nevelőtanár, mesterszakra jelentkezhetnek. A rövid ciklusú 4 féléves tanári EMMA képzésre olyan felvételizőket várnak, akik legalább alapszakos diplomával rendelkeznek pedagógus képzési területen. 12 óra alatt tisztították meg, és született újjá a jelenések hegyén álló Mária szobor Medjugorjéban, miután július 27-éről 28-ára virradó éjszaka fekete festékszóróval és sértő feliratokkal meggyalázták, tudósít a Magyar Kurír hírportál. A csenákoló közösség tagjai a rendőrségi nyomozás befejezése után azonnal megkezdték a tisztítási munkálatokat. A festék jellege és a szobor felületének érzékenysége miatt a munkálatok órákig tartottak. A közösség tagjai közel 12 órán dolgoztak a festék eltávolításán és a károsodások kijavításán. A nagy szobrot már megtisztították, de a munka még nem fejeződött be teljesen, mivel egy nap alatt nem sikerült minden megrongált felületet helyreállítaniuk. A helyreállításban, takarításban a Biakovici plébániai közösség tagjai is segítenek. A felújítási munkák helyszínén és idején nagy számban voltak jelen imádkozva a zarándokok, hívek. A súlyos rongálás ellenére a liturgikus programok Medjugorjéban zavartalanul folytatódtak. A nap folyamán a Szent Jakab templom felgyújtott szabadtéri oltárát is sikerült helyreállítani, megtisztítani, így az esti szentmisét és imádságot már ott végezték a helyi ferencesek. A szabadtéri oltár előtti területet az esti órákban ismét a szokott módon hívők töltötték meg. A történtek kapcsán Kovács Zoltán mariológus egyetemi tanár jegyzetéből idézünk egy biztató mondatot. Idézőjel. Számunkra sokszor érthetetlen, hogy Isten miért enged meg ilyen szenvedéseket vagy incidenseket. Próbáljuk azonban felismerni, Isten ezt is képes üdvösségünkre fordítani, idézőjel vége. 18 és 35 év közötti fiatalokat hív az Emmanuel közösség egy 3 napos lelki gyakorlatra. Augusztus 18-ától 20-áig 3 napos lelki gyakorlatot tart Mió Barada, horvát laikus misszionárius, az Emmanuel közösség szervezésében Budapesten, a Városmajori nagy templomban, Fábri Kornél püspökatya részvételével. A szervezők 18 és 35 év közötti fiatalokat várnak. A lelki gyakorlat mottója az igazság, aki Jézus Krisztus. Mió Barada nagyon konkrétan, gyakorlatiasan világítja meg a kihívásokat, veszélyeket, de annak a szépségét és nagyszerűségét is, hogy mit jelent Jézus követő fiatalnak lenni korunkban. Azokat várják, akiket érdekel az igazság, aki szomjazik arra, hogy tiszta és erőteljes beszédet halljon arról, mit jelent kereszténynek lenni, milyen radikális Jézus szeretete, és milyen radikális választ vár tőlünk, hogy boldog, szilárd és jó életünk, örök életünk lehessen. A lelki gyakorlat alatt minden nap lesz szentmise, gyónási lehetőség és személyes ima. A szervezők kérik, hogy aki csak teheti, a lelki gyakorlat egész idejére menjen. Jelentkezés teljes név és életkor megadásával a következő e-mail címen. Miobarada Budapest, kisbetűkkel egybeírva kukac@gmail.com. Tehát Miobarada Budapest, kukac@gmail.com. Kedves hallgatóink, mai műsorunk a végéhez ért. Elköszön a szerkesztő műsorvezető Patkoló Éva, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
2: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
3: Csütörtök van. Évközi 17. hét.

Dicsérd lelkem az Urat! Dicsérem az Urat, amíg csak élek, Zsoltárt énekelek Istenemnek, amíg csak leszek. Ő alkotta az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Hűségét megtartja örökre.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtellik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják. A javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régít és újat vesz elő. Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét.

Így lesz a világ végén. Az angyalok kimennek majd, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és bedobják őket a tüzes kemencébe. Talán keménynek hallom ezeket a szavakat. Isten a gonoszokat megbünteti, tüzes kemencébe dobja őket, ahol majd sírni fognak. Hogyan egyeztethető ez össze az irgalmas atyával, aki visszafogadja a tékozló fiút? Hogyan egyeztethető ez össze Jézussal, aki a bűnösnek barátja, aki a betegekhez jött, és nem az igazakhoz? Röviden magamba figyelhetek. Milyen Istenben hiszek én igazán? Hogyan bánik ő velem, mint bűnössel?

A régiek Isten két karjáról beszéltek. Az egyikkel megóv, véd, simogat, a másikkal szembesít, nevel, fedd. Az egyikkel visszafogad, a másikkal az ismeretlen felé küld. Az egyikkel irgalmát nyújtja felém, a másikkal az igazságra tanít engem, de mindkettő az ő szerető keze. Amíg nem tudom mindkettőt elfogadni, a lágy irgalmat és a kemény igazságot, nem vagyok igazán az ő karjaiban. A mai evangélium Isten igazságos karjáról beszél. Figyelmeztet, előrejelez. Mutatja, hogy a gonoszságnak van következménye. A gonoszság törvényszerűsége, hogy elzárja magát az igazi élettől. Tüzes kemencébe zárja magát a gonosz ember. Most próbálhatom megfigyelni, hogyan van ez az én életemben. Melyek az én életem tévutai és gonoszságai. Ahol csak magamat keresem. Ahol csak a saját erőmre támaszkodom. Ahol másoknak akarok mindenáron megfelelni. Ahol nem tudok szeretetet elfogadni és adni. Próbálhatom meglátni, hogy mindez hogyan zár el engem az élettől.

0: Ahogy ismét hallgatom az evangéliumot, figyelhetem Jézus szándékát. Talán nem fenyegető szavak ezek, hanem Jézus kemény, engem féltő hangja hallatszik. Őt hallgathatom.
1: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtellik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják. A javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régít és újat vesz elő. Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét.
0: Uram, szeretnék egészen a te karjaidban lenni. Szeretném elfogadni tőled a feddést és a vigasztalást is. Kérlek, szent lelkeddel, vezess engem az igazság és irgalom ösvényeire.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Véget ért 14. Leó pápa nyári pihenő időszaka, visszatért a Vatikánba. Harmadfokú hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos csütörtöktől keddig. Ókeresztény város maradványaira bukkantak az egyiptomi sivatagban. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Július 27-én hétfőn este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Rómához közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba, számolt be a Magyar Kurír. 23 napos Castel Gandolfói tartózkodása idején 14. Leó az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. Pihenő időszaka során 3 vasárnap, július 12-én, 19-én és 26-án az apostoli palota főbejáratánál a jelenlévő hívekkel együtt elimádkozta az úrangyalát. Továbbá egy jótékonysági ebéd és koncert gazdagította programjait. Nagy taps fogadta őt, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról. Éljen a pápa! Kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szentatya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megáldott autója ablakából. Július 29-én szerdán még visszatért Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. Harmadfokú hőségriasztás rendelt el csütörtökön 0 órától 2-24 óráig az ország területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészség Ügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent. Ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. A tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezethet. Javasolták, hogy a hőségben mindenki figyeljen jobban egyedül élő idős rokonára, szomszédjára. A hőség okozta rosszul létek elkerülése érdekében kiemelten fontos a folyadékpótlás, elsősorban vízfogyasztásával. Jelentős ókereszténykori település maradványait tárták fel Egyiptom nyugati sivatagában, a Dakhla oázisban. Számolt be az Aletheia. A Krisztus utáni 4. századból származó városban bazilika, lakóházak, őrtornyok, erődítmény és csaknem 200 feliratot cseréptöredék került elő. A kutatók szerint az egyik épület kezdetben házi templomként működhetett, mielőtt felépült volna a település központi bazilikája, ami ritka bizonyítéka a korai keresztény közösségek fejlődésének. A feltárt feliratok kereskedelmi ügyletekről, levelezésről és a mindennapi életről árulkodnak, míg az előkerült bizánci kori érmék a település gazdasági kapcsolataira utalnak. Mindezek új ismeretekkel gazdagíthatják a korai egyiptomi keresztény közösségek életéről alkotott képet, és megerősítik, hogy a hit már a Római Birodalom távoli sivatagi vidékein is gyökeret vert. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Békés szép délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak ezen a tikkasztó nyári délutánon. Remélem, hogy igyekeznek hűvösben maradni itt a rádiókészülékek mellett. Csütörtök délutáni imalánc 061-374-0904-es, és meg is érkezett az első hívás. Mária Rádió, tessék!
2: Igen, tessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni epilepsziás unokámért és édesanyját. Csettessék a Jézus Krisztus!
1: Imádkozzunk érte, és ön is folytassa az imádságot, ne hagyja abba, ne legyen elkeseredve.
2: Csettessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen. Isten áldja és jobbulást kívánunk! Imádkozunk elhunyt András, Henriett, Péter és Sándor lelkeüdvéért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és az közelmúltban súlyos balesetet szenvedett Barlai Tamás műsorvezető szerkesztőért, valamint Szabó Adrián és Derzsi Emil önkéntes társainkért is. Mária Rádió, tessék! Mária Rádió, tessék!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én élő és elhunyt hozzátartozóimért, az lelkiüdvükért, akik már meghaltak, és szeretettel kérem az imát a papjainkért, és azért, hogy itt Alsónémedin mindig legyen pap, aki nekünk megadja a minden kegyelemhez szükséges áldást és szentségeket. Köszönöm szépen.
1: Mi is köszönjük ezt a kérést, és csatlakozunk önhöz az imádságainkkal. Mária Rádió, tessék!
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Hálát szeretnék adni a kapott kegyelmekért, és imád szeretnék kérni a Mária Rádióért, összes dolgozója önkénteséért. Hálát szeretnék adni a családomért, gyermekeimért, bejegyemért. Kérem, hogy Isten, hogy vigyázzanak rájuk, és még mindig imád szeretnék kérni azokért a szülőknek a lelki üdvér, akik súlyos balesetben meghaltak, és a három márványhoz, akik kórházban vannak, gyógyulásokért, lelki és fizikőle gyógyulásokért. Köszönöm, hogy kértesék.
1: Imádkozunk értük is szeretettel is, illetve az elhunyt szülők lelki üdvért. Mária Rádió, tessék!
5: Dicsőség Jézus Krisztus! Imádkozunk együtt a csütörtöki csoportnak, a otthonról imádkozóknak. Isten adjon még sok-sok időt vagy erőt, mindent, hogy tudjunk együtt imádkozni a Mária Rádió összes dolgozójáért, békéért, családjukért, élőkért és megholtakért és a betegekért. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen! Folytassuk az üzenetrögzítővel.
6: Hálát szeretnék adni a kegyelmekért, és imád szeretnék kérni családunk testi-lelki egészségéért, Szentlélek vezetését mindnyájunk életében, és fiam társa találásáért. Köszönöm szépen!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Erzsébet, Mária, Katalin, Zsuzsanna testvéreink gyógyulásáért, leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket!
1: Kedves hallgatóink, a csütörtök délutáni imaláncot hallják, várjuk a hívásaikat a 061-374-0904-en. Mária Rádió, tessék!
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretnék én a szándékot kérni, megköszönöm minden kegyelmet, továbbra is a derekam gyógyulásáért, egészségemért, problémák rendezéséért, családunk, rokonaink egészségét, ismerőseink egészségét, egy beteg hölgy vizsgálatának a gyógyulásának a sikeréért, egy másiknak pedig az életrendezésért, szintén egészségéért, a békéért, az egyházért, papokért, szerzetesekért, püspökatyákért, és a Mária Rádió elmúlt szeretteimért, és a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóiért. Köszönöm szépen, dicsértessék!
1: Mindörökké a megjobbulást kívánunk, és együtt imádkozunk önnel.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Erzsébet, Mária, Katalin, Zsuzsanna testvéreim.
8: A tárcsádott számon hívható. Kérem.
7: Leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket.
1: Mária Rádió, tessék. Halló, tessék mondani, hallgatom.
4: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus. Kérnék szépen imád egész családunkért, szeretteinkért, Marian szándékaira, a megfogant magzatok megmaradásáért, papjainkért, szerzeteseinkért, hazánk lelki megújulásáért, a magyar gyerekekért, a fiatalokért, a családokért, pedagógusokért, hazánk vezetőiért, és hogy szabaduljunk meg minden külső és belső ellenségtől. Magyarország, Európa és az egész világ megtéréséért, a háborúk, a katasztrófák, a járványok megszűnéséért, és a szűzanya szándékainak megvalósulásáért. Köszönöm szépen, Isten áldja meg önöket.
1: Isten áldja önt is, mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Hálát adok a kapott kegyelmekért. Szentmisét kértem magamért, és az Úr meghallgatott. Imád kérek ma 12 éves munkámért, a hit kegyelmének kiáramlásáért egész családomba. Imád papjainkért, szerzeteseinkért, papi hivatásokért, orvosokért, mentősökért, a Mária Rádió gazdasági helyzetének javulására, Mária kertjének gazdagodásáért, önkénteseikért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, Isten áldja. Mária Rádió. Mária Rádió, tessék.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Megköszönöm az eddig kapott kegyelmeket. Imádságot szeretnék kérni édesanyám és apósom lelkedőségért, édesapám gyógyulásáért, fiamnak sikeres műtékért, családunk békességért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, Isten áldja. Folytassuk az üzenetrögzítővel, azért mondom a telefonszámot. 06 1 374 0904-es, még van legalább 4 percünk, 3,5, úgyhogy várjuk a hívásaikat.
10: 06. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Adásban vagyok?
1: Igen.
10: Igen, jó. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én imád kérnék egy problémás élethelyzet megoldásáért. Kérném Isten irgalmas szeretetét, a szűzanya oltalmát. Köszönöm.
1: Mária Rádió, tessék.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagyon örülök, hogy adásba kerültem. Kérném szépen először is önökért. A Jóisten áldja meg önöket, hogy tudjanak kitartóan tovább imádkozni, családunkért, megtérésünkért, a mi hitvesünkkel való teljes boldogságunkért, és kérném szépen nemzetünkért, hogy ez a nemzet békés, szeretetteljes legyen, ne tudjanak ellene olyan törvényeket hozni, ami ellenünk van, a magyar nemzetünk ellen, hanem Isten áldása szálljon a vezetőinkre, maradjon rajta, hogy mindenhol béke, szeretet, öröm lehessen minden családban. A mi Urunk Jézus Krisztus szent nevében köszönöm szépen.
1: Köszönjük Isten szépen. Megáldja. Isten áldja.
11: Köszönöm szépen önöket is.
1: Még van néhány
12: szeretnék
1: percünk.
12: Imád kérni megtérésekért, dédunokáim megkeresztelésért és a betegeink gyógyulásáért, a papokért, kispapokért és új kispapoknak a megáldásért, eljöveteléért. Dicsértessék, köszönöm.
1: Mária Rádió, tessék.
13: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kérném szépen a közös imát férjem gyógyulásáért, eredményeinek javulásáért, és unokahugunk, frissen műtött unokahugunk jobbulásáért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük, és jobbulást kívánunk.
13: Köszönjük.
1: A kedves hallgatóink, ha nincs több telefon, akkor, de még egy van, egyet tudunk fogadni. Mária Rádió, tessék.
14: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Súlyos beteg fiamért kérek imát. Jó Isten adja meg neki a gyógyulás kegyelmét, hogy felemelhesse a kisfiát, és hasznos munkájához vissza tudjon térni. Köszönöm mindenkinek.
1: Sok erőt kívánunk, és imádkozunk. Mi is imádkozunk érte. Kedves hallgatóink, a csütörtök délutáni imaláncot hallották a budapesti stúdióból. Minden elhangzott és el nem hangzott kérést belefoglalunk az irgalmasság rózsafüzérébe. Hamarosan kapcsoljuk az imádkozókat, és együtt imádkozunk önökkel is. Békés, szép délutánt kívánunk mindnyájuknak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Pécerről, a Jézus Szíve Társasága idősek otthonának kápolnájából. Imádkozzunk együtt az elhangzott és a magunkban megfogalmazott szándékokért.
2: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében, amen, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áldjon szeretett lángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a magunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megmeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya jobbján, onnan jön ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Elkezelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk is az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk is az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk is az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Elkezelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Nyilvánvasd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Nyilvánvasd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Nyilvánvasd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Nyilvánvasd nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Megszentelésünk bűneiért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
7: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Megkeresztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
8: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Megkeresztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
8: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
8: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
8: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
8: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
8: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
8: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
8: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
8: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
8: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
8: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
8: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
8: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
8: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához érgalomért. Részlet Faustina nővér naplójából. A szeretet nem ismer félelmet. Áthatol az Isten trónja előtt örködő angyali karokon. A szeretet semmitől sem fél. Eléri Istent, elmerül benne, mint egyetlen kincsében. A keruboknak, akik tüzes karddal őrzik a mennyországot, nincs felette semmilyen hatalmuk. Isten tiszta szeretete milyen nagy, és milyen páratlan vagy. Ó, ha a lelkek megismernék hatalmadat.
9: Örök vagyok.

Szeretettel búcsúzunk a Jézus Szíve Társasága idősek otthonának kápolnájából, Péterről. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Kérjük, maradjanak továbbra is a rádió mellett a most következő rózsafüzér imádság alatt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária,

0: A fájdalmas József üzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Jézus következetes maradt szavaihoz, tanításához. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. Aki szereti életét, az elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Az ostorozás pillanatai, Jézus szelítsége és alázata értünk. Gyertek hozzám minnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok. Én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk tövissel koronáztak. A mi bűneinkből fonták Jézus fejére a koronát. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, oda gyűjtöttek köré az egész helyőrséget. Megfosztották ruháitól, bíbor színű köntöst adtak rá, tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nátszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták. Üdvözlégy, zsidók királya! Közben leköpdösték, fogták a nádat, és verték a fejét. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a palástot, s ráadták saját ruháját. Aztán elvezették, hogy keresztre feszítsék. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Utunk az életszentség felé a kereszthordozás. Ezután Jézus így szólt tanítványaihoz. Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye keresztjét és kövessen. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti, aki azonban értem elveszíti, az megtalálja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, te szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Jézust a kereszten nem a szögek, hanem az irántunk való szeretet tartotta. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet koponyahelynek hívtak, ott fölfeszítették, s a gonosztövőket is vele, egyiküket jobbról, a másikukat balról. Jézus pedig mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek. A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, és egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus akkor hangosan felkiáltott, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehelte lelkét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akiket legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves hallgatóink! A rózsafűzért a stúdióból Szigler Luizi és Baracskai János, a tizedeket telefonon Szegedi Ági, Sotter Ferencné, Varga Edit, Tódor Olivérné és Ágnes nővér imádkozták. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A rózsafűzérünkhöz telefonon keresztül önök is csatlakozhatnak, jelentkezni a 061-373-07-01-es telefonszámon lehet. Várjuk hívásaikat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Július végéig várják a jelentkezőket a Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégiumba. A szelídség és a szolgálat jegyében ünnepeltek ezüstmisét és búcsút Anarcson. Felkerült az Olümposz-hegy az UNESCO világörökségi listájára. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Felvételt hirdetett a Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium a 2026-27-es tanévre egyetemista fiatalemberek számára, akik elhivatottak egy fiatalos keresztény közösség építésére, és a mindennapok során szeretnék megélni a keresztény hitüket. Írja a Magyar Kurír. A fiúk számára fenntartott kollégium a hit és a tudomány közös nevezőjeként működik Debrecenben. Az intézmény szorosan együttműködik a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészséggel, melynek feladata, hogy megtalálja, hol lehet belépni abba a dinamikusan fejlődő valóságba, amely egy fiatal életét jellemzi. Isten jelenlétében. A Nagyerdő közepén 2013-ban épült villaépület alkalmas otthonként szolgál az egyetemista fiatalok számára. A szakkollégiumba a Debreceni Egyetem bármely nappali tagozatos képzésén résztvevő hallgató jelentkezhet. A felvételi jelentkezés határideje július 31. Július 27-én tartották az Anarcsi görögkatolikus templom búcsúját, a Pócsi könnyezés emléknapját, írja a Magyar Kurír. A búcsúi szent liturgia idén különleges hangsúlyt kapott, hiszen a helyi közösség Kovács Róbert Anarcsi parókus 25 éves ezüstmisés jubileumát is ünnepelte. Az ünnepi eseményre egybegyűlt hívek, családok, vendégek és lelkipásztorok imáiba Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök is bekapcsolódott, aki szintén idén tölti papságának 25. évét. A főpásztor prédikációjában a szelídség fogalmát állította középpontba. A szelíd ember birtokában van az erő, de nem él vissza vele. A sebzés helyett a gyógyítást választja, az igazságszolgáltatás pedig Istenre bízza. Fogalmazott. A prédikáció végén Szocska Ábel püspök átadta Leó pápa apostoli áldását a jubiláló lelkipásztornak, megköszönve az egyházmegyében végzett alázatos munkáját. Vasárnaptól Hellász legmagasabb orma, a legendás Olümposz-hegy is a világörökség része, adja hírül az Index. A görög istenek antik mitológia szerint állandó lakhelye 12 év várakozás után került fel az UNESCO világörökségi listájára. Az UNESCO, vagyis az ENSZ nevelésügyi tudományos és kulturális szervezetének világörökségi bizottsága vasárnap a dél-koreai Puszanban tartott ülésen döntött arról, hogy az Olümposz-hegy felkerül a világörökségi listára. A 2018 méter magas hegyet vegyes, avagy egyszerre kulturális és természeti világörökségi helyszínként ismerték el. A döntést Görögországban nagy örömmel fogadták, mivel a világörökségi cím egyszerre ismeri el a terület kiemelkedő természeti és kulturális értékeit, valamint szakmai tanácsadást és bizonyos esetekben pénzügyi támogatást is biztosíthat a helyszínek megőrzéséhez. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió, Mór, FM 92,9.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Budai Lászlóval, a Misszió Tours tulajdonosával és igazgatójával, a média tanács tagjával, Strauss Kálmán beszélget.
1: Arról szeretnék veled beszélgetni, mert téged szeretnélek hallgatni, hogy utána néztem egy kicsit, hát nem sok minden akadt a kezem ügyébe, de hogy van az, hogy valaki elindul egy nógrádi faluból, és aztán egy aszódi középiskolán keresztül Egerbe tartasz, ahol a hittudományi főiskolán, akkor aztán még főiskola volt, ma már nyilván egyetem, és aztán most itt ülünk a média tanács egyik melléktermében, de arról még nem is beszélve, hogy találkoztunk mi a rádióba is. Tehát ha ezekről a dolgokról beszélnél, hogy hogy építetted föl az életedet?
2: Szerintem is az egyik legjobb hely a világon, Nógrád, és annak ellenére, hogy 12 éves koromig szinte a falu határát sem hagytam el, annak ellenére a következő évtizedekben elég sokat tekerektem ahhoz, hogy még jobban meggyőződjek arról, hogy mennyire jó hely Nógrád, ahonnan én származom. Úgyhogy az elmúlt hetekben, hónapokban, években egyre többet, most már lassan nincs olyan hét, hogy legalább több napot ne töltsek ott, és hihetetlen örömmel és óriási lelki nyugalommal, békével tölt el mindig, amikor már csak a határába érek Erdőkürtnek, az én szülőfalumnak, és aztán ott lenni. Tényleg, én úgy is nevezem, hogy az az én remete lakom, az én visszavonulási helyem, és évek óta nagyon jó és egyre szorosabb kapcsolat fűz a pálosokhoz. Hogyha említhetek két pálos szerzetest, akkor Bátor Botondot említeni.
1: Jól ismerek én is.
2: És Imre testvért, Szűcs Imre testvért, akivel ők kint vannak Hargita fürdőn, az ottani pálos kolostorba, és bizony én újra és újra rendszeresen, ha egy kicsit töltekezni vágyom, vagy egyáltalán csak megpihenni, akkor ott vagyok náluk kint, illetve hát nagyon sokszor találkozunk. Most Bátor Botond is ott volt a pálos motorosokkal velünk együtt Rómába, a nemzeti zarándoklaton. De kanyarodjak vissza, hogy hogy is. Ma már visszatekintve, és ezt most nem azért mondom, mert a Mária Rádióba beszélgettünk, hanem azért, mert szent meggyőződésem, hogy ha egy kicsit is el tudjuk engedni a magunk görcseit, akkor a gondviselés átveszi az irányítást, és én szerintem mindaz, még az is, hogy most itt ülünk a média tanács tárgyalójába, és itt beszélgetünk, a gondviselésnek köszönhető, és ezt én hiszem, és számtalanszor tapasztalom, mondhatom, hogy napi szinten, de az életem folyamán is ezt az ívet látom. Valóban, hát mondjuk annyira nem bonyolult felrajzolni azt, hogy az általános iskola, ugye Erdőkürt, ahogy említetted, az aszódi középiskola, ami azért lett középiskola, és nem Ferences gimnázium Esztergomba, mint a velem szembe ülő, vagy az András fiamé is így van, mert nyugodjék, édesapám azt mondta, hogy gondolod, az nem ember, akinek nincs szakmája. Ezért aztán az lett a vége, hogy akkor érettségi viszont kell, úgyhogy Aszódra mentem, és nem a Petőfi Sándor gimnázium és gépészeti szakközépiskolának a szakközépiskola részébe jártam, mechanikai műszerész a szakmám. Bevallom őszintén, egy percet nem dolgoztam műszerészként, de a mai napig megtudom a villáskulcsot és a csavarhúzót különböztetni.
1: Ez nagyon fontos. Édesapád egy dolgot nem tudott, hogy a ferenceseknél is lehetett szakmát szerezni. Én például szereztem. Úgyhogy az én valamikori munkakönyvemben az első bejegyzés az volt, hogy zöldséghajtató és termesztő szakmunkás. Na, ahogy te nem dolgoztál a szakmában, természetesen én sem. Ott ugye talán a fiad idejében is ott komoly kertek voltak, ahol az előállított mezőgazdasági termékeket azt a diákok élelmezésére fordították.
2: Ez igaz, de ezt nem tudtam. Ha tudtam volna, akkor lehet, hogy látod, lett volna látod. Egy hivatkozási alapom. Na hát ez... Na, lényeg az, hogy ott érettségizem, és én utána mentem szemináriumba, ahonnan viszont egy év múlva eljöttem. Utána jártam, akkor úgy mondták még a 80-as években, hogy a Hittudományi Akadémia itt Budapesten, nem messze innen, a Papnevelde utcába jártunk, és az nekem meghatározó volt. Tehát a legfontosabb emlékem az Nyíri Tamás, aki... Hát a hallgatók nagy része fogta a fejét az ő metafizikájától, én pedig gyönyörűséggel hallgattam, nagyon szerettem. Magát a filozófiát nagyon szeretem mind a mai napig, de hát ugye akkor ez különösebb végzettséget nem adott, nem volt elismerve semmilyen felsőfokú, ez egy, ha tetszik, önképzés volt, de meghatározó a mai napig, tehát azért akár a tudás szempontjából is. Na, ezek után végeztem el én aztán az akkoriban alakult át, addig még úgy mondták, hogy népművelő, művelődés szervező, aztán mindenféle kulturális menedzser, szakember, meg egyéb elnevezések voltak. Művelődési házban dolgoztam először Somlószőlősön, Dunántúlon, nagyon-nagyon szerettem. Jó iskola volt, tehát ott azzal kezdődött a programszervezés, hogy az olajkazánba szerez gázolajat a traktorostól, hogy estére meleg legyen, mert a hideg terembe, még ha Béres Ferenc jött el énekelni, akkor sem jöttek be az emberek, mert hidegbe ő se jött volna be. És óriási élmény volt nekem, hatalmas tapasztalat volt, és ott tapasztaltam meg először, hogyha nagyon lelkes vagy, és nagyon akarsz valamit, akkor ezrek is eljönnek a rendezvényekre. Nekem ez nagyon furcsa volt. Én egy olyan faluból származom, ahol akkoriban 7-800-an laktunk Erdőkürtön, ma pedig már 500-an sem, 400-valahányan, de még mindig van általános iskola alsó tagozat, és van óvodája a falunak, még mindig élni akar. Tehát óriási elszántság, erő volt a faluba, hatalmas hagyománytisztelet. A hit nagyon erős megtartó erő volt akkor, már ez is megkopott, de még mindig működik az evangélikus gyülekezet is, és a katolikus. A váci segédpüspök rendszeresen, Varga Lajos püspök atya például jár ki hozzánk misézni Erdőkürtre. Ez a fajta bensőséges, ez a fajta nagyon-nagyon a hagyományaithoz, az időseknek a tisztelete és sok minden egyéb, ezek az értékek, ezek végig elkísértek. Viszont, és szerintem megtartanak mind a mai napig. Viszont Somlószőlős után Sziget-Szentmiklósra kerülve jött egy óriási változás, mert hogy már nem kellett gázolajat szerezni ahhoz, hogy rendezvény legyen, hirtelen lett számítógéptől elkezdve nagyon sok minden, lettek feltételek, művelődési házban dolgoztam, rendezvényeket szerveztem. Az első augusztus 20-a után rá pár napra, következő hét elején Bánfi Gyuri bácsi keresett, akkor még vonalas telefonon. Ő volt az egyik fellépő a műsorban. És akkor azt mondta, hogy László, megkérem szépen, hogy hívjon máskor is. Mondott egy nagyon jelképes összeget, azt mondta, nálam ez az ingyen, de ezért a pénzért bárhová, úgyhogy még a szülőfalunkba is járt a művész úr, igaz, hogy Krakkóba is voltunk együtt, és nagyon sokfele, és ezt azért is jutott eszembe, mert kinyúlott egy világ. Tehát Sinkovics Imrétől elkezdve Strauss Kálmánig rengeteg olyan emberrel kerültem kapcsolatba, akikre legfeljebb a tévébe, a lemezboltba, vagy máshol találkozhattam, vagy egy rádióinterjúba, de ezekkel az emberekkel én személyes kapcsolatba kerültem, nagyon-nagyon sokan jöttek, hát lettek, igaz, szoktam mondani, hogy zárkózott vagyok, nehezen ismerkedem, de ez azért így nem egészen igaz.
1: Nem teljesen van így.
2: Igen, és mindez a munka párosult azzal, hogy én a 80-as évek elején elkerültem Erdélybe. 16 éves voltam, középiskolás diák. Az akkora hatással volt rám, hogy az a kicsi, tradicionális hagyományait őrző, népviseletét őrző, népdalait, stb. Őrző kis közösség, amiből én jöttem, az ott helyileg volt. És elmentem Erdélybe, és egy országnyi országrészbe ez élt. Megdöbbentem. A népviselettől, akár a széki asszonyoktól, de mehettem a Székelyföldre, az akkora hatással volt rám, hogy én ezt meg akartam mutatni. Sokat jártam ki, és majd utána a 90-es évek elejétől pedig elkezdtem vinni az embereket. És pillanatok alatt nagyon sokan jöttek. Nagyon sokan. Pár év alatt minden évben többszöröződött az érdeklődők, a jelentkezők. Egy idő után már be kellett osztanom. A Vasi Húsipar csoportja egy évet várt arra, mert mondtam, menjenek nyugodtan, nem, már nincs több szabadságom, nem engednek el, már hát elzavarnak a faluból, hogyha én állandóan csak úton leszek. Nem, mondták, hogy ők megvárják következő évben, mert úgy hallották, hogy ők velem szeretnének. Így kerültünk mi is kapcsolatba, mert egy óvatlan pillanatban, Isten nyugtassa Szitnyai Jenő, rávette a kollégáit, többek között Kondor Katalint, és akkor még nem a felső vezetése volt ez a rádiónak, de komoly beosztásban lévő komoly szakemberek. Később ők lettek, Kis Gyöngyi ott volt, Perjés Klára, Kossuth Adó, Petőfi Adó, stb. Későbbi főszerkesztője is, hát a rádióelnök, ugye Kondor Katalin is, és körbejártuk Erdélyt 9 nap, soha nem fogom elfelejteni. Időnként úgy előkerülnek a képek, életre szóló élmény marad, és azok a barátságok, azok a kapcsolatok is, amik ehhez kötődtek. Majd aztán, amikor Katalin elnök lett, akkor jött a rádióénekkor, és akkor ismertük meg mi egymást. Életem egy különleges ajándéka.
1: Méghozzá úgy, hogy Kati engem fölhívott, hogy gyere föl. Fölmentem, ott ültek komoly urak, te, meg a Szilágyi Zoli. Utóbbit ismertem, mert hiszen a rádióban bemondóként működött. És hát, hogy kellene egy erdélyi körutat a rádióénekarnak, koncertekkel természetesen. Na, így kezdődött, és hát én ott először köpnyelni nem tudtam, mert hát azért turnén voltam már egyszer-kétszer, de mondom, hát az urak nem tudom, hogy tudják-e, hogy mi az egy énekar, az egészen más, mint egy rendes turista csoport. De a dolgot az oldotta föl, hogy látom, hogy a Budai Laci gombjukában egy ferences jelvény van. Emlékszel rá?
2: Nem emlékszem.
1: És megkérdeztem, hogy honnan van az neked? Honnan van az önnek, vagy magának?
2: Igen.
1: Még akkor nem nagyon tegeződtük. Hát a fiam oda jár. Na mondom, ez így mindjárt más, mert én is oda jártam, csak pár évtizeddel korábban. Hát így kezdődött, és hát utána mesélj, szóval utána egy remek turné.
2: Fantasztikus volt, és ennek folytatása hosszú lenne, de nagyon rövid minuszokba elmondva. Jártunk Lendván, a Makovec féle művelődési házba, voltunk Dunaszerdahelyen. Nemrég találkoztam az akkori polgármesterrel, Pázmány Péterrel, és mai napig is ő is életre szóló emlékként, élményként emlegeti azt az ottani vendégszereplést. Tehát ugye Erdélybe eljutottunk Csíksomlyóig, eljutottunk Sepsiszentgyörgyig, Székelyudvarhelyen megtörtént, hogy szinte leállt az énekkar. Soha nem fogom elfelejteni, a koncert végén fönt a hegyen, a belvárosi nagytemplomba volt a koncert, és a végén hát elénekeljük a himnuszt. te elkezded, illetve hát a vezényleted mellett elkezditek, és egyszer csak látom, hogy mellettem a jó arcú tanáremberek, professzorok, mások, akik ott voltak, sorba zokognak. És az énekkar tagjai velük szembe, ők is elkezdenek zokogni. És a végül sorok esnek ki, egy-kettő, és látszik, hogy ott erőlködik, és utána elmesélik nekem, hogy 2 hete a kollégátokat temettétek, és mindenki eldöntötte, hogy nagyon szerettük, nagyon fáj, de profik vagyunk, és nekünk itt ezt el kell énekelni. És ez a mutatvány Székelyudvarhelyen már nem ment. Látva az emberek mélységes, mély meghatottságát, és azt a csodálatos himnuszt, amit ők minden nap hallgattak a rádión keresztül.
1: Amit szintén a rádióin.
2: Amit ti.
1: Szintén én dirigáltam.
2: Így van. Soha nem fogom elfelejteni. Tényleg. De azért azt hozzá kell tennem, hogy a legérdekesebb az mégiscsak az volt, amikor a volt szovjet művelődési házba, Túl Komáromba az uniós csatlakozást úgy ünnepeltük meg, hogy elénekeltétek a budavári Te Deumot ott Komáromba. Groteszk volt magam, ez tényleg egy nagyon szociál, de odafértünk be.
1: Az a szovjeteké volt.
2: Persze. Ugye, igen, és oda nem fértünk be máshová, tehát az zsúfolásig tele volt, olyan tömeg volt, Komáromba ez volt a legnagyobb színházterem, ahol ezt meg lehetett tartani, úgyhogy ez egy külön élmény volt, külön ajándék volt, de sok-sok ezer emberrel jártam végig Erdélyt, éveken keresztül, nagyon-nagyon sok emberrel, nagyon-nagyon sokakkal, és akkor ebből jött ugye már a kapcsolat, nagyon sok műsorba vettem részt, nagyon sokszor Karácsony Erdélybe, Karácsony Magyarországon elkezdve rengeteg rádió műsor volt, amiben én magam is szerepeltem, vagy csak közreműködtem, segítettem a szervezésben, és egyre jobban, egyre közelebb kerültem a médiához, a Duna TV-vel is, és akkor, amikor megkérdezték 2000-ben, hogy nem lenne kedvem valamilyen formában a médiába dolgozni, akkor azt mondtam, hogy végül is a Duna TV az tényleg számomra is érdekes lehet, és ebből lett aztán az, hogy a Duna TV kuratórium elnökségébe kerülök. 8 évig voltam ott, tehát 2000-től 2008-ig, majd aztán a Magyar Rádióhoz kerültem, de akkor sajnos már te sem voltál ott, meg sokan nem voltak ott. És 2011. októberében járt le a régi médiatörvény, és akkor viszont már létezik, hát 2007-től

0: Tényleg eljutottam odáig, hogy létrehozzunk egy utazási irodát, és akkor eszembe jutott ez a mondat, és kiderült, hogy még a név is szabad. Na és hát ebből lett a Missio Tours. A Missio, a logónkban is a hegyek vannak benne, és a magyar piros-fehér-zöld trikolór, de igazán ez volt a küldetés. Nem álltávol tőlünk, a szellemiség nem is lehetett volna más, mint keresztény krisztusi, de alapvetően nem zarándokutazási irodaként jött ez létre. Igen ám, de eljött 2011, amikor Székely János püspökatya nagyon határozott biztatására elmentünk először vonattal Lengyelországba.
1: Budai Lászlóval, a Missio Tours tulajdonosával és igazgatójával, a média tanács tagjával, Strauss Kálmán beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időpontban hallhatják.

0: Hírpercek.
1: Harmadfokú hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos csütörtöktől keddig. Július végéig várják a jelentkezőket a debreceni Szent László katolikus szakkollégiumba. Ókeresztény város maradványaira bukkantak az egyiptomi sivatagban. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Harmadfokú hőségriasztás rendelt el csütörtökön 0 órától 2-24 óráig az ország területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészség Ügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelés jelent. Ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. A tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezethet. Javasolták, hogy a hőségben mindenki figyeljen jobban egyedül élő idős rokonára, szomszédjára. A hőség okozta rosszullétek elkerülése érdekében kiemelten fontos a folyadékpótlás, elsősorban vízfogyasztásával. Felvételt hirdetett a debreceni Szent László katolikus szakkollégium a 2026-27-es tanévre egyetemista fiatalemberek számára, akik elhivatottak egy fiatalos keresztény közösség építésére, és a mindennapok során szeretnék megélni a keresztény hitüket. Írja a Magyar Kurír. A fiúk számára fenntartott kollégium a hit és a tudomány közös nevezőjeként működik Debrecenben. Az intézmény szorosan együttműködik a debreceni római katolikus egyetemi lelkészséggel, melynek feladata, hogy megtalálja, hol lehet belépni abba a dinamikusan fejlődő valóságba, amely egy fiatal életét jellemzi. Isten jelenlétében. A nagy erdő közepén 2013-ban épült villaépület alkalmas otthonként szolgál az egyetemista fiatalok számára. A szakkollégiumba a Debreceni Egyetem bármely nappali tagozatos képzésén résztvevő hallgató jelentkezhet. A felvételi jelentkezés határideje július 31. Jelentős ókereszténykori település maradványait tárták fel Egyiptom nyugati sivatagában, a Dakhla oázisban. Számolt be az Aletheia. A Krisztus utáni 4. századból származó városban bazilika, lakóházak, őrtornyok, erődítmény és csaknem 200 feliratot cseréptöredék került elő. A kutatók szerint az egyik épület kezdetben házi templomként működhetett, mielőtt felépült volna a település központi bazilikája, ami ritka bizonyítéka a korai keresztény közösségek fejlődésének. A feltárt feliratok kereskedelmi ügyletekről, levelezésről és a mindennapi életről árulkodnak, míg az előkerült bizánci kori érmék a település gazdasági kapcsolataira utalnak. Mindezek új ismeretekkel gazdagíthatják a korai egyiptomi keresztény közösségek életéről alkotott képet, és megerősítik, hogy a hit már a római birodalom távoli sivatagi vidékein is gyökeret vert. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű, átmozgató tornára hívom Önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el hanyatfekvésben, kényelmesen az ágyon vagy a matracon, lábakat hajlítsuk be, talpak a talajon. Figyeljünk végig a helyes testtartásra. Szorosan zárjuk össze a két térdet, dolgozzon a comb és a farizom is, húzzuk mélyre a hasat, mellkast emeljük ki, tarkon megnyújtózkodik a matracon, karokkal és vállakkal ellentétesen a sarkak irányába nyújtózunk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülhöz, nyújtsuk meg az egész felső testet, billentsük hátra a fejünket, nyissuk meg a torkunkat, majd fújjuk a levegőt, csúsztatjuk le mindkét vállunkat, állathozzuk a mellkashoz, és megnyúlik a tarkó. Egyik tenyerünket csúsztassuk a tarkó alá, vegyünk egy nagy levegőt, majd fújjuk a levegőt, húzzuk az állat a mellkashoz, a tarkó még a talajon nyújtózik, majd elemeljük a fejünket, a lapocka aljáig felgördülünk, megnézzük a köldökünket, és szépen visszaengedjük a fejünket a talajra. Még egyszer levegő kifújása közben állat csúsztatjuk a mellkashoz, elemeljük a tarkot lapocka aljáig, feljövünk, megnézzük a köldökünket, és végül letesszük a fejünket. Rézsutosan fogunk megemelkedni, veszünk egy nagy levegőt, majd levegő kifújása közben gördülünk fel rézsutosan, könyökkel az ellentétes tért felé megemelkedünk, majd szépen vissza leengedjük magunkat még egyszer. Levegő kifújása közben rézsutosan megemelkedünk, elnyújtózunk az ellentétes tért felé, és vissza leengedjük magunkat karttartás csere. Rézsutosan megemelkedünk, ellentétes tért felé nyújtózunk, és vissza leengedjük magunkat. Emelkedünk, nyújtózunk a térd irányába, ellentétesen fújjuk a levegőt, majd vissza szépen hanyatfekvésben megérkezünk. Törzshajlítás következik, talpakat talajon, farizmot, hasat megfeszítjük, veszünk egy nagy levegőt, majd levegő kifújása közben jobb kezünkkel indulunk a jobb sarok irányába, csúsztatjuk a törzset, fejünket is billentjük, közelítünk a sarok felé, majd jövünk vissza középre, húz a has, szorít a fenék, és indulunk a másik irányba, és csúsztatjuk a felső testet karral, közelítünk a sarok irányába, és jövünk vissza középre. Következik a medence billentés, beszívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben megszorítjuk a farizmainkat, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a derékrészt, majd veszünk egy levegőt, előre billentjük a medencét, és csinálunk a derekunk alatt egy alagutat. Mellkast kiemeljük, szívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben ugyanúgy billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, derekunkat nekipréseljük a talajnak, majd szívjuk a levegőt, billentjük előre a medencét, megnyújtózkodunk, és visszajövünk középre. Oldalra hozzuk a két kart, két térdet billentjük egyszerre jobb kéz felé, csípővel utána nyújtózkodunk, elnézünk a másik irányba, mellkast kiemeljük, és jövünk vissza középre. Két térdet billentjük a másik irányba is, hosszan toljuk előre a medencét, kiemeljük a derekunkat, és jövünk vissza középre. Ismételjük meg a feladatot, két térdet billentjük az egyik irányba, ellentétesen elnyújtózkodunk, majd billentjük át a másik irányba, hosszan elnyújtózkodunk, és jövünk vissza középre. Picit megnyújtózkodunk, húzzuk a vállat fel, hosszan elnyújtózunk, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

Mária Rádió. Hazafelé a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Nyolcágú kereszt, a Máltai Szeretetszolgálat műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Vajon hol válik ketté, vagy hol változik át az ellátás gondoskodásá? Mindkettőben megvan a felelősségvállalás, a figyelem, de talán ott válik gondoskodássá az ellátás, hogy személyes törődésből egy kicsit több van benne. Ilyen személyes törődés lehet a fogyatékossággal élő emberek otthonában minden héten felhangzó zongoraszó, vagy a hajléktalan emberekkel folytatott lelki beszélgetések, az idős otthonokban soha el nem felejtett születésnapi köszöntés, vagy éppen egy önkéntes csoport vezetőjének a kávéja, amit akár vasárnap délután is megfőz a rászoruló embereknek. Ezek a történetek lesznek hallhatóak ma, itt a Máltai Szeretetszolgálat magazin műsorában a Nyolcágú keresztben. Én Parák Eszter vagyok, és tartsanak velem a következő kicsit több, mint egy órában. Önkéntes munkatársaimmal állítottuk össze ezt a mai adást is. Július 27-én este jégesővel és rendkívüli széllökésekkel kísért vihar söpört végig Kárpátalján. Erről minden bizonnyal hallhattak a hírekben, és ma néhány személyes megélést hoztunk el önöknek, ugyanis az orkán erejű széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, közintézményeket, lakásokat, otthonokat tettek szinte lakhatatlanná és használhatatlanná. A helyenként tyúktojás nagyságú jég bezúzta a tetőket, szétszaggatta a fóliasátrakat, elverte a terményeket, mezőgazdasági területeket tett teljesen használhatatlanná. Sokáig az utak sem voltak járhatóak, és még ma is van Beregszász térségében több olyan település, ahol azóta is akadozik, vagy teljesen megszűnt az áramellátás. Nem elég, hogy a háború következményeitől szenvednek a kárpátaljai területeken is. Ez a vihar és az azt kísérő széllökések még egy plusz traumát tettek ezeknek az embereknek az életébe. A Beregszász és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai a helyszínen segítenek a károk felmérésében, a kár elhárításban, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak ma érkeztek meg az első önkéntesei, ma 7, holnap pedig további 5 speciálisan képzett vészhelyzetkezelésre szakosodott önkéntes érkezett meg, akik Sároroszi és Makkos Jánosi térségében folytatják a segítségnyújtást. Elsősorban azoknak az embereknek nyújtunk segítséget, akik teljesen egyedül maradtak, és vagy önerejükből nem képesek, és nincsen semmilyen segítségük. A helyreállításhoz, és másonnan nem is számíthatnak segítségre fekvőbetegek, idős emberek és a háború miatt egyedül maradt több gyerekes anyukák kapnak most az első körben tőlünk, a máltaiaktól segítséget. Hogyha önök is szeretnének ebben a segítségnyújtásban részt vállalni, akkor az adományoz.hu oldalon keresztül pénzfelajánlással tehetik meg ezt a leghatékonyabban, ugyanis a határon keresztül adományokat átvinni nem csak nehéz, de nagyon hosszú idő is az adminisztráció meg minden. Éppen ezért a pénzfelajánlás a leghasznosabb, hiszen minden szükséges anyagot, különösen az építőanyagot ott helyben sokkal olcsóbb is megvenni, és sokkal gyorsabb is. A helyszínről a Beregszászi Máltai Szeretetszolgálat vezetője, Makuk János számol be arról, hogy mi a jelenlegi helyzet. Vele beszélgetett Besenyei Mihály kollégám.
2: János vagyok, a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat vezetője.
3: 27-én egy szörnyű jégeső sújtotta a régiótokat. Mekkora kár keletkezett, és mi történt Beregszászon és környékén?
2: Igen, sajnos igaz a hír. Tehát egy hatalmas vihar hirtelen lecsapó jégesővel együtt hatalmas károkat okozott. házak tetejét rongálta meg, vitte le, törte szét, autókkal több menéket, fákat budított rá, és nagyon-nagyon nagy mennyiségű kár lett, nem csak Beregszász környékén, de egy kicsit távolabb is. Sok helyen a templomok tetejét megrongálta, tehát mindenhol, ahol cserép vagy lemeztető volt, ezeket felszaggatta is, és széttörte. Tehát több száz embert érint ez a katasztrófa, és hát a legnagyobb gond az, hogy nincsenek férfiak. Tehát mindannyian tudjuk, hogy sajnos a háború lassan 5. éve tart. Ez alatt nagyon-nagyon sokan oda vannak, vagy külföldön, vagy a fronton, és hát egyedülálló öregek és asszonyok maradtak, akik hát az ács és az asztalos munkában azért nem annyira jártasak.
3: Mire van szükség? Milyen segítségre lenne szükség elsősorban?
2: Igen, egy kollégáinkkal együtt végigjártuk a lehetséges pontokat. Már kint is van egy nagyobb csapat, amely két faluban megkezdte a kárelhárítási munkálatokat. Most elsősorban szakemberekre lenne szükség, és persze olyan építőanyag adományra, vagy pedig azt egyszerűbb és olcsóbb megvenni Kárpátalján vagy Ukrajnában, amelyel a tetőt be tudják fedni a legegyszerűbbtől kezdve, tehát a fóliázás, amely hirtelen megoldja az esetleges problémákat, egész a hullámpaláig, vagy fémtetőt. Tehát mindenképpen a legnagyobb segítség az, ha lennének ácsok, és ennek a költségeit valahogy tudnánk fedezni.
1: Pénzfelajánlással az adományoz.hu-n keresztül tudják támogatni a Máltai Szeretetszolgálat kárpátaljai segítségnyújtását, illetve hogyha szakemberként jelentkeznének, akkor jelentkezhetnek akár a kommunikáció@maltai.hu címen, akár az adományozás@ A kommunikáció a legbiztosabb, mert az egészen biztos, hogy hozzánk fog megérkezni, mi pedig továbbítjuk a vészhelyzetkezelési munkacsoportunknak. Számon tartalak, mennyire szép és egyszerű, mégis sokat jelentő kifejezés, hogy valakit számon tart, megszámoljuk, és észben tartjuk, és szívünkön viseljük a sorsát. Talán ez jellemzi a leginkább a mátrafüredi máltai idősek otthonának működését is a mindennapokban. A Szent Ferenc és Szent Klára idősek otthonában számon tartják, és szívükön viselik a munkatársak a bentlakók testi és lelki egészségét. Hogy hogyan? Az Mózes Anita összeállításából kiderül.

0: Hát mindnyájunk gondoskodnak, amit otthon, a család, mivel még dolgozni kell nekik. Ezt így, ilyen körülményeket nem mindig tudnám biztosítani.
1: Nem tudtam járni, csak feküdtem, itt edettek, itt segítettek föl, ülni az ágy szélére. Elkezdtem, na, de sokára ugye járkálni, és mindig biztatott az igazgatónő, ismert itt volt az iroda, hogy na majd jó lesz az, de a gyerekek is utána azt mondták, hogy nem gondolták volna, hogy felépül.
2: Nagyon jó a hangulat a mi szobánkban, nagyon jó összehangolódtunk a Zsuzsival, nagyon jókat tud kacagni, én meg sokat tudok mesélni. Jolánka, ő sajnos ágyba fekvő, segítünk, amit tudunk, apró cseprő dolgokat, de jól meg vagyunk, mind a hárman.
1: Arnold Chiari szindróma. Állítólag velem született rendellenesség volt. Három gyereket szültem, és visszamentem 36 évesen dolgozni. TS irodán dolgoztam az elnök mellett, voltam. És észrevettem, hogy otthon nem tapasztaltam, hogy nem tudok gépelni, meg gyorsírni. És elmentem orvoshoz, felküldtek Pestre, MRI, meg mindenféle, és megállapították, hogy velem született rendellenesség, akkor az amerikai úton megütötték a kisagyat, az lassította, de utána fokozatosan mindig romlott. Akkor nem bírom csak így emelni a karomat is, lábamban minden. Én otthon nagyon sokat estem, volt úgy, hogy orra estem be a szobába, a parkettára, az orrom széttört azért ilyen, a szám belül úgy vartak, a fiam talált meg még jó, hogy jött, mert eszméletlen voltam. Az utolsó az volt, hogy december 3-án mentem be a fürdőszobába, és valahogy hát egy pillanat az egész, megszérültem, és beestem a fürdőkád, meg a lábas mosdó közé, és próbáltam így magamat kihúzni, ki is húztam a kádnak, nekidőltem, én nem éreztem fájdalmat, hanem jött az ebédet, hozták már akkor régen, mert ugye egyedül éltem, és Anita szóltam, Anita, gyere, segíts! Mondom, ültessél már fel a kád szélére, fel akart húzni, de nem volt erő benne, meg a fájdalom, akkor csúszott szét. És akkor ugye Anita szólt a házi orvosnakat, meg mondta, hogy nézd meg a lábát, hogy milyen, és akkor mondta, ó, azt mondja, nem is megyek, küldöm a mentőt. Szólt a lányomnak, elengedték rögtön, jött, mire mentő jött, ő is ott volt, és akkor vittek 60-ba. Megműtöttek, ott voltam másfél hétig, mert maradtok és begyulladtak, és utána ugye felvittek Parázra. A 3 hetes kurzusokra is jártam azelőtt. Ott voltam 3 hónapig, és azt mondták, hogy nem tudnak mit csinálni, hát a gyerekek csinálnak valamit. Teljesen belenkárás, minden, nem tudtam felülni. Annyira legyengült, 42 kiló voltam. Itt edettek, itt segítettek föl ülni az ágy szélére, akkor itt elkezdtem, na, de sokára ugye járkálni, és mindig biztatott az igazgatónő, ismert itt volt az iroda, hogy na majd jó lesz az, mikor elkenüldöm, mert ugye olyan gyenge lelkületű vagyok, akkor azt mondják mindig, hogy gondoljon vissza, ami ezelőtt volt. Mert ugye egyedül maradtam 52 évesen a férjem, nyelvzökidaganatban meghalt 58 évesen, a gyerekek szétszélettek, és nem ott akartam maradni a házban. Én el voltam nagyon kenődve, én azt hittem, hogy vége. Hát az itteni dolgozók, meg tényleg az igazgatóasszonynak is nagyon sokat köszönöm. Megvan minden, segítenek, nem tudok önállóan zuhanyozni, mert nem bírom megfogni, hogy zuhanyozni, meg hát szédülök állam, úgyhogy bár, hát itt is már többször elestem. A lányomhoz szoktam kijárni Visondára, most is szombaton kivitt hétfőn visszahozott, meg amikor tud csak, van amikor szól, hogy anya, megyek értem. Most már úgy vagyok vele, hogy jobb út se lesz, mert azt jósolták, hogy 50 évesen már csak tolókocsiba leszek, úgyhogy most voltam vasárnap 70 éves. Tudok menni azért.
3: Mindig a azt mondom, hogy én amíg egészségesebb voltam is, nekem nem volt üres járat, én mindig csináltam valamit, az ilyen nem tud így ülni. Vagy olvasni, vagy keresztrejtvényt fejteni, vagy TikTokot nézni. Én mindenbe egyedül jövök rá a telefonommal. Az unokáim külföldön vannak. Izlandtól kezdve Svájcig mindenütt vannak. A lányom és a fiam is dolgozik. Sok mindent nem tudok, de amit tudok, azt magam jövök rá. És az értékesebb, mint hogyha kétszer megmutatják, vannak foglalkozások, játékok, nagyon jó a növékek kitalál mindenféle, labdajátékok, természetesen ülve, délután meg pihenünk.
4: Meg közben kézimunkra, megyünk sétálni, körbe lehet menni, vagy aki nem tud, az csak itt körbe, de föl lehet menni arra is a kapuig. Rendszeresen van nekünk mise, így éljük az életünket. Ki vagy megvágálva háromszor, és ott sem mindegy, ruháinkat kimossák, visszahozzák. Rendszerezve van. Volt előtte egy balesetem, egy fél évig voltam a kórházban, nem tudtam járni, a balesetből kifolyólag, és akkor a lakásom olyan volt, hogy sok volt a lépcső, én nem tudtam volna a lépcsőt járni. Sok olyan körülmény adódik egy-egy személynek, ami miatt itt van. Nekem így jó. Szobatársaim mellett nagyon jó társaságot alkotunk. Mi hárman egymástól tanulunk. Van, amikor jó a hangulatunk, van, amikor nem olyan, kicsit szomorú. Otthon is így volt. Ott se volt mindig angyalvilág. Aki itt van, az mind ugyanazért van itt, hogy nincs, aki tökéletesen helytálljon mellette, mint idős ember mellett, és úgy érzik, hogy ez biztonságos emberi voltjában. És én nagyon örülök neki.
2: A rádiót hallgatom, csavargatom, és mikor milyenhez van hangulatom. A Bartókon állandóan klasszikus zenét lehet fogni. Ha olyan hangulatom van, akkor oda csavarok. De a Szívküldiket szoktam mostanában meghallgatni. Már 36 éve vagyok nyugdíva. Annak idején én olvasni nagyon szerettem, szinte függő voltam, de sajnos a szemem annyira tönkre ment. Vettek ugyan a gyerekeim, megleptek egy hangos könyvvel, de biztos, hogy nem tudom kezelni, úgyhogy ha jönnek a gyerekek, majd megpróbáljuk bekapcsolni. 4 Móricz novella van rajta. Egyet meghallgattam, a Betyár, azt nem ismertem, és azt sikerült meghallgatni, de a másodikat már nem. Jó tágas a szobák. Ugye hárman vagyunk egy szobában, tiszták, minden nap takarítanak. Fürözteném bennünket, tiszta ágyhúzat, és általában szerintem jól érezzük magunkat. Foglalkozások vannak, születésnapok vannak, és a Györgyi még olyan, a tornán kívül még olyan foglalkozásokat is csinál, ami fejlesztő, figyelemfejlesztő, úgyhogy nagyon meg vagyok elégedve. Mi annak idején a férjemmel együtt itt voltunk, amikor ezt az épületet felavatta Kozma atya, és így kerültünk ide, akkor Rócz Zsuzsa doktornő ismerte a férjemet, a férjem rajszakos volt, és festészettel is foglalkozott, és ő keresett meg bennünket, hogy vállalja el. Az ima szobába kérték a Szent Klára képet, meg egy feszületet, és akkor a férjem elvállalta, elfogadták, örültünk neki, és meghívtak a avatóra, és Kozma atya avatta föl. Csodálatos volt. És még a férjem akkor még orosúgta nekem, hogy te, ha megöregszünk, mind a ketten ide jövünk. És én ebbe a tudatba éltem azóta is. Hát sajnos ő már nem jött velem, de én nagyon jól érzem itt magam.
5: Vince Imréné, Patócs Magdolna, Rutkai Miklósné Éva, Liva Rezsőné Magdolna, Somlai Lajosné Rózsa Kornélia, az otthon lakói meséltek a mátrafüredi Szent Ferenc és Szent Klára idősek otthonáról Mózes Anita összeállításában. A Máltai Szeretetszolgálatot sokfelé úgy ismerik, hogy a kedves hölgyek, akik ruhát és ételt osztanak, és hát bizony az önkéntes csoportok a mai napig ezt a klasszikusnak tekinthető karitatív munkát is végzik az ország mintegy 120 településén, adományokkal és tanácsadással, gyermekprogramokkal és időseknek szervezett alkalmakkal is segítik a testi-lelki szükséget szenvedő embereket. A következő percekben bemutatok önöknek egy aprócska önkéntes csoportot, akik Kisvátán több mint 3 évtizede szolgálják a rászoruló embereket. A 8 fős csoportot, akik közül 4-5-en a legaktívabbak, 250 családról gondoskodik. Vezetőjük Dicső Lászlóné megszervezte a városban a szociális és karitatív kerekasztalt, hogy az ott működő szervezetek összehangolják a segítő munkát, adományokat gyűjt és oszt, és épp úgy az ő telefonszámát hívja, aki segítséget kér, mint az, aki segítséget szeretne adni. A következőkben Dicső Lászlóné Verával beszélgetek, akivel már több mint 10 éve ismerjük egymást, úgyhogy ezért merünk egymással tegeződni, és a Máltai Szolgálatban ugye közösen vagyunk benne. Dicső Lászlóné Verával beszélgetünk, a Kisvárdai csoport vezetője vagy. Hogyan érkezett meg az életedbe a Máltai Szeretetszolgálat?
6: Az eredet onnan indult, hogy a mi családunkban a szegények segítése már ilyen nagyapai szinten is jelen volt. Teljesen természetes volt az, hogy édesanyám a mi lemaradt ruháinkat a településen lévő roma gyerekeknek adta, és ez valahogy természetes volt a családunkban, és a Kisvárdai csoportot a Római Katolikus Egyházközség alapította meg 36 évvel ezelőtt. Mivel gyakran rendszeresen jártam templomba, ott az ottani csoport tagjait megismertem, őt, az édesanyámat bevonták a munkába, nem tagként, csak önkéntesként, és így kerültem én is oda közel hozzá a csoporthoz. Kézenfekvő volt, hogy egy olyan szervezet, amelyik vallási alapokon indul, ugye a hitvédelme és a szegények segítése, hogy egyaránt a szervezet iránt teljes mértékig nyitott voltam. Tehát nekem az egy nyitott kapu volt, amin be tudtam menni, és a későbbiek folyamán ismertem meg Kozma Imre atyát, az ő tanításait, mindig boldogan hallgattam, illetve az egész szervezetnek a működését, egyáltalán az, hogy mi is az, hogy Málta. Tehát ezt később tanultam meg.
7: És számodra mit jelent az, hogy Málta? Mit jelent Máltainak lenni? Miben más ez, mint karitászosnak lenni, mondjuk?
6: Nekem a legjobban a Máltában az tetszik, és az tetszett, hogy mi a Máltában soha nem nézzük azt, hogy egy hozzánk segítségért forduló az milyen vallású, milyen identitású, milyen származású. Egyetlen egy dolog a lényeg, hogy valami okból kifolyólag segítséget kér. És ez a segítség, ez teljesen mindegy, hogy az, hogy leülök, meghallgatom, beszélgetek vele, elmondja az aktuális problémáját, csak maga a meghallgatás, vagy az, vagy pedig éppen olyan krízis helyzetbe kerül, amikor valóban azonnali segítségre van szüksége, tehát a krízis helyzetes segítségkérők, illetve az is, amikor családokat megismerek, régóta ismerek, már generációkat segítünk, nagyszülőtől unokáig, sőt már van olyan, akit már dédunokaként is segítünk, és ez nekem így egybe, ami az igazi Málta. És ez más, mint azok a segélyszervezetek, amelyik bizonyos csoportokat segítenek. A Máltait én a nyitottsága miatt szeretem leginkább. És hát ugye azok a tanítások, amit Imre atyától annó tanultam, illetve azoktól a személyektől, akik nekem a szociális munkával példaképeim, és ezek máltások voltak. Én szociális munkás vagyok alapvetőleg, tehát az a szakmám, hajléktalan ellátásban dolgoztam, és nekem a fő tanítómesterem Becsei Miklós volt. Az ő előadásait, az ő jelenlétét én példaként tekintettem a munkámban mindig.
7: 18 évvel ezelőtt mondjuk, amikor te beléptél a csoportba, átvetted a vezetését, akkor milyen volt a kisvárdai közeg? Miért volt szükség a Máltai Szeretett Szolgálat segítségére?
6: Kisvárda Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, közel vagyunk az ukrán határhoz. A településünk, illetve a településhez tartozó vonzás körzetben levő falvakba élők az országos szinthez képest eléggé hátrányos helyzetűek. Sajnos mindig találunk olyan családokat, akár Kisvárdán, akár a környékén, akik a munkahely hiány, illetve az életmódbeli hátrányok miatt nagyon nehezen tudnak megélni, és valóban mindig szükség van arra, és 18 évvel ezelőtt is szükség volt arra, hogy különböző formában segítséget juttassunk el a családokhoz. Ahogy említettem, én szociális ágazatban dolgoztam, gyerekjóléttől hajléktalan ellátási, és az azt jelentette, hogy rengeteg családdal volt kapcsolatom, akiről tudtam, hogy hiányt szenvednek. És teljesen egyértelmű volt, hogy a Máltai Szeretett Szolgálat egy olyan szervezet, ami ott helyszínen és mindig azt mind tud segíteni, és mindig azt segíti, amire éppen szükség van. És ez nekem nagyon-nagyon nagy segítség volt még a munkámban is, amikor még aktív dolgozó voltam. Mielőtt a szociális ágazatba kezdtem el dolgozni, előtte még annó nevelési tanácsadónak hívták azt a szervezetet, ami ma a pedagógiai szakszolgálat. Pályámat ott kezdtem. Azt kell, hogy mondjam, hogy szomorú szívvel, de végig kísértem jó egy-nehány embernek a élettörténetét úgy, hogy annó valamilyen problémával postált a pedagógiai szakszolgálathoz, vagy nevelési tanácsadóba, és találkoztam velük utána a gyerekjóléti szolgálatba, és sajnos akár hozzátartozó szülőt, vagy akár magát az elítást is egyszer csak ott találtam a hajléktalan ellátásba.
7: És hogyan változott a helyzet 18 év alatt? Tehát, hogy most milyen szükségekkel, hiányokkal találkoztok? Változott-e ebben bármi az elmúlt közel 20 év alatt, hogyan kell segíteni, vagy kiknek kell segíteni?
6: A szegénység nagyon keményen újra termeli önmagát. Nem is igazán tudom azt megmondani, hogy most javult-e a társadalmi helyzet, tehát javult-e a szegények helyzet a társadalmi szinten, vagy nem, mert hogy azok a családok, akik hozzánk járnak, azok, ahogy említettem, főleg generációk óta járnak. A munkaerőpiaci helyzetben itt Szabolcsban, különösen Kisvárdán nem volt túl sok fejlődés. Nagyon-nagyon sokan dolgoznak közmunkába, ugye azt mindannyian tudjuk, hogy az nem elegendő ahhoz, hogy egy átlagosnak mondható polgári család életmódot lehessen belőle kialakítani. A roma közösséghez tartozó személyeknél ugye továbbra is megmaradt az, hogy magas a gyereklétszám, nem biztos, hogy tud az állami szociális ellátórendszer olyan védőhálót köréjük fonni, ami elegendő ahhoz, hogy kisegítse ezeket a családokat, illetve jobb esélyt biztosítson neki, és ezért is örülök, hogy én Máta is lehetek, és segíthetem ezt a munkát. Amit észrevettem az utóbbi 5-6 évben, hogy a máltai programja által, ami a felzárkózó települések, az úgy segítette a környékünk lévő településen élőket helyszínen, hogy hozzánk vidékről kevesebben járnak be. Addig, ameddig mondjuk ezelőtt 15 évvel fele-fele volt az ellátottainkban a kisvárdai és a környéken élő településről bejövő emberek száma, addig most azt tapasztalom, hogy azokon a településeken, ahol ott a Máltai jelenlétprogram, onnan alig vagy nagyon kevés család jön be hozzánk adományért.
7: És mit tud tenni egy marék önkéntes a rászoruló emberekért? Hogyan tudtok segíteni a szükséget szenvedő embereknek?
6: Nagyon sokat, és ez mutatja azt, hogy 36 éve, illetve itt Kisvárdán, illetve 18 éve mióta mi csináljuk, éves szinten általában hozzánk olyan 400-500 család fordul segítségért. Ahogy említettem, most egy pár éve ez a szám egy picit csökkent a felzárkózó települések miatt, de stabilan megvannak azok a családok, akik rendszeresen jönnek hozzánk. Hát olyan 200-250 család biztosan jön hozzánk. És ugye azok egészítik még ki, akik mondjuk most a koncertcsomagért fognak jönni, vagy az iskolatáskáért, azok lehet, hogy csak egyszer jönnek el egy évben. És ők nem tartoznak a 200-250 családba. Körülbelül ennyit tudunk segíteni. Ennyi fér bele a heti 2 órába. A hivatalos létszámunk az 8 fő, tehát éppen csak, hogy tudunk működni. 4-5 olyan ember van, aki besegít nekünk a nem rendszeresen az adományok gyűjtésébe és osztásába. Illetve nagyon sok olyan ember van, akin keresztül tudunk segíteni. Tehát Caritason keresztül is tudunk segíteni, tehát ez a munkavállalói léteg elég széles. Illetve a régi munkatársaim, akikkel a szociális ágazatban dolgoztam, a gyerekjóléttől a hajléktalan ellátásig, a védőnő szolgálattól az iskolákig, mindenhol megvan egy kapcsolatom, aki egyrészt jeles, hogy probléma van, segítség a szorulóban, másrészt eljuttatja az adományt, amit esetleg nem tudunk elvinni, vagy valamilyen nem tudunk odaadni a rászorulónak. Egyetemre jártam, amikor nagyon forgalmasan tanultam, éppen, és akkor jött hozzám egy kliens, egy hölgy, súlyos alkohol problémával küzdött, 10 gyerekkel, alkoholista férje, szóval voltak gondok. És akkor valahogy felhozódott, azt kérdezi, hogy mi baj, nem ver a nénőm? Hát mondom, olyan ideges vagyok, vizsgára készülök, mondom, azt sem tudom, hogy hanyas fogok kapni, hát szeretek jó éget kapni. És azt mondta nekem az a hölgy, hogy, és ezt soha nem fogom elfelejteni, hogy ver a néni, én magát leosztályozom, 5-ös tetszik kapni. És ez olyan jó volt, tudom a családot, azt is tudom, hogy nagyon keveset tudtam segíteni ahhoz képest, amit akár szociális munkatársként, akár önkéntesként segítek, de mégis úgy meg tudott erősíteni benne. És az az igazság, hogy rengeteg minden megerősít abban, hogy fontos, hogy csináljuk, fontos, hogy odafigyeljünk. Nagyon fontos a viselkedésünk a segítő munka közben, ahhoz, hogy mi a ellátottainktól tiszteletet kapjunk, ahhoz maximális tiszteletet kell feléjük mutatni. Én azt gondolom, ez a legfontosabb. A mi csoportunk egy idézőjelben belső szabályzat szerint működik, illetve házi rendként van kiírva az ajtónkra, hogy szabályozzuk azt, hogy egy család milyen rendszerességgel jöhet, mit vihet el, mennyit vihet el. Ezt körülbelül 2 éve vezettük be ezt a rendszert, és azzal, hogy mi ezt a szabályrendszert kialakítottuk, azzal egyrészt azt tapasztaljuk, hogy a hozzánk forduló segélykérő kultúrája nagyon pozitív irányba változott. Az, amikor bejönnek hozzánk, teljességgel nem mindegy, hogy fogadjuk őket, a segítségnyújtást azt milyen módon adjuk oda nekik, illetve hogy milyen a helyiség. Tehát például mi, hála Istennek, illetve a Kisvárdai Római Katolikus Egyházközségnek egy nagyon kulturált helyen tudjuk fogadni azokat, akik jönnek hozzánk. Ez ugye nagyon jó, mert nekünk sem mindegy az, hogy hol végezzük ezt az önkéntes tevékenységet, de azzal, hogy akik hozzánk bejönnek, egy átlátható és számukra is tiszta rendszer szerint fogadjuk őket, és az adományokat például mi senkinek nem adjuk a kezébe. Tehát mi úgy működünk, hogy akik hozzánk bejönnek, leteszi a dokumentumját, mi végezzük a papírmunkát, és akkor addig ő fogja, és akkor magának kiválasztja azt, hogy mit szeretne vinni, a mennyiséget az bizonyos szinten korlátozzuk. Héten egyszer vagyunk nyitva, péntekenként, délután 2-től 4 óráig, ez a hivatalos nyitvatartásunk, és akik hozzánk szeretne jönni, azoknak telefonon be kell jelentkezni, időpontot kell kérni. Ez azért jó, mert akkor nem történik az, hogy egyszer csak ketten jönnek, egyszerűen 20 család. Tehát így szépen beosztjuk azt, hogy egy 8-10 családnál több egy pénteki napon ne jöjjön. Természetesen mindig vannak olyanok, akik idézőjelben oda keverednek, senkit nem küldünk el anélkül, hogy ne segítenénk, de ez a szabályozás, és ezt nagyon jól megtanulták az ügyfeleink, jó ahhoz, hogy a heti 2 órában mi tudjuk végezni a munkánkat. Amikor kiszolgáltuk a hozzánk fordulókat, akkor még egy óra hosszabb körülbelül az, ameddig rendszereltük az adományainkat, illetve aki hozzánk hoz adomány, azoknak általában azt szoktuk mondani, hogy 3-4 fele jöjjön, akkor ők már nem találkoznak az adomány kérőkkel, és ez lehetővé tesz egy másik fajta dokumentáció, illetve segíti azt, hogy aki hozzánk adományt hoz, az a kellemes körülmények között hagyja ott, amit hoz. Elsősorban ruhaneműt, cipőt, ágyneműt, játékokat, könyveket, edényeket, ilyesmiket gyűjtünk elsősorban.
7: És kik az adományozóitok?
6: Hála jó Istennek nagyon sokan. Főként magánszemélyek hoznak adományt, illetve többször előfordult már, hogy más szervezet adott át nekünk, hogy segítsünk már abban, hogy a megfelelő helyre kerüljön. És körülbelül így jön össze, illetve hát a főforrás az országos központ, illetve a debreceni régión keresztül lekerülő adományok, ami az országos raktárba ugye bekerül. Uh-huh. Hát ez a két főforrás. De olyan adományozónk is van, hogy például egy ifjú hölgy, neki már nagymamája is karitatos volt, ahogy ő mondja, szokott rendszeresen Angliából támogatást küldeni. Vagy van, aki Németországban él, de addig, ameddig itt lakott Kisvárdán, rendszeresen behozta a kis gyönyörűen kivasalt, összehajtogatott kis gyerekruhákat, és akkor most, amikor hazajön egy évbe 2-szer Németországból, akkor jaj, még azért hoztam valamit. Tehát így különböző forrásból jönnek az adományok. Amit most a jelenlegi körülmények között az elmúlt években megteszünk, az két különlegesen jelentős program. Az egyik a júliusban a tanévkezdéshez kapcsolódó iskolatáska, illetve tanszergyűjtést, ezt meghirdetjük, és az összegyűjtött iskolatáskákat szépen feltöltjük tanszerekkel, és a gondozásba álló családok iskolás korú gyermekeinek az iskolakezdését segítjük ezzel. Mivel, ahogy említettem, már elég szigorú dokumentumaink vannak, így pontosan tudjuk, hogy melyek azok a családok, akiket megszólítunk, hogy augusztus első hetében jelentkezett egy gyertek, fogunk tudni megint támogatni bennünket. A másik, ami a nagyon-nagyon szeretett és boldog programunk az, november végén meghirdetjük a helyi iskolákba és óvodákba, még a bölcsődékbe is, hogy édességet, illetve meséskönyveket és friss figurákat gyűjtünk Mikulásra, és hozzánk jön a Mikulás a Mátai Szeretett Szolgálathoz, ahová meghívjuk azokat a hátrányos helyzetű családok gyerekeit, akik 8. osztály alatt járnak. És a mi Mikulásunk az a katolikus kápolnába fog megérkezni, egy nagyon szép kis műsor keretébe, a Mikulás bácsi segítségével adjuk át a gyerekeknek a Mikulás csomagokat, amit elkészítünk, és utána kapnak még meséskönyvet, illetve püsfigurákat. Tulajdonképpen ez a két fő programunk, de azon kívül, hogyha valaki a életvezetésébe nehézségbe kerül, mivel nem csak én vagyok szociális képzettségű szakember a csoportunkban, hanem a kollégáink között még vannak több olyan, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik, ezért akár életvezetési vagy egészségügyi problémával küldjük őket a megfelelő helyre, szociális problémával. Tehát mondhatnám azt, hogy komplexen segítünk a családokon.
7: Aminek ugye azt tudod alapja lenni, amit említettél is, hogy nagyon személyesen ismeritek a hozzátok forduló embereket. Több generáció óta ismeritek a családokat, pontosan tudjátok, hogy kik azok, akik adományozni jönnek, kik azok, akik segítséget kérni jönnek, és talán ebből is adódik az, hogy a tanácsadásban is ilyen őszintén tudnak hozzátok fordulni, meg talán magát az adományozást is ez valamilyen módon befolyásolhatja, hogy nem tudom, amikor jön egy szőkehajú baba, akkor azt tudod, hogy a Jennifer milyen régóta szeretne már egy olyan babát, és félreteszed. Van ilyen tapasztalat?
6: Hát nem is egy ilyen tapasztalatban. Tudjuk, hogy kinek van szüksége számítógépre, akkor azzal segítünk, hogyha éppen bejön. Épp az elmúlt héten volt egy kisfiú, annyira szeretett volna egy nagy dömpert, és akkor kaptunk egy hatalmas nagy dömpert, hát el sem tudom mondani azt az örömet, hogy mit okozott ez a gyereknek. Illetve a szülőknél is tudjuk, hogy ott, ahol tartós élelmiszerrel kell inkább többször segíteni, akkor szólunk nekik, vagy ha hozzájutunk bébételhez, pellenkához, természetes, hogy soron kívül megszólítjuk azokat a szülőket, akiknél tudjuk, hogy bizony ezzel gond van. De időseknél is tapasztaljuk azt, hogy egy bizonyos korosztályban már az odafigyelés, a egy darab csészét adok neki, és attól olyan boldog. De azért boldog, mert közben ráfigyeltem, mert közben elmondta, hogy mit mondott a doktornéni, közben elmondta, hogy ez vagy az történt a felnőttkorú fiával. Tehát valóban ez a személyes kapcsolódás talán az egyik legfontosabb. És tényleg soha nem vizsgáljuk azt, hogy most akkor tényleg rászorult, vagy tényleg kell neki, vagy miért jött, vagy... Tehát itt nálunk az a lényeg, hogy úgy segítsünk, hogy szívből.
7: Ha egy tanítást adhatnál át a következő generációnak, az önkéntességről, a segítségnyújtásról, mi lenne az?
6: Ne felejtsétek el, hogy bármikor kerülhettek ugyanebben a helyzetben. Tanultam gyógypedagógiát. A gyógypedagógusunk első mondata az volt, hogy oké, hogy önök itt vannak most teljesen egészségesen. Biztosak benne, hogy nem fog történni egy baleset, és nem kerülnek kerekesszékbe. Nem lesz egy agyi történés, és megnémulnak, megvakulnak. Tehát nekem ez nagyon-nagyon-nagyon alapvető tanulás és tanítás volt az én számomra. És a másik, hogy nagyon fontos, említettem Miklós, Lecsei Miklóst, aki nagyon sokszor elmondta, amikor egy balesetes a földön fekszik, nem azt kérdezzük meg, miért fekszik ott, hanem azt kérdezzük meg, hogy segítünk, hogy segíthetünk, és ez a lényeg. Ezt szeretném továbbadni. Ez úgy megy, hogy hétfőtől hétfőig. Hát ezt azért mondom, hogy nincs szünet, mert amikor vasárnap felhívnak telefonon, hogy Vera néni, nem volt egy főzett kávé, a fáj a fejem. És akkor mondom, hogy de van, jöjjön. Volt egy pár roma származású, erőteljesen fogyatékos volt a férfi is, meg az asszonytárs is. Hát olyan 40-esek, nem egészen 40-esek, és ott is ismertem már a fiatalasszony anyukáját, stb. A fiatal embert azt nem, olyan két havonta eljöttek a Máltába, ezért azért. Az emberke még egy darabig nézett is valahogy ki, addig, ameddig élettársa volt ez a fiatal asszony, de egyszer csak azt láttam, hogy az emberke egyre rongyosabban néz ki. Jött hozzánk a Máltába, adtam neki cipőt, zoknit, alsónadrágot, ennivalót, újpólót, stb. Ez az első alkalom, hogy külön csak neki adtam, hogy januárban volt, mert téli cipő kellett neki, és hál' Istennek tudtam adni egy jó téli cipőt. És akkor közben az emberke is elmaradt meg az asszonyka, és hát láttam én az utcán, hogy úgy egyikkel másikkal úgy találkoztam, de úgy igazán nem nagyon. És akkor az egyik üzletbe menni akartam be, ott volt a fiatalember, és azt láttam, hogy iszonyatosan néz ki. Iszonyatosan. Ez azt jelenti, hogy ő három hete úgy ugyanaz a téli cipő volt rajta, ugyanaz a korhó, vagy nem tudom micsoda kabát, tehát szakállasan, már bocsánat, büdösen, koszosan, nagyon-nagyon csúnyán nézett ki. És akkor mondtam neki, hogy jöjjön el a Máltába pénteken. Hát mondanom sem kell, hogy ugye bizonyos társadalmi rétegnél nincs olyan, hogy péntek 2 óra, mert az idői intervallum elveszik, és fogalma sincs, hogy milyen napot nem jött. Na de hát azért csak nem úgy működik a dolog, beraktam a kocsimba, egy jó kis edzőcipőt, zoknit, ólót, nem tudom mit, mondom, ó, majd össze találkozok vele valahol, mondom, majd. Vitád Isten, éppen biciklivel voltam a város másik végén, amikor találkoztam vele, nem volt ott a kocsi. És akkor mondom neki, hogy mondom, figyeljen már ide, hát mondom, még mindig a harcipőben van, tiszta lyuk van, minden, hogy néz ki minden. Mondom, nem tudna eljönni hozzám, és ugye át kellett gyalogolni, nem nagy kis vádát voltál, tudod, de át kellett gyalogolni. Mondom, én egy fél óra múlva otthon vagyok, ha eljön a lakásomhoz, ott a kocsim, én akkor adok magának új cipőt, mindenféle ruhát, mondom, cseréljük már ki. Hát gondoltam magamban, van egy darab szalonna a hűtőben, én ezt odaadom neki, és akkor úgy is volt, eljött, nyitom ki a kocsi hátulját, mondom, vegye le azt a rossz cipőt. Azt mondja az ember, hogy hát de szégyellem, mert lukas az okném. Mondom, ne foglalkozom már vele, mondom, nyugodtan vegye le, hát mondom, láttam én már lyukat zoknit, amúgy is van itt idei, van itt másik zokni. És akkor, ahogy levette a cipőjét, láttam, hogy először is a cipőtalpa olyan volt, hogy körülbelül egy 20 forintos esett ki rajta. A lábujjai teljesen feketék és pirosak a seppől. Hát mondom, ez nem

cipő, és kiderült, hogy szakítottak, az utcán él, kovályog, józan életű, nem alkoholista emberről beszélünk, tehát na, ez a Márta, meg ez a segítésnyújtás, ez vagyok én pont.

0: A Kisvárdai Máltai csoport vezetőjével, Dicső László Néverával beszélgettem az elmúlt percekben. Ez a beszélgetés is visszahallgatható lesz itt a Mária Rádiónak a weboldalán, a műsortárban, illetve a Máltai Szeretett Szolgálat SoundCloud csatornáján, illetve a Facebook oldalán is, mint ahogy minden beszélgetésünk megtalálható ezeken a felületeken. Hajléktalan emberek számára rendezett 4 napos lelki gyakorlatot a Máltai Szeretett Szolgálat júliusban, hogy az őket ért traumákon túllépve, lelkiekben feltöltődve térjenek vissza a mindennapokban. Az idén 8. alkalommal szervezett esemény helyszíne hagyományosan a Buda határában álló Gercse pusztai Árpád-kori kápolna volt, ahol sátrakban nomád körülmények között a város zajától elvonulva zajlottak a tábor programjai. 33 hajléktalan ember és 17 segítő, szociális munkás és önkéntes vett részt július 6-a és 9-e között a programokon, köztük olyanok, akiknek sikerült visszatérniük a hajléktalanságból. A lelki gyakorlat programjaiban rendszeresek a csoportos beszélgetések, melyek évről évre egy-egy központi témát járnak körül. Korábban például a gyász, a veszteség, a megbocsátás, a léleképítés volt a központi téma, idén pedig a születés és az újjászületés körül forogtak a gondolataik, imádságaik. A tábor hitéleti alkalmai közé tartoznak az imák, a közös éneklések, az istentiszteletek, és gyónásra is van lehetőség, istentisztelet és szentmise is, hiszen ökumenikus a tábor. Az idei táborról Szentkereszti Tamás táborvezető, Sándor Bertalan Bruno lelkivezető, Eredics Gergő atya, aki maga is végig ott volt a táborban, és a táborozók meséltek Besenyei Mihály kollégámnak.
1: Nyolcadik alkalommal rendezik meg a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Gercse pusztán hajléktalan lelki gyakorlatát, és ennek is a második napjával tartunk.
2: Hány fő vesz részt most idén a táborban?
1: 33 résztvevője van a lelki gyakorlatnak, és 17 segítő támogatja a háttérből meg a jelenlétével a munkát.
2: Mit kell tudnunk a résztvevőkről?
1: A résztvevők mind hajléktalan élethelyzetben lévő emberek, vagy a Máltai Szeretett Szolgálat valamelyik szállásnyújtó szolgáltatását veszik igénybe, vagy a nappali melegedőinkbe járnak. Jellemzően régóta ismert emberek, de minden évben próbálunk egy kicsit nyitni, szóval nem ugyanazoknak szervezni a lelki gyakorlatot, hanem újaknak is lehetőséget biztosítani.
2: A folyamat ez hogy néz ki, hogy ki jöhet és ki nem?
1: Jellemzően minden intézményünkben folyik valamilyen hitéleti tevékenység, vagy csoportos, vagy egyéni, vagy mindkét formában, és ezeken az alkalmokon már látjuk, hogy kik azok, akik hétről hétre, hónapról hónapra aktívabban vesznek részt, érdeklődőek ezekkel a programokkal kapcsolatban, illetve az intézményen belüli programokon kívül szoktunk évközben kisebb egynapos lelki gyakorlatokat is, meg elvonulásokat, vagy legutóbb a Margit szigeten voltunk, tehát hogy mindenféle lelki tartalmú programokat szervezünk, és akik ezekben a programokban részt vesznek, és érdeklődőnek mutatkoznak, őket szólítjuk meg elsősorban, tehát ez egy meghívásos lelki gyakorlat.
2: Miért tartjátok szükségesnek a hitéleti gyakorlatokat egy hajléktalan látó intézményben?
1: Az a tapasztalat, hogy a hajléktalan emberek jelentős része nyitott valamilyen hitéleti tevékenység iránt, szívesen foglalkoznak ezzel a témával. Az fontos, hogy nem kizárólag hívő, katolikus hajléktalan embereket próbálunk megszólítani. Ez már az elmúlt években a programunkban is megmutatkozik. Például ma egy református istentisztelet a program része, de természetesen katolikus szentmise is van, és hát nagy szerencsénk és a gondviselés közbejárásának is köszönhető,

0: hogy több éve egy katolikus pap is velünk táborozik végig.
1: Mit gondolsz, hogy ilyen feltétlenül itt a résztvevők többsége az eléggé az átlag ember számára kemény életkörülményeket tapasztal meg a mindennapokban, meg az ő esetükben a vallásosság, a hittel való kapcsolat az adhat bármilyen segítséget, tehát hogy tud valamilyen bankot nyújtani a mindennapokban?
0: Igen, én azt gondolom, hogy nagyon is. Vannak ilyen sorsfordító megélések is, tehát akár felnőttkori megtérések, akár egy olyan visszatérése a hithez vagy az egyházhoz, ami tényleg fordulópontot jelent az adott ember életében. Ilyenek is vannak, de akár csak az, hogy van egy kiszámítható rendszeresség, egy rutin az ember életében, az azt gondolom, hogy nagyon fontos, és ezeken a programokon a részvétel az mind ilyen, tehát akár ha a Miklós utcai intézményünket nézem, ott hetente többször is szokott lenni valamilyen hitéleti tevékenység, akár egy csoport keretében, akár csak egy napindítóima, és ezek olyan biztos fogódzókat jelentenek az emberek életében, amihez szívesen nyúlnak. Egy ilyen lelki gyakorlat azt gondolom, hogy kiemelt jelentőségű, ebből olyan élményeket tudnak hazavinni, amiket egyrészt tovább tudnak élni a mindennapokban, másrészt nagyon szívesen gondolnak vissza ezekre az élményekre. Ezt saját tapasztalatból is érzem, hiszen még hónapokkal a nyári lelki gyakorlatunk után is akár személyesen megszólítanak a résztvevők, akár csak hallom a folyosón, ahogy beszélgetnek egymás között, vagy a segítőkkel, és sokszor azt is hallani, hogy még véget sem ért a lelki gyakorlat, de már vágynak vissza.

0: pontosan én már az 5. éve itt vagyok, a Gercsi táborban. Igazából megtisztulás is, meg ugye nagyon sok jót tapasztalok ebben a táborban. Igazából meg azért ad egy löketet így a rossz után. Igazából.
1: Milyen módon?
0: Hát ugye már keresztény vagyok, meg hívő, és azért mindig szoktam segítséget kérni onnan föntről, egy kicsit segítem. Mondjuk utoljára, mostanában úgy nagyon sokat kaptam, csak valamikor sajnos megbuktam egy-két dologba, és itt azért ad egy reményt.
1: Ön szívőben, amikor nem itt a Gercsei táborban van, akkor hol él?
0: Én sajnos most sátorba élek. Hát most ide jutottam, ennyi, akkor ezt szeretném egy kicsit félre rakni, és jobb életet élni.
1: És ez a tábor bármilyen módon akkor ezt tud segíteni ebbe a
0: változatban? Én már úgy jöttem ide, hogy alig vártam igazából, és hála, én nekem szerencsém van, mert mindig akkor jövök, amikor születésnapom van. Úgyhogy köszönöm, tegnap volt a születésnapom, és ugye ez nekem meg a nagyon jó esik, főleg itt közösségben. Érzem, hogy itt közösségben beszélgetést közben meg ad egy ilyen lelki erőt, hogy igenis van kiút ebből, és csinálni kell, nem babérlevél elő.
1: Ön azért régi modorosnak számít, hogy így 8 táborból 5 ott volt.
0: Igen.
1: Mit tart a legjobbnak itt? Így most egy kicsit így gyakorlatilasabb oldalaknál.
0: Egyrészt a csendet. Hát részben a csendet, mert hát azért csak kommunikálunk, de így nem a városi életet, hanem itt ugye tényleg lehet, hogy mélyülni az ember. Ugye a mai témák is olyanok voltak, hogy az újraszületés, ebben is azért kicsit el lehet gondolkodni.
1: Mikor szenteltek a pár?
2: 21-ben.
1: És az első után ide vezetett akkor.
2: Igen. Itt is mondtam új misét a lelki gyakorlatozóknak, és azóta is minden évben jelen vagyok a táborban.
1: És ez hogyan történt? Mi fogott téged meg ennyire ezzel a táborral kapcsolatban?
2: A Mártai Szeretett Szolgálattal már alsós korom óta kapcsolatban vagyok, ott még Libárdi Henrietta, aki meghívott, és vele kezdtünk a Szentendrei csoportba munkálkodni. Majd a kapcsolódás a Mártához megmaradt egészen olyannyira, hogy a Szeretett Szolgálat tagjává is váltam. És Somogyvári Fanniék hívtak a itteni gercsei lelki gyakorlatra először, illetve a monori táborban, és így az ő révénk kerültem be ide a táborba és magába az egész programba.
1: Akkor feltételezem, hogy ennyi után is visszajársz ilyen lelkesedésre, ezt most a hallgatók nem látják, de nagy mosolyol az arcodon, pedig ha jól tudom, tegnap eláztatok elég rendesen a viharban.
2: Volt egy kis eső.
1: Mi hozt téged vissza évről évre ide ebbe a táborba?
2: Én nagy örömmel vagyok itt, mert olyan kapcsolódások, lelkipásztori helyzetek vannak, ami egy plébániai életben kevésbé megtapasztalható, illetve az, hogy már ennyi éve van, aki újra és újra visszatér a táborba. Van velük egy kapcsolat, egy kísérés, nem csak itt, hanem akár a hétköznapokban is. Van, hogy bejárok egy-egy otthonba gyóntatni, beszélgetni, misézni. Így nem csak a táborra korlátozódik ez a kapcsolódás. És én is nagyon sokat kapok attól, hogy ők egy-egy élethelyzetet hogyan élnek meg, mi az, ami motiválja őket, mi az, amit nehéz megélni. Itt tulajdonképpen nem csak segítem őket ebbe a lelki gyakorlatba, hanem én magam is egy kicsit ilyen módon is részt tudok venni benne.
1: Egy kicsit te is tanulsz tőlük,
2: mert igen.
1: Ők is segítenek neked.
2: Igen.
1: Jól értem. Az idei évnek a hívó szava itt a táborban, ha jól emlékszem, a születés.
2: Igen.
1: Ezzel kapcsolatban tudnák-e mondani, hogy ezt hogyan építitek bele a tábor mindennapjaiban ezt a hívó szót?
2: Itt a táborban, akik jelen vannak, rengeteg élethelyzetből jöttek. Általában nem könnyű múlttal rendelkeznek. És itt az elsődleges dolog, amit szeretnénk velük megtapasztaltatni, hogy itt a világba lépésünkkor, a születésünkkor Isten az, aki akart bennünket mindenképp. Lehet, hogy a szüleinknek voltak nehézségek, lehet, hogy nem vártak minket, lehet, hogy éppen nagy örömmel vártak, csak más miatt alakult át az életünk. De mégis Isten az, aki biztosan létbe akart hívni minket és várt minket, és az ő feltétlen szeretete az, amit szeretnénk itt megmutatni a jelenlévőknek. Oda tudjanak mindig visszatérni, legyen bármilyen nehézség is a mindennapjaikba, életükbe, akár most, akár visszatekintve, legyen egy olyan biztos pont, akihez mindig oda tudnak térni, és erőt tudnak meríteni a további életükhöz.
1: Második napon vagyunk. Mi a véleményed eddig, mint új táboros?
3: A környezet az nagyon tetszik. A fogadtatás az nagyon szívélyes volt. Tényleg így a lelküket kiteszik így a dolgozók, hogy mindennel elhalmozzanak minket, de így a fénypont nekem az a tegnap este volt. Volt egy ilyen betlehemi játék itt benn a kápolnában, és ott tarkítva volt egy kórus, ők énekeltek gitárkísérettel, meg tarkítva a Bruno mondott gondolatokat el, így felváltva követték egymást ezek, és az tényleg nagyon szép volt. Tele volt gyertyákkal az egész kápolna este, annak úgy volt mélysége.
1: Ha jól tudom, most 52-en vagytok talán itt a táborban. Mi a véleményed eddig a csapatról?
3: Igazából azt érzem, hogy amikor idejöttem is, ugye nehéz sorsú emberek, de azokból is azért olyan jó érzékkel azokat hozták el ide, úgy érzem, akik tényleg úgy dolgoznak azon, hogy egy jobb út felé menjenek, vagy terelje őket valaki, és így igazából itt az emberek így leülnek egymással, mindenki nyitott a másikra, és úgy oda vonz engem is, hogy ilyen nagyobb csoportokhoz beülök, és ahogy elkezdek velük beszélgetni, akkor tényleg érzem rajtuk, hogy ezek az emberek azért így elég érzelmes mindegyikük. A másik, ami nagyon tetszik, ezt tényleg kiemelem, hogy bármelyik máltai szeretetszolgálat dolgozóhoz oda lehet menni, ők is jönnek közénk, és itt mindenki vegyül mindenkivel. Szóval nincs az, hogy dolgozók és ellátottak, hanem mindenki beszél mindenkivel. Szóval ez itt tényleg egy közösség most a hétre. Igazából minden 10 percenként érzek valamit, ami megmozdít. Vagy egy beszélgetés, vagy egy mondat, vagy az, hogy nézek valakit, hogy éppen mit csinál, vagy mások hogy beszélgetnek, itt tényleg valami itt is van, hogy bármerre megyek itt kint akár az udvaron, hogy más a levegő.
1: Ezek a táborok, ezek 4 naposak általában, és mindegyiknek van egy hívószava. Az idei év a születés. Ezt elárulnád, hogy ez hogyan jelenik meg a tábor koncepciójában?
4: Mondom, a külső szemlélő számára talán egy meglepőbbet. Tegnap betlehemes játékunk volt nyár közepén, és éppen abból a indítatásból, hogy ahogy karácsonykor nem zavar minket, és nem takarjuk le a feszületeket, úgy egyéb karácsonyon kívüli időben sem kellene, hogy zavarba jöjjünk egy ászol látványától. Mert mind a két szimbólum, mind a két történelmi esemény, megváltásunknak két csúcspontja, ugyanakkor két hihetetlenül mély pontja Isten megalázkodásának, önkiüresítésének. Egyrészt az emberré levés, másrészt a kereszten történő megváltás, hogy az Isten szeretetének és hatalmának a szimbóluma egy ártatlan, tehetetlen újszülött, és egy keresztre feszített 36 éves bűnöző. És a születés ebben a kontextusban nagyon izgalmas számunkra, hogyha az Isten emberré lett, és fontos volt számára, hogy az egysejtű léttől a halál agóniáig megélje a mi emberi testi létezésünket is, és fölvigye, megdicsőítse a testünket, átvigye az örökké valóságba, akkor ez számunkra sem lehet csak egy közömbös közjáték.
1: Sokat beszéltél most itt a szeretetről, viszont az a közeg, akik itt vendégül láttok, ők pont egy olyan társadalmi rétegbe jönnek, akit a legszeretettelen életet élik. Olyan tudsz velük a szeretetről beszélni, amikor ennyi nehéz életút van mögöttük.
4: Az első lelki gyakorlatok óta egy nagyon masszív tapasztalatunk, hogy itt nem segítettek és megsegítendők vannak együtt, hanem nagyon egy platformon állunk, hogy mindannyian rászorulunk az Isten világosságára, gyógyítására, és hogy ezt a partnerséget, ezt a testvériséget szeretnénk számukra megfoghatóvá tenni, de mi vagyunk az okos emberek, a megmondók, akik majd őket jól kigyógyítják és megtérítik, hanem hogy mi is a magunk sötétségében, tanástalanságában toporgunk időnként, és ha ez sikerül hitelesen szóvá tenni, akkor azt gondolom, hogy a szavainknak is a hihetősége az megmarad. Ez fontos, és ki is mondjuk számukra, hogy természetesen nem tapasztaltuk meg azokat a poklokat, hogy hála Istennek, nem tapasztaltuk meg azokat a poklokat, amiket esetleg ők átmentek. Erősítik, hogy nem is kívánják, hogy ez így megtörténjen velünk. Tehát, hogy tudunk hiteles testvérei maradni egymásnak, ha figyelünk, ha inkább kérdezünk, ugye két fülünk van és egy szám, többet hallgatunk, mint amennyit beszélünk, akkor kialakulhat egy ilyen bizalmi légkör, és nagyon izgalmas az egyébként, hogy mint egy zarándok útnál is van egy bemosakodó szakasz, egy kibontakozás, aztán egy lecsengés, hogy egy ilyen rövidebb lélegzetvételű programban is tetten érhető egy ilyen folyamat. Hogy az első nap még ez a kis ismerkedés, kis kóstolgatás egymás irányába, azért mindig vannak új résztvevők, hála Istennek, tehát elég nagy a rotáció, sokan így részt tudnak venni. És aztán már a második nap közepétől egyre több a megosztás, egyre mélyebb, egyre őszintébb azok a személyek, és akiket előtt csoportvezetőként fogom a fejem, hogy te jó Isten, ezen a mire fogunk jutni, és elkezd mesélni gyermekkori élményeiről, családjáról, és nem is csak keseregvel, hanem szinte ilyen anekdótaszerűen viccelődve, akkor mondom azt, hogy na jó, akkor most már megérkeztünk.

0: Munkatársaink is önkéntes alapon voltak, vettek részt, és voltak jelen a gecsei lelkigyakorlatos táborban, és most menjünk is tovább az önkéntesség vonalán, hiszen ma már megismerhettünk egy önkéntes csoportot, láthattuk, vagy hallhattuk, hogy milyen sokszínű tábort szerveztek az önkéntesek a hajléktalan embereknek, és menjünk tovább méghozzá Veresegyházára. Labancella nyugdíjas zenetanár, a Gondviselés Háza támogatott lakhatás szociális hálózat önkéntese. 35 évesen egyik pillanatról a másikra lebénult, 2 év nehézkes, lassú gyógyulási folyamat után, noha jobb karja és keze továbbra is béna maradt, újra zongorázni kezdett. Ugrunk egy picit az időben, 2022 áprilisában Ella néni meg hívót kapott egy a szomszéd kertes házban rendezett ünnepségre. A feladó a Máltai Szeretetszolgálat volt. Egy lakóotthon megnyitójára készültek Veresegyházon az Előd utcában. A következő történet ekkor kezdődött, és reméljük még sokáig nem ér véget. Hámon Krisztina Veresegyházon járt, és Labancella nénivel beszélgetett 2 zongorázás között.
1: Sziasztok, sziasztok, drágáim!

0: alkalommal őt ebédel, de nem hagyja ki, hogy minden volt megtapsoljon. Megszerettem ezeket az embereket nagyon.
1: Labanc Ella néni nyugdíjas zenetanár, akinek a félkeze lebénult, mégis minden héten ellátogat a máltai szeretetszolgálat Veresegyházi otthonába, hogy az ott lakó 12 súlyosan, halmozottan fogyatékos embernek zongorázzon.
0: Így én sokkal boldogabb vagyok, mint egészséges koromban. Igaz, nagy-nagy árat fizettem érte, de így vonzott magához Isten.
2: Milyen egészségügyi panaszai vannak?
0: 35 éves lettem volna, és december 22-én az úr úgy látta, hogy őt most már lebénítom, hogy lássam meg, hogy engem nem hív segítségül.
2: 35 éves kora óta féloldalára lebénult, ha jól értem.
0: Igen, agydaganattal műtöttek, és a férjemnek kiadtak, hogy eltemetett. 10 nap múlva kiadtak, mert akkor úgy néztem ki, semmit nem tudtam. Ott nyúlt utána az Isten. Élek, és boldog vagyok így. Boldogabb vagyok, mint egészséges koromban. És ahogy telnek az évek, mind jobban-jobban hálás vagyok. Van egy tükröm, amikor felkelek az ágyba, vagy az ágyból, és oda megállok elibe, nem én találtam ki, hanem azt mondta egy prédikátor, hogy álljunk meg a tükör előtt, és mondjuk, Uram, kiválasztott drága kincsed vagyok, tégy akaratod szerint ma is velem.
2: Azt tessék elmesélni, hogy hogyan kezdett el zongorázni itt az Előd utcában.
0: Az is mesébe illő. Amikor megnyitották, engem is meghívtak, itt lakom a legutolsó házban, és kérdem, hogy igaz, egy kezem van, de úgy vigasztalnám ezeket az embereket, hogyha lenne egy szintetizátor, vagy pianino, vagy valami. És én átjöttem minden hétfőn, hogy beszélgessek velük. És megérkezett a pianino. Mondom, az én lépteimet már az úr vezeti.
2: És akkor ez a zongora is adomány volt, ha jól
0: igen,
2: értem.
0: Igen, igen. És azóta annyira szeretek idejönni, nagyon-nagyon szeretem őket. És amikor idejövök, adok mindenkinek a fejére, vagy a vállára 3 puszit az ujjammal, mielőtt elmennék, akkor is elbúcsúzok mindenkitől. Annyira szívemhez szólnak ezek az emberek.
2: És hányszor jön? Minden szerdán szépen felöltözik és jön ide?
0: Igen, igen, igen, igen. Annyira hiányzanak már, hogy amikor nem volt felhangolva, mert 4-5 billentyű le volt ragadva, bementem a szobájukba, elmeséltem, hogy én nem így voltam, mint ti, hanem még silányabb helyzetben voltam, mert én meg se tudtam szólalni, meg fel se tudtam kelni az ágyból. És annyira jó érzés ezeket az embereket vigasztalni. Elmondom nekik, hogy majd nekünk fent a mennyeknek országába sokkal jobb dolgunk lesz, mert mi megtapasztaltuk itt lent az élet csúnyaságait, de aki Istenbe bízik, és szereti az Istent, imádja, tiszteli, becsüli az ő igazságáért, az ő jogosságáért, és az ő tiszta életéért, az fel fog kerülni, és ott a mennyeknek országába se halál, se szenvedés, se semmi nem lesz, hanem béke, nyugalom, csend és szeretet.
2: És mit szokott nekik játszani?
0: Ebből az édesanyám könyvéből van, amikor 4-5-öt játszok is. Ezt örököltem csak édesanyámtól. Adventista énekeskönyv, mert édesanyám adventista volt 40 évig. És akkora kitartás van bennem, mert akkora életkedvem van meg, úgy szeretek élni. Még a legjobb barátnőm is azt kérdi, hogy te így szeretsz élni? Mondom, igen, mert téged nem a halál árnyékának völgyéből imádkoztak vissza. A tenyerén hordoz az Úr, amióta segítségül hívtam, és az Úr, ha megadja a próbatételeket, akkor is jót hoz ki mindenből.
3: Gyere, most meghallgatjuk az Ella nénit, jó?
0: Ezt tanultam most legutoljára.

0: Köszi.
1: Ma mindegy ide.
0: Én nem tudtam még a nevemet se, és most 30-40 éveset tudok. A hangom lement egy oktávval mélyebbre, de nem törődök vele, és dicsőítem Istent, mert ő a teremtő jó atyám.
2: Labancella önkéntes történetét mutatta be Hámon Krisztina az elmúlt percekben. Ennyi fért bele a mai nyolcágú keresztbe. 4 hét múlva fogunk találkozni újra itt a Mária Rádióban. Kérjük, hogyha tehetik, akkor támogassák a Kárpátalján végzett segítő munkánkat. A vihar utáni helyreállításhoz járuljanak hozzá az adományos.hu oldalon keresztül, vagy pedig, hogyha tetőfedő és egyéb építőipari szakemberek, akik szeretnének Kárpátalján egyébként viszonylagos biztonságban, tehát hogy nyugodtan mi folyamatosan viszünk oda önkénteseket, biztonságos körülményeket teremtve az önkéntes munkára nyugodtan lehet jelentkezni, ezt megtehetik a radio@maltai.hu címen, vagy a kommunikáció@maltai.hu címen is. Kérjük, hogy támogassák szolgálatunkat, hogy segíteni tudjunk ott Kárpátalján is. Köszönjük, hogy velünk tartottak a mai adásban, tegyenek így 1 hónap múlva is, addig pedig vigyázzanak egymásra, és ne felejtsék el szeretni egymást. Ez volt a Nyolcágú kereszt, én Parák Eszter vagyok, dicséretessék a Jézus Krisztus!
3: Nyolcágú kereszt, a Máltai Szeretetszolgálat műsorát hallották.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
3: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban. Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!
0: Mária Rádió.
4: Hírpercek. Véget ért 14. Leó pápa nyári pihenő időszaka, visszatért a Vatikánba. Harmadfokú hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos csütörtöktől keddig. Ókeresztény város maradványaira bukkantak az egyiptomi sivatagban. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Július 27-én hétfőn este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Rómához közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba, számolt be a Magyar Kurír. 23 napos Castel Gandolfói tartózkodása idején 14. Leó az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. Pihenő időszaka során három vasárnap, július 12-én, 19-én és 26-án az apostoli palota főbejáratánál a jelenlévő hívekkel együtt elimádkozta az úrangyalát, továbbá egy jótékonysági ebéd és koncert gazdagította programjait. Nagy taps fogadta őt, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról. Éljen a pápa! Kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szentatya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megállott autója ablakából. Július 29-én szerdán még visszatért Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. Harmadfokú hőségriasztás rendelt el csütörtökön 0 órától 2-24 óráig az ország területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészség Ügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent. Ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. A tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezethet. Javasolták, hogy a hőségben mindenki figyeljen jobban egyedül élő idős rokonára, szomszédjára. A hőség okozta rosszul létek elkerülése érdekében kiemelten fontos a folyadékpótlás, elsősorban vízfogyasztásával. Jelentős ókereszténykori település maradványait tárták fel Egyiptom nyugati sivatagában, a Dakhla oázisban. Számolt be az Aletheia. A Krisztus utáni 4. századból származó városban bazilika, lakóházak, őrtornyok, erődítmény és csaknem 200 feliratot cseréptöredék került elő. A kutatók szerint az egyik épület kezdetben házi templomként működhetett, mielőtt felépült volna a település központi bazilikája, ami ritka bizonyítéka a korai keresztény közösségek fejlődésének. A feltárt feliratok kereskedelmi ügyletekről, levelezésről és a mindennapi életről árulkodnak, míg az előkerült bizánci kori érmék a település gazdasági kapcsolataira utalnak. Mindezek új ismeretekkel gazdagíthatják a korai egyiptomi keresztény közösségek életéről alkotott képet, és megerősítik, hogy a hit már a római birodalom távoli sivatagi vidékein is gyökeret vert. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
5: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió régió hallgatóit. A zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomban 2026. július 13-án fatimai engesztelő imaestünkön ünnepi szentmise áldozatot mutatott be Molnár János atya templomunk plébánosa. Az evangélium Flisár Károly atya aranymisés lelkipásztor nyugalmazott esperes plébános tolmácsolásában hangzott el. Ezt követően János atya szentbeszédét hallják. Összeállításunkat szeretettel ajánlom figyelmükbe.

0: Az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntöm mindnyájukat ezen a mai esti engesztelő szentmisénken.
2: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam fiút az apjával, leányt az anyjával, és menyet az anyósával. Saját háza népe lesz az ember ellensége. Aki atyát vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz ember, az az igaznak jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el jutalma. Amikor Jézus befejezte 12 tanítványa oktatását, tovább indult, hogy tanítson és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az imént hallott evangéliumi részlet azzal zárult, Jézus tovább haladt, hogy tanítson és hirdesse Isten országának örömhírét. Az Alleluja versben pedig azt hallottuk, boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, meg övék a mennyek országa. Jézus hirdeti Isten országának örömhírét, hogy már most itt kezd kibontakozni mindaz, amiért ő az életét adja. Egy küzdelmes és próbatételekkel teli, keresztekkel teletűzdelt földi életünk van, de mégiscsak bontakozik benne az Isten országa, és noha vannak, akik üldözést szenvednek, de vigasztalja őket annak tudata, hogy övék lesz a mennyek országa. Hogy van mennyország, és erről még tudni is csodálatos. Ez az ismeret is örömmel és boldogsággal kell, hogy eltönjön minket, töltsön minket, de még csodálatosabb lesz majd megtapasztalni. És a mai alkalom, ez a mai esti engesztelő est is erről szól, csak egy kicsit másként. A fatimai jelenések és annak 110. évfordulójára készülésünk ugyanerről szól, hogy van mennyország, van örök élet, és Istennel már itt a földön élhető ez a megkezdett örök életünk, de... És ez a forduló pont, ez nehéz lesz. Aki úgy jött el erre a mai estére, hogy egy fárasztó nap után szeretne egy könnyed este, könnyed témájával foglalkozni, neki nehéz lesz, mindannyiunknak nehéz. A mai alkalom különlegessége az, hogy mindezt úgy akarja elmondani ez a mai engesztelő alkalmunk, hogy mindennek, Isten országának és a ránk váró örök életnek, a mennyországnak az inverzét mutatja be. A végleges elszakadás gyötrelmét, a pokol szörnyű valóságát, annak a drámáját, hogy vannak, akik elfordulnak Istentől, és nem csak ezt a földi életet akarják nélküle élni, hanem az örökké valóságban is nélküle akarnak lenni. És ez maga a pokol. Isten nélkül élni. A május 13-ai jelenés csodálatos volt. És mégis már akkor az első jelenés alkalmával a pásztor gyermekek felfigyeltek valamire, láttak valami különösen mély bánatot Mária gyönyörű arcán. Ez ennek a bánata volt, hogy egy gyönyörű országot szeretne közelhozni ő is hozzánk, Szent Fiának országát, a mennyországot, és vannak, akik elfordulnak, és ezt nem akarják, és ez Máriának is fáj. A júniusi jelenésen láthatóvá vált Mária szeplőtelen szíve, de láthatóvá vált a fájdalom is. A tövisekkel átszúrt szív, a sok vétek, bűn, hogy mennyien hátat fordítanak Istennek. És ez Mária szívét sebzi. Azon a gyönyörű június 13-ai jelenésen, amikor a három kis pásztorgyermek, Ferencnek, Jácintának és Lúciának láthatóvá vált a szűzanya szeplőtelen szíve, amelybe tövisek fúródtak, akkor Szűz Máriaval beszélgető Lúcia szívét is mély fájdalom járta át. Akkor tudta meg, hogy hamarosan két unoka testvére, Jácinta és Ferenc rövidesen az örökké valóságba fog költözni. Noha a szűzanya megígérte, hogy az üdvösség honába, a mennyországba fogja őket vinni, mégiscsak tudomásul kellett vennie Lúciának, hogy ő akkor soha többet nem láthatja őket. És nekünk embereknek ez fáj. Fáj búcsút venni egy olyan embertől, akit szeretünk. Fáj búcsúzni attól, akinek a társaságában szeretünk lenni. Még akkor is, ha hisszük és reméljük, hogy Isten irgalmából az üdvösség hona vár ránk. És ez Lúciának is nehéz volt fölfogni, egyáltalán belegondolni, hogy nem lesznek itt mellettem azok, akiket igazán szeret. És azt gondolta, hogy ennél nagyobb fájdalom alig-alig lehet. Július 13-án a megadott időpontban, a déli órát várva, most már több ezres tömegnek a kíséretében megint kint voltak mindhárman a jelenések földjében. Noha a sokaktól tapasztalt zaklatások miatt Lúcia úgy határozott előzőleg, hogy ő nem fog kimenni, ahogy erre már utaltam a Szentmise bevezetőjében is. És bizony nekünk papoknak felelőssége, megint csak elénk tárul a történetből, ugyanis a helyi plébános egyik vágya különösen is felkavarta Lúciát, amikor azt állította, hogy végig kellene gondolni a Lúciának, hogy vajon nem-e az ördög incselkedése mindaz, amit ők megélnek, megtapasztalnak. Mert hogy furcsa, hogy az ördög nem mondta, hogy ezt beszéljék meg a lelkivezetővel, sőt, az egészet titokként kellett megélniük. Nem ez a megszokott. És bizony úgy volt Lúcia, hogy ő aztán nem fog kimenni többet. Aztán mégiscsak ott voltak. Megingott Lúcia mindabban, amit eddig megtapasztalt, de mégis ott volt. Istennek legyen hála, mert lehet, hogy az ő töretlen hitük, néha megingó bizalmuk, de mégiscsak szilárd hitük segít bennünket, hogy ma este mi ő miattuk is vagyunk itt. Az ő kitartásuk miatt. És ekkor történt július 13-ai jelenésnél, hogy miután Mária elmondta, gyerekeknek el kell oda menniük majd egy hónap múlva megint, és hogy majd októberben fogja elmondani Mária, hogy ki is ő valójában, hogy ezek után Mária széttárta a kezét, és a szívéből, mint valami fénysugár, megnyitotta a földet, és ekkor vált láthatóvá a három pásztor gyermek számára mindaz, amit azóta is borzogva emlegettek. Mindhármunknak nagy szomorúságként kellett megélnie, és így nehezedett a szívükre a látomás a pokol szörnyű valóságától. Ez a látomás lett később Fatima első titkaként emlegetett dolog, hogy a valóság része a pokol. Hogy manapság Mióta második világháború és annak ideológiai hátterei azt mondták, hogy Isten meghalt. Nem is létezik. Van az ember, és innentől kezdve szabad minden. Az ember lett az egyetlen mérce. A világra azóta is újabb teherként nehezedik, hogy most már arról se akarunk tudomást venni, hogyha nincs Isten, akkor nincs mennyország, nincsen pokol, nincsen semmi más, van ez a földi élet, és tegyünk, amit akarunk. A 20. század nehézsége, az valahogy kibontakozni látszik az elmúlt századoknak az ideológiai hozadékából. Ez a látomás lett később a fatimai első titok. Az, hogy a pokol létezik. És ezt nem is kell annyira titokban tartani. Tudomásul kellene vennünk és számolni annak a drámai ténynek a létezésével, hogy vannak, akik teljesen elutasítják maguktól Isten. Nem csak itt a Földön, hanem az örökké valóságban sem akarnak vele lenni. A látomás végén látnak gyermekek, remegve és segítséget esedezve, emelték a tekintetüket szűzanyára, hogy magyarázza el nekik, hogy mit is láttak. És akkor mondja el a szűzanya, a poklot láttátok, ide kerülnek a szegény bűnösök lelkei. Nagyon különleges, ahogy a szűzanya beszél ezekről a lelkekről, amelyek elkárhoztak. Szegény bűnösök. Még mindig nem arról van szó, hogy akkor elmondhatjuk itt egymást mindennek, utolsó, aljas és nem tudom én kinek, szegény bűnösök. Mennyivel másabb így gondolni ezekre a szerencsétlen lelkekre, szegény bűnösökre. Akkor, amikor mi énekeljük a boldogasszony anyánkat, és annak a végén ott van, hogy ne feledkezzél el szegény magyarokról. Lehet, hogy nekünk is szabad belegondolni magunkat abba, hogy nehogy mi is azok a szegény bűnösök legyünk, akik teljesen elfordulnak Istentől. És ekkor kapják a pásztor gyermekek a felszólítást, hogy a rózsafüzér tized után mondják el azt a fohászt, amit azóta már aztán egész jól megtanult a világ. Azóta is újra és újra elimádkozzuk ezt a fatimai fohászt. Ó Jézus, bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Milyen jó, hogy ezek a pásztorgyermekek megtanulták, és nem csak megtartották, hanem tovább is adták ezt a fohászt. Közel 110 éve ez a fohász a mi imádságainknak is részese lett. De jó lenne így tanítani, következő nemzedéket majd imádkozni, hogy 110 év múlva talán majd a mi imádságainkat is fogják emlegetni. A látott borzalmak olyannyira letaglózták a látnokokat, sokáig meg sem tudtak szólalni. Ezt később mindhárman bánták. És egyszer Jácinta elgondolkozott azon, hogy a szűzanya miért nem mutatja meg a poklot a bűnösöknek. És egyszer meg is kérdezték tőle, hogy de miért nem mondtad el ezt a szűzanyának, hogy mutassa meg mindenkinek. Hát akkor talán majd megtérnek. Ha látnák, biztosan nem vétkeznének többé. Nehogy oda jussanak. Kérd meg, hogy mutassa meg a poklot nekik is, tömegre célozva, mely a jelenéskor Kovada Íriában volt. De jó lett volna, hogyha ott a szűzanya megmutatja mindenkinek, és ott minden jelenlévő akkor megtér, és soha többé nem vétkezett volna, és aztán ő miattuk, talán az ő gyermekeik, meg az ő unokáik, és talán addigra már eljutott volna hozzánk is a pokol szörnyű valóságának drámaisága és valósága, és talán nem vétkeznénk többé. És mi, mai élők, feltehetjük a kérdést, még mindig nem látjuk. Még mindig nem látjuk mi sem a pokol szörnyű valóságát. Még mindig nem vesszük észre, hogy a hitetlenséggel már itt a földi élet is pokollá tud lenni nagyon sokak számára. A Jézushoz való ragaszkodásunk nem bennünket fordít el a többi embertől, hanem ők fordulnak el Jézustól és a benne hívőktől. Így valósul meg mindaz, amit Jézus mondott az evangéliumban. Szembeszáll apa a fiával, leány az anyjával, menny az anyósával. Saját háza népe lesz az ember ellensége. Ez lett a pokol. A pokol szörnyű valóságát sokszor már itt a földön, lehet, hogy csak kicsiben, de igenis nagyon sokan tapasztalják. Higgyük el, létezik. Ezért mondta egy német történész, ezek a pásztor gyermekek a poklot látták. A szimbolikus poklot, a bűnös emberek halál utáni állapotát, és a 20. század szörnyűségének a poklát maga teljes fizikai valóságában. Az októberi forradalom és a spanyol polgárháború poklát, a náci terror és a gulág szigetvilág poklát, a második világháború és a hidegháború poklát, a fegyverkezési verseny és az atomháború fenyegetésének a poklát, a világvége pápára leadott világvége pápájának, őrá leadott lövésének és a növekvő ateizmusnak a poklát. A gyermekek láthatták. Látták, hogy nem jó felé megy mindaz, amit az emberiség él. Mindezeket hallva a Jézus által hirdetett Isten országának örömhíre, mintha egy lehetett

arra, hogy mi el akarjuk érni, hogy már itt a Földön Isten országát építhessük, és az örökké valóságban a fölséges Isten boldogító színelátására el tudjunk jutni. Amen.

A mai műsort Bánfalvi Péter és Horváth Margit önkéntesek szerkesztették. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A következő percekben a Mária Kertje adománygyűjtő kampányunk keretében Prontvai Vera műsorát hallják.
1: Ha az evangélium tanítását minél többet halljuk, akkor azért rádöbbenünk, hogy nincs más igazság. Tehát lehet zűrzavar a politikában, a világban, lehetnek háborúk, de akkor is egy életünk van, egy célunk van, és ebből a célból, ebből a megtanult hitből, tehát megismert hitből, bocsánat, inkább így mondanám, megismert hitből nem szabad engedni. Tehát nekünk ez a feladatunk, és ebben segít nagyon sokat a Mária Rádió, hogy közvetít, fölhívja a figyelmet arra, hogy más is van a világban, és ami maradandó.

0: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, amely kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és amely mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. A közös imádságok, műsorok és a szűzanya üzenete nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedülélőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra és reményre vágynak. A következő néhány percben arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk megünnepelni a Mária Rádió 20. születésnapját, és milyen módon tudunk hálát adni a rádió működéséért. A Mária Rádió nem létezne önkénteseink és hallgatóink elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Ezért külön szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, önkénteseinknek, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán hallgatói, hanem aktív részesei ennek a közös küldetésnek. A Mária Rádió igazi történetét nem a számok, hanem a megérintett emberi életek mesélik el. Olyan embereké, akik vigasztalást, reményt vagy éppen újrakezdést kaptak a rádió által. A következő néhány percben Kovács Éva, a Futár Önkéntesek koordinátora beszél a Mária Rádióban betöltött szolgálatáról.
1: Kovács Lászlóné vagyok. Én nyugdíjba vonulásom után 2012 vagy 2011, most pontosan már nem is tudom, találkoztam itt Gödön a plébániai közösségbe egy kolléganővel, aki szintén a Mária Rádiónál önkéntes futárként dolgozik, ő a gödi főfutárunk, és ő mondta nekem, hogy menjek el vele, hogy a futárcsomagok összeállításánál segítkeztem. Aztán tovább léptem egy kicsit, a recepciós munka is megtetszett, úgyhogy ott is besegítettem, és azóta is ott is teljesítek szolgálatot. Valami olyasmit akartam, amivel más embereknek tudok segíteni. Az igazán nagy munka a havi csomagnak a megérkezése, amikor megkapjuk a futárcsomagokat, 550 futárunk van, tehát ennyi darab futárcsomagot kapunk, amiknek körülbelül a felét postázzuk, ez postán megy ki, a másik fele pedig bejön érte a Mária Rádió Gogol utcai központjába, és itt veszi át, és innen viszi a hallgatóknak a magazint. Na ez a havi munka, ez körülbelül 4-5 napot vesz igénybe, amíg teljes egészében elkészülünk, és úgy most tartra készen állhatnak a csomagok ahhoz, hogy körülbelül minden hónap 25-én a futárok bejöjjenek érte a rádióba, és elvigyék. Vagy pedig 25-e után postán küldjük ki, persze természetesen az ország távoli részeibe a magazinokat. Meghatóbb történet az volt, amikor volt egy akciónk, új futárokat kerestünk, és a gyömrői idősek otthonából jelentkezett egy vékony hangú néni, 82 éves azt hiszem a Margitka, ott él a férjével, és azt mondta, hogy ők nagyon szívesen Gyömrőre, hogy kerül el a magazin, kérdezte tőlem, mondtam, sajnos postán nincs futárunk, ők szívesen vállalják a férjével. És annyira megható volt, hogy amikor jött a tél, azt mondja, hogy sajnos most nem tudjuk kivinni, mert itt olyan emelkedők vannak az utcán, hogy a mozgás korlátozott kocsijukkal nem tudnak lefele menni. Egyszerűen elszorult a szívem, és azt mondtam, hogy hát mi ez a mi munkánk az övéhez képest. Szóval ilyen megható történetek vannak, és ehhez hasonló szép élmények, nagyon sok történt. Na ezért érdemes önkéntes munkát vállalni.

0: Dr. Tamás György, a Mária Rádió Egyesület tagja, a rádió önkéntese. Ugye idén 20 éves a magyarországi Mária Rádió, és ebből az alkalomból arra biztatjuk a hallgatókat, hogy virtuálisan helyezzenek el egy-egy szál rózsát a szűzanya lábai elé, megköszönve a rádió 20 éves működését. Te hogyan és mikor kerültél a Mária Rádióhoz? Hány évvel ezelőtt, erre emlékszel?
1: Hát olyan 16 éve kerülhettem a Mária Rádióhoz, édesanyámnak a tanácsára. Ő hallgatta a Mária Rádiót, akkor valahogy ráhangolódott, és mondta, hogy nagyon jókat mondanak. Megkapott engem is az az őszinteség, és az, hogy a szűzanyát mindannyian szeretjük, meg a Jóistent, és tulajdonképpen ez a rádió egy ilyen lelki megnyugvást adott, és útirányt, hogy hogyan éljünk. Tehát életmódbeli tanácsokkal látott el.
0: Mit ad hozzá a te életedhez a rádiós szolgálat?
1: Jó. Erősíti az én hitemet. Én nagyon hálás vagyok a szüleimnek, és mindig eszembe jut, és mondom is a családomnak, hogy annyira jó dolog, hogy megismertem a evangéliumot, megismertem a Jóisten, és célt ad az életünknek. Mária pedig egy ilyen család összetartó előtt, tehát úgy, mint a családban a édesanya, ugyanezt a dolgot gondolom az ő esetében is. Fiának a legjobbat akarja, a családnak a legjobbat akarja, a legjobb szándékkal. Rajta keresztül juthatunk el Jézushoz leginkább. Megszerettem az állandó imádságot, mert rendet tesz az életembe. Esténként van egy csapat, akikkel este 9 órakor, korábban Skype-on, most másmilyen módon, 9 órakor ötten elmondjuk a aznapi rózsafűzőt, és ez kötelez arra, hogy ott legyünk, és ugyanakkor meg eltölt egy nagy boldogsággal, hogy aznapi kegyelmeket meg tudtuk köszönni. Az unokák pedig példát vesznek, tehát szerintem a példamutatás az legalább annyira fontos, és ők is magukévá teszik, és sokszor kérdezik, hogy na, papa megy imádkozni, és akkor ők is csendben vannak. Tehát ez biztos, hogy ha nem most, de később, vissza fog nekik csengeni, hogy hát a papa is imádkozott.
0: Ja, ebben biztos vagyok. A Mária Rádió szerepét, ezt hogyan ítéled meg a mai társadalomban?
1: Hát a Mária Rádióra óriási szükség van. Azért, mert elkölcsölt hitet, szeretetet közvetít, ebben a zavaros, zűrzavaros világban, és vigasztal. Mert én azt tartom, hogy ha az evangélium tanítását minél többet halljuk, akkor azért rádöbbenünk, hogy nincs más igazság. Tehát lehet zűrzavar a politikában, a világban, lehetnek háborúk, de akkor is egy életünk van, egy célunk van, és ebből a célból, ebből a megtanult hitből, tehát megismert hitből, bocsánat, inkább így mondanám, megismert hitből nem szabad engedni. Tehát nekünk ez a feladatunk, és ebben segít nagyon sokat a Mária Rádió, hogy közvetít, fölhívja a figyelmet arra, hogy más is van a világban, és ami maradandó. Éltessük tovább a Mária Rádiót, mert nagyon nagy szükség van rá. Nem is gondoljuk, hogy kiknek viszel erőt, energiát, hitet, úgyhogy támogassuk. Én a legjobb támogatási módnak azt tartom, hogyha rendszeres átutalással, mert akkor nem felejtkezünk el a támogatásról. Ez olyan, mint a beteglátogatás vagy a szeretet, ez nem lehet kampányszerű.

0: Balog Evelin, a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikáció és média szakos hallgatója. Hányad éves? Másod, harmad?
1: Másodéves vagyok.
0: Hogy került ide a Mária Rádióba?
1: Hát én úgy kerültem ide a rádióban, hogy az egyetemen kötelező elvégezni egy 160 órás nyári gyakorlatot, és az egyetem felkínált különböző helyeket, és meg volt jelölve ott a Mária Rádió, és én ezt választottam, szóval így kerültem ide.
0: 160 óra az egy hónap, ugye?
1: Egy hónap, ami azt jelenti, hogy hétköznaponként napi 8 órában kell dolgozni.
0: És mi a feladat vagy munkakör, amit itt ellát?
1: Hát én PR marketing szakirányba indultam, és abban is dolgozok most itt a rádióban. Igazából marketing feladatokat kell végezek, ezen belül is a TikTokon így ilyen promóciós videókat csinálni a rádióról, és a toborzásban is segíteni különböző hirdetésekkel.
0: És miért pont a rádiót választotta? Gondolom, hogy volt több más választási lehetőség is, vagy miért pont a Mária Rádiót választotta?
1: Igen, volt nagyon sok felhirdetve. Szerintem én azért választottam a Mária Rádiót, mert gyerekkori emlékem van a rádióról. Az én anyukám és a nagymamám keresztények, és nagyon sokat jártak ide a rádióba, főként a nagymamám.
0: Ki a nagymamája?
1: Hát Ilonnak hívták, és az anyukám pedig Margit. Sokat jártak ide a rádióban, főként ilyen adakozni. Jó bejöttem, és akkor így le kellett ülnem, és akkor így az ajtóban már hangosan mondta, hogy nahovos, akkor mondd azt, hogy dicsértessék. És akkor mondani kellett hangosan, hogy dicsértessék. Szóval szerintem ez a gyerekkori emlék, nosztalgia.
0: De akkor nem itt volt a stúdió, vagy itt volt már a stúdió?
1: Itt volt a Gogol utca. Hát 12-11 éves voltam, amikor ide jöttem.
0: Aszta. És mi a legérdekesebb dolog, amivel itt találkozott? Akár gyerekként, akár így fiatal felnőttként.
1: Nagyon sok ember van itt önkéntes pozícióban, amit én nem hittem. Azt hittem, hogy ez egy nagyon pici rádió és pár munkatársa van, de rengetegen vannak, és ez nekem nagyon meglepett, mikor így találkoztam első nap így mindenkivel, és hogy mennyire pezseg itt az élet, és mindenki nagyon ilyen a toppon van. Szóval engem szerintem ez lepett be, hogy nagyon sokan vannak ebben a rádióban.
0: És mi az, amit magával visz ebből a... Hát most már 2 hete van itt, ha jól tudom, ez a harmadik?
1: A harmadik hetemet kezdem most, igen. Amit magammal viszek, talán az, hogy közelebb kerültem maga a marketinghez is, mint szakma, és közelebb kerültem szerintem egy picit, hát a hitemhez, mondjuk így. A videókhoz nagyon sokat kellett így most olvassak a Bibliából idézetek miatt, és egy pár idézet így amúgy így a lelkembe maradt. Egy picit így magamra ismertem, hogy így a saját életemnek egy olyan részére mutatott, amire szükségem volt, és jól esett, meg elgondolkodtatott. Szóval szerintem ezt a kettőt viszem magammal.
0: És mi volt az az idézet, ami leginkább elgondolkodtatta? Emlékszik rá fejből?
1: Igazából a Bibliából volt egy idézet, igazából azt hiszem az Ézsaiás 40:30, és ez tulajdonképpen arról szól, hogy igazából, hogy Istennel hiába vagy fáradt, vagy hiába vagy motivációvesztett, Isten veled van, és Isten segítségével szárnyra kapsz, mint a sasmadarak. Ez volt benne, ami így megmaradt, ez a szárnyra kapsz, mint a sasmadarak, és erre nagyon volt szükségem, mert én is azt éreztem, hogy ilyen motiválatlan vagyok, és csak így haladok az árral, de igen, ez jól esett, és így magamra ismertem benne, hogy amúgy igen, hogy szükségem van erre most nagyon.
0: Köszönöm szépen az elhangzottakat és a szolgálatot is. Hogyha letelt ez a szakmai gyakorlat időszak, akkor utána is szeretettel látjuk bármikor itt a Mária Rádióban.
1: Nagyon szuper, köszönöm szépen.

A Mária Kertje kezdeményezésben arra hívjuk Önöket, hogy helyezzenek el egy szál rózsát virtuálisan a szűzanya elé, és lehetőségeik szerint ajánlják fel egy rózsa árát a Mária Rádió számára. Adományaikat többféleképpen is eljutathatják. Banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel vagy a honlapunkon keresztül, esetleg személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Közlemény rovatban tüntessék fel Mária Kertje. A Mária Rádió nem csupán egy frekvencia, hanem közös imádság, közösség és misszió. Az elmúlt 20 évben számtalan ember életében volt jelen egy-egy vigasztaló szóval, szentmisével, egy rózsafüzérrel vagy egy közösen elénekelt Mária énekkel. Ha ma egy szál rózsát helyezünk el Mária kertjében, akkor valójában a jövőbe ültetünk. A Mária Rádió következő 20 évébe. Abban a reménybe, hogy a szűzanya hangja továbbra is eljuthat azokhoz, akik vigasztalásra, hitre és szeretetre vágynak. Köszönjük imáikat, bizalmukat és megtisztelő támogatásukat!

0: Az elmúlt percekben a Mária Kertje adománygyűjtő kampányunk keretében Prontvai Vera műsorát hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária Rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
3: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
4: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.
5: Mária Rádió.
6: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Budai László, a Misszió Tours tulajdonosának, igazgatójának, a média tanács tagjának gondolatait hallják.
1: Most megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három, de köztük a legnagyobb, a szeretet.
2: Én a 80-as évek elején elkerültem Erdélybe. 16 éves voltam, középiskolás diák. Az akkora hatással volt rám, hogy az a kicsi, tradicionális, hagyományait őrző, népviseletét őrző, népdalait, stb. Őrző kis közösség, amiből én jöttem, az ott helyileg volt. Megdöbbentem. Az akkora hatással volt rám, hogy én ezt meg akartam mutatni. Sokat jártam ki, és majd utána, a 90-es évek elejétől pedig elkezdtem vinni az embereket. Pillanatok alatt nagyon sokan jöttek. Pár év alatt minden évben többszöröződött. Egy idő után már be kellett osztanom. Mondtam, menjenek nyugodtan, már nincs több szabadságom, nem engednek el, már hát elzavarnak a faluból, hogyha én állandóan csak úton leszek. Nem, mondták, hogy ők megvárják. Ez a szeretett himnusz az, amit nekem Dzsida Jenő lefordított egy számomra minden gyakorlati teendőt összefoglaló eszenciába. Ha tetszik, arszpoétikává, hitvallássá tömörítő változatát megírta, s reket hangon, félig sírva, mégis kiabálni, szakadt lelkeket foltozni, foltozni, tört szíveket drótozni, drótozni. Ha a templomba vagyok, akkor olvasom a szeretett himnuszt, ha kijövök az utcára, akkor pedig látom a szakadt lelkeket, a tört szíveket, a foltozni való, drótozni valókat. Úgyhogy valójában lehet, hogy én nem is utazásokat, hanem drótozásokat szervezek, csak ezt nem vallom be az embereknek.
0: Budai László, a Misszió Tours tulajdonosának, igazgatójának, a média tanács tagjának gondolatait hallották.
3: Hírpercek.
4: Július végéig várják a jelentkezőket a debreceni Szent László Katolikus Szakkollégiumba. A szelídség és a szolgálat jegyében ünnepeltek ezüstmisét és búcsút a Narcson. Felkerült az Olympos-hegy az UNESCO világörökségi listájára. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Felvételt hirdetett a debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium a 2026-27-es tanévre egyetemista fiatalemberek számára, akik elhivatottak egy fiatalos keresztény közösség építésére és a mindennapok során szeretnék megélni a keresztény hitüket. Írja a Magyar Kurír. A fiúk számára fenntartott kollégium a hit és a tudomány közös nevezőjeként működik Debrecenben. Az intézmény szorosan együttműködik a debreceni római katolikus egyetemi lelkészséggel, melynek feladata, hogy megtalálja, hol lehet belépni abba a dinamikusan fejlődő valóságba, amely egy fiatal életét jellemzi. Isten jelenlétében. A nagy erdő közepén 2013-ban épült villaépület alkalmas otthonként szolgál az egyetemista fiatalok számára. A szakkollégiumban a Debreceni Egyetem bármely nappali tagozatos képzésén résztvevő hallgató jelentkezhet. A felvételi jelentkezés határideje július 31. Július 27-én tartották az Anarcsi Görögkatolikus templom búcsúját, a Pócsi Könnyezés emléknapját, írja a Magyar Kurír. A búcsúi szent liturgia idén különleges hangsúlyt kapott, hiszen a helyi közösség Kovács Róbert anarchi parókus 25 éves ezüstmisés jubileumát is ünnepelte. Az ünnepi eseményre egybegyűlt hívek, családok, vendégek és lelkipásztorok imáiba Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök is bekapcsolódott, aki szintén idén tölti papságának 25. évét. A főpásztor prédikációjában a szelídség fogalmát állította középpontba. A szelíd ember birtokában van az erő, de nem él vissza vele. A sebzés helyett a gyógyítást választja, az igazság szolgáltatást pedig Istenre bízza. fogalmazott. A prédikáció végén Szocska Ábel püspök átadta Leó pápa apostoli áldását a jubiláló lelkipásztornak, megköszönve az egyházmegyében végzett alázatos munkáját. Vasárnaptól Hellász legmagasabb orma, a legendás Olumposz-hegy is a világörökség része, adja hírül az Index. A görög istenek antik mitológia szerint állandó lakhelye 12 év várakozás után került fel az UNESCO világörökségi listájára. Az UNESCO, vagyis az ENSZ Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének világörökségi bizottsága vasárnap a dél-koreai Puszanban tartott ülésen döntött arról, hogy az Olumposz-hegy felkerül a világörökségi listára. A 2018 méter magas hegyet vegyes, avagy egyszerre kulturális és természeti világörökségi helyszínként ismerték el. A döntést Görögországban nagy örömmel fogadták, mivel a világörökségi cím egyszerre ismeri el a terület kiemelkedő természeti és kulturális értékeit, valamint szakmai tanácsadást és bizonyos esetekben pénzügyi támogatást is biztosíthat a helyszínek megőrzéséhez. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
3: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet az első Zsoltár hét csütörtöki napjáról imádkozzuk.
5: Istenem, jöjj segítségemre!
6: Uram, segíts velem!
5: Dicsőség!

Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Örülni fogtok, noha most egy kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy a próbát kiállva hitetek, amely értékesebb a tűzpróbálta veszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre. Noha nem láttátok, mégis szeretitek, bár most sem látjátok, mégis hisztek benne. De mivel hisztek, újjonghattok a megdicsültek kimondhatatlan örömével, mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét.

0: Dicsérjük Istenünket, ő a mi segítségünk, benne van minden reményünk. Hívjuk őt áhítattal és hangos szóval.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre!
0: Urunk Istenünk, te örök szövetséget kötöttél népeddel, add, hogy állandóan emlékezzünk nagy tetteidre.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre!
0: Tartsd meg az egész papirendet az irántad való teljes szeretetben, és a béke köteléke által őrizd meg híveidet a lélek egységében.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre!
0: Add, hogy mindig veled együtt építsük földi hazánkat, ne dolgozzanak hiába, akik azt építik.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre!
0: Küldj munkásokat aratásodba, hogy dicsőítsék nevedet a nemzetek.
1: Tekints, Urunk, gyermekeidre!

0: könyörögünk. Istenünk, Te világosságot gyújtasz az éjszakában, és a sötétség elmúltával újra felragyogtatott fényességedet. Segíts, hogy a gonosz lélek minden támadását legyőzzük ezen az éjszakán, és a reggeli órákban hálaadással lépjünk színed elé. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked.
0: Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökött, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték, Uram, te ugye jó magot vetettél?

a földbe. Honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt. Ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt, nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek, összekössétek kévébe, hogy elégessük. A búzát hordjátok a magtáramba. Azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis amikor fölnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik. Úgyhogy jönnek az ég madarai, és ágai között fészket raknak. Végül ezt a példabeszédet mondta nekik. A mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fog az asszony, belekever három vék a lisztbe, és az egész megkel tőle. Mindezt példabeszédben mondta el nekik is. Példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott. Példabeszédekre nyitom ajkamat, és hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Amikor elbocsátotta a tömeget, akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig oda mentek hozzá, és kérték, magyarázd meg nekünk a szántó földről és a konkolyről szóló példabeszédet. Erre ő így válaszolt. Aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld a világ. A jó mag az ország fiai. A konkoly a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti, a gonosz lélek. Az aratás a világ vége. Az aratók pedig az angyalok. Hogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetik, vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos, és minden törvényszegőt. Az igazak pedig, mint a nap, ragyogni fognak atyuk országában. Akinek van füle, hallja meg. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy a felelősségünkre, a mindenkori felelősségünkre figyelmeztet ez a mai konkolyról szóló példabeszéd, arról és arra figyelmeztet, hogy az Isten szabadságot ad, és hogy hagyja, hogy mindenki élje a maga életét, de a végén számadással tartozunk a tetteinkért. Az ítélet azonban nem a mi dolgunk, ez is benne van ebben a mai evangéliumban, hanem a végtelen türelmű Istené, aki egyedül lát a szívekbe és ismeri az ember indítékait. Van egy rossz híre is ilyen értelemben ennek a mai örömhírnek, ellentét, egy kicsit kiemeljem azt, ami szintén a mondani valója, nem kerülhető ki az ítélet. Ha nem vagyunk hívők, akkor se kerülheti. Ki az ember azt, hogy legalábbis, hogyha megmarad az épp tudata, lelke, és szembenézem az életével. Soha nem felejtem el azt a nagyon becsületes, tisztességes munkát végzett doktor urat. Végzem a munkámat az irodában az egyik délelőtt, és bejön, annyit mondott, atyi utolért, beszélgessünk, és tudtam, hogy mit akar mondani, és hogy miért utol. Szóval az ítélet, megítéltetés, már a nagy megítéltetés előtt is lelkiismert furdalások formájában utolérje az embert az élete során is sokszor. De igazából nem erről szeretnék ma beszélni, kedves testvérek, hiszen az evangélium se csak erről szólt, hanem arról egy kicsit többek között, hogy a jónak meg a rossznak a küzdelme az végigkíséri az életünket. Döntések sorozata az embernek az élete. És tudjuk mindannyian, hogy mennyire nem mindegy, hogy egy adott esetben hogyan döntünk, mit csinálunk, mit mondunk, hogyan jelenünk meg, hogyan vagyunk jelen, milyen módon, miképpen. A világosság és a sötétség küzdelme, képeket tudunk ezzel kapcsolatban csak használni, van jelen az életünkben azóta, amióta világ a világ. Jézus úgy fogalmazott, van ebben az én számomra viszont valami nagyon vigasztaló, hogy a világosság a sötétségben világít. Nem lehet végig alá rejteni, mondja Jézus. És tényleg így van, hogy ideig, óráig elmondhatja, megmagyarázhatja az ember saját magának azt, hogy miért úgy döntött és miért éppen nem másként, de a világosság az világítani akar, és nem lehet végig alá rejteni. Úgy mondta egészen pontosan
A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. János evangéliumának az elején a prológusban. Találjuk ezeket a sorokat. De hogyha az ember nem csak a Bibliát nézi, hanem megnézi a görög irodalomnak bizonyos fejezeteit, többet is lehetne innen idézni, de hadd idézem Szofoklészt, az ókori görög drámaírót, amikor az emberről az Antigoné című művében a következőket írja, idézem, ha tud valamit valaki, mesteri, bölcset, újszerűt, van aki jóra, van aki gonoszra tör vele. Ott van a kettősség bennünk, a civilizáció megteremtésével nagyszerű dolgokat vagyunk képesek létrehozni, de a szabad választás felelőssége továbbra is megmarad. Lehet, hogy még inkább, mint korábban, hogy mire használjuk fel a tudásunkat, jóra vagy képtelenségekre. Miért van az, hogyha valahol megjelenik valami szép, valami jó? Kérdezem magamtól sokszor, ami emberibbé tehetni az életet, egyszerre csak megjelenik, megjelennek ott a sötétségnek is az erői. A búza az élet mellett, ott van azonban azonnal a konkoly is, amely képes arra, hogy ellehetetlenítse a búza növekedését. Mondja ma Jézus a példabeszédében, amit az imént hallottunk, és képes meggátolni ez a konkoly, hogy termést hozzon a búza. Miért van ez? Jézus példázatban beszélt tanítványainak erről. A magvető mondta, hogy az jó magot vetett a földbe, jó reménységgel. Benne van ebben a mondatban is, hogy van tehetségünk a jóra, van tehetségünk a szépre. Megkaptuk tőle. Máshol úgy mondja, hogy talentumokat kaptunk. De azonnal megjelenik, benne van a mai példabeszédben az ellenség is. Megjelenik mindig a jó képességeink mellett az is, ami bennünk a sötét feleborát. Carl Gustav Jung szavaival, ami árnyék személyiségünk talán. Vagy a gonosz maga, ahogy Jézus mondja, a gonosz lélek, hogy konkolyt vessen a búza közé. Úgy mondta a példabeszédben, gonosz ember műve ez. Kérdik a példázatban a szolgák a gazdát, akarod-e, hogy kigyomláljuk a konkolyt? És erre megint szívesen figyelek, én legalábbis, kedves testvérek, oda, mert Jézusnak a válasz az egy határozott nem. Nehogy a konkolyjal együtt a búzát is kitépjék. Ne azzal törődjetek, mondja nekem ez a mondat, hogy megítélitek azokat, akik másképp gondolkodnak, másképp cselekszenek, más csináljanak. A jóval törődjetek, a búzával törődjetek, hagyjátok a konkolyt, az nem a ti dolgotok, az az Istenek a dolga. Hányszor és hányszor van, amikor belefeledkezünk veszekedésekbe, lehetetlen helyzetekbe, mindenfajta purparlékbe, hogy lehúzasz bennünket is, és pontosan azt nem csináljuk, ami miatt az Isten a lelkünk mélyére jó magot vetett. Mert a lehetetlenségekkel foglalkozunk. Elgondolkodható, hogy Jézusnak nem az a fontos, hogy kigyomlálja a konkolyt. Ha is vitatkozik, fél, hanem az egész Magyarország. Az egyik fele a másikkal. Jézusnak nem az a fontos, hogy azonnal megtisztítsa a konkolytól a búzát. Hagyja, hogy élje mindenki az életét. Ez így van benne a mai evangéliumban. Érdemes ezt. Ezen eltűnődni legalábbis, azt gondolom. Ha már 2000 évet kibírt ez a példabeszéd, hogy mit akar mondani? Hogy lehet ez felszabadító, ez a gondolat? Azt mondja, megadja a lehetőséget a föld tulajdonosa a növekedésre. Miért? Mert nála első az irgalom. Mondja is, irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Csak az érdekesség kedvéért, meg hát, mert illik is ismernünk a Szentírást, jegyzem meg, hogy ez a mondat eredetileg nem egy jézusi mondat szerepel, Ózeás prófétának a könyvében, már a 6. fejezet 6. versében. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Ott még a próféta úgy adja az Isten szájába ezt a szót, hogy ezzel a szóval, ezzel a mondattal, a lélektelenül végzett jeruzsálemi áldozatokkal szemben rója meg a jeruzsálemi papságot. Lélektelenül szolgálnak. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Az új szövetségi szentírásban megint érdekes erről odafigyelni, hogy ez az ozeási mondat kétszer hangzik el Jézus szájából, Máté evangéliumában nevesen. Amikor Jézus első alkalommal, amikor szemére veti a farizeusoknak, amikor ő éppen Máténál, a főnvámosnál van, és azok ezt nehezményezik, akkor a szemére veti a farizeusoknak azt, hogy figyeljetek arra, hogy itt mi történik. És itt is mondja azt a mondatot, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. És aztán egy második alkalommal, akkor mondja ezt a mondatot Máté evangélium 9.13-ban, amikor a tanítványai búzakalászokat szedegetnek szombati napon, ahogy járják Galilea útjait, vetéseit, hogy az éhségüket csillapítsák, de ez akkoriban munkának számít. Miért nem tartják meg tanítványaid a szombatot, kérdezik akkor a Krisztus, és akkor megint azt mondja, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot.
De ugyanakkor, bár mondja azt a Jézus, hogy irgalmasságot akar és nem áldozatot, határozottan figyelmeztet, mint attól, hogy teszi a mai evangéliumban is arra, hogy azért számadás is van, és van felelősség is. A búza csűrbe kerül, a konkoly a példabeszédünk szerint tűzre. Jézus türelme azonban így, ahogy most itt előttünk van, ebben az evangéliumban ezzel együtt is szinte végtelennek tűnik. Mi az, hogy tűzre kerül? Úgy szoktuk ezt mondani, szokták ezt mondani, hogy ez a szó egy performatív prófétai szó, meg akarja változtatni azt a formát, ahogy korábban gondolkodtunk a dolgokról, egy prófétai szó, ami bennünket akar megváltoztatni. Mert azt akarja mondani igazából, hogy mindannyiunknak magunknak kell számot adni az életünkről, a növekedésről és a fejlődésünkről. Tanítványok azonnal mennének, kigyomlálják azt, ami nem az ízlésük szerint való. A konkolyt a búza közül. Nehéz megkülönböztetni viszont a kettőt egymástól. Különösen is a fejlődés kezdetén. Hagyjátok, mondja Jézus. Szelíd szóval szinte hajaz ez aztán a hegyi beszédre is, hogy boldogok a szelídek, mondja ott a Jézus, mert ők öröklik a földet. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig. Még egyszer, mint azt mondaná, hogy nem, azzal foglalkozzatok, ami lehúz, és ami lelkitek nyugalmának is az ártalmára való. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig. Nem a mi dolgunk az ítélet. Nem a ti dolgotok az ítélet. Lehet, hogy komolyan kellene vennünk a gazda szavait. Nem kell a bűnt keresni a másik emberben, mondja nekem ez a szó, hogy hagyjátok az aratásig, meg hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem kell a bűnt keresni a másik emberben, megölni a másik ember csupán azért szóval is akár csak, mert másképpen hisz és gondolkodik. Mi emberek senkinek sem láthatunk az indítékai mögé és a szándékai mögé. Lehet, hogy tényleg úgy van, hogy egyedül csak az Isten. Lehet, hogy senkinek nincs felhatalmazása arra, hogy kétségbe vonja a másik ember jó szándékát. Eszembe jut az is, hogy mindig is voltak és lesznek is látszat keresztények, kultúrkeresztények. Mondhatnánk azt is, hogy hamis testvérek. Jézus a mai példabeszédben azt mondja, ott majd elválik, az ítéletkor majd elválik. Nem azt mondja, hogy nincs jó és rossz, hanem azt mondja, hogy maradj szabad a jóra. Megérdemled azt, hogy megtapasztald a jóra való készségeid, fantasztikumát, a szereteted gyümölcseit. Nem bízza ránk az Isten ebben a példabeszédben az ítéletet, mert az ő megmentő életadó szándéka szól mindenkihez. Amit most konkolynak látunk, lehet, hogy nem konkoly. Tévedhetünk. Nem tudhatjuk ki az, aki valóban Jézushoz tartozik. Lehet, hogy igaz az a Jézusi szó is, hogy gyümölcseiről lehet megismerni a fát. A gyümölcs pedig csak később érik meg. Lehet, hogy tényleg az számít, hogy hogyan szolgáljuk mi magunk az embereket. Mert egészen világos az evangéliumban, hogy nem elég kereszténynek látszani. Annak is kell lenni. És lehet, hogy valaki nem látszik kereszténynek, mégis a lelke mélyén szenvedélyesen keresi az igazságot. Lehet még ez is. Tudjuk mindannyian, hogy lehet még ez is. Jézus a mennyek országáról beszélt, a mustármag példázata, és nagyon beszédes, amikor ezt a nagyon aprócska, minden másnál kisebb magot emlegeti, amely hatalmas fáfák képes terebélyesedni, amelynek ágai között az ég madarai fészkelni tudnak. Az ő ország, amit meghirdetett, látszólag jelentéktelen, így beszél erről a példabeszédben ma Jézus, mégis megszámlálhatatlan ember talál menedéket ebben az országban. Mégis biztonságot ad, védelmet és oltalmat. És aztán a harmadik példabeszédünk a mai evangéliumban a kovászról szóló. A kovász, pici valóság. Mire való? Mire való az én jóságom, kérdezhetnénk saját magunkat is. Való-e valamire az én erőfeszítéseim, az én igyekezeteim? Hozzáadhatnak-e bármit is a világhoz akkor, amikor huncut egyébként az egész világ? Jézus szóval megint nagyon vigasztaló és igazi keresztényeknek való üzenet, és az igazi keresztényekhez szóló üzenet, kedves testvéreim. Mert azt mondja, a kevés kovász is át tudja járni az egész tisztát. Mindig való az valamire. És a tisztesség, a jóság, a becsület a sohasem fölösleges. Az egyenesség, a szolgálatkészség, az, hogy igaz szót mondok és nem tódítok, hogy nem verem át a másikat. Lehet, hogy még ezt is szabad. Lehet, hogy még a mai világban is szabad az, hogy nem verem át a másikat. Vagy ha átverem, az is a bűn katalógusba tartozik, és meggyónni való.
Egy kevés kovásznak is fontossága van. És még milyen a jézusi gondolkodásnak? Megnemesít. Megnemesíti a környezetét. Soha nem felejtem el, amikor még a stúdiumaim idején, 80-as években elmentünk egy néprajz tudóshoz, a szakrális néprajz kiváló ismerőjéhez, aki nem csak szakrális néprajznak volt kiváló ismerője, Bálint Sándor egyetemi tanár, hanem az emberi léleknek is kiváló ismerője volt, a kereszténységnek, a keresztény üzenetnek is elkötelezett híve volt. Körbeültük a könyvektől terített szobájában, és úgy éreztük, hogy egy templomban vagyunk. Kedves, csöndes, okos szavai, mint a kovászat tésztát, legalább arra 2 órára, amit ott töltöttünk, megemelt bennünket is. Fölösleges volt. Még most is azt emlegetem 50 évvel az esemény után. Ki gondolta volna akkoriban, hogy egyszer majd a boldogok között lesz lehetőségünk esetleg emlegetni őt? Ő tiltakozott volna. Egy ember tisztessége is, lélekcsöndessége is. Micsoda ünnepet tud teremteni? Egy igazi apukának, egy igazi anyukának a békéje. Ha nem átszáll a gyerekekre is, fölösleges is. A huncut a világ, legyünk mi is azok? Hát legyen, aki akar. Mi igyekezzünk egy ellenkező irányba, én azt gondolom, hogy ennek mindig értelme van. Az Isten országáról beszélt a Jézus. Az igazságosság, a béke és az öröm jelen kell, hogy legyen az egész világban, a világunkban. Különben milyen lesz a világunk? Élhetetlen lesz. Akkor élhetetlen lesz. Még a mi saját kis környezetünk is az lesz, ha csak a saját érdekeink. És eltűnik a szolidaritás, a fele baráti szeretet. Nap mint nap a szeretet és a gyűlölet harcát tapasztaljuk, a jó és a gonosznak a küzdelmét, az igazság és a hazugságok feszültségét. Néha hajlamosak vagyunk mi is borulátóan azt mondani, hogy ellehetetlenült már egészen az emberi élet. Hát ellehetetlenül, ha nem fogunk tudni megtanulni újra megbízni a másikban. Vajon ugyanazt az életet szolgáljuk mindannyian, hogy az önző érdekek fölül írják a tiszta értékeket? Ratzinger bíboros, a későbbi Benedek pápa, akit joggal tartunk korunk egyik legmélyebb teológus gondolkodójának, írta a következőket, idézem. A mai napig velünk tart az a problematika, amelyet a marxizmus maga után hagyott. Eltűnnek az ember Istennel, önmagával és a világ mindenséggel kapcsolatos eredendő bizonyosságai. És megszűnt az a meggyőződés, miszerint vannak olyan erkölcsi értékek, amelyek nem képezhetik vita tárgyát. Mi az az alapvető erkölcsi érték, kedves testvérek, ami nem képezheti vita tárgyát, és amiből aztán minden másik érték levezetendő és levezethető? Hát az, hogy az emberi élet a szent, és nem csak az enyém, hanem mindenki. És ebből már nagyon-nagyon sok minden következik. És mégis olykor másképp gondolkodunk. Gonosz ember műve az, mondja Jézus, arról, aki a jó mag közé konkolyt vet. Tehetetlennek érezzük, igen, magunkat sokszor. Úgy látjuk, hogy elfoltja a konkoly az életet szolgáló termést. És újra fölmerül a kérdés, mi az, az, hogy jó, és mi az, hogy rossz? Vajon mi magunk döntjük el, vagy tőlünk függetlenül létezik? Fontos kérdés. Minden korban és minden politikai rendszerben is visszatér. Egy biztos, és ezzel fejezem be, nem szabadna, hogy mint egy tehetetlen fadarab együtt úszunk mindenféle áradásokkal. Mert a mai példázat szerint lenne nekünk az a feladatunk, hogy jó földként megnyíljunk a jó magok számára. Nem szabad elveszíteni a reményünket, hiszen Jézus is bátorít. A világban üldözés szenvedtek, de bízzatok, legyőztem a világot. Át kellene alakulnunk, át kellene rendeznünk az életünk szintereit. Mindannyian szeretnénk látni a termést, a tiszta buzát. Ehhez azonban leginkább türelemre lenne szükségünk, van szükségünk, és persze kitartásra, és főként elkötelezett szolgálatokra. Amen.

0: Hírpercek.
1: Harmadfokú hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos csütörtöktől keddig. Július végéig várják a jelentkezőket a debreceni Szent László katolikus szakkollégiumba. Ókeresztény város maradványaira bukkantak az egyiptomi sivatagban. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Harmadfokú hőségriasztás rendelt el csütörtökön 0 órától 2-24 óráig az ország területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészség Ügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent. Ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. A tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezethet. Javasolták, hogy a hőségben mindenki figyeljen jobban egyedül élő idős rokonára, szomszédjára. A hőség okozta rosszul létek elkerülése érdekében kiemelten fontos a folyadékpótlás, elsősorban vízfogyasztásával. Felvételt hirdetett a debreceni Szent László katolikus szakkollégium a 2026-27-es tanévre egyetemista fiatalemberek számára, akik elhivatottak egy fiatalos keresztény közösség építésére, és a mindennapok során szeretnék megélni a keresztény hitüket. Írja a Magyar Kurír. A fiúk számára fenntartott kollégium a hit és a tudomány közös nevezőjeként működik Debrecenben. Az intézmény szorosan együttműködik a debreceni római katolikus egyetemi lelkészséggel, melynek feladata, hogy megtalálja, hol lehet belépni abba a dinamikusan fejlődő valóságba, amely egy fiatal életét jellemzi. Isten jelenlétében. A nagy erdő közepén 2013-ban épült villaépület alkalmas otthonként szolgál az egyetemista fiatalok számára. A szakkollégiumba a Debreceni Egyetem bármely nappali tagozatos képzésén résztvevő hallgató jelentkezhet. A felvételi jelentkezés határideje július 31. Jelentős ókereszténykori település maradványait tárták fel Egyiptom nyugati sivatagában, a Dakhla oázisban. Számolt be az Aletheia. A Krisztus utáni 4. századból származó városban bazilika, lakóházak, őrtornyok, erődítmény és csaknem 200 feliratot cseréptöredék került elő. A kutatók szerint az egyik épület kezdetben házi templomként működhetett, mielőtt felépült volna a település központi bazilikája, ami ritka bizonyítéka a korai keresztény közösségek fejlődésének. A feltárt feliratok kereskedelmi ügyletekről, levelezésről és a mindennapi életről árulkodnak, míg az előkerült bizánci kori érmék a település gazdasági kapcsolataira utalnak. Mindezek új ismeretekkel gazdagíthatják a korai egyiptomi keresztény közösségek életéről alkotott képet, és megerősítik, hogy a hit már a római birodalom távoli sivatagi vidékein is gyökeret vert. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Szabadság és tulajdon. Nemzetünkért kiáltunk Istenünkhöz, és hálát adunk, hogy egy új világ lehetőségét nyitotta meg nekünk 2 évtizede. Ennek az időszaknak nagy újdonsága, amit a korábbi nemzedékek nem érhettek meg, az egyik a szabadság, a másik pedig a tulajdon lehetősége. Abban éltünk korábban, 2 vagy 2,5 nemzedék, hogy nem élhetett a szabadságban, és tulajdona sem lehetett. Sőt, mivel ezek a hajtóerők nem emelték a nemzetet, ezért mindig többet adott ki, mint amit bevett, és ebbe csak tönkre lehet menni. Ez a tönkremenés volt az eladósodottságunk. A nagy újdonság, amivel élhetünk, a szabadság és a tulajdon. Ez a kettő köti össze a nemzetet, és biztosítja a felvirágzás lehetőségét. Erről beszél nekünk Deák Ferenc. Hallgassuk őt. Mely gazdaság évenként többet kiad, mint bevesz, annak előbb-utóbb tönkre kell mennie. Éppen így áll a nemzetek sorsa. Nemzetünk végre öntudatra jött. És most az a kérdés, hogyan kell és lehet e bajon segíteni? Egy elhanyagolt gazdaságot restaurálni 2 mód van. Vagy a jövedelmet kell szaporítani, vagy pedig a kiadást kell apasztani. A szorgalomnak 2 hatalmas rugója van. Szabadság és tulajdon. 2 hatalmas ösztön ad a polgárnak erőt s lelkesedést a hon védelmében, s e 2 ösztön. Szabadság és tulajdon. Csak 2 erő köti biztosan a népet a honhoz és a törvényhez, se 2 varázserő. Szabadság és tulajdon, írja Deák Ferenc.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírás szakaszunk, Szent Máté, evangéliumának 13. fejezetéből van. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz, a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is, kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, hogy sírás lesz, és fogcsikorgatás. Kedves Mária Rádió hallgatók! Mindenki meghívást kapott a mennyek országában. Ez jelenti, hogy Isten szeretet hálóját kiveti, és ez az egyház. Próbálja az embereket elírni, bekeríteni. A partra vonás után a halak javát kiválogatják, s a hitványát pedig kiszórják. A tengerbe vetett háló képe arra emlékeztet, hogy Isten országa mindenkit elér. Jót és rosszat, erőset és gyengét egyaránt. Ma az evangéliumot a világhálón is, mindenütt megtaláljuk, ha akarjuk olvasni. A háló nem válogat, csak összegyűjt. Itt a földön, amíg élünk, addig Isten nem ítél el. A válogatás majd a túlsó partra kerüléskor történik, a halálunkkor. Ez vigasztal, ugyanakkor komolyságra int. Isten türelme hatalmas, de a döntés felelőssége a miénk. A mennyek országa jelen van, és Jézus arra hív, hogy olyan halak legyünk, akik jóságot és igazságot hordoznak a világban. Szent Ágoston mondta, aki megteremtett téged megkérdezésed nélkül, nem fog üdvözíteni közreműködésed nélkül. Itt az egyházra bízta Jézus Krisztus a tanítást, a szentségeket, a kegyelmi eszközöket, és ahhoz, hogy mi igazak és jók tudjunk lenni, működjünk közre a kegyelemmel.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyűzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Mária Rádió. Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Körös István közgazdász műsora.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mai témánk az euró és a forint, az euróövezet és Magyarország. Erről manapság sok szó esik. Egy hosszabb távú, mindnyájunk életét érintő kulcskérdésről van szó. Ezért nem a napi szempontok tükrében szeretnék szólni, hanem az Európai Unió és Magyarország jelenét és főleg jövőjét befolyásoló, meghatározó kérdésről. A nemzetközi gazdaság és a nemzetgazdaság szempontjainak megbeszélését és nemzeti érdekeink érvényesítésének lehetőségeit gondoljuk át közösen. Vizsgáljuk meg a kérdéskört keresztény-európai és keresztény-magyar megközelítésben a tények alapján. Kérném szépen, a következő résztémák kapcsolódnak itt egybe. Ezekről szeretnék szólni. Először, hogyan jött létre az euró, és miként működik? Másodszor, mi az optimális valutaövezet a közgazdaság meghatározása szerint? Harmadszor, kik az euróövezet tagjai, és milyenek az Európai Unióban a tapasztalatok? Negyedszer, melyek a Maastrichti kritériumok, azaz mit kell teljesíteni a belépéshez? Ezzel kapcsolatban az utolsó nagy kérdéskörben szeretném részletesen bemutatni, hogy melyek az euró működésének előnyei és hátrányai, és ebből végkövetkeztetéseket levonni arra vonatkozóan, hogy erős forintra, azaz erős nemzeti valutára van szükség, és csak erős forinttal lehet és érdemes belépni egy jól működő euróövezetbe. A jó forint hamarabb megteremthető, mint a jó euró. Tehát nekünk nemzeti valutánk megerősítésére kell koncentrálnunk, és meg kell várnunk, ugye, hogy az euróövezet is egészséges legyen, és ne egy olyan válságövezetbe lépjünk be, ami nagyobb károkat okozna, mint hasznot Magyarországnak. Kérném szépen, hát ugye az eurót 1999-ben vezették be, mint elszámolási pénzt, és utána készpénzként 12 ország vezette be az eurót készpénzként 2002. januárjában. Na most, az eurót az eurozónában jelenleg körülbelül 340 millió ember használja. Az eurozónán kívül 6 európai ország fizetőeszköze, Andorra, Monaco, San Marino és a Vatikán használják szerződés alapján. Koszovó és Montenegró pedig egyoldalúan vezette be. Tehát nem tartozik hivatalosan az övezethez, de használja az eurót. Érdekes, hogy szintén eurót használnak a dél-afrikai Zimbabwe-ban, amelyet szintén egyoldalúan vezettek be. Na most az euró a második legjelentősebb tartalékvaluta a világban az amerikai dollár mögött, és az euróövezet jelentős világgazdasági szerepet játszik, de pénzügyileg nagyok a különbségek, gazdasági fejlettségben, gondoljuk meg Svédország, Olaszország közötti különbségeket, vagy Franciaország és Görögország között. De nem csak az észak-déli különbségek vannak meg, hanem gondoljuk meg, hogy Olaszországon belül a regionális különbségek is fennmaradtak, sőt, bizonyos időszakokban növekedtek is, pedig egy államot alkot, ugye 1870 óta. Tehát látjuk, hogy a gazdaság és a pénzügyek fontos, nagyon észszerűen, de nehezen összeegyeztethető dolgok, hogyha divergálnak, azaz eltérnek egymástól. Na most a az euró létrehozásának célja az volt, ugye, hogy bevezessék a gazdasági és monetáris uniót. Azaz egységes belső

gyengült és az euró megerősödött. A 2022-es európai energiaválság miatt és azóta ismét az induló paritás alá került, tehát körülbelül a bevezetéskori arány állt vissza a jellemzően 2025 átlagában, tehát 1,20 vagy a körüli árfolyam a dollárral szemben. Sok szó esik arról, elméletben is, de a gyakorlatban is sokat tárgyalják, hogy mi is az optimális valutaövezet lényege. Az optimális valutaövezet egy olyan földrajzi térség, a definíció szerint, ahol egy közös valuta bevezetése a gazdaság hatékonyságát maximalizálna. Közös devizát érdemes bevezetni akkor, ha teljesülnek a következő feltételek. A munkaerő szabad mobilitása a régión belül, az oktatás, a munkanélküli és egészségügyi ellátás hasonló színvonala, nyugdíjrendszerek harmonizálása és átjárhatósága. Na most a szabad tőkáramlás pedig összefügg az árak és bérek rugalmasságával. Ez a vállalkozások közös alapítását teszi lehetővé, a bankrendszer megfelelő felügyelete kellene, na látjuk, hogy az utóbbi évtizedek során végig ezzel sok-sok baj volt, az áruk és szolgáltatások kereskedelme és az adózás közös rendszere szintén fontos. A termelés diverzifikálsága azt jelenti, hogy ha minél többféle terméket állít elő egy gazdaság rentábilisan, annál kevésbé viselik meg egy részpiac sokjai. Jó az, ha kialakul egy hasonló üzleti ciklus a tagországokban, hiszen ha egyik országban felemelkedés, másik országban lesüllyedés valósul meg, akkor nehéz kezelni egy közös övezeten belül. És hát a döntéshozatal szempontjából lényeges a közös gazdaságpolitika kialakítása. Itt is a 21 eurót használó országnál az a probléma, hogy nagyon eltérő a gazdaságpolitika igénye, a fejlettségszint is, a struktúrák is, és a követett preferenciák, társadalmi elvárások is Svédországban és Dél-Európa között. De ugyanígy mondhatnánk a Nyugat-Európa és Közép-Európai különbségeket is. Fontos a nyitottság is, ugye a külkereskedelmi integrációban. Ugye nyitott gazdaságról beszélünk abban az esetben, ha az exportnak a bruttó hazai termeléshez viszonyított aránya meghaladja a körülbelül 50%-os szintet. A nagyobb lakosságszámmal rendelkező tagállamok esetében ez az arány 30-50%, a kisebb tagállamok általában mindig ugyanazon fejlettség mellett is nyitottabbak, elérheti ez az arány ugye a 80% körüli szintet is. Hát ez a helyzet Magyarország esetében is. Megjegyzendő, hogy az USA és a Kína a világkereskedelem meghatározó tényezői, de az exportarány esetükben is csak a 10-20%-os sávban mozog, tehát a kis országok jóval sebezhetőbbek a világban. Hát ugye az EU-27-ek a világkereskedelem fontos szereplői, de az USA gazdaságpolitikai pénzügyi befolyásával domináns, ugyanígy a biztonságpolitika terén, és Kína pedig a technológiai előretörése, a termelékenységi javítása és az előnyök révén az export előretörésben jelentős előretörést ért el. Na most az Európai Központi Bankot ugye létrehozták, és ez hivatott az egységes monetáris politika megvalósítására. Hát ugye nem véletlenül az euróövezetnek a brüsszeli bürokraták igyekeznek meghatározni a gazdasági céljait, de azért a pénzügyi központot Frankfurt am Mainba a német pénzügyi stabilitás fellegvárába helyezték. Korábbi stabilitást értek ez alatt. Na most az a probléma, hogy az euró bevezetése óta több évtizeden át kiderült, hogy súlyos következményekkel jár, ha az

egyes gazdaságok, tehát 27 gazdaság az Európai Unióban, és ugye ebből 20, illetve hát a használó kisebb országokkal szemben összesen 21 ország fizetési problémákkal küzd, árfolyam korrekcióra lehetőség nincs, a nemzeti kormány nem tudja, vagy nem meri felvállalni a konszolidációs lépéseket. Hadd tegyem rögtön hozzá, hogy sem megszorításokkal, sem a szociális kérdés, vagy az egészségügyi oktatási rendszer közfinanszírozás elhanyagolásával, vagy akár csak stagnálásával nagyon negatív következmények jártak az euróövezeten belül is. Lámfalusi Sándort nevezik ugye az euró atyának gyakran, de azért nem teljesen indokolt, hiszen ő nagyon világos álláspontot fejtett ki az euró bevezetésének feltételeiről. És a szakmai álláspontját a következőkben összegezte, idézem. Ez egy politikai mechanizmus volt. Sosem jött volna létre a közös pénz, ha a jegybankokra hagyják a döntéshozatalt. Soha. Ez teljesen világos. A jegybankelnökök közül voltak, akik valóban akarták a közös fizetőeszközt, de ők főként a kisebb országokat képviselték. Később ugyanitt írja Lámfalusi tanulmányában. Francia oldalról a Banque de France teljes egészében a kormányzattól függött, a legcsekélyebb kérdésben sem voltak függetlenek. Azt tették, amit mondtak nekik. Végül pedig Németország sem akarta kezdetben a közös fizetőeszköz, mégpedig politikai indítékból nem. Az egyik legfontosabb szerepet az emberek meggyőződésében Jacques Delors játszotta. Érdekes a történelem elemzésben, ugyancsak Lámfalusi írja, hogy amikor Delors érzékelte, hogy némelyek, különösen például Karl Otto Pöhl és munkatársai a Deutsche Bundesbanknál, berzenkednek a monetáris unió gondolatától, akkor felkereste Kohlt és neki magyarázta el a helyzetet. Mit sem törődve a Deutsche Bank Bundesbank függetlenségével utasította Pöhlt, hogy hallgasson. Na hát ez egy érdekes és kevéssé ismert fejlemény volt. Ugye a monetáris politika az a pénz kibocsátásának a területe, hogy közösen bocsátják ki a pénzt, de utána a közösen kibocsátott pénzt nemzetileg költik el, illetve hát a multinacionálisok nemzetközi pénzügyi szférába kerül, stb. Közös pénzkibocsátással széttagolt pénzügyi felhasználás, költségvetések, pénzköltés áll szemben. Ez egy alapvető dilemma. Sokan azt gondolták, hogy majd a monetáris politika közössé válása elvezet a költségvetések közössé válásához is. De hát ugye erről szó sincs, és a belátható időben ez nem is lenne jó. Az euróvezet egyetlen tagja sem szeretné növelni a közös kasszába való befizetéseket. Az a helyzet, hogy az úgynevezett brüsszeli költségvetés az Európai Unió költségvetésén keresztül mindössze a 27 tagállam bruttó hazai termékének 1%-a folyik át körülbelül évente. A maradék 99% a nemzeti kormányok nemzeti költségvetésekből adódik. Na most ebből az következik, hogy a Brüsszelből folyósított támogatások, jogszerű kifizetések, ugye agrárkifizetések, infrastruktúrális és más támogatások, ezek valójában ugye a tagországok befizetéseiből adódnak, és kifizetésüknél pedig fontos, járulékos, de csak kiegészítő szerepet játszhatnak a gazdaságok fejlődésében. Ez a jelentőségét nem csökkenti, csak azt szeretném mondani arányaiban, ugye, hogy az Európában elköltött pénznek a 99%-a nemzeti költségvetéseken megy át, és 1% a központosított brüsszeli költségvetéseknek az aránya. És a juttatások azok nem ajándék, hiszen az Európai Unió költségvetésébe a tagállamok az áfa bevételeiknek kezdetben fél, aztán 1%-át fizetik be, a vámoknak nagyobbik részét, mert a külső vámhatáron beszedett vámoknak a 75%-át be kell fizetni Brüsszelbe, és a maradék 25%-a a vámoknak marad csak
a befedő országoknál a vámbefedés adminisztráció egyéb pénzügyi költségek kiegyenlítésére. Tehát a költségvetési politikákat nem igen lehet összehangolni jobban, és ez a dilemma, ez mind a mai napig fennmaradt a gazdasági monetári és monetáris unióban. Neve szerint így szerepel, meg kell mondanunk röviden, monetáris unió van, gazdasági unió nincs, és a belátható jövőben nem is várható. Na most az árfolyamok kérdése, az infláció kérdése, a nemzeti szintű adó- és költségvetési politikák, hát ezek nagyon fontos tényezőt jelentenek. Az öt Maastrichti kritériumot idézzük fel ismét, amelyek nagyon jók, de éppen az egyik legfontosabb, a fizetési mérleg hiányzik. Nem véletlenül. Na most az első Maastrichti kritérium az árstabilitás, hogy az infláció ne haladja meg 1,5 százalékponttal többel a három legalacsonyabb inflációjú EU állam átlagát. Ebben a referencia érték tavaly 2,6 százalék lett volna, a magyar infláció 2025 átlagában 4,4 százalékot tett ki, de jól tudjuk, hogy az év végére és a 2026-os év legelején meredeken csökkent is. De hát itt nem a rövid távú folyamatokról van szó, hanem hosszú távon kell az inflációt biztosítani, ami nagyon helyes cél, tehát e felé érdemes minden országnak törekednie. Az inflációt persze néha a külső sokkok lódítják meg, gyakran pedig a belső egyensúlytalanságok, vagy az árbér spirál, ahol ugye nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy a bérek beépülnek az árakba, az árakat viszont nem követi a reálbéreknek, a béreknek a növekedése, és különösen nem a reálbéreké. De most az államháztartási hiány, az ne lépje túl a bruttó hazai termék 3 százalékát. Magyarország 2020 óta soha nem tudta, és nem is tudja jelenleg sem, a 3 százalékos küszöb alá szorítani a deficitet. Hát ez ugye a válságban, amely ugye a Covid járvány miatt volt, és utána az európai konfliktusoknak a terhei miatt, noha Magyarország ehhez nem járul közvetlenül hozzá, de mégis kihat a költségvetési hiány alakulására. Hát gondoljunk különösen jelenleg a benzinárak, kőolajár, földgázárak hektikus mozgására, hát ugye a békétlenség mindig inkább felfelé nyomja az árakat, ezen persze ugye a nemzetközi olajcégek sokat keresnek. Duplájára nőtt a profitjuk 2025-ben. Na most az államadósság, ez az egyik legfontosabb kritérium, hogy a bruttó adósságnak a GDP, bruttó hazai termék 60 százaléka alatt kellene lennie, és utána egy kis módosítást hoztak, hogy vagy ha e felett van, akkor egyértelműen és folyamatosan csökkenő pályán kell mozognia a megadott referencia érték 60 százalék felé. Na most ráadásul Magyarországon is és másutt is az a helyzet, hogy növekedés tapasztalható az államadósságokban, tehát távolodtunk Magyarország is, de nagyon sok euróvezeti ország távolodott ettől a céltól. Érdekes megjegyezni, hogy a fizetési mérlegek tartós egyensúlytalansága, az állami adósságállomány folyamatosan nagyobb az euróövezetben, mint a nem eurót használó EU országokban. Hát akkor éppen az egyik legfontosabb cél nem teljesül, hiszen az állami adósságállomány az európai övezetben nagyobb problémát okoz, súlyosabb terhet okoz, és a finanszírozása is nehéz, időnként irreálisan megdrágul. Hát különösen igaz ez az eladósodott dél-európai országokra. Na most a hosszú távú kamatlábak, ez a 10 éves lejáratú államkötvények hozama legfeljebb 2 százalékponttal legyen magasabb, mint a 3 legalacsonyabb inflációjú tagállami. Ugye hibrid a mutató, mert ugye államkötvények hozamát viszonyítjuk az inflációhoz. Ebből is probléma adódik, hiszen az infláció és a kamatlábak nagyon eltérően alakulnak. A referenciaérték
4,8% lenne a tagsághoz, ehhez képest a magyar kamatszint 2025 átlagában 6,9% volt, tehát ez sem teljesül. És az ötödik Maastrichti kritérium az árfolyam stabilitás, hogy a csatlakozás előtt az adott országnak legalább 2 évig az európai árfolyam mechanizmusban, az ERM2-ben kell lennie, rögzíteni kell a nemzeti valuta árfolyamát az euróhoz, és ehhez képest plusz-minusz 15%-os sávban, tehát elég jelentősen ingadozhat, de ugye az árfolyamot nem lehet ezután már módosítani. Tehát ha jó árfolyammal lép be egy ország, akkor sok mindenben jól jár, viszont az exportja ugye versenyképesség szempontjából, ha minden más kritérium változatlan, akkor megnehezül. Azért, mert ugye a hazai exportőr kevesebb nemzeti valutát kap cserébe adott kitermelt euróért. És hát, hogy egy ország mennyire ráutalt az importra, az is fontos. Tehát ugye az dönti el a kérdés, hogy milyen módon lehet finanszírozni a külgazdaságot, hogy egyensúlyban legyen a fizetési mérleg. Na hát ez a legtöbb országban nem teljesül, és az euróövezet helyzete sem jobb, sőt rosszabb, mint a kívülálló országoké. Na hát ha ezt becsületesen végig gondoljuk az adatok tükrében, akkor ez elég nagy problémát jelent. Ebből rögtön adódik a kérdés, hogy milyen legyen majdan esetleg, amikor belépünk, az euró-forint árfolyam, illetve általában is az euró a nemzeti valutákhoz való árfolyama. Két tényező határozhatja ezt meg, és hat rá nagyon is reálisan, de mind a kettő nagyon bonyolult módon. Mégpedig az egyik, hogy a vásárlóerő paritás, ez ugye a mindennapi életben azt jelenti, hogy a valuták átváltási árfolyama olyan legyen, ahogy a vásárlóerők viszonyulnak egymáshoz. Tehát ha Bécsben valami 1 euró, és Magyarországon 350 forint, akkor ennyi legyen az árfolyam. Igen ám, de a vásárlóerő paritás számos dolog eltérítheti, és el is téríti. A második szempont éppen a fizetési mérleg egyensúlya, ez pedig ugye azt mondja meg, hogy milyen legyen az árfolyam, hogy az export és az import egyensúlyban legyen. De lehet, hogy ez nem a vásárlóerő alapján biztosítható, hanem mondjuk egy euró és 400 forint, ez csak példánként mondom, hozható egyensúlyba az export és az import. Tehát a vásárlóerő alapján számított árfolyam és a fizetési mérleg egyensúlyához szükséges árfolyam eltérhet és el is tér. Az átváltások és a pénz értéke. Csak egy érdekes példát szeretnék megemlíteni, hogy a német márkát 1999-ben 1,95 német márkát váltottak át 1 euróra, és ma 1 euró sokkal kevesebbet ér, mint akkor 1 német márka, tehát az euró az induló értékének a felét elvesztette, több mint a felét. Hát kérném szépen, akik érdeklődnek a nemzetközi pénzügyek iránt, azoknak szeretném ajánlani Botos Katalin professzor kiváló, mélyen szántó, időtálló nemzetközi pénzügyi könyveit. A sok között is kiemelkedő a pénz nemzetközi pénz, a világméretű pénzügyi egyensúlyhiány és a pénzügypolitika, gazdaságpolitika e témába vágóan. Csak érdekességként jegyezném meg, hogy a nemzetközi pénzügyi egyensúlytalanságokat és azok kihatásait már 1987-ben bemutatta a világméretű pénzügyi egyensúlyhiány című könyvében, és ezek a kulcsproblémák máig fennmaradtak, sőt kiéleződtek. Az elemzésünk arra vezethet, hogy fontos, hogy a pénzügyek és a nemzeti valuta stabilak legyenek, szilárd pénz kell és alkalmas a gazdaság jó működésének biztosításához, a hiányok és bizonytalanságok pedig mindig a leginkább a középosztályt és a szegényebbeket sújtják, tehát a társadalmi felemelkedés szempontjából is igen negatív. A jó pénzhez a gazdaság jó működése kell, amely a gazdaság szerepének, felismerésének, növekedési szempontjainak és az egyensúlyhiányok csökkentésének
szempontjait egyszerre tudja összeegyeztetni. A jó pénz és a gazdaság jó működése a társadalom tagjainak jó életminőségét kell, hogy szolgálja. Ez pedig nem érhető el megszorításokkal, sem meg nem szolgált jövedelmekkel, amelyeknek a nemzetközi áramlása nagyon megterheli az adott országnak a pénzügyét, pénzügyi mérlegét. Hát gondoljunk arra, hogy milliárdok mozognak. A pénz szabad áramlása eredetileg azt jelentette, hogy szabadon lehessen exportálni és importálni, és a turizmushoz, vagy külföldi nyaraláshoz, vagy szakképzésre való utazáshoz szabadon lehessen pénzt átváltani. De azt nem, hogy egy országban a megszolgált, vagy éppen megszerzett 100 milliárdokat lehessen minden engedély nélkül külföldre transferálni. Lelki, erkölcsi, szellemi megújulásra van szükség, és csak ekkor lehet egészséges fejlődés, és jó jövedelemtermelés, és méltó elosztás és felhasználás. Ehhez a megbeszélt gazdasági és pénzügyi szempontokon túl békére és jóságra van szükség. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni Szent Ferenc 800. jubileum évében. Pax et bonum. A béke Isten ajándéka, de ő az emberekre bízta ennek felismerését, képviseletét, megvalósítását a történelemben, ahol vándorlásunk társa lett. Isten kérjük, békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak. Isten akarata szerinti igaz békét, úgy legyen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.

megkopott álmokat. Sodornak az évek, az idő tüské, a szíved ígérnek, ameddig szeretnek, tán megáll az óra. Tegnapra ébredsz fel, holnap virrad óra. Fékeznéd az időt, ám ha felednek,

kéz gyenge. A szív nem mozdul, csak a láb menne.

0: Mária Rádió.
1: Vas Albert, üzenet haza, részletek. Üzenem a földnek, csak teremjen. Ha sáska rágja is le a vetést, ha vakon túrja is a gyökeret. A világ fölött őrködik a rend, és nem vész magja a nemes gabonának, de híre sem lesz egykor a csalánnak, az idő lemarja a gyomokat. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is a baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa, s a vérző csonkból virradó tavaszra új erdő sarjad győzedelmesen. S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtó kézi szent jóvátétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek őrváltásain, jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezer új kőmíves kelemen, ki nem hamuval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel, és épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevelt. A fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újra építi a falakat.

Bartal és János, végállomás felé. Szívem csöndesülj el azelőtt, aki mindenkinél előbb való, és ajkam némulj el, mert nagy az Úr. Mozgunk a földön, mint szomorú vándorok. Egyiknek nyomában virágnő, másiknak égő zsarátnok. Romlandó a mi alkotásunk, csak te vagy bölcs, Uram. Fejem előtt felködlik az élet határa, és vonagló szívem megdermed. Számlálva vannak lépteink, ahányat odáig teszünk. Szem teremtőm, mi rövid az út, ami innen van, és mi végtelen, ami azon túl terjed. Mindennél porszemnyibb az ember, mert vágyai magas röptűek. Elrohanunk az élet úton. Percnyi késedelem nélkül érkezünk meg a végállomásra. Elenyészik nyomunk, és időnk sincs, hogy visszapillantsunk a megfutott útra. Szent teremtőm, oly rövid az élet. Hogyha egyebet sem, csak jót cselekednénk, akkor is egy szempillantás alatt elrebben. Nem érdemes ezt a maroknyi életet mások elkeserítésével és elszomorításával eltölteni.

0: Hírpercek.
1: Véget ért 14. Leó pápa nyári pihenő időszaka, visszatért a Vatikánba. Harmadfokú hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos csütörtöktől keddig. Ókeresztény város maradványaira bukkantak az egyiptomi sivatagban. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Július 27-én hétfőn este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Rómához közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba, számolt be a Magyar Kurír. 23 napos Castel Gandolfói tartózkodása idején 14. Leó az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. Pihenő időszaka során 3 vasárnap, július 12-én, 19-én és 26-án az apostoli palota főbejáratánál a jelenlévő hívekkel együtt elimádkozta az úrangyalát, továbbá egy jótékonysági ebéd és koncert gazdagította programjait. Nagy taps fogadta őt, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról. Éljen a pápa! Kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szentatya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megállott autója ablakából. Július 29-én szerdán még visszatért Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. Harmadfokú hőségriasztás rendelt el csütörtökön 0 órától 2-24 óráig az ország területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészség Ügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent. Ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. A tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezethet. Javasolták, hogy a hőségben mindenki figyeljen jobban egyedül élő idős rokonára, szomszédjára. A hőség okozta rosszullétek elkerülése érdekében kiemelten fontos a folyadékpótlás, elsősorban vízfogyasztásával. Jelentős ókereszténykori település maradványai tárták fel Egyiptom nyugati sivatagában, a Dakhla oázisban. Számolt be az Aletheia. A Krisztus utáni 4. századból származó városban bazilika, lakóházak, őrtornyok, erődítmény és csaknem 200 feliratot cseréptöredék került elő. A kutatók szerint az egyik épület kezdetben házi templomként működhetett, mielőtt felépült volna a település központi bazilikája, ami ritka bizonyítéka a korai keresztény közösségek fejlődésének. A feltárt feliratok kereskedelmi ügyletekről, levelezésről és a mindennapi életről árulkodnak, míg az előkerült bizánci kori érmék a település gazdasági kapcsolataira utalnak. Mindezek új ismeretekkel gazdagíthatják a korai egyiptomi keresztény közösségek életéről alkotott képet, és megerősítik, hogy a hit már a római birodalom távoli sivatagi vidékein is gyökeret vert. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba. Sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessem. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
0: Mária Rádió.
6: Kedves hallgatóink! A Café Francesco októberi programjai között szerepelt Asztalosné Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus előadása az Egyedülállók helyzete az egyházban címmel. A következő percekben az elhangzott előadást hallhatják.
7: Itt a Café Francescóban. Én Gál Petra Júlia vagyok, a kávézó egyik önkéntese, és most egy igazán fontos témáról fogunk beszélgetni, az egyedülállók helyzetéről az egyházban, amihez vendégeink Asztalosné Elekes Szende, pszichológus és a Szapiencia Tudományi Főiskola oktatója, illetve Asztalos Dániel, teológus és az Anna Joachim Program családterapeutája fog hozzászólni, hiszen nagy tapasztalatuk van a témában.
8: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, köszönjük a meghívást. Igazándiból azt hiszem, hogy a téma talált meg minket, tehát nem mi kerestük magunknak, hanem egyszerűen jött egy megkeresés a kegyhely akkor igazgatója, Peregrin atya részéről, még azt hiszem, hogy nem is tudom, 2016-17 környékén. És akkor így csöppentünk bele. Tehát igazából ő keresett pszichológust, meg teológust erre a programra. Ez az ő szellemi ötlete volt, hogy jöjjön létre egy ilyen lelki gyakorlat párkereső egyedülállók számára. Ott egyébként a kegyhelyen, Szentkúton már azt hiszem létezett, talán elváltak számára lelki gyakorlat, vagy gyermekre vágyók számára. Talán az elváltak számára picit később jött létre. Tehát, hogy ez így tőle származott a gondolat, és akkor így ebbe hívott meg engem, aztán Dani is bekapcsolódott a teológiai vonalon.
7: És esetleg akkor nincs a háttérben egy olyan szál, hogy ti is nagyon sokáig vártatok egymásra, vagy sokat vártatok szinglik?
8: Nyilván van tapasztalatunk a párkeresés, vagy a társra várás terén. Most így személyesre vegyem a szót, tehát hogy nekem nem az volt a házasság előtti élményem, hogy akkor így folyamatosan párkapcsolatban voltam, mert tehát hogy én is megtapasztaltam hogy keresem a társamat, és ez egy több éves folyamat is volt ez a küzdelem, meg párkapcsolat, jegyességem felbomlott, tehát hogy ennek a mélységeit megéltem így abszolút így személyesen is. Úgyhogy lehet, hogy ezért is hát könnyű volt így igen mondani annak idején, mert hogy úgy éreztem, hogy így közel vannak a szívemhez, vagy hogy legalábbis, hogy így ismerem belülről is ezt az állapotot, és hogy... Hát igen, hogy talán nem csak így a könyvből, vagy így a szakmából tudok hozzászólni, hanem van valamiféle szubjektív tapasztalatom is ezen a téren. Mondom, hogy te hozzászólsz. Lehet, hogy Daninak
9: ez egy alapvetően egy fontos kérdés, és amit föltettél, hogy mennyire tapasztalatból szól a segítés, vagy mennyire abból, amit tudunk adni egyéb tanulmányainkból kifolyólag, és hogy így erről beszélgettünk is sokat, meg egy barátom is megkérdezte, hogy hát ő úgy látja, hogy nekem azért így könnyebben ment a párkeresés, hogy akkor ez hogy jön, hogy én pont olyan fiatalokkal foglalkozom, akik régebb óta keresnek maguknak párt, és hogy szerintem én a magam számára ezt úgy definiálom, vagy nekem az került itt középpontba, hogy általában akik így perifériára kerülnek, azok a csoportok mindig is érdekeltek, és valahol így a párkeresésnek a témája az mindig is egy ilyen perifériára került téma volt, és hogy ha távolról közelítek hozzá, akkor valahogy ebben én érzem azt a kapcsolódást, hogy szerintem fontos foglalkozni ezzel a célcsoporttal is.
7: Azért bevallom, hogy amikor készültem erre a beszélgetésre, és újságoltam, hogy egy milyen podcast beszélgetésre készülünk, akkor sokaknak így felvonódott a szemöldök, amikor mondtam, hogy egy házaspár fog beszélgetni arra, hogy milyen az egyedülállóknak. És azért mondjuk, tehát ti házaspárként tartjátok meg ezeket a lelki gyakorlatokat, hogy ez nem okozott néha így diszonanciát, vagy nem hozott magával így kérdéseket, hogy hát de tudtok-e egyáltalán így releváns segítséget nyújtani?
8: Hát igazániból még nem jelezte vissza senki nekünk a szemünkbe, hogy ezzel így gondja lenne. Alapvetően azt gondolom, hogy nem az számít, hogy mennyire van benne valaki tapasztalati szinten egy adott problémában, mert akkor ugye ennyi ilyen alapon most egy orvosnak is meg kellene tapasztalnia mindent a saját bőrén, vagy mondjuk pszichológusként minden egyes élethelyzetet nyilván képtelenség megtapasztalni, hanem szerintem nyilván az egy előny, hogyha van egy tapasztalati háttér, de hogy nem ez a, tehát ahogy mondod, Ani is, hogy mi nem tapasztalati segítők vagyunk, az teljesen más, mint más műfaj, hogyha mondjuk létrejön egy önsegítő csoport, aminek a vezetője szintén egy érintett, tehát aki az adott élethelyzetben érintett személy, és akkor az egy nagyon sajátos sajátos műfaj, de hogy mi egyrészt így a pszichológia, másrészt meg a teológia oldaláról kapcsolódtunk be ebbe, ami ez a családterápiás képzésünk azt gondolom szintén így hozzá tudott adni, mert hogy ugye az segít abban, hogy rendszerbe gondolkozzunk, és hogy a neve ellenére nem csak a családokkal foglalkozik, hanem minden egyes emberről rendszerben gondolkodik, hogy honnan jön, hová szeretne eljutni. Tehát, hogy mi innen próbálunk, vagy próbáltunk kapcsolódni.
9: És a másik, hogy szerintem így a lelki gyakorlaton, sőt nem is szerintem biztos, nem mi vagyunk a fókuszban, nem is annyira az a lényeg, hogy mi mit okoskodunk ott, hanem az, hogy ott nagyon hamar megtapasztalják azt, hogy sorstársak vannak, és hogy a legtöbb pozitív visszajelzés szerintem ott szokott érkezni, hogy megtapasztalják azt, hogy mennyien vannak ebben a hasonló élethelyzetben, és hogy nincsenek egyedül. És ez a sorstárs jelleg a legerősebb része így a pszichológiai oldalról, a másik oldalról pedig a lelki gyakorlaton így a szentségimádás van a csúcsán programnak, úgyhogy tehát egy harmadik szempont pedig, hogy miért pont mit csináljuk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jogos kérdés, és hogy sokakban ez teljesen jogosan fölmerülhet, hogy most oda megyünk házasként, és akkor mi hogy vagyunk ott, hogy ez a hitelességnek a kérdését, hogy firtatja, hogy is van ez. Ami így ehhez hozzátartozik, hogy ehhez mi nem ragaszkodunk foggal körömmel, hogy ezt csak mi tudjuk csinálni, hanem ha valakiben fölmerül, hogy szeretne ilyen folyamatban részt venni, én csak bátorítani tudom, hogy a saját kis közösségében, plébániáján hozzon létre önsegítő csoportot, stb. Tehát, hogy mi inkább úgy vagyunk benne, hogy belehívtak ebbe a feladatba minket.
8: De szerintem az a lényeg, tehát én is abszolút tudok ezt kapcsolni, hogy nem mi vagyunk a fókuszban, tehát hogy nem rólunk szól, nem arról szól, hogy előadásokat tartunk nekik, és akkor, tehát hogy ez egy ilyen információ átadás, egy fejtágítás, hanem mi a kereteket tartjuk, hozunk gyakorlatokat, hogy kicsit feloldódjanak, meg felvillantunk témákat, de hogy ezek inkább impulzusok, és hogy nem, tehát hogy mi szerintem keveset vagyunk a fókuszban, és hogy sokkal hangsúlyosabb az, hogy mondjuk ők tudjanak reflektálni dolgokon, akár egyénileg, akár kis csoportban. Tehát, hogy ezt például nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyenek ilyen kis csoportos kapcsolódások, vagy plénumban. Mi inkább így szerintem koordináljuk, vagy nem tudom így.
7: És hogyha a hátrányát nem, de előnyét éreztétek annak, hogy házasként vagytok jelen, és ezek mellett, az emberek mellett, ezekben a helyzetekben?
9: Tehát igazából ez is fontos kérdés, hogy házas párként, amikor közösen vállalunk szolgálatot, hogy az ránk hogyan hat, vagy velünk mi történik, vagy hogy annak milyen gyümölcsei lehetnek. Ez egyébként megint kettős, mert van, amikor nagyon nehéz élmény is tud lenni, amikor így ketten szolgálunk, és akár feszültségeket is tud okozni kettőnk között, de hogy most így a pozitívumok oldaláról szerintem megerősítő az, amikor a saját feleségemet látom, hogy neki nagyon fontos egy téma, és hogy abban így egységben vagyunk.
8: Igen, most így elgondolkodtam. Egyébként ilyen a feszültségeket, azokat alá tudom húzni, azok így adódtak, és nyilván ez, tehát vigyázzunk el arra, hogy azért ne szivárogjon be túlságosan a kapcsolatunkba, de hogy én azt gondolom, hogy ez egy előny. Például valamiféle mintát nyújtunk. Talán ezt így vissza is jelezték, hogy így jól látni, hogyan így kapcsolódunk egymáshoz. És ez a kapcsolódás, ez nem ilyen felhőtlen, meg habos-babos, hanem látnak minket ugye a folyamat közben, akár így picit így szívódni, vagy. Tehát, hogy látnak egy ilyen életszerű kapcsolódás, és hogy erre például azt hiszem kaptunk visszajelzést, hogy így, hogy ezt így jó látni, hogy így elkötelezett párként vagyunk így velük.
7: Na és akkor adja magát a kérdés, hogy mit tapasztaltok, mit láttok, milyen az egyedülállók helyzete az egyházban ma?
8: Hát ez egy nagyon...
9: Sokat gondolkoztunk ezen, hogy erre mi a jó válasz, hogy most mi a helyzete, hogy nem tudunk erre egy ilyen nagyon konkrét dolgot mondani, hogy az egyházban az egyedülállók helyzet az pont ilyen, vagy pont olyan, hanem nagyon különböző szituációk vannak. Több embert megkérdeztünk, hogy ki hogy éli meg, és hogy így megélésekről be tudunk számolni, hogy ki mit tapasztal. Az is egy érdekes kérdés, hogy így rájuk fókuszálunk-e, hogy az egyedülállóknak a csoportjára, hogy például arról lehet beszélni, hogy mondjuk mennyi program van, ami az egyedülállóknak szól, mennyi olyan ismerkedős program van. Azt látjuk, hogy vannak kezdeményezések, a Mécs közösségnek is vannak lelki gyakorlatai, amik kifejezetten ilyen témában vannak. Vannak ilyen ismerkedős estek is, ahogy ott van a Párkat, tehát hogy szerintem egyre több kezdeményezés van, hál' Istennek, ami próbálja ezt a célcsoportot így fókuszba helyezni. De hogy a megélések, meg hogy ki hogy éli meg, az függ attól is, hogy például milyen városban lakik. Tehát, hogy Budapesten még lehet, hogy jobb a helyzet, nem tudom, hogy például vidéken milyen a...
8: Alapvetően nekem az első szó, ami így az egyedülállókról eszembe jut, így amikor így erről a kérdésről gondolkodom, az a sokféleség. Tehát, hogy amit mondod, Dani is, hogy nem lehet ilyen nagy általános igazságokat megfogalmazni, mert hogy nagyon, tehát annyira sokfélék, mint az emberek általában, mint mindannyian. Tehát életkor tekintetében, személyiség tekintetében, a küzdelmeik terén is nagyon, nagyon másból jönnek, tehát hogy mondjuk van, aki 10 éve párkeresési küzdelmekben van, van, aki meg ezt kevésbé éli meg ennyire radikálisan, mert mondjuk több párkapcsolata volt, tehát a szenvedésnyomás is nagyon más, és igen, hát ez is nagyon, nagyon különbözik, hogy mondjuk az egyházban mennyire találják meg a helyüket, vagy nem. Azt hiszem, hogy a nagyvárosban, amit Dani is mondott, talán azért vannak könnyebb helyzetben, mert valahogy könnyebb vándorolni egyik plébániáról a másikra. Tehát most így értsétek jól, tehát hogyha mondjuk a saját plébániámon nem találom meg a helyem, akkor lehet, hogy elmegyek a jezsuitákhoz, vagy a nem tudom kikhez, a 8B-s nővérekhez, és akkor vannak olyan közösségek, amiben be tudnak tagozódni, legalábbis így ez a tapasztalat. Mondjuk vidéken el tudom képzelni, hogy ahol nincs választási lehetőség, ott sokkal hamarabb vagy könnyebb megélni azt, hogy hú, hát egyedül vagyok, mert hogy nincs. Van mondjuk egy családos közösség jó esetben, vagy éppen az sem, vagy egy ifi csoport, de hogy talán ott ugye minden relatív, tehát hogy ott könnyebben adja magát ezt, hogy akkor így egyedül érzik magukat. Illetve én ezt fogalmaztuk meg, igen, hogyha lelkiségi közösségbe kapcsolódnak, mondjuk egy bibliacsoportba, vagy egy tudom, hát valamilyen ima csoportba, tehát ahol így az istenkeresés van a fókuszban, vagy az ima, akkor ott már háttérbe szorul az életállapot. Akkor ott már nem az a lényeg, hogy most akkor valaki házas vagy egyedülálló. Úgyhogy talán könnyebb azoknak, akik találnak maguknak egy ilyen lelkiség, tehát egy ilyen helyet, ahol mondjuk a lelkiségüket megélik, vagy az Isten kapcsolatukat.
7: Egyébként szerintem az egy érdekes aspektus, hogy vajon ez a nyomás, ami az egyedülállókon van, az nem feltétlenül mindig belülről fakad, hogy nagyon szeretnének párkapcsolatot, vagy már úgy megházasodnak, hiszen ez így váltakozik azért, mint minden érzés az emberben. Viszont kívülről érkezhetnek sok esetben olyan behatások, mondjuk a családból, ahol ez presszionálva van, vagy akár a társadalom az elvárásaival, de ugyanúgy az egyház, ahonnan leginkább nem várja az ember, hogy mondjuk így kirekesztve érezze magát. Vannak, akik beszámolnak arról, hogy úgy másodrangú kereszténynek érzik magukat elvégett a gyülekezetükben. Ez szerintetek ez mennyire, honnan fakad leginkább ez a nyomás? Belülről, kívülről is, hogy ebből a három helyről, a család, egyház és társadalom részéről?
9: Innen ebből, amiket felsoroltál, mind. Tehát, hogy nem tudunk egyet kijelölni, mert hogy vannak olyan családok, ahol ezt nagyon nyomják, hogy miért nem házasodsz már meg, és kifutsz az időből, stb. Vannak olyan egyházközösségek, ahol előfordulhat, hogy így kérdezgetik már, hogy na már megházasodtál, vagy találtál már valakit? Tehát, hogy ez is előfordulhat. Nem azt mondom, hogy az összesben biztos vannak olyan helyek, ahol meg egyáltalán nem fordul elő. Mi volt a harmadik?
7: A társadalom.
9: Ja, a társadalom, igen. Hát meg az időnyomás. Tehát azt nem tudjuk letagadni, hogy az idő az egy fontos tényező ebben a dologban. Én az Anajahim programban dolgozom, ahol régebb óta gyermekre vágyó párok vannak, és hogy abból a szegmensből azért látom azt, hogy nagyon erősen ott van már az időnyomás. Minél jobban kitolódik ez a kérdés, annál nehezebb, és hogy ez a valósághoz tartozik, tehát ez egy belső nyomásként is megjelenhet nagyon sok

0: Neki, hogy önmagában az, amikor élethelyzetek, különböző élethelyzetek találkoznak, az mindenki számára tart egy néha egy nehéz tükröt. Hogy például a gyermekre vágyó pároknál ezt nagyon, nagyon erősen érzékeljük, hogy találkoznak olyan párokkal, ahol már ahol bejelentik, hogy jön a baba, vagy sok gyermek van, hogy függetlenül attól, hogy mondtak-e bármit, az az élethelyzet, ami tükröt tart nekem, az nagyon tud fájni. Innentől fogva az nagyon-nagyon nehéz azt kezelni mind a két oldalról, és szerintem az egyedülállókkal szemben is ez egy érdekes kérdés, hogy amikor találkozol valaki olyas valakivel, akinek már van párja, vagy mondjuk már eljegyeztük, vagy már megházasodott, hogy önmagából a helyzetből adódik egyfajta, vagy adódhat egyfajta feszültség, és teljesen érthető és nehéz az, amikor így valaki keresi azt, hogy most ezt hogyan kellene elmondani a barátomnak, ismerősömnek, hogy én most megosztok egy örömöt, és akkor a másiktól elvárom, hogy örüljön nekem, de közben pedig neki ott van az a nagy fájdalma, amire meg még nem nincs meg a gyógyír. Tehát, hogy ez önmagában hordoz egy feszültséget. Azért az nagyon, szerintem az nagyon fontos, hogy ha ez így adódnak ilyen helyzetek, hogy így szóval empatikusan álljunk egymáshoz. És érdemes elkerülni azokat a végleteket, amikor nagyon-nagyon ki akarom kerülni a témát, vagy nagyon ki akarom kimélni a másikat. Meg érdemes a másik végletet is elkerülni, amikor teljesen nyersen szembesítem a valósággal. Tehát, hogy valahogy a kettő között, és ugye ez mindig nagyon szituációfüggő, hogy ez hogyan tud jól menni, de az, hogy valamiféle együttérzéssel vagyok jelen, az nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ez a fajta nehéz tükör, ez kevésbé okozzon fájdalmat.
1: És hogy kell elképzelni egy ilyen lelki gyakorlatot? Tehát, hogy párkapcsolati tanácsokat adtok, vagy tippeket, párkeresési tippeket adtok nekik, vagy csak próbáljátok rávezetni őket, hogy keressék Isten szándékát az életükben, és fogadják el ezt a helyzetet, és úgyse tart valószínűleg örökké?
2: Deklaráltam, párkereső egyedülállóknak van meghirdetve, de mi erre mindig törekedtünk, hogy ez ne legyen egy ilyen izzadságszagú párkereső alkalom. Tehát soha nem ez a cél, tehát ez egy lelki gyakorlat, és hogy az, de nagyon sokan azt fogalmazzák meg az elején, hogy szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, és kicsit megpihenni, elcsendesíteni, tehát amit mindenki más, amikor elmegy egy lelki gyakorlatra. Tehát, hogy ez egy ilyen fő vágy, hogy Isten, tehát, hogy igen, nagyon sokan vágynak arra, hogy az Isten kapcsolatukat megerősítsék, és hogy mi ezt szerintem hangsúlyozzuk is, hogy ez nem egy ilyen társkereső hétvége. Lehet, hogy van olyan is, de hogy mi arra törekszünk, hogy valahogy így ötvözzünk egy ilyen kettős, nem tudom, csomagot, hogy kapjanak egy kis önismereti impulzust, ami nem egy ilyen mélybe vájkálás, hanem valami mindig minden évben egy kicsit más, hogy mondjuk mit tartunk éppen akkor fontosnak, hogy mondjuk erősségeinkre fókuszálunk, vagy önmagunkkal való együttérzésre, bocsánat. Tehát, hogy általában valamilyen megerősítés, vagy valamilyen felismeréseket keresünk, illetve a spiritualitás a másik oldalon. Tehát, hogy ez az elcsendesedés, hogy erre megteremteni a lehetőséget.
0: Általában ilyen kettős fókusz, amit Szende is mondott, hogy kettős fókuszunk van, és ezt a legegyszerűbben úgy szoktuk megfogalmazni, hogy így az a terület, amit tudunk tenni magunkért, ami így a kezünkben van, vagy amit kontrollálni tudunk, és a másik terület, ami meg így, amiért meg nem tudunk tenni, amit meg úgy, ezt úgy szoktuk mondani, hogy tehát bizonyos dolgokért tudunk tenni, de hogy a másik dolog, tehát a másik területért nem tudunk, és hogy hogyan vagyunk azokban a nehéz helyzeteinkben, kérdéseinkben kapcsolatban az Istennel, hogy azt be tudjuk-e vinni Isten elé, és hogy ez a fókusznak a teológiai része, hogy mindenestül, minden gondolatunkkal, minden fájdalmunkkal, minden a valóságunk teljes egészével kapcsolódjunk az Istenhez.
1: És ha már úgy

0: hogy úgy adódott, hogy pont egyedül vagyunk éppen, akkor hogy lehet kihasználni ezt az időt, vagy mire lehet jól felhasználni? Dolgozzunk magunkon ez idő alatt?
1: Jó kérdés. Most így az kapcsolt be egy elsőre, de aztán mondta is, hogy alapvetően a kutatások szerint, már nem szeretek ezzel így dobigálózni, de hogy az, aki stabilan egyedül van, az elméletileg nem érzi rosszabbul magát, vagy nem depressziósabb, mint aki házasságban él. Legalábbis, hogyha így percről percre nézzük azt, hogy érzi magát, akkor kiderül az, hogy sok olyan tevékenység van az életébe, ami amúgy pozitív és megerősítő, és tehát mondjuk a hobbiának tud időt szentelni, vagy a munkájában ki tud teljesedni, míg a családos élet az nem feltétlenül hát ilyen habos-babos, hogyha így lebontjuk a hétköznapok szintjén. Tehát igazándiból mire használja fel az időt? Tehát nem biztos, hogy olyan nagy változtatásokra szükség van. Tehát ez megint ilyen nagyon, nagyon egyén függő, hogy tényleg kell-e nagy módosításokat végrehajtani az életébe. Nyilván a párkeresési belső vagy külső sürgetés miatt ott van az, hogy hát ismerkedni szeretnék, vagy kellene, és akkor nyilván keresniük kell ezeket a közegeket, ahol vagy keresni érdemes, ahol találkozni tudnak emberekkel, de hogy itt megint a szélsőségektől óvnánk azért, tehát hogy azért az nagyon nehéz tud lenni, amikor valaki túlságosan rágörcsül erre, hogy akkor csak olyan programokra járjak, ahol ismerkedni tudok, és akkor emiatt mondjuk a barátnőimmel, vagy más közegekben meg kevésbé megyek el, mert hogy nekem ez egy ilyen projekt, és hogy akkor az már kontraproduktív, azt hiszem. Tehát, hogy nem kell szerintem túlzásba vinni így az ismerkedős alkalmak keresését sem.
0: És mit gondoltak, hogy ma mennyire gyakori az a jelenség, hogy az emberek így párkapcsolati függőségben szenvednek, tehát azt gondolják, hogy csak akkor vagyok valaki, hogyha van mellettem valaki. És hogy mennyire látszik az, hogy valahol bálványozzuk magunkban a társunkat, hogyha van, vagy magát a párkapcsolat ideáját olyan magasra emeljük, hogy már csak azért is. De nem is konkrétan arra a valakire vágyunk, hogy mellettünk legyen, hanem ha magára mondjuk a szerelem érzésére.
1: Azt gondolom, ez megint nagyon egyénfüggő, hogy kinek az értékrendjébe, vagy hát így a prioritás listába hol helyezkedik el a párkapcsolat. Ez nagyon sokban múlik azon, hogy például a származási családjából milyen üzeneteket hoz magával valaki, mert tudok olyan esetekről, hogy valaki mondjuk lányként úgy nő fel, hogy majd ha férhez mész, akkor majd megoldódnak a problémáid. Tehát hogyha mondjuk valaki ilyen üzeneteket hall, vagy ebben nő fel, akkor eléggé kialakul ez a képzete, hogy akkor, hát igen, hát a párkapcsolat meg a házasság az a tuti, az a befut, tehát hogy akkor futok be, akkor, tehát hogy az kb. Ilyen megváltás kategória. Tehát hogyha valaki mondjuk nagyon ebben nő fel, de ez nem feltétlenül így van mindenkinél, vagy nem feltétlenül kap mindenki hasonló üzeneteket. Szerintem ez nagyon sokban függ attól, hogy a többi szerepei, tehát hogy kinek milyen a szerep repertoár, amivel rendelkezik. Tehát, hogy vannak-e olyan szerepek az életében, amiben ki tud teljesedni, amiben megerősítéseket kap, tehát akár a szakmai szerepre gondolok, tehát hogy mondjuk hogy vagyunk a hivatásunkkal, a választott szakmánkkal, tehát hogy azért ott is kaphat megerősítéseket valaki, vagy más fontos kapcsolatokban, a tágabb családon belül, testvér kapcsolat, baráti kapcsolat. Tehát, hogyha valakinek van egy viszonylag széles szerep repertoárja, akkor az megtartja őt, vagy egy picit úgy tud segíteni, hogy ne túlságosan erre az egy szerepre fókuszáljon, hogy akkor most egyedülálló vagyok, vagy nem. De hogy ez nagyon egyénfüggő.
2: Ja, még ez a témához kapcsolódva, hogy a teremtés történetben azt olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül, és hogy ha ezt párhuzamba állítjuk így a párkapcsolati függőséggel, akkor érdemes ezeket a különbségtételeket megtenni, hogy mit is jelent a párkapcsolati függés, és mit is jelent az, amikor segítőtársai vagyunk egymásnak, és hogy van egy ilyen jelenség, amit feltették kérdést, hogy mi van így a párkapcsolati függősége, hogy tényleg létezik olyasmi, hogy valaki a saját, amit Szenda is mondott, hogy a saját önértékelését abban keresi, hogy éppen párkapcsolatban van-e, és hogy ez az autonómiánkkal van összefüggésben, hogy amikor valaki sérül valamiféle, amikor a gyermekkori kapcsolat, mint hogy a szülőkkel való kapcsolatában, vagy a családi kapcsolataiban, és nagyon sérül az önértékelése, és nehezen találja meg a saját identitását, akkor előfordulhat olyasmi, hogy másoktól teszi függővé a saját elfogadhatóságát, szeretetét, hogy az nagyon erősen túldominálja az ő működésmódját, és ilyenkor fordulhat elő az, hogy beleragad úgymond egy kapcsolatba, és hogy előtérbe kerül a párkapcsolatban az, hogy nekem muszáj valakihez tartoznom, mert ha nem tartozom valakihez, akkor megsemmisülök, vagy lehet mögötte nagyon sok érzés, de hogy amikor túldominál a szeretetészség, ami visszavezethető egy gyermekkori sérülésre, és hogy ez amikor így beszélünk arról, hogy valaki párkapcsolat függő, néha tud ez ilyen moralizáló lenni, vagy ilyen ítélkező, hogy hát XY egy párkapcsolat függő, és hogy az is fontos így, azt is fontos mellé tenni, hogy valószínűleg megvan az ő saját csomagja, vagy az a saját szeretet éjsége, amit cipel magával, és hogy az is egy nagyon-nagyon nehéz élethelyzet tud lenni.
0: És mit mond a pszichológia, hogy milyen tudatállapotban vannak azok, akik egyedülállók? Tehát, hogy ez egy beszűkült helyzet, amikor nagyon ebbe, ahogy mondtad, belespirálózódik valaki, hogy minden áron szeretné, ezért ez egy gyakori ima téma is sok nő és férfi esetében is, hogy imádkoznak azért, hogy legyen végre valaki mellettük.
1: Itt megint az az első gondolatom erre, hogy ez nagyon szubjektív, de hogy én azt gondolom, hogy a párkeresők nagy része nem, tehát nem beszűkült, legalábbis olyan értelemben nem, hogy tehát nem az van, hogy ezzel ébred és ezzel fekszik, és akkor így 0-24 ebben ez tölti ki a tudatát, hanem élik az életüket, mint minden más ember, teszik a dolgukat, és amikor arra tudnak figyelni, amiben éppen vannak a jelen pillanatban, akkor a többségnek nem az jár az eszében, hogy egyébként meg még nem mentem férhez, vagy még nem nősültem meg, hanem vannak olyan élethelyzetek, amikor valahogy rálépnek erre a pontra, vagy erre a mondhatni fájó pontra, vagy amit már mondod, Dani is, hogy mondjuk amikor azon kapja magát az a személy, hogy fú, hát itt az osztálytalálkozón már mindenki már családot alapított. Tehát amikor egy ilyen nehéz tükörrel szembesül, amit mondtál te is korábban, vagy amikor egy olyan hírt kap, hogy mondjuk XY megházasodott, vagy lehet elég az, hogy hazamegy a munka után, és akkor ezekben a pillanatokban nyilván felerősödik jobban ez a fájdalom, vagy ez a hiány triggerelődik, de hogy nem gondolnám, hogy ez így egész nap kitölti a többségüknek a tudatát.
0: És felmerül a kérdés, hogy miért hagy Isten társ nélkül embereket, amikor nagyon várnak rá, és Isten pontosan jól tudja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szóval, hogy ez miért történik?
2: Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, ezt így föltenni, hogy hát Isten ezt így mondta, hogy akkor most az én helyzetemben, hogyha mondjuk egyedülálló vagyok, akkor az Isten az én helyzetemre ezt hogyan érti? És hogy igazából erre nincsen egy ilyen teológiai recept, hogy akkor ez a megoldás, hanem az a fontosabb kérdés, hogy ezzel a kérdéssel odafordulok-e Istenhez, és azt mondom, hogy Uram, ezt én most egyáltalán nem értem, hogy ez hogy történik, ez a fajta számomra igazságtalan helyzet. és a kapcsolatban levés az Istennel az, ami a legmeghatározóbb, hogy föl tudom-e tenni ezeket a nehéz kérdéseket is Istennek, és elkezdek-e vele beszélgetni erről. És hogyha ezt így megengedem magamnak, vagy merek párbeszédet folytatni Istennel, akkor elkezdődik valami újfajta dialógus, és ott elkezdődik valamiféle átformálódás, ahol hagyok az Istennek is teret arra, hogy valahogyan az ő saját módján válaszoljon nekem.
1: Én nem akarok bele kotnyeleskedni a teológia területére, de hogy megint, tehát hogy nekem most az jut eszembe erről, hogy ez megint mindenfajta szenvedés helyzetre igaz lehet talán, hogy akár a gyerekre vágyókra, vagy akár hogyha valamilyen betegséggel, vagy bármilyen veszteséggel szembesülünk az életünk során, hogy ugyanezek az egzisztenciális kérdések ugyanúgy előjönnek, hogy hát ez Isten nem ezt ígérte, vagy nem tudom, valahogy nem ezt olvastuk így a Bibliában, vagy nem tudom, hittanon nem ezt tanultuk talán, hogy szerintem nincs ember, akinek ne kellene időnként ezekkel a, tehát szembesülni ezekkel a nehéz kérdésekkel.
2: Talán annyi, hogy ilyen hitfejlődésen megyünk keresztül. Tehát amikor gyermekek vagyunk, akkor megtanuljuk, hogy az Isten gondoskodik rólunk, és hogy így úgy képzeljük, hogy bármi baj történik, Isten meggyógyít, mindig ott van, mindig kapunk válaszokat, és ahogyan így növünk föl, így találkozunk azokkal a feszültséget keltő élethelyzetekkel, hogy nem mindig kapjuk meg azonnal a választ, és hogy itt elindul az a fajta folyamat, hogy megsértődöm mondjuk az Isten, és azt mondom, hogy nem hiszek benned, vagy valaki mondta, hogy nem kapott biciklit karácsonyra a gyerekként, és hogy akkor Istenem, én nem hiszek benned, mert nem kaptam biciklit, és hogy ez a fajta kettőség, ez végigkísérheti az életünket, hogy Isten úgy válaszol el, hogy azt én kérem, vagy megengedem neki, hogy föltárjon magából valami teljesen újat, megengedem azt, hogy így nem mindenre tudjuk a választ, és talán ez az egyik legnehezebb, hogy sok olyan helyzet van, ha visszagondolunk így a történelemnek a szörnyű igazságtalanságaira és népirtásokra, hogy nagyon sok olyan helyzet van, hogy nem értjük, hogy az Isten miért enged meg ilyen szörnyűségeket, és hogy aki elindult azon az úton, hogy elkezdett beszélgetni az Istennel, annak az Isten képe is változott, a hite is változott, és nagyon sok esetben meg tudott erősödni a hite, és teljesen másképpen kezdett az Istenben hinni.
0: És tapasztalataitok szerint a nők és a férfiak másként élik meg az egyedülállóságot? Ebből a szempontból jó lehet, hogy ti ott házaspárként, tehát mindkét nemet képviselve vagytok jelen egy-egy lelki gyakorlaton, és így specifikusan tudtok esetleg tanácsot vagy segítséget nyújtani?
2: Szerintem egy gyors válasz, hogy általában nőknél érzem azt, hogy az időnyomást azt jobban érzékelik. És hogy az biztos, hogy az nagyon különböző. Illetve ami még jobban különbség, az az, hogy általában azt várják, vagy az a társadalmi norma, hogy a férfiaknak kellene kezdeményezni. Ezért a nők így beleszorulnak egy tehetetlenebb helyzetbe. A férfiaknak talán ebből a szempontból van egy ilyen szerepük, hogy nekik kellene valamit tenni, és talán könnyebb azzal az élethelyzettel valamit kezdeni, hogy én tehetek valamit, és ha akarok, akkor oda megyek valakihez, és megszólítok valakit, mint azzal, hogy állandóan azt várom, hogy megszólít engem valaki. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy azért van különbség.
0: Míg a nők egy passzív szerepet vesznek fel általában, és ráadásul, hogyha így tényleg így a hagyományosabb ismerkedésben gondolkozunk, akkor főleg, míg a férfiaknak meg ott van az a nyomás, hogy de kezdeményezniük kell, de vajon meddig menjenek el, meddig nem nagyon nyomulás ez az egész. Aztán meg ott van a visszautasítás kérdése, és akkor ez egy folytonos nem arra, amiért mondjuk imádkozik az adott ember. Tehát, hogy ezt rendkívül nehéz meg élni. És nem tudom, csak egyszerűen szeretném kifejezni a szolidaritásomat, meg azt, hogy ezek szerintem kilátástalan helyzetek tudnak lenni, nem gondoljátok?
1: Hát igen, ez amit szerintem Dani mondta korábban, hogy ez nagyon fontos, hogy a mi nők ugye azt várjuk, hogy kezdeményezzen a férfi megvárja a megerősítést, hogy átvárja a zöld lámpát, hogy akkor tényleg kezdeményezhetett, csak sajnos a sebzettségeink miatt, amit mindannyian hozunk magunkkal, ez lehet több-kevesebb, nehéz átlépni ezeket a belső gátakat, vagy szorongásokat, hogy Tehát, hogy a visszautasítástól való félelem az ne legyen erősebb, mint az a vágy, hogy odalépjek a másikhoz. És talán a...
2: Mondjad, bocs.
1: Hát semmi, csak hogy talán ez a szorongás, ami így a fiúknál így erős lehet, hogy annyira félnek attól, hogy sebződnek abban, hogy nemet kapnak, hogy akkor inkább így nem ismernek odalépni.
2: Szerintem nagyon jó, hogy így a szolidaritásodat kifejezted, és hogy ehhez fűzném ide azt is, hogy milyen jó, hogy egyáltalán ez a kérdés így itt ezen a Café Francescóban így szóba kerül, mert hogy jó, hogyha erről beszélünk, és tényleg az van, hogy aki ebben az élethelyzetben van, nagyon nagy fájdalmakat élhet át. Mind a férfiak oldaláról egy visszautasítás, az kegyetlen fájdalmas tud lenni, tehát azt megélni, hogy valaki nekem nagyon tetszik, és hogy így elképzelem, hogy ő lehetne a feleségem, vagy hogy összeköthetném vele az életemet, és attól a másiktól kapok egy nemet, hogy te nem vagy nekem jó. Hogy az a lényünknek a legmélyét nagyon mélyen érinthet, és nagyon mély fájdalmakat adhat, de ugyanúgy a női oldalról is megélhet ezt a fajta visszautasítottságot, és hogy éppen ezért azt gondolom, hogy ez tényleg fontos kimondani, hogy ebben nagyon mély fájdalmak jelenhetnek meg, és hogy ami még nehezíti ezt a témát, az a folyamatos próbálkozások, reménykedések és csalódások. Tehát amikor hosszú ideje valaki próbálkozik, és újra csalódik, az egyre jobban mélyíti azt a fájdalmat, amit az elején még nem érez annyira talán erősnek, de hogy ez egy hosszú idő után történik, az nagyon-nagyon mély fájdalmakat tud okozni, és hogy ennek a valósága tényleg itt van, és ezért nagyon fontos az, hogy megtalálják a helyüket az egyházban, hogy otthon érezzék magukat azok az emberek, akik párt keresnek, mert hogy olyan fájdalmakat hordozhatnak, nem mindenki, de hogy nagyon sokan hordozhatnak olyan fájdalmakat, amik így tényleg a lényüknek a legmélyét érintik, és pont ezért gyógyító szerintem egy spiritualitáshoz tartozni, vagy egy közösséghez tartozni, mert hogy az igazi gyógyító az Jézus Krisztus, és hogy én hiszek abban, hogy nála van minden fájdalmunkra a gyógyulás.
0: És hogy érzitek, hogy keveset beszélünk az egyedülállóság témájáról, vagy csak kevéssé vannak propagálva azok a helyszínek, vagy lehetőségek, vagy terepek, ahol erről lehetne beszélni, vagy ahol segítséget, vagy sorstársakra találhatnak az emberek?
2: Igazából szerintem most kezd így ráébredni, így az egyházi közösségek most kezdnek ráébredni, hogy ez fontos téma, és hogy biztos, hogy jó lenne erről sokkal többet beszélni, és biztos, hogy nagyon sokat lehetne még tenni ezért a témáért. Szerintem fontos lenne, hogy létrejöjjenek olyan helyszínek, olyan kezdeményezések, ahol így össze tudnak jönni, találkozni tudnak, bár vannak is, de hogy lehetne ebből még többet csinálni, és lehetne ez fókuszban sok helyen, hogy ez egy igenis fontos téma, és hogy nagyon sok szenvedés tud lenni emögött az élethelyzet mögött.
1: Hát igen, például a Panágiában volt egy időben a görögkatolikusok szerveztek például ilyen társasjátékesteket a kimondottan párkeresőknek is, hogy azt hiszem, hogy nagyon sok embert megmozgattak ezek az alkalmak, és valóban szükség lenne több ilyen fórumra egyházon belül, ahol hasonló értékrendű fiatalok találkozhatnak.
0: Tehát akkor azt látjátok nagy problémának, hogy nincs meg az a közeg, ahol az ismerkedés végbe mehetne. Pláne talán most, hogyha arra hegyezzük ki ezt, hogy azért csak áttelepült így a személyes ismerkedésről az online térbe ez az egész dolog, ami viszont egy olyan személyes, meg egy olyan fontos része, így egy kapcsolat kezdete, hogy ezt mindenképpen érdemes lenne is szemtől szembe lebonyolítani szerintem.
2: Én így igazából nem kritikaként akartam ezt megfogalmazni, nincs meg az a közeg, és ennyi a katolikus egyház, miért nem csináltál már valamit, hanem szerintem jó az, hogy most erről beszélünk, és hogyha valakit kedvet kap, hogy létrehoz valamilyen közösséget, vagy kezdeményez, vagy odalép mondjuk a plébánoshoz, vagy egy közösségtársához, vagy megkeres még másokat, és hogy így elkezd gondolkodni, hogy szerintem most van annak itt a tere, hogy akkor erről így gondolkozzunk közösen, meg gondolkozzon rajta az egyház is, és az is jó, hogyha ezt mondjuk fölkarolják hivatalosan is, de hogy alulról jövő kezdeményezésekre is nagyon nagy szükség van, hogy nem mindig csak azt várjuk, hogy így fölülről majd a katolikus egyház kitalál valamit, hanem hogy mi magunk is az egyház része vagyunk, és mi magunk is kezdeményezhetünk különböző programokat. Tehát, hogy fontos, hogy legyen minél több, és ezzel nem mondom azt, hogy baj, hogy idáig nem volt minél több, hanem hogy inkább csak az a szemlélet van emögött, hogy felfedeztük a témát, és akkor vegyük így fontos, egyre jobban fontosnak.
0: Sokan gondolhatják úgy, vagy kereshetnek magukban magyarázatot arra, hogy miért vannak egyedül, hogy hát biztos még valami belső munkát el kell végeznem, vagy a jó Istennel való kapcsolatomon kell javítanom, és akkor majd készen állok egy kapcsolatra, de van olyan, amikor az ember így kijelentett, hogy én most készen állok egy házasságra, vagy egy párkapcsolatra is.
2: Egy dolgot hadd mondjak, hogy amikor így elkezdjük magunkat hibáztatni, az egy nem jó út. Tehát, hogy amikor azért kell dolgozzak magamon, mert valami baj van velem. Az egy nagyon, nagyon nehéz érzéseket és nagyon összezavaró érzéseket szül, hogy biztos velem van a baj, és hogy így sokkal fontosabb azon elindulni, hogy mik az erőforrásaim, mi az, amiben jó vagyok, stb. Tehát, hogy ebbe a zsákutcába ne engedjük belenyomni egymást, hogy így a saját problémánkat majd, ha megoldjuk, akkor majd az Isten megjutalmaz. Nem, mert ez nem így működik, hogy majd, hogyha mindent megoldottam a fejemben, akkor majd így a Jóisten küld nekem valakit. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezeket az ilyen, mert emögött az van, emögött egy ilyen, megint egy ilyen hibáztató mechanizmus van szerintem, hogy akkor könnyen találunk valami okot, hogy a másiknak miért nincs párja, és hogy így, akkor ezzel fölmentjük magunkat, hogy nem is kell részvétel legyek fel, vagy nem is kell empatikusnak lenni, mert ő tett róla, hogy hát nem dolgozott eleget magán, ő tett róla, hogy nincsen párja, és hogyha magam fele fordítom, akkor meg kiméletlen nehéz tud az lenni, hogy ha nincs párom, az annak a jele, hogy én még nem dolgoztam eleget magamon, és az Isten még nem fogad el elég jól, vagy hogy így az Istennek még valami szintet nekem meg kellene lépni, ahhoz, hogy ő majd megjutalmazzon engem, és az Isten nem így működik.
1: Van egy ilyen szociálpszichológiai jelenség, az igazságos világba vetett hit. Ez egy ilyen illúzió, hogy azért valahogy így működünk, ez egy ilyen emberi hajlamunk, hogyha egy szenvedésben lévő csoportot látunk, vagy embert, mondjuk egy hajléktalant, vagy egy egyedülállót, vagy egy meddőpárt, hogy szeretjük megmagyarázni, amit Dani is mondott, hogy hát igen, ez biztos azért van, mert ő hibázott, ez az ő tett ezért, ő az oka annak, hogy ide jutott, és ez arról szól, hogy szeretjük megnyugtatni magunkat, hogy ha minden szépen kézben tartunk, akkor biztosan jól alakulhat az életünk. És hogy nehéz beengedni azt a gondolatot, hogy hát igen, hogy nem minden rajtunk múlik. Mert abban van valami szorongató, van valami fenyegetőnek tűnhet, és ezt nehéz integrálni, vagy beépíteni az emberképünkbe.
0: Hát nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, mert szerintem fontos dolgok hangzottak el, és még sok mindent ki lehetett volna bővebben fejteni, de most először is egy nagy tapssal köszönjük meg.
3: Kedves hallgatóink! Az Egyedülállók helyzete az egyházban címmel Asztalosné Elekes Szende pszichológus és Asztalos Dániel teológus előadását hallották, amely a Café Francesco októberi programjai között hangzott el.
4: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
5: Kedves hallgatóink! Ahogy manapság nyáron már nem számít rendkívüli hírnek az, hogy aszály van, és hónapok óta nem esik az eső, sajnos az utóbbi években a Mária Rádió anyagi helyzete is a nyári hónapokban fordul aszályossá, és bizonytalanná válik a működésünk. 18 millió forint hiány is felhalmozódott a nyár elejére, és ilyenkor szoktuk kérni a kedves hallgatókat, hogy szimbolikus virágültetéssel siessenek a Mária Rádió segítségére. Erről további információkat a honlapunkon találhatnak, külön oldalon, hogy Mária kertje, és kérjük, hogy akár csekken, akár banki átutalással adományoznak erre a célra, írják oda a megjegyzés rovatba, hogy Mária kertje. Előre is hálásan köszönöm segítségüket, Lukovics Milánt hallották.
6: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.
7: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretélyért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!
8: Mária Rádió.
9: Hírpercek.
7: Július végéig várják a jelentkezőket a debreceni Szent László Katolikus Szakkollégiumba. A szelídség és a szolgálat jegyében ünnepeltek ezüstmisét és búcsút Anarcson. Felkerült az Olympos-hegy az UNESCO világörökségi listájára. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Felvételt hirdetett a debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium a 2026-27-es tanévre egyetemista fiatalemberek számára, akik elhivatottak egy fiatalos keresztény közösség építésére, és a mindennapok során szeretnék megélni a keresztény hitüket. Írja a Magyar Kurír. A fiúk számára fenntartott kollégium a hit és a tudomány közös nevezőjeként működik Debrecenben. Az intézmény szorosan együttműködik a debreceni római katolikus egyetemi lelkészséggel, melynek feladata, hogy megtalálja, hol lehet belépni abba a dinamikusan fejlődő valóságba, amely egy fiatal életét jellemzi. Isten jelenlétében. A nagy erdő közepén 2013-ban épült villaépület alkalmas otthonként szolgál az egyetemista fiatalok számára. A szakkollégiumban a Debreceni Egyetem bármely nappali tagozatos képzésén résztvevő hallgató jelentkezhet. A felvételi jelentkezés határideje július 31. Július 27-én tartották az Anarcsi görögkatolikus templom búcsúját, a Pócsi könnyezés emléknapját, írja a Magyar Kurír. A búcsúi szent liturgia idén különleges hangsúlyt kapott, hiszen a helyi közösség Kovács Róbert Anarcsi parókus 25 éves ezüstmisés jubileumát is ünnepelte. Az ünnepi eseményre egybegyűlt hívek, családok, vendégek és lelkipásztorok imáiba Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök is bekapcsolódott, aki szintén idén tölti papságának 25. évét. A főpásztor prédikációjában a szelídség fogalmát állította középpontba. A szelíd ember birtokában van az erő, de nem él vissza vele. A sebzés helyett a gyógyítást választja, az igazságszolgáltatás pedig Istenre bízza. Fogalmazott. A prédikáció végén Szocska Ábel püspök átadta Leó pápa apostoli áldását a jubiláló lelkipásztornak, megköszönve az egyházmegyében végzett alázatos munkáját. Vasárnaptól Hellász legmagasabb orma, a legendás Olympos-hegy is a világörökség része, adja hírül az Index. A görög istenek antik mitológia szerint állandó lakhelye 12 év várakozás után került fel az UNESCO világörökségi listájára. Az UNESCO, vagyis az ENSZ nevelés ügyi tudományos és kulturális szervezetének világörökségi bizottsága vasárnap a dél-koreai Busanban tartott ülésen döntött arról, hogy az Olympos-hegy felkerül a világörökségi listára. A 2018 méter magas hegyet vegyes, avagy egyszerre kulturális és természeti világörökségi helyszínként ismerték el. A döntést Görögországban nagy örömmel fogadták, mivel a világörökségi cím egyszerre ismeri el a terület kiemelkedő természeti és kulturális értékeit, valamint szakmai tanácsadást és bizonyos esetekben pénzügyi támogatást is biztosíthat a helyszínek megőrzéséhez. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
9: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
0: Mária Rádió.
3: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallják. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és a mikrofonnál velem szemben ül Szédes László Lőrinci plébános. Szeretettel köszöntelek téged is, kedves Laci atya.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen. Isten hozott nálunk a Szent István Rádió EGRI stúdiójában.
4: Köszönöm szépen. Mondjam azt, hogy a jó Isten mellett a vonat is hozott.
3: Az is fontos valóban.
4: Erről ugyanis az jutott eszembe. Kezdő pap voltam, és Marosi Izidor püspök atya, Váci püspök atya engem így őszentelt. Jött az egyik faluba birmálása, ahol én is jelen voltam, és a plébános szó szerint így köszöntött a püspök atyát, hogy kiszállt az autóból. Püspök atya Isten hozta, meg tudom, az autó is. Ha már itt tartunk, akkor engedjék meg a kedves hallgatók, hogy elmondjak még egy történetet. Ezt egy idős atyától hallottam, aki azóta már a másvilágon van, de így nem merül feledésbe, hogy megmarad bennem. Ő mesélt el, egy Váci egyházmegyés volt ez az atya, hogy adott helyre a segéd püspök ment volna bérmálni. A bérmálás vasárnapjának reggelén azonban a segéd püspök megbetegedett, és így maga a megyés püspök ment helyette. Az idős plébános atya így fogadta a megérkező megyés püspököt, szó szerint idézem, püspök úr, Isten hozta, de nem magát vártuk. Erre a püspök atya megkérdezte, akkor most visszamenjek? Mire az idős plébános, püspök atya, Isten őriz, akkor nem lesz bérmálás, ha már eljött, akkor maradjon.
3: Ez is aranyos történet, és valóban az élet írja ezeket a történeteket.
4: Igen, ez most az utazása vonattal kapcsolatosan jutott így eszembe.
3: Szóval Isten hozott, kedves Laci atya, és folytatjuk tovább mai beszélgetésünket, nosztalgiai zenei időutazásunkat, ezúttal az 1972-es Táncdalfesztivál dalai között. Hamarosan Koncz Zsuzsa énekel nekünk, ám ahogy az előttem látható kis papírra tekintek, a hamarosan hallható dala második díjas lett. Hát hol van, kedves Laci atya, a 72-es Táncdalfesztivál első helyezettje, az első díjas dal?
4: Ez a dal nem volt más, mint Kovács Kati előadásában az Add már Uram az eső című felvétel. Elmondhatom, hogy megvan a gyűjteményemben, így már a Szent István Rádiónak is, de valahogy ez a dal nekem nem nyerte meg igazában a tetszésemet a szövege alapján sem, meg valahogy a zenei kidolgozás sem. Ízlések és pofonok, hogy szokták mondani, ezért nyilván meg kell, hogy említsük, hiszen ez volt az első helyezett a fesztiválon, de ezt most itt nem fogjuk ebből adódóan lejátszani.
3: Lejátsszuk azonban Koncz Zsuzsa dalát, amelynek címe Mondd el, ha kell. Hát mit mondhatunk el ezzel a dallal kapcsolatosan, Laci atya?
4: Itt is az örök téma, a szerelem. Egy olyan lányról szól a dal szövege, akit egy fiú elhagyott egy másik lány kedvéért. És ez a lány várná őt vissza, illetőleg próbálja figyelmeztetni a fiút, hogy annál a lánynál nem biztos, hogy igaz szerelmet talál. Hadd idézek a dal szövegéből. Nagy szerelmed elhagyott, elhagyott, mennyit ért most láthatod? Láthatod, mégis azt hiszed, hogy hozzá tartozol. Szép szavakkal szédített, szédített, megkötötte két kezed, mégis azt hiszed, hogy hozzá tartozol. Ó, kedvesem, felejtsd el őt, gondolj rám, ha ellenállni nincs erőd. Hadd ne folytassam tovább. A dal szövegéből majd hallani fogják a kedves hallgatók, hogy ennek a lánynak a szívében milyen szerelem él a fiú iránt, és ebből adódóan várna őt vissza. Ez a dal a második díjat kapta, megosztva a 72-es Táncdalfesztiválon.
3: Hallgassuk a folytatásban Koncz Zsuzsa dalát, melynek címe Mondd el, ha kell.

0: Hamarosan a Bergendi Együttes felvétele szól, melynek címe Úgy szeretném. Ezzel a dallal kapcsolatosan milyen emlékek, történetek jutnak eszedbe, kedves Laci atya?
1: Nagyon sok emlékem erről a dalról nincsen, magáról a fesztiválról sem emlékszem az ő előadásukra. A dal egy olyan fiúról szól, aki csalódásért szeretné ezt elfelejteni, és újra kezdeni az életet, a folytatást. Megint hagyne részletezzem, a dal szövege önmagáért beszél. A Bergendi Együttesnek egyik klasszikus dala volt ez. Aránynak ritkában lehetett hallani annak idején a Magyar Rádióban, de nekem megmaradt az emlékeimben, és itt tudtam kérni a Kívánság műsorba a hívek segítségével.
0: És fontos információ még az is, hogy az imént hallott Koncsusa dal mellett ez a dal is második díjas lett a 72-es Státsdalfesztiválon. Ennyi információ után hallgassuk tehát a Bergendi Együttes felvételét, melynek címe Úgy szeretném.

0: Ha már táncdalfesztivál, akkor ez egy verseny is volt. És ha verseny volt, akkor természetesen vannak díjazottak is. És ha már említettük az első és a második helyezettet, akkor kötelességünk szólni a harmadik helyezetről is. És nem maradunk adósak a kedves hallgatóknak ezzel az információval sem, hiszen most a Corvina együttes felvétele szól. Akkor az ő daluk lett a 72-es táncdalfesztivál harmadik helyezettje?
1: Igen. Annyi maradt meg emlékemben az előadásukból, hogy volt egy rész a dalban, nem tudom, hogy a Szigeti Ferenc vagy a Soltész Rezső egy hegedű vonót vett a kezébe, és ezzel a vonóval játszott a nyakában levő gitáron. Ez nagyon megmaradt gyerekkoromból az emlékemben. Ha már itt tartunk, hogy emlékek, engedd meg kedves Böbe, meg a kedves hallgatók is, hogy elmondjak egy esetet, idegen szóval egy sztorit, ami most nem régen történt velem.
0: Akkor ez egy nem egy 72-es történet lesz.
1: Nem, ez már a napjaimból való. Egy Váci Egyházmegyés pap barátom szintén hallgatta ezeket a Nosztalgiázunk Laci atyával műsorokat, és egy elektronikus levélben, idegen szóval egy e-mailben a következőt írta nekem. Idézni tudom a szavait, így hangzik. Kedves atyám, megdöbbentő, hogy ezekkel a dalokkal kapcsolatosan te mi mindenre emlékszel. Csak annyit mondhatok, hogy hódolatom az őrületed előtt. Így írta Feri szó szerint. Itt is egy apróság ezzel a dallal kapcsolatosan, de ez úgy megmaradt bennem a gyerekkoromból. Egy olyan fiúról és lányról szól a dal szövege, akik egy viharos éjszakán találkoznak, szerelmesek lesznek egymásba. Tovább hagyna folytassam, figyeljék meg a kedves hallgatók, a dalszövege mindent elmond.
0: A folytatás kiderül a dalból. Hallgassuk a Corvina együttes felvételét, melynek címe Egy viharos éjszakán. És ez a dal harmadik helyezést ért el a 72-es táncdalfesztiválon.

0: várj, ez a most következő dalunk címe. De én azt mondom, kedves Laci atya, hogy te ne várj, te légy oly kedves, mondd el nekünk, hogy mit lehet tudnunk erről a dalról.
1: Ha már így mondta kedves Böbe, akkor én ehhez annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ne éljünk vissza a kedves hallgatók türelmével. A címét már említetted a dalnak, Tolcsvaiék és a trió adta elő a 72-es Táncdal Fesztiválon. Itt annyit hadd mondjak el, hogy amiről már volt szó korábbi adásban, megörököltem Bordás Alfréd atyától 1966-tól 69-ig a Táncdal Fesztiválok késkortárs füzeteit. Ahogy szóltunk róla korábban, 1970-ben nem rendeztek Táncdal Fesztivált, 72-ben volt az utolsó, értek előtte még 71-ben. Szóltam már arról, hogy jó dolog a papi protekció, ugyanis bevallom, hogy papi protekcióval szerezték meg nekem a 71-es és a 72-es Táncdal Fesztivál kottárs füzeteit. Ez is hála Istennek megvan, tehát ami kottárs füzet megjelent ezekről, az mind megvan a birtokomban.
0: És itt is van most előtted a 72-es Táncdal Fesztivál kottárs füzete a stúdió asztalán.
1: Igen, mindig örömmel veszem elő otthon is, örömmel lapozgatom, és most is ezeket a dalszövegeket általában a kis füzetekből idézem. Egy szövegrész a dalból. A azt jelenti, az álom elszállt. B azt jelenti, búsulni oly kár. C azt jelenti, csúnya nem leszel, a többit később mondom el. Addig még várj, addig még várj, addig még várj, igen, várj. Gyakorlatilag az ABC-t veszi alapul a dal szövege, és minden betűhöz társít valamilyen jelentést, valamilyen kifejezést. Ez alapján hiszem, nincs más hátra, mint előre, hogy hallgassuk meg, és figyeljük a kedves hallgatót is a szövegét.
0: És mi nem várunk, mi lejátsszuk a dalt. Kérem szépen Bilincsik Márton kollégámat, indítsa el Tolcsvaiék és a trió Várj című dalát. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás, széles

0: A folytatásban megtudjuk, hogy ki is volt és milyen is volt az első beat zenész. Erről énekel majd nekünk Kós János.
1: Erről, és a dal szövegében benne lesz az idő múlása. Csak egy-két sor belőle. Az első beat zenész már 40 éves, szavamra rémes, hogy múlik az idő. Hadd ne folytassam tovább. Bizony, ezek fölött, a zenészek fölött is, mint mindannyiunk fölött eljár az idő. Ezt veszi alapul a dalnak a szövege is. Ezzel kapcsolatosan egy apróság jutott megint eszembe a dallal kapcsolatosan. Amikor Kós János ezt énekelte, nem tudom már, hogy ki vezényelte a fesztivál zenekart. Általában Balassapi Tamás volt az egyik, és Körmendi Vilmos a másik, nem tudom melyikük volt, de lényeg az, hogy van benne egy olyan rész, amelyben lálalázva énekel Kós János, és nagyon megmaradt bennem a gyerekkoromból, hogy ennél oda ment a körmesterhez, megfogta a karját Kós János, odahúzta maga mellé, hogy ezt a szövegrészt ő is énekelje vele. És a karmester mutatott a zenekarra, kifejezve, hogy neki végül is ez a feladata, és ezt kell tennie, mert különben megáll a zene, megáll a felvétel. Egy ilyen kedves emlék ez a gyerekkoromból, de ez nagyon megmaradt bennem ezzel a felvétellel kapcsolatosan.
0: És milyen érdekes, hogy az idő múlását említett, kedves Laci atya, bár itt egy érdekes megfigyelés az, hogy ezek a dalok örökzöld slágerek. Tehát, ha el is múlt felettük az idő, de aktualitásuk, üzenetük felett nem járt el az idő. És örök ifjak, örök fiatalok ezek a dalok, velünk együtt.
1: Igen, igen. És elmondhatjuk róluk, hogy kiállták az idő próbáját, ma is ugyanolyan sok érték van bennük, mint amikor megszülettek ezelőtt több évtizeddel.
0: Énekeljen nekünk az első beat zenészről, Kós János. Idézzük az 1972-es Tázdalfesztivál hangulatát.

0: Úgy örülök, kedves Laci atya, hogy beleszerkesztetted a mai adásban a most következő dalt, kettős ok miatt is. Hiszen szerelem, szerelem, szerelem az örök téma, és az én kedvenc témám is a szerelem, az egyik kedvenc témám, valamint az Express együttes, pedig az egyik kedvenc együttesem abból az időből, a 70-es, 80-as évek idejéből, amit most felidézünk. A kettő itt, ebben az esetben találkozik. Nagyon örülök a dalnak, amelynek címe a Szerelmesek dala. Mit mondhatunk el róla?
1: Azért tegyük hozzá az 1960-as éveket is az Express együtteshez, hiszen abban az időszakban is nagyon sok klasszikus slágerük született.
0: És le is játszottunk közülük jó néhányat sorozatunkban.
1: Igen. Azt mondhatom én is, hogy örökzöldek, vagy Böbe emlegette, és én úgy vagyok vele, hogy soha nem mondom meg őket, akárhányszor hallgatom. Ez a dal egy olyan fiúról szól, aki nagyon szeret egy lányt, és ebből adódóan nem baj, bármi történik is vele, ő mindent elnéz, elvisel, egy a lényeg, hogy a lány ott legyen vele. Ezt alátámasztva idézem a szövegét, nem baj, ha hideg a tél, nem baj, ha süvít a szél, nem baj, ha eszembe jutsz, kedvesem, nem baj, ha éget a nap, átsüt a lombok alatt, nem baj, csak itt legyél velem. Azt hiszem, hogy egy örök vallomás. Az ilyen szerelmi vallomással azt hiszem, bárki megállhat a Jóisten előtt is, és nyugodtan nézhet az Úr szemébe, ha erről számot kell adnia.
0: És szerintem egy ilyen szerelmi vallomással még a mai hölgyeket is le lehet venni a lábukról. Tehát, hogyha egy férfi ilyen szépet énekel és dalol nekik, akkor szerintem az már fél siker.
1: Adja Isten, hogy így legyen. Hát ehhez már azt hiszem, ezek után nincs mit hozzátenni. Énekeljen nekünk Solymos Tóni és az Express együttes.
0: Hallgassuk a Szerelmesek dalát itt a Szent István Rádióban.

0: elment az a hajó. Ezt a kifejezést gyakran szoktuk használni az élet eseményeivel és történéseivel kapcsolatosan is, amikor valamilyen helyzet vagy lehetőség már elment, nincs visszaút, a kialakult helyzetben kell tovább lépnie az embernek. De a most következő dalunk címe is ez, miszerint elment az a hajó, Kondz Zsuzsa énekel nekünk, de hogy miről is, ezt elárulod nekünk, kedves Laci atya.
1: Ez a kifejezés, hogy elment ez a hajó, a jelen dalban a szerelemre vonatkozik. Egy olyan szerelem, ahol a fiú hűtlen lett a lányhoz, és ebből adódóan mondja a lány, hogy sajnos elment az a hajó. Egy kis idézet a szövegből. Karcsú hajókat néztünk a vizek partjain, házakat láttunk ferdén egy hullám kardjain. Meséltem egy szigetről, hol ketten lehetnénk, ha csinálnánk egy nagy hajót, oda mehetnénk. Elment az a hajó, elszállt minden gyönyörű szó. Elment az a hajó, hát sírni érte, mire való. Hadd ne folytassam, mutatja ez a dal is a szövegében, hogy bizony, ha sokszor fáj is, a szerelemben is ez így van, tovább kell lépni.
0: És mi most tovább lépünk úgy, hogy meghallgatjuk ezt a bizonyos dalt. Kondz Zsuzsa énekel nekünk, kísér a Tolcsvai trió. A felvétel címe, Elment az a hajó.

0: kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgiai zenei időutazásunk végéhez értünk. Ám az 1972-es Táncdalfesztivál hangulatát még idézni fogjuk két hét múlva jelentkező műsorunkban is, hiszen folytatjuk ezt a témakört. Ezt megígérhetjük, ugye kedves Laci atya?
1: Igen, ha a Jóisten is úgy akarja, két hét múlva találkozunk újra.
0: Köszönjük szépen a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, és köszönöm szépen a zenei szerkesztést, a beszélgetést Széles László Lőrinci plébánosnak. A műsor technikai munkatársa Bilincsik Márton volt. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További szép napot, kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szentmisében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus szent vére.
3: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallják. Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallják.
1: Van egy különös tulajdonsága a nyelvnek. Képes emlékezni. Olyan történeteket is megőriz évszázadokon, sőt évezredeken keresztül, amelyeket talán már nem mindenki ismer. Amikor azt mondjuk, hogy valahol paradicsomi állapotok uralkodnak, amikor tiltott gyümölcsről vagy bábeli zűrzavarról beszélünk, valójában a Biblia szólal meg a nyelvben, még ha ezt sokszor észre sem vesszük. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ferenczi Gábor vagyok, ez pedig a Mária Rádió Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő műsora, amelyben adásról adásra a bibliai eredetű fordulataink jelentését fedezzük fel közérthetően. Mai útunk a Biblia első lapjain kezdődik. A teremtés történettől indulunk, majd Noé bárkáján át Bábel tornyáig jutunk. Közben azt figyeljük meg, miként váltak ezek a történetek a magyar nyelv ma is élő kifejezéseivé. Első állomásunk az Éden kertje. Ha valamire azt mondjuk, hogy paradicsomi, békére, harmóniára és gondtalanságra gondolunk. A paradicsom szavunk alapvetően nem héber, hanem iráni eredetű, és eredetileg bekerített kertet jelentett. A Biblia azonban új jelentéssel ruházta fel, így a szó a tökéletes, majd az elveszített boldogság jelképévé vált. Ugyanebből a történetből származik a tiltott gyümölcs kifejezés. Ma minden olyan dolgot jelent, amelyet nem volna szabad megszerezni, éppen ezért különösen csábító. Érdekes, hogy a Biblia nem nevezi meg a gyümölcs fajtáját. Az almát csak a későbbi európai hagyomány kapcsolta a történethez. A következő bibliai történet Káin és Ábelé. Innen ered a Káin bélyeg kifejezés. A köznyelv jelentése azonban eltér a bibliai szövegtől. A Szentírásban a Káinra tett jel Isten oltalmát szolgálta, a magyar nyelvben viszont olyan erkölcsi terhet jelent, amely hosszú időre meghatározza valakinek a megítélését. Jó példája ez annak, hogy a nyelv nem csak megőrzi, hanem alakítja is az örökölt jelentéseket. Noé bárkájának történetéből két ismert kifejezés is származik. Az özönvíz ma már minden rendkívüli áradást vagy felhőszakadást jelöl, jelentése tehát jóval tágabb lett eredeti bibliai értelménél. A másik az olajágat nyújtani. A bárkához visszatérő galamb olajága a pusztulás végét jelezte, ezért lett a békülés és a megbékélés egyik legismertebb jelképe. Mai útunk utolsó állomása Bábel tornya. A Biblia szerint az emberek addig egy nyelvet beszéltek, amíg nyelvük össze nem zavarodott, és többé nem értették egymást. Innen ered a bábeli zűrzavar kifejezés. Ma már nem csak különböző nyelvek találkozását jelenti, hanem minden olyan helyzetet, amikor a sok beszéd ellenére sincs valódi megértés. A jelentés így jóval túlmutat az eredeti történeten. A modern tudomány természetesen másként magyarázza a nyelvek kialakulását, a Bábel történet értelemszerűen nem nyelvtörténeti magyarázat. Inkább arra emlékeztet, hogy a közös nyelv és a kölcsönös megértés minden emberi közösség alapja. A paradicsomi állapot, a tiltott gyümölcs, a Káin bélyeg, az özönvíz, az olajágat nyújtani, vagy a bábeli zűrzavar mind azt mutatja, hogy a Biblia nem csak vallási hagyományunknak, hanem nyelvi örökségünknek is része. Van egy különös tulajdonsága a nyelvnek. Emlékezik. Egy-egy szó vagy szólás évszázadokon át megőrizhet egy történetet akkor is, amikor eredetét már régen elfelejtettük. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is a Bábel örökösei című műsorban. A viszonthallásra!
0: Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallották. Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallották.

0: hírpercek.
1: Harmadfokú hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos csütörtöktől keddig. Július végéig várják a jelentkezőket a debreceni Szent László katolikus szakkollégiumba. Ókeresztény város maradványaira bukkantak az egyiptomi sivatagban. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Harmadfokú hőségriasztás rendelt el csütörtökön 0 órától 2-24 óráig az ország területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészség Ügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent. Ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. A tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezethet. Javasolták, hogy a hőségben mindenki figyeljen jobban egyedül élő idős rokonára, szomszédjára. A hőség okozta rosszullétek elkerülése érdekében kiemelten fontos a folyadékpótlás, elsősorban vízfogyasztásával. Felvételt hirdetett a debreceni Szent László katolikus szakkollégium a 2026-27-es tanévre egyetemista fiatalemberek számára, akik elhivatottak egy fiatalos keresztény közösség építésére, és a mindennapok során szeretnék megélni a keresztény hitüket. Írja a Magyar Kurír. A fiúk számára fenntartott kollégium a hit és a tudomány közös nevezőjeként működik Debrecenben. Az intézmény szorosan együttműködik a debreceni római katolikus egyetemi lelkészséggel, melynek feladata, hogy megtalálja, hol lehet belépni abba a dinamikusan fejlődő valóságba, amely egy fiatal életét jellemzi. Isten jelenlétében. A nagy erdő közepén 2013-ban épült villaépület alkalmas otthonként szolgál az egyetemista fiatalok számára. A szakkollégiumba a Debreceni Egyetem bármely nappali tagozatos képzésén résztvevő hallgató jelentkezhet. A felvételi jelentkezés határideje július 31. Jelentős ókereszténykori település maradványai tárták fel Egyiptom nyugati sivatagában, a Dakhla oázisban. Számolt be az Aletheia. A Krisztus utáni 4. századból származó városban bazilika, lakóházak, őrtornyok, erődítmény és csaknem 200 feliratot cseréptöredék került elő. A kutatók szerint az egyik épület kezdetben házi templomként működhetett, mielőtt felépült volna a település központi bazilikája, ami ritka bizonyítéka a korai keresztény közösségek fejlődésének. A feltárt feliratok kereskedelmi ügyletekről, levelezésről és a mindennapi életről árulkodnak, míg az előkerült bizánci kori érmék a település gazdasági kapcsolataira utalnak. Mindezek új ismeretekkel gazdagíthatják a korai egyiptomi keresztény közösségek életéről alkotott képet, és megerősítik, hogy a hit már a római birodalom távoli sivatagi vidékein is gyökeret vert. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió, Sárvár, FM 95,2.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki műsorunk témái. 14. Leó pápa beszéde a béke himnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Szentszék. A várostervezésnek foglalkoznia kell a hajléktalansággal, az emberi méltóság előmozdítása érdekében. Áttörés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 18. vasárnapra. XIV. Leó pápa a békehimnusz zenés ima találkozón. A zene Istenhez vezet minket. Épp úgy, ahogy egy patakot végigkövethetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, melyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy hozzávezessenek benneteket. Ezekkel a szavakkal buzdította Leó pápa Andrea Bocelli világhírű énekes alapítványának tagjait, akik egy 164 fős gyerekkórusban énekeltek szerdán este a pápa jelenlétében a békéért. Július 29-én este 9 órakor a Castel Gandolfói apostoli palota kertjében a Laudato Si falu adott otthont a békehimnusz kezdeményezésnek, melyen 14. Leó pápa vezetésével imádkoztak a népek közötti békéért. Andrea Bocelli együtt énekelt az ABF Voices alapítvány 164 fős gyerekkórusával, akik a Szentföldről, Ugandából, Haitiről és Olaszországból valók.
4: Dear friends, my dear young people from Uganda, the Holy Land and Italy. Welcome.
3: A Szent Atya nagy örömmel üdvözölte az Ugandából, Szentföldről és Olaszországból érkezett fiatalokat. Köszönetet mondott a kórus valamennyi tagjának a komoly felkészülésért, gratulált a karvezetőknek. Gyönyörű énekük rávilágít a zene rendkívüli képességére, mellyel harmóniában egyesíti a különböző hangokat, ahol minden egyes hang valami egyedit tesz hozzá az egészhez. Ebben az értelemben a kórus az összhang és az együttműködés szimbólumává válik.
4: It is significant that sacred scripture and the liturgy of the church speak of choirs of angels and saints.
3: Jelentőségteljes az, hogy a Szentírás és az egyházi liturgia angyalok és szentek kórusáról beszél, amikor a mennyei örömöt írja le. Nem azért, mert szó szerint énekelnek egész végig, hanem azért, mert a szeretetben egyesülve együtt szemlélik Istent, és benne találják meg a boldogság kiteljesedését.
4: My dear young friends, as you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
3: Kedves fiatal barátaim, fordult az énekesekhez a pápa. Éneklés közben észrevettétek, hogy a zene mindannyiunkat egy új élménybe vont be, valamibe, ami nagyobb, mint amit külön-külön létre tudtunk volna hozni. Ez a szépség megtapasztalása. Új távlatot nyit előttünk, és felébreszti bennünk a vágyat, hogy elébe menjünk. Amikor e felé a távlat felé igyekszünk, nem csak valamit fedezünk föl, hanem valakit. Találkozunk Istennel, a Teremtőnkkel. Épp úgy, ahogy egy patakot végigkövethetünk a forrásáig, a zene szépsége arra indít, hogy találkozzunk azzal, aki maga a szépség. Ápoljátok tehát továbbra is az ajándékokat, amelyeket Isten adott nektek, és hagyjátok, hogy ezek az ajándékok ő hozzá vezessenek benneteket, buzdította a fiatal énekeseket a Szent Atya.
4: He is everything we are looking for in life. The one who alone can quell our restless hearts.
3: Az Úr az, amit valójában keresünk az életben. Csak ő tud békét adni nyugtalan szívünknek. Ne feledjétek, hogy nagy dolgokra vagytok hivatottak, és hogy az egész világ sem elég, hogy csillapítsa az élet értelme és a boldogság utáni szomjatokat. Tudjátok, hogy a Szent Atya szeret titeket, és imádkozik értetek, családjaitokért és országaitokért, bátorította a nemzetközi gyerekkórus tagjait a pápa, majd hozzátette. Különösen is azért imádkozom, hogy béke uralkodjon otthonaitokban és mindenütt a világon, ahol továbbra is az erőszak miatt szenvednek. Beszéde végén 14. Leó pápa köszönetet mondotta az Andrea Bocelli alapítványnak azért a munkáért, amelyet a hátrányos helyzetű fiatalok érdekében végez. A zene erején keresztül hozzájárulnak az egyház küldetéséhez, mellyel minden személy átfogó emberi fejlődését igyekszik előmozdítani a közjó javára. Isten áldja erőfeszítéseiket.
4: May God bless your efforts.

A nemzetközi gyerekkórus tagjai így imádkoztak. Atyám, gyermekek vagyunk, csak azt kérjük, hadd játszunk. Ezért teremtettél nekünk egy csodálatos kertet, ahol boldogan éljünk, elmerülve a szeretetedben, harmóniában minden teremtményeddel, akit Szent Ferenc megtanított, hogy fivérünknek és nővérünknek hívjunk. Nem tudtuk megőrizni a kertet, és az öröm, hogy benne lakjunk, félelemmé változott tőled, és elrejtőztünk. De a szereteted, mint amikor bújócskát játszunk, ránk talált. Jézus a kereszt áldozatával békét teremtett, újra visszaállította a szeretet közösséget veled és egymással, minden teremtménnyel. Azt kérjük, hogy tudjuk megőrizni a kertet, hogy boldogan éljünk.

0: Szentszék, a várostervezésnek foglalkoznia kell a hajléktalansággal az emberi méltóság előmozdítása érdekében. A Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziója kiemeli, hogy fontos a hajléktalanság kezelése az emberi méltóságot és a közjót előmozdító fenntartható városok építése érdekében. A hajléktalansággal foglalkozni kell annak érdekében, hogy olyan fenntartható városokat hozzunk létre, amelyek lehetővé teszik minden ember számára a kibontakozást, és amelyek hozzájárulnak a közjóhoz, áll a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 28-án kiadott üzenetében. A hajléktalanság tartós fennállása kellene, hogy nyugtalanítsa a nemzetközi közösség lelkiismeretét, hangsúlyozta a közlemény. Mindenki megérdemel egy helyet, amelyet otthonának nevezhet, ahol kapcsolatokat építhet, ápolhatja a családi életet, és teljes mértékben részt vehet a közösségében. A lakhatást ezért nem csak árucikknek vagy pénzügyi eszköznek kell tekinteni, hanem a társadalom sarokkövének, amely a közjó szolgálatában áll. Az üzenetet az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlésének 2026-os, az új városi menetrenddel foglalkozó magas szintű találkozójára adták ki, amelyre New Yorkban kerül sor, és amely a szöveg elfogadásának 10. évfordulóját ünnepli. Ez a dokumentum a fenntartható jövő közös jövőképét képviseli, a jól megtervezett és jól irányított urbanizációra összpontosítva. Amikor a városokat a szolidaritás, a befogadás és a leginkább rászorulók iránti gondoskodás alakítja, akkor többé válnak, mint puszta lakó és munkahelyekké, a találkozás, a testvériség és a remény helyszíneivé válnak, folytatódik az üzenet. A Szentszék állandó megfigyelő missziója 14. Leópápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézte, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában, hogy aláhúzza, a fejlődés akkor valóban emberi, amikor az embert helyezi a középpontba. A küldöttség hangsúlyozta, hogy ennek az alapelvnek kell irányítania az új városi menetrend végrehajtását az elkövetkező évtizedben. A Szentszék állandó megfigyelő missziója ezután megjegyezte, hogy a városfejlesztés tekintetében a hajléktalanság az emberi méltóság elleni fontos sértés. Az otthon hiánya többet jelent, mint a menedék hiányát. Azt jelenti, hogy megfosztják a személyt a biztonságtól, a stabilitástól, a magánélettől és a valahová tartozás érzésétől, magyarázta a nyilatkozat. A hajléktalanság aláássa számos alapvető emberi jog gyakorlásának lehetőségét, és gyakran a kirekesztés és a szegénység ördögi körébe sodorja az egyéneket és a családokat. A Szentszék küldöttsége ezért arra ösztönözte a városokat és az országokat, hogy fektessenek be többet a megfizethető és megfelelő lakhatásba, valamint az átfogó szociális szolgáltatásokba, továbbá foglalkozzanak a hajléktalanság kiváltó okaival, mint például a szegénység, a munkanélküliség, a kábítószerfüggőség, a mentális egészségügyi problémák, a családok felbomlása, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a konfliktusok. Ezt a helyi közösségek, a civil társadalom, a vallási szervezetek és azok érdemi részvételével kell elérni, akik maguk is megtapasztalták a hajléktalanságot. A szentszéki misszió azt is megjegyezte, hogy fontos olyan lakhatási politikákat szorgalmazni, amelyek átfogó megközelítést támogatnak, figyelembe véve az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás és az egészségügy közötti szoros kapcsolatokat. Ez segíteni fog a kirekesztés és a szegregáció megelőzésében is, mutatott rá az üzenet. A Szentszék állandó ENSZ megfigyelő missziója hangsúlyozta a megújult nemzetközi szolidaritás fontosságát is, a nemzetközi együttműködés, a technológia átadás, a kapacitásépítés és a megfelelő finanszírozás révén, különösen a gyors urbanizációval küzdő, legkevésbé fejlett országok megsegítése érdekében. Végül a Szentszék küldöttsége megjegyezte, hogy a városfejlesztés nem mérhető kizárólag az épületek magasságával vagy a gazdaság erejével, hanem mindenek előtt azzal a képességével, hogy minden ember számára lehetővé teszi a kibontakozást, a társadalomban való teljes részvétel és a közjóhoz való hozzájárulás révén, mivel minden város emberek közössége, akik mindegyike Istentől kapott méltósággal rendelkezik. Ezért egy fenntartható város igazi mércéje abban rejlik, hogyan bánik minden tagjával, és következésképpen abban, hogy képes-e kezelni a szegénység számos formáját, a tartós egyenlőtlenségeket és a környezetkárosodást, hangsúlyozta a nyilatkozat. Az új városi menetrendet az ENSZ lakhatási és fenntartható városfejlesztési konferenciáján fogadták el Quitóban, Ecuadorban 2016. október 20-án. Az ENSZ közgyűlése a 71. ülésszak 68. plenáris ülésén 2016. december 23-án hagyta jóvá. Az új városi menetrend egy jobb és fenntarthatóbb jövő közösen osztott elképzelését képviseli. A jól megtervezett és jól kezelt urbanizáció a fenntartható fejlődés hatékony eszköze lehet mind a fejlődő, mind a fejlett országok számára. Az ENSZ közgyűlés felkérte a főtitkárt, hogy 4 évente tegyen jelentést a végrehajtás előrehaladásáról. A 4 éves jelentéseket 2018-ban és 2022-ben nyújtották be. A 2026-os 4 éves jelentés az új városi menetrend végrehajtásának félidős értékeléseként szolgál, értékeli az elfogadása óta elért eredményeket és a kihívásokat, továbbá meghatározza a következő évtized prioritásait a 3 átalakító vállalása tekintetében.
1: Áttörés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 18. vasárnapra.
2: Az állatmese szerint a tyúk és a disznó sétálnak az utcán, és meglátnak néhány szegény gyermeket, akiken látszik, hogy régóta nem ettek semmit. A tyúk megszánja őket, és azt mondja a disznónak. Van egy ötlete. Mi lenne, ha adnánk ezeknek a gyermekeknek reggelire finom sonkás tojást? A disznó elgondolkodik a tyúk javaslatán, majd ezt mondja, nos, ez neked nem jelentene nagy áldozatot, de tőlem teljes áldozatot. Önátadás kíván. Vágyom Istenre. Gondolok rá a bajban, jobban eszembe jut a nehézségek és szenvedések közepette. Szívesen adok neki a tojásaimból, de önmagamat odaadni, feláldozni, átadni ő neki, azt túlságosan soknak érzem. Önmagam feláldozása, odaadása nélkül azonban nem történik meg a csoda sem. Az Istennel való találkozás sem, Isten élmény sem. Önátadás nélkül nem lehet részem Isten élményben, ugyanis ha én átadom magam neki, akkor tud eltölteni szent lelkével, önmagával. Pontosabban fogalmazva, ő mindig akarja adni magát nekem, de addig nem tudja teljesen ezt megtenni, amíg én sem teszem meg teljesen. Önátadás nélkül nem találkozhatom igazán ő vele. Odaadni mindazt, amin van, másképp nem lesz rajta áldás. Az apostoloknak is oda kellett adniuk azt a keveset, amiük volt, és azt teljesen. Egyik papbarátom mesélte egy idős bácsi vallomását. Én szeretem az Istent, csak azt nem szeretném, hogy bele is szóljon az életembe. Erre a pap azt mondta neki, akkor ez olyan, mintha valaki azt mondaná, szeretem az orvost, csak ne akarjon megvizsgálni. A bácsi elnevette magát, aztán hozzátette, na jó, akkor lehet, hogy mégsem szeretem eléggé. Mennyire igaz? Sokszor szeretem az Istent, amíg nem kell dönteni, amíg nem kell változtatni, amíg nem kér semmit. Jézus is teljesen adja magát. Elvonul is teljesen adja idejét atyának. Nagyon sokszor elvonul, és amikor újra találkozik az emberekkel, akkor teljesen odaadja magát nekik. Istent adja magából. Ezért hiteles. Amikor látja a tömeget, megsajnálja őket, és rendelkezésükre áll. Egészen. Nem félik és nem vonakodva. Ezt kéri tanítványaitól is, hogy ők is segítsenek a csodában. Az ő közreműködésük is szükséges. Istennek szüksége van a kezeimre, hogy azokon keresztül adjon másoknak. Istennek szüksége van lábaimra, hogy eljusson azokhoz, akik áhítozzák az ő szeretetét. Istennek szüksége van odaadásomra ahhoz, hogy mások is megtapasztalják gondviselését. sokszor hallom. Rábízom Istenre ügyemet, és ő majd elintézi. Nem hiszem, hogy ez így teljesen helyes. Rábízom magam, ez rendben van, de azért bízom ő rá magam, hogy el tudjam végezni az ő munkáját. Nélkülem nem akar cselekedni, közreműködésemet kéri. S amikor én odaadom azt az 5 kenyeret és 2 halat, azt a keveset, amin van, akkor ő arra adja áldását, és megsokszorozódik. A 126. Zsoltárban olvassuk, imádkozzuk, pihentében is megad minden áldást annak az Úr, akit szeret. És ez mindig így van. Ha ő nélküle kínlódom, akkor nem csak elfáradok és belefáradok az életbe, hanem elveszítem mindennek értelmét is. Ha vele teszem, akkor könnyedén szárnyalok majd. A verebek repdesése és a sasok szárnyalása között igen nagy a különbség. A verebek nem repülnek nagy távot. A sasok ellenben ráhagyatkoznak az áramlatra és messzebb haladnak. Így kellene lennie keresztény életemben is. Hagyatkozzam a Szentlélek áramlatára, és akkor megtörténik a csoda. Az is megfigyelhető az evangéliumi részben, hogy a tanítványok együtt, közösen dolgoznak. Mindannyian kiveszik részüket a munkában. Isten rajtam keresztül, és velem akar dolgozni, de ebben nem vagyok egyedül, hanem ott vannak mások is. Nem vagyok egyedül az úton. Egységben nagyobb az erő. Amikor az én részemet odaadom, megtörténik az áttörés. Isten betör, persze nem erőszakkal a világomba, és megváltoztatja azt. Velem, és nem nélkülem. Megengedem?
1: Áttörés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 18. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió.
3: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
4: A jelenések könyve, a 2. fejezet. Az Efezusban lévő egyház angyalának írjad. Ezeket mondja, aki a 7 csillagot a jobbjában tartja, aki a 7 gyertyatartó között jár. Tudok tetteidről, fáradozásodról és türelmedről, s hogy nem tűröd a gonoszokat. Próbára tetted azokat, akik apostolnak mondják magukat, noha nem azok, és hazugnak találtad őket. Türelmes vagy, szenvedtél a nevemért, és nem fáradtál bele. De az a kifogásom ellened, hogy elhagytad első szeretetedet. Emlékezzél rá, honnan süllyedtél ide, és tarts bűnbánatot, és az első cselekedeteket tedd. Különben eljövök hozzád, és elmozdítom helyéről a gyertyatartódat, ha nem tartasz bűnbánatot. Azt viszont a javadra lehet írni, hogy gyűlölöd a nikolaiták tetteit, amiket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. A győztesnek enni adok az élet fájáról, amely Isten paradicsomában van. A Szmirnában lévő egyház angyalának írjad. Ezeket mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Ismerem szorongatásodat és szegénységedet, de gazdag vagy, és azok káromló szavát, akik azt állítják, hogy zsidók, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj semmitől, amit szenvedni fogsz. Íme, az ördög egyeseket börtönbe fog juttatni közületek, hogy próbára tétessetek, és szorongatásban lesztek 10 napig. légy hűséges, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. Aki győzni fog, azt nem sebzi meg a második halál. És a Pergamonban lévő egyház angyalának írjad. Ezeket mondja, aki a két élő hegyes kardot tartja. Tudom, hol laksz, ott, ahol a sátán trónja áll, és ragaszkodsz a nevemhez. Nem tagadtad meg hitemet, még azokban a napokban sem, amikor Antipászt, hűséges vértanúmat megölték nálatok, ahol a sátán lakik. De van némi kifogásom ellened, mert vannak köztetek olyan,

0: Őre új név van írva, amelyet senki más nem ért, csak aki megkapja.
1: A tiatírai egyház angyalának ezt írd. Ezt mondja az Isten fia, akinek szeme, mint a lobogó tűz, és lába, mint a sárga réz. Tudok tetteidről, szeretetedről, hitedről, szolgálataidról és álhatatosságodról, arról, hogy most több cselekedeted van, mint azelőtt. De van ellened egy kifogásom. Eltűröd, hogy Jezabel asszony, aki prófétának mondja magát, tanításával arra csábítsa szolgáimat, hogy erkölcstelenkedjenek, és egyenek a bálványoknak bemutatott áldozatok húsából. Adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. Ágynak döntöm, akik meg házasságot törnek vele, azokat nagy nyomorúságokba, ha csak meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeiket halálra adom, hadd tudja meg minden egyház, hogy én vagyok, aki a veséket és a szíveket vizsgálja, és megfizetek mindenkinek, kinek-kinek a tettei szerint. Nektek meg, többi tiatíraiak, akik nem követitek ezt a tanítást, és akik nem ismeritek a sátán mélységeit, ezt üzenem, nem rakok rátok más terhet, de amitek van, ahhoz ragaszkodjatok, amíg eljövök. A győztesnek, aki mindvégig kitart tetteimben, hatalmat adok a népek fölött. Vaspálcával fogja kormányozni, és mint cserépedényeket összetöri őket. Ezt a hatalmat atyámtól kaptam, és neki adom a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak.
0: A jelenések könyve, a harmadik fejezet. A Szárdeszban lévő egyház angyalának írjad. Ezeket mondja az, aki Isten hét lelke és a hét csillag. Tudok tetteidről. Tudom, hogy élő a neved, de halott vagy. Virrasszál és erősítsd meg a többieket, akik halálukon vannak, mert a tetteidet nem találom Istenem előtt teljeseknek. Emlékezzél, hogyan kaptad, és hogyan hallottad, és őrizd meg, és tarts bűnbánatot. Ha tehát nem virrasztasz, úgy érkezem, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak néhányan Szárdeszban, akik nem szennyezték be ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem, mert méltók rá. Aki győzni fog, így öltöztetik majd fehér ruhába, és a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, és megvallom majd atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak, és a Filadelfiában lévő egyház angyalának írjad. Ezeket mondja a Szent, az igaz, akinél Dávid kulcsa van, aki kinyit, és senki be nem zárja, és bezár, és senki ki nem nyitja. Ismerem tetteidet, íme, ajtót tartam előtted, melyet senki be nem tud zárni, mert kevés benned az erő, mégis megőrizted igéimet, és nem tagadtad meg a nevemet. Íme, adok neked olyanokat a sátán zsinagógájából, akik zsidóknak mondják magukat, de nem azok, hanem hazudnak. Íme, megteszem velük, hogy eljönnek, a lábad elé borulnak, és megtudják majd, hogy szeretlek téged. Mivel megőrizted türelmem igéjét, én is megőrizlek téged a kísértés órájától, amely eljön az egész földre, hogy próbára tegye a rajta lakókat. Hamarosan eljövök. Őri

0: Bízd, amint van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győzni fog, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és többé ki nem megy onnét, és ráírom az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek nevét, amely Istentől a mennyből száll alá, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. És a Laodíciában lévő egyház angyalának írjad. Ezeket mondja az Amen, a hűséges és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Ismerem tetteidet, hogy nem vagy sem hideg, sem meleg. Bár csak hideg volnár vagy meleg, így mivel langyos vagy, sem hideg, sem meleg, kezdelek kivetni a számból. Mert azt mondod, gazdag vagyok, dúsgazdag, nincs szükségem semmire. És nem látod, hogy nyomorult vagy, szánalomra méltó, szegény, vak és mezítelen. Azt tanácsolom neked, védj tőlem tűzben próbált aranyat, hogy meggazdagodjál, és öltözzél fehér ruhába, hogy ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és kenetet, hogy megkend a szemedet és láss. Akiket szeretek, azokat korholom és fenyítem. Buzdulj föl, és tarts bűnbánatot. Íme, az ajtóban állok és zörgetek. Aki meghallja a szavamat, és ajtót nyit, ahhoz bemegyek, és vele étkezem, ő meg én velem. Aki győzni fog, annak megadom, hogy velem üljön a trónomon, ahogyan én is győztem, és atyámmal ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. A jelenések könyve, a 4. fejezet. Ezek után láttam, íme ajtó nyílt az égben, és az előbbi hang, amelyet hallottam, mintha harsona szólt volna hozzám, mondta, jöjj fel ide, és megmutatom neked mindazt, aminek ezek után kell történnie. Mindjárt elragadtatásba estem, és íme trónust állítottak föl az égben, és a trónon ült valaki. És a rajta ülő tekintete jáspishoz és karneolhoz hasonlított, és a trónja körül smaragdhoz hasonló szivárvány volt. És a trón körül trónusok voltak, 24 trón, rajtuk 24 vén ült, fehér ruhába öltözve, a fejükön aranykorona. És a trónból villámok és mennydörgés tört elő, és a trón előtt 7 lobogó fákja lángolt, ezek Isten 7 szelleme. És a trón előtt kristályhoz hasonló üvegtenger. A trón közepén és a trón körül 4 élőlény, elől és hátul tele szemekkel. Az első élőlény oroszlánhoz hasonlított, a második fiatal bikához, a harmadik élőlénynek emberhez hasonló arca volt, a negyedik pedig röpülő sashoz hasonlított. Mind a 4 élőlénynek 6-6 szárnya volt, körös körül és belül is tele szemekkel. És nem pihennek sem éjjel, sem nappal, és szüntelenül mondják, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljön. És miközben ezek az élőlények dicsőséget, áldást és hálát zengtek a trónon ülőnek, az örökkön örökké élőnek, a 24 vén leborult a trónon ülő előtt, és imádta az örökkön örökké élőt. És letették koronájukat a trón elé, és mondták, méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és a te akaratod hívott létre, és teremtett mindent. A jelenések könyve, az 5. fejezet. A királyi széken ülőnek jobbjában láttam egy kívül belül teleírt tekercset, 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy hatalmas angyalt, aki hangos szóval hirdette, kiméltó arra, hogy fölnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit. És nem volt senki, sem az égben, sem a földön, sem a föld alatt, aki fölnyithatta volna a könyvet és bele tudott volna tekinteni. És én igen sírtam, mivel senki sem találtatott méltónak arra, hogy fölnyissa a könyvet és beletekintsen. És a vének egyike mondta nekem, ne sírj, íme, győzött a Júda törzséből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és annak 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trónus közepén a 4 élőlény és a 24 vén között ott áll a bárány, mint egy megölve. 7 szarva és 7 szeme volt, ezek Istennek szerte a földre elküldött 7 lelke. És átvette a királyi széken ülő jobbjából a tekercset. És amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. És mindegyiknek hárfája és tömjénnel teli aranycsészéje volt, ezek a szentek imádságai. És új éneket énekeltek mondván, méltó vagy rá, hogy átvedd a könyvet, és feltörd a pecsétjeit, mert megölettél, és megváltottad Istennek a véredben minden törzsből és nyelvből, népből és nemzetből, és Istenünk országává és papjaivá tetted őket, és uralkodni fognak a földön. És láttam, és hallottam a királyi szék, az élőlények és a vének körül lévő angyalsereg hangját, és a számuk 1000-szer 1000 és 10000-szer 10000 volt, és hangos szóval mondták, méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen az erő, a gazdagság és a bölcsesség, a hatalom és a tisztelet, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy az egész teremtés, az égben, a földön és a föld alatt, és minden, ami a tengeren és abban van, ezt mondta, a trónon ülőnek és a báránynak, áldás és tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a 4 élőlény ráfelelte, amen. És a vének imádó hódolattal leborultak.
1: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Véget ért 14. Leó pápa nyári pihenő időszaka, visszatért a Vatikánba. Harmadfokú hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos csütörtöktől keddig. Ókeresztény város maradványaira bukkantak az egyiptomi sivatagban. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Július 27-én hétfőn este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Rómához közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba, számolt be a Magyar Kurír. 23 napos Castel Gandolfói tartózkodása idején 14. Leó az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. Pihenő időszaka során 3 vasárnap, július 12-én, 19-én és 26-án az apostoli palota főbejáratánál a jelenlévő hívekkel együtt elimádkozta az úrangyalát, továbbá egy jótékonysági ebéd és koncert gazdagította programjait. Nagy taps fogadta őt, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról. Éljen a pápa! Kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szentatya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megállott autója ablakából. Július 29-én szerdán még visszatért Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. Harmadfokú hőségriasztás rendelt el csütörtökön 0 órától 2-24 óráig az ország területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészség Ügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent. Ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. A tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezethet. Javasolták, hogy a hőségben mindenki figyeljen jobban egyedül élő idős rokonára, szomszédjára. A hőség okozta rosszullétek elkerülése érdekében kiemelten fontos a folyadékpótlás, elsősorban vízfogyasztásával. Jelentős ókereszténykori település maradványai tárták fel Egyiptom nyugati sivatagában, a Dakhla oázisban. Számolt be az Aletheia. A Krisztus utáni 4. századból származó városban bazilika, lakóházak, őrtornyok, erődítmény és csaknem 200 feliratot cseréptöredék került elő. A kutatók szerint az egyik épület kezdetben házi templomként működhetett, mielőtt felépült volna a település központi bazilikája, ami ritka bizonyítéka a korai keresztény közösségek fejlődésének. A feltárt feliratok kereskedelmi ügyletekről, levelezésről és a mindennapi életről árulkodnak, míg az előkerült bizánci kori érmék a település gazdasági kapcsolataira utalnak. Mindezek új ismeretekkel gazdagíthatják a korai egyiptomi keresztény közösségek életéről alkotott képet, és megerősítik, hogy a hit már a római birodalom távoli sivatagi vidékein is gyökeret vert. A hírszerkesztő Sebestyén Eszter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenki, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeki imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényem gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgáló lánya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad igent, mint Mária. A te igened az amen, mellyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, hogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülöli, elborítja egész lényét, és a találkozásban kisordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordozza a szívedben, élő tabárnák ulommá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
4: akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld, Mária, hódolatteljes magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában menelik az istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkiti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtedik szíved vele. Isten egy ember szívben, csodálkozata örvendezve az ő békéim indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,

0: Tehát emléjednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkületét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy odakarni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az új útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az Úr a Golgotára vezet. És ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentsz.

0: Tűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk. Szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, beírsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélked el az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, és a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent tűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasnak elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a Úrunk által.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
4: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Mit valló? Beszélgetés életről és a Szentírásról. Budai Lászlóval, a Misszió Tours tulajdonosával és igazgatójával, a Média Tanács tagjával, Strauss Kálmán beszélget.
1: Arról szeretnék veled beszélgetni, de téged szeretnélek hallgatni, hogy utána néztem egy kicsit, hát nem sok minden akadt a kezem ügyébe, de hogy van az, hogy valaki elindul egy nógrádi faluból, és aztán egy aszódi középiskolán keresztül Egerbe tartasz, ahol a hittudományi főiskolán, akkor aztán még főiskola volt, ma már nyilván egyetem, és aztán most itt ülünk a Média Tanács egyik melléktermében, de arról még nem is beszélve, hogy találkoztunk mi a rádióba is. Tehát ha ezekről a dolgokról beszélnél, hogy építetted föl az életedet?
2: Szerintem is az egyik legjobb hely a világon, Nógrád, és annak ellenére, hogy 12 éves koromig szinte a falu határát sem hagytam el, annak ellenére a következő évtizedekben elég sokat tekerektem ahhoz, hogy még jobban meggyőződjek arról, hogy mennyire jó hely Nógrád, ahonnan én származom. Úgyhogy az elmúlt hetekben, hónapokban, években egyre többet, most már lassan nincs olyan hét, hogy legalább több napot ne töltsek ott, és hihetetlen örömmel és óriási lelki nyugalommal, békével tölt el mindig, amikor már csak a határába érek Erdőkürtnek, az én szülőfalumnak, és aztán ott lenni. Tényleg, én úgy is nevezem, hogy az az én remete lakom, az én visszavonulási helyem, és évek óta nagyon jó és egyre szorosabb kapcsolat fűz a pálosokhoz. Hogyha említhetek két pálos szerzetest, akkor Bátor Botondot említeni.
1: Jól ismerek én is.
2: És Imre testvért, Szűcs Imre testvért, akivel ők kint vannak Hargita fürdőn, az ottani pálos kolostorba, és bizony én újra és újra rendszeresen, ha egy kicsit töltekezni vágyom, vagy egyáltalán csak megpihenni, akkor ott vagyok náluk kint, illetve hát nagyon sokszor találkozunk. Most Bátor Botond is ott volt a pálos motorosokkal velünk együtt Rómába, a nemzeti zarándoklaton. De kanyarodjak vissza, hogy is. Ma már visszatekintve, és ezt most nem azért mondom, mert a Mária Rádióba beszélgettünk, hanem azért, mert szent meggyőződésem, hogy ha egy kicsit is el tudjuk engedni a magunk görcseit, akkor a gondviselés átveszi az irányítást, és én szerintem mindaz, még az is, hogy most itt ülünk a Média Tanács tárgyalójába, és itt beszélgetünk, a gondviselésnek köszönhető, és ezt én hiszem, és számtalanszor tapasztalom, mondhatom, hogy napi szinten, de az életem folyamán is ezt az ívet látom. Valóban, hát mondjuk annyira nem bonyolult felrajzolni azt, hogy az általános iskola, ugye Erdőkürt, ahogy említetted, az aszódi középiskola, ami azért lett középiskola, és nem Ferences gimnázium Esztergomba, mint a velem szembe ülő, vagy az András fiamé is így van, mert nyugodjék, édesapám azt mondta, hogy gondolod, az nem ember, akinek nincs szakmája. Ezért aztán az lett a vége, hogy akkor érettségi viszont kell, úgyhogy Aszódra mentem, és nem a Petőfi Sándor gimnázium és gépészeti szakközépiskolának a szakközépiskola részében jártam. Mechanikai műszerész a szakmám, bevallom őszintén, egy percet nem dolgoztam műszerészként, de a mai napig meg tudom a villáskulcsot és a csavarhúzót különböztetni.
1: Ez tehát nagyon fontos. Édesapád egy dolgot nem tudott, hogy a ferenceseknél is lehetett szakmát szerezni, Én például szereztem. Úgyhogy az én valamikori munkakönyvemben az első bejegyzés az volt, hogy zöldséghajtató és termesztő szakmunkás. Na, ahogy te nem dolgoztál a szakmában, természetesen én sem. Ott ugye talán a fiad idejében is ott komoly kertek voltak, ahol az előállított mezőgazdasági termékeket azt a diákok élelmezésére fordították.
2: Ez igaz, de ezt nem tudtam. Ha tudtam volna, akkor lehet, hogy látod, lett volna látod. Egy hivatkozási alapom. Na hát ez... Na, lényeg az, hogy ott érettségizem, és én utána mentem szemináriumba, ahonnan viszont egy év múlva eljöttem. Utána jártam, akkor úgy mondták még a 80-as években, hogy a Hittudományi Akadémia itt Budapesten, nem messze innen, a Papnevelde utcába jártunk, és az nekem meghatározó volt. Tehát a legfontosabb emlékem az Nyíri Tamás, aki... Hát a hallgatók nagy része fogta a fejét az ő metafizikájától, én pedig gyönyörűséggel hallgattam, nagyon szerettem. Magát a filozófiát nagyon szeretem mind a mai napig. De hát ugye akkor ez különösebb végzettséget nem adott, nem volt elismerve semmilyen felsőfokú, ez egy, ha tetszik, önképzés volt. De meghatározó a mai napig, tehát azért akár a tudás szempontjából is. Na, ezek után végeztem el én aztán az akkoriban alakult át, addig még úgy mondták, hogy népművelő, művelődés szervező, aztán mindenféle kulturális menedzser, szakember, meg egyéb elnevezések voltak. Művelődési házban dolgoztam először Somlószőlősön, Dunántúlon. Nagyon-nagyon szerettem. Jó iskola volt, tehát ott azzal kezdődött a programszervezés, hogy az olajkazánba szerez gázolajat a traktorostól, hogy estére meleg legyen, mert a hideg terembe, még ha Béres Ferenc jött el énekelni, akkor sem jöttek be az emberek, mert hidegben ő se jött volna be, és óriási élmény volt nekem, hatalmas tapasztalat volt, és ott tapasztaltam meg először, hogyha nagyon lelkes vagy, és nagyon akarsz valamit, akkor ezrek is eljönnek a rendezvényekre. Nekem ez nagyon furcsa volt. Én egy olyan faluból származom, ahol akkoriban 7-800-an laktunk Erdőkürtön, ma pedig már 500-an sem, 400 valahányan, de még mindig van általános iskola alsó tagozat, és van óvodája a falunak, még mindig élni akar. Tehát óriási elszántság, erő volt a faluba, hatalmas hagyománytisztelet. A hit nagyon erős megtartó erő volt akkor, mára ez is megkopott, de még mindig működik az evangélikus gyülekezet is, és a katolikus. A váci segédpüspök rendszeresen, Varga Lajos püspök atya például jár ki hozzánk misézni Erdőkürtre. Ez a fajta bensőséges, ez a fajta nagyon-nagyon a hagyományaithoz, az időseknek a tisztelete és sok minden egyéb, ezek az értékek, ezek végig elkísértek. Viszont, és szerintem megtartanak mind a mai napig. Viszont Somlószőlős után Sziget-Szentmiklósra kerülve jött egy óriási változás, mert hogy már nem kellett gázolajat szerezni ahhoz, hogy rendezvény legyen, hirtelen lett számítógéptől elkezdve nagyon sok minden, lettek feltételek, művelődési házban dolgoztam, rendezvényeket szerveztem. Az első augusztus 20-a után rá pár napra, következő hét elején Bánfi Gyuri bácsi keresett, akkor még vonalas telefonon. Ő volt az egyik fellépő a műsorban. És akkor azt mondta, hogy László, megkérem szépen, hogy hívjon máskor is. Mondott egy nagyon jelképes összeget, azt mondta, nálam ez az ingyen, de ezért a pénzért bárhová, úgyhogy még a szülőfalunkba is járt a művész úr, igaz, hogy Krakkóba is voltunk együtt, és nagyon sokfele, és ezt azért is jutott eszembe, mert kinyúlott egy világ. Tehát Sinkovics Imrétől elkezdve Strauss Kálmánig rengeteg olyan emberrel kerültem kapcsolatba, akikre legfeljebb a tévébe, a lemezboltba, vagy máshol találkozhattam, vagy egy rádióinterjúba, de ezekkel az emberekkel én személyes kapcsolatba kerültem, nagyon-nagyon sokan jöttek, hát lettek, igaz, szoktam mondani, hogy zárkózott vagyok, nehezen ismerkedem, de ez azért így nem egészen igaz.
1: Nem teljesen van így.
2: Igen, és mindez a munka párosult azzal, hogy én a 80-as évek elején elkerültem Erdélybe. 16 éves voltam, középiskolás diák. Az akkora hatással volt rám, hogy az a kicsi, tradicionális, hagyományait őrző, népviseletét őrző, népdalait, stb. Őrző kis közösség, amiből én jöttem, az ott helyileg volt. És elmentem Erdélybe, és egy országnyi országrészbe ez élt. Megdöbbentem. A népviselettől, akár a széki asszonyoktól, de mehettem a Székelyföldre, az akkora hatással volt rám, hogy én ezt meg akartam mutatni. Sokat jártam ki, és majd utána a 90-es évek elejétől pedig elkezdtem vinni az embereket. És pillanatok alatt nagyon sokan jöttek. Nagyon sokan. Pár év alatt minden évben többszöröződött az érdeklődők, a jelentkezők. Egy idő után már be kellett osztanom. A Vasi Húsipar csoportja egy évet várt arra, mert mondtam, menjenek nyugodtan, nem, már nincs több szabadságom, nem engednek el, már hát elzavarnak a faluból, hogyha én állandóan csak úton leszek. Nem, mondták, hogy ők megvárják a következő évben, mert úgy hallották, hogy ők velem szeretnének. Így kerültünk mi is kapcsolatba, mert egy óvatlan pillanatban Isten nyugtassa Szitnyai Jenő rávette a kollégáit, többek között Kondor Katalint, és akkor még nem a felső vezetése volt ez a rádiónak, de komoly beosztásban lévő komoly szakemberek. Később ők lettek, Kis Gyöngyi ott volt, Perjés Klára, Kossuth Adó, Petőfi Adó, stb. Későbbi főszerkesztője is, hát a rádió elnök, ugye Kondor Katalin is, és körbejártuk Erdélyt 9 nap, soha nem fogom elfelejteni. Időnként úgy előkerülnek a képek, életre szóló élmény marad, és azok a barátságok, azok a kapcsolatok is, amik ehhez kötődtek. Majd aztán, amikor Katalin elnök lett, akkor jött a rádióénekkor, és akkor ismertük meg mi egymást. Életem egy különleges ajándéka.
1: Méghozzá úgy, hogy Kati engem fölhívott, hogy gyere föl. Fölmentem, ott ültek komoly urak, te, meg a Szilágyi Zoli. Utóbbit ismertem, mert hiszen a rádióban bemondóként működött. És hát, hogy kellene egy erdélyi körutat a rádióénekarnak, koncertekkel természetesen. Na, így kezdődött, és hát én ott először köpnyelni nem tudtam, mert hát azért turnén voltam már egyszer-kétszer, de mondom, hát az urak nem tudom, hogy tudják-e, hogy mi az egy énekar, az egészen más, mint egy rendes turista csoport. De a dolgot az oldotta föl, hogy látom, hogy a Budai Laci gombjukában egy ferences jelvény van. Emlékszel rá?
2: Nem emlékszem.
1: És megkérdeztem, hogy honnan van az neked? Honnan van az önnek, vagy magának?
2: Igen.
1: Még akkor nem nagyon tegeződtük. Hát a fiam oda jár. Na mondom, ez így mindjárt más, mert én is oda jártam, csak pár évtizeddel korábban. Hát így kezdődött, és hát utána mesél, szóval utána egy remek turné.
2: Fantasztikus volt, és ennek folytatása hosszú lenne, de nagyon rövid minuszokba elmondva. Jártunk Lendván, a Makovec féle művelődési házba, voltunk Dunaszerdahelyen. Nemrég találkoztam az akkori polgármesterrel, Pázmány Péterrel, és mai napig is ő is életre szóló emlékként, élményként emlegeti azt az ottani vendégszereplést. Tehát ugye Erdélybe eljutottunk Csíksomlyóig, eljutottunk Sepsiszentgyörgyig, Székelyudvarhelyen megtörtént, hogy szinte leállt az énekkar. Soha nem fogom elfelejteni, a koncert végén fönt a hegyen, a belvárosi nagytemplomba volt a koncert, és a végén hát elénekeljük a himnuszt. Te elkezded, illetve hát a vezényleted mellett elkezditek, és egyszer csak látom, hogy mellettem a jó arcú tanáremberek, professzorok, mások, akik ott voltak, sorba zokognak. és az énekkar tagjai velük szembe, ők is elkezdenek zokogni. És a végül sorok esnek ki, egy-kettő, és látszik, hogy ott erőlködik, és utána elmesélik nekem, hogy 2 hete a kollégátokat temettétek, és mindenki eldöntötte, hogy nagyon szerettük, nagyon fáj, de profik vagyunk, és nekünk itt ezt el kell énekelni. És ez a mutatvány Székelyudvarhelyen már nem ment. Látva az emberek mélységes, mély meghatottságát, és azt a csodálatos himnuszt, amit ők minden nap hallgattak a rádión keresztül.
1: Amit szintén a rádióinak.
2: Amit
1: szintén én dirigáltam.
2: Így van, soha nem fogom elfelejteni, tényleg. De azért azt hozzá kell tennem, hogy a legérdekesebb az mégiscsak az volt, amikor a volt szovjet művelődési házba, Túlkomáromba az uniós csatlakozást úgy ünnepeltük meg, hogy elénekeltétek a budavári Tedeumot ott Komáromba. Groteszk volt magam, ez tényleg egy nagyon szociál, de hát odafértünk be.
1: Az a szovjeteké volt.
2: Persze. Ugye, igen, és oda nem fértünk be máshová, tehát az zsúfolásig tele volt, olyan tömeg volt, Komáromba ez volt a legnagyobb színházterem, ahol ezt meg lehetett tartani, úgyhogy ez egy külön élmény volt, külön ajándék volt, de sok-sok ezer emberrel jártam végig Erdélyt, éveken keresztül, nagyon-nagyon sok emberrel, nagyon-nagyon sokakkal, és akkor ebből jött ugye már a kapcsolat, nagyon sok műsorba vettem részt, nagyon sokszor Karácsony Erdélybe, Karácsony Magyarországon elkezdve rengeteg rádióműsor volt, amiben én magam is szerepeltem, vagy csak közreműködtem, segítettem a szervezésben, és egyre jobban, egyre közelebb kerültem a médiához, a Duna TV-vel is, és akkor, amikor megkérdezték 2000-ben, hogy nem lenne kedvem valamilyen formában a médiába dolgozni, akkor azt mondtam, hogy végül is a Duna TV az tényleg számomra is érdekes lehet, és ebből lett aztán az, hogy a Duna TV kuratórium elnökségébe kerülök. 8 évig voltam ott, tehát 2000-től 2008-ig, majd aztán a Magyar Rádióhoz kerültem, de akkor sajnos már te sem voltál ott, meg sokan nem voltak ott. És 2011. októberében járt le a régi médiatörvény, és akkor viszont már létezik, hát 2007-től létezett a már intézményesen is a Missió Tours, ahol el kell mondanom, hogy Szabó Péter barátom, a noszlopi Szabó Péter barátom volt az, aki eljött velem Erdélybe, és valamikor a 90-es évek elején utána azt mondta, hogy na most menj be Ajkára, és jegyeztesd be a Missió Tours-t. És mondom, most ezt miért mondod? Hát nem Szavária turista, másokkal csináltam akkoriban ezeket az utakat, nekem eszembe nem jutott, hogy én magam. És azt mondja, azért, mert ez egy misszió, ez egy küldetés, ezt neked csinálnod kell. Eltellett 10-valahány év, amikor tényleg eljutottam odáig, hogy létrehozzunk egy utazási irodát, és akkor eszembe jutott ez a mondat, és kiderült, hogy még a név is szabad. Na és hát ebből lett a Missió Tours. A misszió, a logónkban is a hegyek vannak benne, és a magyar piros-fehér-zöld trikolór, de igazán ez volt a küldetés. Nem álltávol tőlünk, a szellemiség nem is lehetett volna más, mint keresztény krisztusi, de alapvetően nem zarándok utazási irodaként jött ez létre. Igen ám, de eljött 2011, amikor Székely János püspökatya nagyon határozott biztatására elmentünk először vonattal Lengyelországba.
0: Budai Lászlóval, a Missió Tours tulajdonosával és igazgatójával, a médiatanács tagjával, Strauss Kálmán beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időpontban hallhatják.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Lépcsők adását hallják. A mikrofonnál Farkasi Baja Mária, szerkesztő műsorvezető. A témánk pedig, hogy a teremtett világ védelme és az elengedés jó működtetése, illetve a gyászolás hogyan növelheti bennünk annak a felelősségét, hogy valóban a teremtett világra úgy tekintsünk, mint Isten ajándékára is, és jelenlétére is. Mai beszélgető társam Bán Izsák, bencés szerzetes, a Bakony Béli Szent Mauritius Monostor perjele. Szeretettel köszöntelek, Izsák, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a felkérésemet.
1: Köszönöm szépen a felkérést, és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
0: Én nagyon régóta járok már ide hozzátok, és mindig nagy örömmel jövök. És még vissza tudok emlékezni az ezelőtt 20 évvel Izsákra is, akinek akkor a gyönyörű hangja és üde fiatalsága fogadt meg. Mostanság pedig egy homiliádban, amikor éppen itt jártunk, a gyászról osztottad meg a gondolataidat, és ez hívott engem arra, hogy milyen jó lenne veled beszélgetni bármilyen téma kapcsán is, hisz azt meg az állandó hallgatóim már tudják, hogy számomra a gyász a személyiség és a lélek nagy takarítója. Hogy folyamatosan szeretném mindenféle oldalról erősíteni annak a tudatosságát, hogy lehet, hogy a gyász az a legfájdalmasabb pszichés munkánk, de hogy olyan eredményeket tud hozni, amit semmi más nem. És tudom, hogy ti itt Bakonybélben, te is, és az egész közösség is a magatok módján a teremtés védelem mellett nagyon elkötelezettek vagytok.
1: Igen, így van. Hát jó ideje már foglalkoztat ez minket, és azt hiszem, hogy ebben a témában van is egy utunk, amit bejártunk, kezdve onnan, hogy amikor visszakerült ide a szerzetes közösség 1998-ban, akkor hát ugye az első elöljárónk, Domonkos atya, ő egy olyan kertet kezdett itt művelni, ami ökológiai gazdálkodást folytatott. Nem vegyszerezünk azóta, tudatosan törekszünk arra, hogy őrizzük ezt az örökséget, ami megmaradt, ami nekünk adatott, így a monostor körüli parkra, kertre gondolok. Valahonnan innen indultunk, tehát a biotermékek, maga a monasztikus szerzetesi élet is egy tudatos életnek minősül, amiben az étkezés, a ritmus, az imádságnak, a munkának, a közösségi életnek, emberi kapcsolatoknak az arányai, ritmusai, ezek fontosak. És hosszú távra tervez a bencés szerzetes, hiszen elköteleződik a hely mellett, tehát a döntéseinek látja 5-10-20 év múlva a következményét, és az a vágy, a szándéka, hogy ezt a helyet, az örökséget, amiben szeretnénk, hogyha az Isten jelenléte megtapasztalható lenne, hogy az Isten országa az itt kézzelfogható lenne, tehát ezt a helyet átörökíteni, megőrizni a következő szerzetesi nemzedékeknek és azoknak a vendégeknek, látogatóknak, akik ide jönnek. Tehát ez kezdettől fogva ott volt, és aztán egy picivel később, amikor maga egyáltalán a környezetvédelem, vagy aztán mondjuk Ferenc pápa Laudato Si enciklikája óta sokkal tudatosabban teremtésvédelemnek hívjuk, az megjelent, akkor a hát mondjuk így zöld megoldások, napelem, esővíz hasznosító, tehát ezek a gyakorlati és teremtésvédelmi szempontból értékelhető megoldások jelentek meg az életünkben. És ahol így kapcsolódom a te témádhoz, hogy azért az elmúlt pár évben a közösségünk sokat foglalkozott azzal, amit úgy hívunk, hogy mély alkalmazkodás, és ennek része az a hát mondjuk így realista, vagy kegyetlen szembenézés azzal, hogy nagyon elrontott az emberiség valamit, vagy mondhatom azt is, hogy elrontottunk, tehát hogy egy olyan krízisben vagyunk már most, csak lehet, hogy még nem észleljük előképpen, de hogy várhatóan néhány éven, maximum egy évtizeden belül ahogyan mi kihasználtuk a természetet, a teremtett világot, annak nagyon súlyos következményei várhatók, és a legelső dolog, ami ebben a szembenézésben feladat, az elengedés, tehát annak az elgyászolása, hogy valószínűleg az, ami a gyerekkoromban volt, tehát a havas telek, a szép tavasz, a élhető nyár, szép erdő, az élelmiszer bőség, stb. Tehát, hogy ezek egyre távolabb kerülnek tőlünk, és nem fognak visszajönni.
0: Illetve azért mindannyiunk számára, vagy legalábbis bennem ott van az a nagy reménység, hogy igenis, ahogyan minket képes megújítani az Isten, és ugye hisszük, valljuk, hogy ő a történelem és a teremtett világnak is az ura, tehát hogy lehet, hogy az egész Föld átmegy úgymond egy lázas krízis, bár akár rákos folyamaton, de hogy pont a rákos megbetegedésekben szenvedők egy része mutatja, akik megkapják a kellő külső, és itt gondolok pszichológiai és spirituális segítségre is, bennük úgy megújul a személyiség, elpusztul a korábbi a rákkal együtt, és egy megújuló személyiségben egészen más létszemlélettel élnek, és hálával tekintenek vissza az ő megbetegedésükre, mert hogy ebből születhettek újjá. Csak közben van ez a folyamat, amiben valóban nagyon fontos, hogy szembe merjek, tudjak nézni azzal, hogy igenis van egyéni felelősségem. Hogy nem mondhatom azt, hogy de hát én úgysem tudok mit tenni. Mert ti is elkezdtetek valamit, és már érzékelhető, hogy a közösségetek azért él, egy élő közösség. Ha megnézzük, ha én visszaemlékszem arra, hogy 20 évvel ezelőtt hogy nézett ki ez a hely, és hogy hányan voltunk egy misén, és ha most hétvégén bárki ide jön, és meglátja ezt a helyet, illetve meglátja, ahogyan él itt az ima élet, az Isten imádása, akkor bizony ez azt mondhatja, hogy így a romokból is. Tehát ti valahol nekem egy ilyen fáklyavivők is vagytok, hogy igenis az Isten a legeldugottabb helyen is akár meg tudja újítani mindazt, ahol kap ebben közreműködőket.
1: Igen, abszolút egyetértek veled, és talán ezért is, mert azok a könyvek, vagy tanulmányok, vagy előadások, amiket manapság azért ebben a témában lehet látni, ugye itt elsősorban most a Jem Bendelnek az írásaira gondolok, hogy Magyarországon, akiket lehet hallani, hogy a Strumpf Bíró Balázs, Gerencsér András, itt a Veszprém Egyetemnek a volt rektora, vagy Hetesi Zsolt. Ha ezt nem hívőként hallgatja az ember, akkor egyre jobban el kell szorongani, és hát az a vége, amit most nagyon, nagyon durva lesz, de maga a Strumpf Bíró Balázs mondta, hogy egyszer egy előadás után oda ment hozzá egy férfi, és azt mondta neki, hogy most ezt én mind megértettem, amit maga itt mondott, csak most hazamegyek, és azt mondja meg, hogy előbb magamat öljem meg, vagy a gyerekemet, vagy szóval, hogy mi legyen, mert hogy így most már így rájöttem, hogy akkor így ennyi volt. Tehát az örök életbe vetett hit nélkül, meg a mindent megújító Istenbe vetett hit nélkül tényleg csak nagy sötétség az, amit az ember lát akkor, amikor szembesül azokkal az adatokkal, hogy néz ki most a Földön az ivóvízhelyzet, a talajminőség, a energetika, és akkor még nem beszéltünk a politikai feszültségekről, a migrációról és minden egyébről. Tehát, hogy ez egy olyan polikrízis, amiben az ember azt mondja, hogy hát igazából itt nincs más dolgom, mint hogy várni a véget, ami közelek. És hogy pont a spiritualitás az, a valódi értékek mellett való elköteleződés, ami azt mondatja az emberrel, hogy tehát, hogy akármerre is tart a történelem, és most valószínűleg nem jó irányba tart, tehát ennek van egy ura, és a vége az mindenképpen egy találkozás a történelem urával, aki nem hagyja magára ezt a folyamatot, tehát nem nélküle zajlik mindez, ami zajlik, és hogy mindig ott van a lehetőség a mindent megújító Isten számára, hogy tehát amikor azt olvassuk a Szentírásban, hogy íme én újjáteremtek mindent, meg új eget és új földet láttam, a régi elmúlik, tehát hogy ebben lehet remélni, és ami pedig ugye a konkrét cselekvésre sarkal, és ebben azért egyetértünk a Jen Bendellel, meg ezekkel a mély alkalmazkodást népszerűsítő emberekkel, hogy a legelső kérdés, hogy állsz az emberi kapcsolataiddal, kikre számíthatsz, mekkora körülötted a béke, vagy mekkora a feszültség. Hogy ha rossz dolgok is következnek, abban nincs választásunk, hogy mondjuk elszenvedjük el a jövő heti hőhullámot, vagy meg kell élnünk azt, hogy nem tudom én, nem lesz benzin a benzinkúton, vagy ilyenek, de hogy ezeknek milyen jelentést adunk, tehát hogyan keretezzük, mire sarkal minket, látjuk ebben a veszteségben, a gyászban látjuk-e a szabadságnak a lehetőségét, tehát hogy sok minden, ami minket most húsba köt ebben a modern, összetett és kütyű centrikus világban, hogy a veszteségek között az is van, hogy ezektől is szabadulhatunk, hogyha erre ebbe az irányba tart a folyamat. Szóval ugye ezeket keresztényként azért tartom fontosnak, mert így marad reménysugár, így lesz élhető mindaz, ami még ha sokkal szűkösebb, egyszerűbb, nehezebb is lesz a mindennapi élet, attól még ez a távolat, ez ott van benne.
0: Igen, és ahogy hallgatlak, még jobban felerősödik bennem, hogy az igazi jelentősége annak, hogy megtanuljunk jól elengedni, illetve megtanuljuk megengedni önmagunknak, hogy a gyász folyamatán végig merjünk venni, de azon a gyász folyamaton, ami sajnos nem az, amit ma akár szakiskolákban is, vagy talán az egyetemen is tanítanak, mert ez a gyász folyamat már a modern emberhez alkalmazkodik, és azt akarja számára sugallni, hogy minden rendben van azzal, ahogy te csinálod. És az úgy van jól. De akkor viszont nem azon a gyász folyamaton megyünk végig, aminél rendre az igazi feloldást, az igazi nagy kincset akkor találjuk meg, amikor újjáélet bennünk az a szeretet kapcsolat, sőt, nem hogy újjáélet, hanem sokkal megújultabb, frissebb, olyan formában tudjuk meg az elveszítetthez fűződő szeretetünket élni, amire az esetek nagy többségében a valóságos kapcsolatban nem is volt módunk. Valahogy annyira azt a tiszta szeretetet fogjuk megtalálni a folyamat végére, ami egyben oda kapcsol bennünket Istenhez is, és azt kell, hogy mondjam, hogy igazából az örök létről is az egyénnek ad egy olyan tanúbizonyságot, ami megerősíti erre, hogy jöhet bármi, lehetünk bármekkora krízisben, és igazából a legmélyebb krízis az a halál okozta krízis a személyiség számára. És én nagyon szeretem a kínaiak krízis jelét, mert az három dolgot jelent egyszerre. Jelentheti azt, amire ma a ma embere irányítja a figyelmét, hogy mindent csak meg akar úszni. De erre szoktam én mondani, hogy képzelj el valaki, hogy oké, megúsztam ezt is, megúsztam ezt is, megúsztam ezt is, és kiadja egy sima egyenes vonalat. És mit is jelent egy ilyen sima egyenes vonal bármilyen biológiai mérőeszközön? Hogy igazából nem éltem. Hogy olyan, mintha éltem volna, de valóságos értelemben nem éltem. Tehát ez az egyik jelentése, de a másik jelentése az, hogy halálos veszélyben vagyok, mert valóban a mégyászt azért utasították el, vagy azért írta elő a közösség, mert hogy a komoly mélyveszteségeinket követően a halálozási és megbetegedési arányszám is időnként nagyon durván megemelkedik. Tehát veszélyben van az egyén, és ugyanakkor a krízisjel a legnagyobb esélyt jelzi. És ez valóban így van, hogyha egy ilyen krízisen végig megyek, ezt ugye a rákban szenvedő betegek mutatják a legszebben, hogy aki megkapja a megfelelő spirituális és pszichológiai segítséget is, akkor benne néhány hónap leforgása alatt képes olyan változás sorozat végbe menni, amire legtöbbünknek egy egész életre van szükségünk, hogy eljussunk ettől az A-ból ebbe a B-be, és hogy merjünk valóban, úgymond Isten gyermekeiként létezni ebben az életben, vállalva akár az ilyen nehéz időket is, és ha magamban megéltem, ha ott van az én személyes mintám arról, hogy igenis, én azt hittem, hogy belehalok, hisz mindenki a mélygyász folyamatában találkozik ezekkel a nagyon megrendítő gondolati, érzelmi állapotokkal. Én ebbe bele fogok pusztulni, én ebbe bele fogok őrülni, én ezt így egy nappal se akarom tovább csinálni, és így tovább. Tehát a teljes reménytelenség és kétségbeesés állapotát is megéli, és aztán megtapasztalja, hogy valami elkezd nyílni, valami elkezd derülni, tisztulni, Istenhez fordulva úgy tudom megtapasztalni a jelenlétét, ahogy addig az soha. És az eltávozottal is egy olyan kapcsolatom alakul ki, ami sokkal nemesebb, tisztább, mint valaha is volt. Tehát én úgy hiszem, hogy ezért olyan fontos, hogy egyénileg megéljük azt, amit az Isten, ha úgy tetszik, kimér számunkra, mert ebben lehet igazán ezt megtapasztalni, hogy most már nem csak azért hiszem el, mert azt mondták, vagy mert erről tanít engem a Szentírás, hanem azért, mert megvan róla a saját megélésem, megtapasztalása.
1: Igen, hogy amit így most így szépen összefogva elvezettél, hogy ehhez szerintem nagyon jól passzol a ugye az ökológiai megtérés fogalma, tehát ugye, amit Ferenc pápa vezetett be, és ugye itt nálunk van egy teremtésvédelmi tanúsvény a kertben, és az első táblán mindjárt Szent Ferencnek a naphimdusza van kiírva, tehát hogy a embernek a teremtett világban való egysége, és ami ehhez így nagyon kapcsolódik, most én éppen tegnap fejeződött be egy 8 napos szemlélődő lelki gyakorlat, amit vezettem. Tehát, hogyha úgy a gyász, teremtés, védelem, ökológiai megtérés és személyes isteni emény csomagot szeretném összegyúrni, akkor valahogy azt látom, hogy, tehát, hogy a monasztikus hagyománynak egy nagyon fontos eleme a szemlélődő dimenzió, az, ami a csendben, a lélek mélyén tud történni az Isten és a lélek között, és hogy egy normál út, egy egyéni spirituális út, amit bejárunk, az onnan indul, ahol 10 évvel ezelőtt volt az emberiség, hogy én aktívan cselekszem, mindent meg tudok oldani, felismerem a

0: Tisztában a sötétséggel találkozik, és hát rá kell jönnie, hogy ez a saját sötétsége, tehát hogy ő egy részét persze elszenvedte, megkapta, de hát egy jó részét ültette hozzá. És azért ez egy megsemmisítő és nagyon felkavaró, kemény tapasztalat. Hogy amikor nem csak így agyilag tudom, hogy hát persze követtem el bűnöket, mindenki követ el bűnt, hanem amikor ott van előttem úgy a maga valóságában az, amivel én a világban működő rosszhoz, halálhoz hozzájárultam. És hát ez a gyász folyamatban is, amennyire tudom, van az a szakasz, amikor az ön hibáztatás vagy a bűntudat, bűnbánat jelenik meg, hogy mit mulasztottam el, mi az, ami most már visszafordíthatatlanul sosem lehet ezt jóvá tenni. De hogy az a jó hír, hogy hát az Isten úgy vezeti a lelket a csendben, a szemlélődő imádságban, hogy legtöbbször ezután a tapasztalat után, tehát az árnyékkal való találkozás után megszületik valami új élet, vagy ezek a lelkünkben lévő zárványok, ezek, ha kitartunk, tehát ha elszenvedjük ezeket, akkor feloldódnak, akkor ott van egy valódi megtérésre való lehetőség.
1: Illetve, hogy ide kapcsolódjak, ugye az első szakasz követően, a sokos állapotot követően, amit régen úgy hívtunk, hogy feltörő érzelmek korszaka, ott mindenféle érzelem megjelenik, és ott nagyon fontos, hogy vajon megkapom-e a környezetemtől azt a segítséget, azt a spirituális segítséget is, hogy ez lehetőség arra, hogy egy nagyon mély tisztulási folyamat mehessen végbe bennem. Hogy az ne bűntudatként rögzülve ördögköröket alkosson majd a jövendő életemben, hanem bűnbánatként megélve, a bánat könnyei, és ma már tudjuk, hogy a könnyek olyan stresszanyagokat képesek kimosni belőlünk, amit semmi más, tehát az egy kegyelmi ajándék, ha én megélhetem a bűnbánatot és a könnyeket. Tehát ha a bűnnek a tudatosulása az bűnbánattal folytatódik, akkor ez egy csodálatos tisztulási folyamat. És igenis lehet, hogy a kapcsolatban addig valamit nem tudtam megtenni, de itt jönnek be azok a segítő eszközök, mint akár a teljes búcsú kegyelme, vagy az, hogy igen, látom, tudom, Uram, de mostantól máshogy vágyom ezt tenni. Neked tetszőbben akarok a élő kapcsolataimban majd jelen lenni, ugye ez már a gyász későbbi szakaszaiban fogalmazódik meg. Itt az első szakaszban leginkább ez, hogy igen, szembesülök minden sötétségemmel, de ha ezt van kinek odaadnom, hogy tisztíts meg belőle, Uram, akkor bizony akár sok generációs átok örökségek is képesek ezen az úton kitisztulni az egyénből. És ez egy csodálatos érték. És amit mondasz, az én reményem még az is, így a teremtett világhoz kapcsolódóan. Én nem tudom, a hallgatók hányszor gondoltak bele abba, hogy ugye miből is lett a kőolaj? Mi volt az, mielőtt kőolaj lett? Szerves anyag. Hogy került oda a mélybe az a szerves anyag? Bepumpált a előző kor embere? Hogy én így is gondolom, hogy igenis a Föld valóban meg tud újulni. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy akár a vízözön, hogy ez csak egy mese, vagy bármire hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ez csak egy mese, amivel az embert riogatni akarják, hogyha te nem így vagy úgy élsz, akkor ez vár rád, miközben, hát ezek azért nem mesék. A 30 méter magas cunami, amit azért a ma embere is tapasztal, az nem mese, az egyfajta valóság. Mondhatnánk azt is, hogy a Földnek a válasza sok mindenre, hogy nem tudjuk, hogy ezek tulajdonképpen aztán hosszú távon mit tudnak tenni, adni. De valóban a gyásznak ebben a szakaszában ezek az érzelmek,

0: Ezek képesek tisztulni, és nem tudom, hogy hallottál-e róla. Több mint 100 évvel ezelőtt egy washingtoni pszichiáter, pszichológus, Elmer Gates végzett nagyon, nagyon zseniális kísérleteket, aminek az lett az egyik legfőbb mondandója, hogy az emberi gyűlöletnél mérgezőbb érzés nincs a Földön. Tehát, ha valaki környezetet óhajt védeni, akkor fontos lenne, hogy a saját, úgymond, kipárolgásunkat tisztítsuk meg, és váljunk olyan tiszta forrás közvetítőivé az Istennek, aki említetted, hogy a természetvédelemre úgy tekintesz, mint elsősorban morális kérdésre.
1: Igen, mert hogy visszatérve ugye a szemlélődőim a folyamatára, hogy ami az esély, hogy megszülessen az emberben a megtérés során, és így akkor ez az ökológiai megtérésre vonatkoztatva is, hogy egy olyan énközpontúság helyett, ami ma az emberiségre jellemző, tehát hogy én mit nyerhetek ki a környezetből, a földből. Tehát van egy valamikor ez áthuzalozódott onnan, hogy az ember része a természetnek, és a természet egy misztérium, az Isten teremtményeként tekintünk rá. Átkapcsolódott ez úgy, hogy a természet az az én játszóterem, az emberi kreativitásnak, akaratnak és haszonvágynak, bírvágynak a terepe, amiből mi nyerjük ki számlatlanul mindazt, amire úgy azt gondoljuk, hogy szükségünk van, végül már nincs is szükségünk rá, már csak azért, mert lehet. Tehát mindent, amit lehet, nyerjünk ki. És hogy a megtérés lényege, hogy a bírvágy, hatalomvágy világából ebben a fájdalmas szembesülésben, az emberben, a Jézussal való találkozásban megszületik a szolgálat, a megosztás és a tiszteletnek a minősége Isten felé és a többi ember felé is. És hogy azért ez sokszor elhangzik, hogy az ökológiai válság, amiben vagyunk, hogy nagyon gyakran az ember újságcikkeket olvas, vagy tehát írásokat, hogy úgy tűnik, mintha ez egy technikai, közgazdasági probléma lenne. Tehát, hogy tudósok majd kitalálják azt, hogy hogyan folytatódhat minden úgy, ahogyan most, és közben nekünk ne kelljen semmit elengedni. És
0: majd legfeljebb születnek törvények, előírások, utasítások, amiket oké, be kell tartani, de ennyi.
1: Oldják meg a politikusok, meg majd a tudósok kitalálják a fúziós, nem tudom, ilyen erőművet, meg a mindent, és akkor nekünk nem kell semmiből visszavenni, és hogy a valóság pedig az, hogy azért jutottunk ide, mert hogy az ember olyan, hogy azt gondolja, hogy amit meg lehet csinálni, azt meg is kell csinálni, és hogy pont ezek a magunknak állított határok, ezek nincsenek, tehát ugye az önkorlátozást senki se vállalja. És sajnos azt én úgy gondolom, így a legfrissebb adatokat, meg egyszerűen csak kinézve az ablakon, vagy látva, hogy hogyan alakul a világ, hogy megoldás a jelenlegi krízisre nincsen globális szinten. Aki azt mondja, hogy van, az szerintem valamit nem jól lát. De az egyéni szinten a megoldás az mindenképpen az, hogy ezt a fajta minőséget megpróbálni megélni, tehát ezt az ökológiai megtérést az egyéni szinten megélni, és abból a hozzáállásból, hogy mi jár nekem, és hogy mit nem engedek el, és hogy majd valamit kitalálunk, helyettesítjük, de hogy én nekem legyen mindaz, amit akarok, hogy ebből a hozzáállásból abba az irányba mozdulni, hogy például a gyermekeim érdekében, a jövő nemzedékek érdekében mit kell most elengednem, hogy mire kell azt mondanom, hogy attól, hogy lehet, attól még nem biztos, hogy kell. Tehát, hogyha én minden évben háromszor elrepülhetek Balira, mert van rá pénzem, miért kell ezt feltétlenül megtennem? Vagy tehát ugyanez, ahogyan a háztartásunkat éljük, ahogyan ami étkezésben, energiafelhasználásban, ahogyan gondolkodunk, tehát hogy nem a rezsicsökkentés a fő szempont, hanem hogy mondjuk figyelek-e arra, hogy ne menjen az üres hűtő, vagy nem tudom én, meg lehet-e oldani kevesebb energiával azt, amit most sok energiával oldok meg. És hogy hangsúlyozom, ez nem fogja megoldani a globális válságot, tehát ez azért egy többször elhangzó mondat, hogy sajnos, ha csak az elmúlt 10 évet nézzük, nem hogy megfordítani, vagy megállítani, de még csak lassítani sem tudtuk azokat a káros folyamatokat, amik zajlanak a környezetben, a teremtett világban, de ez engem nem ment föl a saját felelősségem alól.
0: Illetve ugye, hogy én azt szoktam mondani a hozzám fordulóknak, hogy ugyanaz zajlik bent. Tehát ma a ma embere úgymond ilyen talmi vágyaknak engedve önmagát is úgy kizsákmányolja, hogyha csak egy picit is ésszel fölmérné, vagy valóban távlatokban gondolkozna. Én meg szoktam kérdezni, hogy tényleg az a 10 napos út az megéri neked, hogy esetleg hetente 15 órával, vagy még többet dolgoz, csak azért, hogy aztán utána majd kiposztolhass, de nem tudom hová, a nagyon vidám képedet, de igazából a szívedben nem történt semmi, amit úgy igazán tovább tudnál vinni az év többi napjára, hanem hát biztos majd, ha még ide is elmegyek, majd még oda is, akkor majd biztosan megtörténik az, ami eddig nem, meg különben is, hát milyen lúzer már az, aki ezt vagy azt, amit a szomszéd meg tud tenni, és én meg esetleg nem tudom megtenni. Tehát, hogy itt a lényegi problémát én abban látom, és itt van a gyászolásnak a nagyon komoly tanúságtevő ereje, hogy ugye te is megtapasztalod, hogy az is egy hatalmas gyász folyamat, ha úgy tetszik, amikor valaki el kell, hogy engedje a beszédet. Hogy itt most csönd van. És tényleg ilyen nagyon-nagyon fölgyorsítva végigmennek a gyász szakaszai. Nekem erről beszoktam számolni azok, akiket így hozok csendes lelki gyakorlatra, hogy bizony ott akkor megtapasztalja, de azt is megtapasztalja, hogy ott közben benne születik valami sokkal több, valami sokkal jobb. És az én bizodalmam az egyrészt abban van, hogy evolúciós szinten mindig csak a jobb képes kiszorítani a kevésbé jót, és igenis, hogy az emberben az Isten által van annyi jó, és a mindenféle ilyen kvantumfizikai és egyéb kutatások pedig azt mutatják, hogy ha lennénk 7% az emberiségből, akik azt mondják, hogy igen, Uram, mostantól téged vágylak szolgálni, kicsiben és nagyban pont úgy, ahogyan ezt a mai nap lehetővé teszi számomra, és megtapasztalom, és itt a gyász egy hatalmas tanítómester, hogy megtapasztalom, hogy azokból az igaz, őszinte fájdalmakból milyen szeretett értékek tudnak megszületni, amik minőségében fogják a további életemet jobbítani, és akkor már tudom, hogy ne el akarjak menni a tudom is én hová, hanem lehet, hogy milyen jó lenne azt az időt, azt az figyelmet, erőt, amit évközben is már erre fordítok, odaadni a családomnak, a közvetlen kapcsolataimnak, hogy szeretetben együtt lenni velük, odaadni az Istennek, hogy újra meg újra feltöltsön engem. Hogy akkor megélem, itt és most tudom megélni, hogy tényleg mi az, ami valóban fontos és értékes az életben, és mi az, amiről eddig azt hittem, hogy az. Egy nagyon helyes fiatal asszony, aki csak a férje kedvéért, na jó, mivel a jegyességük idején, vagy még jegyesek sem voltak, a megismerkedésüket követően, mondta a férje, hogy hát ő egy olyan feleségre vágyna, aki akár napokig csendben tud lenni. Na most ez a fiatal.
1: Sok sikert hozzá.
0: No hát ezt ő így, mint egy állandó félelmet hordozta a szívében, hogy jaj, én annyira nem vagyok ez, de annyira nem, hogy hajaj, mi lesz ebből. És aztán már vagy 15 éve voltak házasok, amikor eljöttek együtt egy ilyen lelki gyakorlatra, hogy na jó, akkor mivel a párom hajlik erre, hát akkor, hát ha meg fogom tudni tenni. És a 3 nap végén arról számolt be, hogy igen, elképesztő dühök keletkeztek benne eleinte, de aztán kiment az arborétumba, futott egy jó nagyot meg, lépésimázott, és úgy mindent azt mondta, hogy jó, igen, tudom, mit kezdjek ezzel így a fejemben, a személyiségemben, a mindenben, és valóban mindent megtett azért, hogy igent tudjon mondani erre a kihívásra, és aztán megtapasztalta, hogy olyan nyugalom született benne, hogy végre, talán életében először el tudta engedni a megfelelési kényszerét, mert hogy nem kell senkihez semmit szólni, tehát nem kell nekem azon agyalni, hogy vajon mivel bántom meg a másikat, vagy nem bántom meg, tegyem, vagy ne tegyem, hogy annyira leegyszerűsödött az élet. És amit te itt jeleztél a teremtés kapcsán, hogy igen, hogyha megvonódnak esetleg tőlünk olyan lehetőségek, hogy akkor azt tudjam elengedni, de azt akkor fogom tudni elengedni, amit megint csak mondtál, ha bízhatok abban, hogy vannak olyan kapcsolataim, amik ott lesznek ezekben a nehéz helyzetekben is. És itt megint a gyász egy hatalmas tanítómester, hogy igenis, akik igazán szeretnek bennünket, azok ilyenkor is jelen vannak. Ők akarnak bennünket támogatni. Ők nem fordítanak nekünk hátat. És ez már plusz, amit ilyenkor az ima életünkben megélhetünk, az Istennel való kapcsolatunk megújulásában, vagy annak a megtapasztalásában, hogy valóban létezik örök élet, akkor ezek már adnak egy olyan stabilitást, merem remélni mindenki számára, hogy azt mondja, hogy elfogadom, Uram, hogy hatalmas bőséget adtál nekünk, de ugyanúgy teszünk, mint a sok-sok előző generáció, hogy pont akkor tagadunk meg téged a legjobban, amikor a legnagyobb bőséget adod nekünk. És hogy ez így nem mehet a végtelenségig, hát nem.
1: Igen. Hogy azt mondom, hogy az emberiség megmenekülésének az áruga az így, amit így hívok, hogy ilyen a termékeny ürességnek az újra felfedezése, vagy elfogadása. Hát, hogy mint hogyha ez a világ, amiben élünk, valamilyen démoni módon az állandó elérhetőség, készenlét, mobilitás, állandó ingerek, impulzusok, döntési helyzetek ezt árasztja az emberre, és már mindenki, akivel beszélek, úgy van vele, hogy elhangzik, hogy ez nem viselhető, nem bírható, ez kikészíti és tönkreteszi az embert, és persze az egész környezetét, a teremtett világot. És hogy amit azért tudtunk sokáig az emberiség történetében, hogy megállni, nem tenni, csak lenni, elviselni azt, hogy üresség van. Tehát a természethez közeli életben az, hogy az évszakoknak, a napszakoknak van egy ritmusa, van, amikor nagyon oda tesszük magunkat és dolgozunk, amikor pedig nem csak semmit, csendben vagyunk, vagy egymással vagyunk, vagy mesélünk, vagy befogadunk, vagy elengedünk. Tehát, hogy ennek, ha nem sikerül újra alkotni egy ilyen fajta ritmust, amiben van helye a csendnek, meg az ürességnek, akkor egyszerűen az ember, mint olyan, nem tud túlélni és megmaradni. Természetesen nagy tanítómester, hát valaki tényleg kimegy egy pár órára az erdőbe, vagy csak ücsörög egy parkban, tehát hogy az üresség, a halál, az szükséges ahhoz, hogy új élet szülessen. És hogy ebben valahol az imádságban is felfedezni ezt a fajta a létezésnek az örömét, annak a távlatait, ez azt hiszem az egyház számára is egy feladat és egy lehetőség, egy kihívás, hogy ne annyira tenni akarjunk, meg gondolkodni, dönteni akarni, hanem egyszerűen jelen lenni, létezni, mert hogy ebben a minőségben az ember felfedezi azt, hogy ha mindent elvesznek tőlem, hát ez akkor is van, tehát a létezésem és annak a forrása az Isten, az ott van. Tehát egy klasszikus 8 napos lelki gyakorlatra legtöbbször úgy jönnek ide az emberek, amikor elolvassák, hogy itt nem használhat okos eszközt, itt csöndbe kell lenni, itt nem tudom én, akkor úgy az első nap azt mondják, hogy hát ugye, amit vár ettől, hogy túlélje, tehát hogy egyáltalán hogy nem is biztos abban, hogy ez menni fog.
0: Igen.
1: És a 8 nap után meg úgy van, hogy csak ne kéne hazamenni, mert hogy tehát hogy azt fedezik fel, hogy a semmiben, vagy ami látszólag a teljes beszorítottság, vagy korlátok közé zártság, hogy abban mekkora szabadság van. Ugye az önmagunkkal való egység, a világgal, a mindennel való egység, és az Istennel való egység. Tehát, hogy igazából az embernek az egész, tehát az ökológiai válság, vagy a teremtett világ tönkretétele, az valahol az ember biztonságvágyából fakad, és abból, hogy a vágyunk az a végtelenre irányul. Tehát semmi sem elég. Mindig többet akarunk. És ebben ennek a mélyén van egy nagyon jó dolog, csak amikor ezt a végtelen többet e világi valóságokkal azonosítjuk, akkor az lesz, hogy minden, amit lehet, azt ki akarunk nyerni ebből az életből, és ezzel tönkretesszük magunkat, és hogy valójában meg hát annál nagyobb biztonság, mint hogy találkozom azzal, hogy a létezés önmagában elég, és hogy azt én kapom ajándékba folyamatosan, ennél nagyobb nincsen.
0: Ez így van. Ez így van, és akkor megszólítottál, hogy megosszak egy örömömet. Ugye a gyászban valóban, ahogy mondtam, ez is egy nagy félelemkeltő, hogy de nem bírom elviselni azt az ürességet, amit ott megtapasztalok. Erre én úgymond érzékelhető példaként szoktam mondani, hogy de nyugodtan gondolj csak bele, hogy ha úgy tekintjük, hogy a világűrben a nap egy narancs nagyságú valami, és ahhoz képest 70 kilométerre van egy porszem a Föld, és a kettő között mekkora üresség van, és mégis. A másik oldala, amit évek, évtizedek alatt tapasztaltam meg a egyre teljesebben, hogy ugye a mi fogantatásunkban az Isten önmagát osztja meg velünk. Az olyan csodálatos, mert a fogantatáshoz visszamenve számosan fényélményről számolnak be. És ma már ezt úgymond a tudomány is megerősíti, csak persze ilyen meg olyan anyagok találkozásával igyekszik megmagyarázni, holott, amikor az egyén visszatalál a fogantatás élményében ehhez a megélt Istennel való egységéhez, hogy rendben van, hogy én sötét anyag is vagyok, sötét energiák is munkálkodnak bennem, de maga az élő Isten osztotta meg magát velem. Tehát ez a fajta örökkévalóság, ez ott van belém kódolva, a mennyekországa tényleg ott van bennünk, és amikor ezzel találkozunk, akkor olyan békesség és erő és alázat, és mindaz elérhetővé válik hirtelen, amiről addig még csak képet sem tudtunk alkotni, és nagyon sokszor ezekről az élményekről beszámolni is hihetetlenül nehéz, mert igazából nincsenek rá szavaink, így körül tudjuk írni. De megtapasztalni ezt ugyanúgy, mint ahogy a lelki gyakorlatban megtapasztalni ezt, ahogy az üresség gazdagságá válik, ahogy sose felejtem el egy ilyen 8 vagy több napos lelki gyakorlaton, amikor egyszer csak nagyon szutyok idő volt kívül, és egyszer csak én mégis úgy éreztem, hogy süt a nap. Ki is kellett nyitnom a szemem. És aztán nagy örömmel tudomásul vettem, hogy a nap nem kint sütött ki, hanem bennem, és hogy ennek a csodának a megéléséhez valóban szükséges, hogy oda tudjuk adni magunkat, illetve, hogy itt jön a teremtésvédelem, hogy ugyanúgy, mint ahogy a gyász csak közösségben meri bárki átélni, megélni, ugyanígy azért örülök én nagyon, hogy van egyre több ilyen szemlélődő ima lehetőség, csoportos ima lehetőség, mert hogy szükség van egyrészt a közösség megtartó erejére, másrészt magának a szent helynek a megtartó erejére, ahol sokkal-sokkal könnyebb az Istennek a jelenlétét megtapasztalni, mintha én ezt egyedül magamban egy bármilyen helyen, vagy esetleg egy zsúfolt város, nem tudom, hanyadik emeletén próbálom meg. És lehet, hogy utána azt mondom, hogy ó, hát ez nem az, amiről nekem beszélnek. Ott úgy valóban nem az lesz. Mert egyszerűen azok a belső fékek, amit mondtál, hogy biztonságra törekszünk, nem fogom merni megengedni. Azért senki sem mer lemerülni, és mélybúvárkodni mindenféle külső segítség és taglási folyamat nélkül. És ez körülbelül egy ugyanilyen folyamat. Hogy szükség van arra a biztonságra, amit te megadsz, amit a hely hozzáad, és akkor meg fognak történni azok a dolgok az egyénben, amiknek nagyon ideje lenne, hogy minél többünkben megszülethessen. Én ilyen nagyon bizakodóan merek vágyok előre tekinteni, mert tényleg úgy gondolom, hogy a szeretet örök.
1: Igen, ebben egyetértünk, és úgy gondolom, hogy azoknak az embereknek a felelőssége, akik utána picit jobban merik közelengedni azt azokat a rossz folyamatokat, amit zajlanak most a világban, és nem letagadni, nem félni ezektől, hanem azt mondani, hogy én szeretném, hogy te szembesülj a valósággal, ami nem jó, de nem hagylak benne magadra, hanem tudlak segíteni, kísérni, és hogy ebben a segítő hivatásúak, akár pszichológus, pszichiáter, akár szerzetes pap, hogy ebben tényleg felelősségünk van, és ahogy mondtad, én úgy gondolom, hogy egymást támogató közösségeknek van esélye jól megélni mindazt, ami vár ránk. Ez is nagyon szembe megy azzal az atomizálódó folyamattal, hogy tehát tényleg, csak ha megnézzük az elmúlt 5 évet, hogy ahogyan családok, emberi közösségek, politikai közösségek világszinten, országszinten mennek tönkre és bomlanak fel. Ez is része, azt gondolom, annak a nagypénteki történetnek, amivel kapcsolatban azt remélhetjük, hogy ezért van utána egy húsvét.
0: Így van, és ez egy remek zárszó is volt. Nagyon szépen köszönöm neked. Igen, a kereszthordozásnak csak úgy van értelme, ugye ezt már Pál is tanítja, hogy mit érne a mi Istenünk, ha nem támadt volna föl. Akkor csak ugyanolyan lenne, mint amiről más egyéb kultúrák adnak valamiféle tanúságot. Tehát igenis, a gyász folyamatában pontosan ez a hatalmas érték, hogy megélem a feltámadás örömét. Hogy a kapcsolatomat csak azzal veszíthetem el, ha nem gyászolom meg azt a veszteséget. Nagyon szépen köszönöm neked, Izsák testvér, a beszélgetést. A Mária Rádió műsorát hallották a Lépcsők adásában. Bán Izsák, bencés szerzetessel a Bakony Béli, Monostor perjelével beszélgettem, Farvasi Baja Mária.

0: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Augusztus 31. Világi intézmények. Az élet kovásza a világban. Szükségét érzem annak, hogy felhívjam a figyelmeteket három alapvetően fontos feltételre, amely nélkül nem teljesíthetitek be küldetéseteket. Mindenekelőtt Krisztus igazi tanítványai kell, hogy legyetek. Mivel a világi intézmény tagjai vagytok, az elkötelezettségetek természete is ilyen világi. Így hát az evangéliumi tanácsoknak úgy kell engedelmeskednetek, hogy nem csak az életben elfoglalt helyetek nem változhat meg, hiszen laikusok vagytok, és annak is kell maradnotok, hanem éppen, hogy meg kell erősítsétek azt. Magát a laikus állapotot szenteljétek meg. Legyetek magatokkal szemben még igényesebbek, hogy a világban és a világért való elkötelezettség, melyet a laikus lét magában hordoz, hittel teli és állandó lehessen. A második feltétel az, hogy tudásotok és tapasztalatotok szintjén megfelelően a saját szakterületeteken valóban hozzáértéssel és szakszerűen tevékenykedjetek. Azért, hogy jelenlétetekkel adhassatok tanúbizonyságot apostoli küldetésetekről és a mások iránti elkötelezettségetekről, melyet a felszenteléstek és az egyházban elfogt helyetek megkíván. A harmadik feltétel, amelyről szeretném, ha elgondolkodnátok, egy olyan elhatározásból áll, amely rátok annyira jellemző. Az az elszánt igyekezet, hogy belülről változtassátok meg a világot. Ti valóban kiléptetek a világba, és nem csak társadalmi szempontból. Egy belső beállítottságot várnak el tőletek, melynek segítségével be tudtok illeszkedni a társadalomba. Épp ezért úgy kell tekintenetek magatokra, mint a világ egy részecskéjét, aki azzal foglalkozik, hogy megszentelje azt, és teljességgel elfogadja az ebből fakadó követelményeket és a világ valóságának, értékeinek és törvényeinek jogos uralmát. Drága fiaim és leányaim! Működési körötök hatalmas, ahogy látjátok is. Az egyház sokat vár tőletek. Szüksége van arra, hogy bizonyosságot tegyetek arról, elhozzátok a világnak az öröm hírt, ami által minden valóban emberi vágy és törekvés rátalálhat a Krisztusban való beteljesülésre.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádió hallgatói a Keresők műsort hallják, amiben Kerényi Lajos atyával beszélgetünk az ember titkairól.